0: keresnek. Na de egy kicsit még azért térjünk vissza, hogy melyik korszakában érezted magadat igazán a legjobban olyan műsorok szerkesztésébe, vagy olyan feladata, amit azt mondod, hogy jaj, de kár, hogy az elmúlt.
1: Igazságtalan lennék, ha most a bemondó korszakomat nem tartanám fontosnak, hiszen az csiszolt engem, az nagyon sokat csiszolt rajtam, és a magabiztosságom, az önbizalmam is végülis azokban az években alakult ki, és lett több vagy nagyobb. Hihetetlenül nagy vízválasztó volt, hát az Ablak ugye az megint egy olyan műsor volt a 80-as évek elején, ami az egész televíziózásban egy óriási nagy forradalmi, szokták szeretni ezt a kifejezést, hiszen ott tényleg egy olyan élő műsor, ami a civil embernek a hatalommal, a bürokráciával szembeni lehetőségeit segít, vagy igazság elnyerését segítette. A vízválasztó volt nálam a Hétvége című műsor, 85-87, amikor kibújhattam a bemondó stúdióból, és tényleg lehettem igazán én, a gondolataim, az érzéseim, és nem csak a jól viselkedő, szépen beszélő Juditka bemondóként. És aztán jött a 89-es év, ugye azzal a TV2-vel, aztán jöttek a 90-es évek napközi 10 órai, jöttek saját műsorok, jött a Leporello vasárnap délelőttönként.
0: Jaj, tényleg, az is egy...
1: Bizony. De... Akkor jött a Kincsestár a 97 környékén. Tehát inkább azt mondanám, hogy én mindent nagyon szerettem csinálni, és a legjobban talán azt szerettem, hogy mindig olyan csapatokkal dolgozhattam együtt, ez lehet, hogy szerencse volt, de lehet, hogy akkor erről szólt a televíziózás, ahol a fénybeállító, a kábelhúzogató bácsinak ugyanolyan fontos volt az az adás, mint mondjuk nekem, aki ott ültem a kamerák előtt. Úgyhogy nehezen tudnék csak egyet kiemelni, mind valamiért nagyon fontos.
0: Jó, ezt ha valaki figyelte a te műsoraidat, így amit most elmondtál ezekkel, nem skatujáztak be,
1: igen, ezért...
0: mert te egy egyéniség voltál. És az egyéniséget nem lehet beszorítani egy skatujába, hanem ki kell használni minden énnyét, ami mások számára esetleg valóban újszerűvé teszi, nem csak a személyt, hanem azt, amit előad. Azt hiszem ez voltál, nem?
1: Igen.
0: És most is ez vagy persze.
1: Az, igen, most aztán végképp, igen. Mert most már a magam ura vagyok. De valóban soha nem voltam, és akkor most nem tudom, nem akarnék egy olyan képet, hogy jaj, hát én az ártatlan, szerény Ibolya, de soha nem voltam a televíziós pályámon egy ilyen törtető, hogy menjek, ötletekkel bombázzam a, nem tudom, a főnökeimet. Mindig ők láttak meg bennem, mindig igen. Ők hívtak. Indult egy új, nagyon sokszor voltam első új induló műsoroknak, az első adásának a műsorvezető. Igen. Hát ez azért mindig egy nagy bizalmat jelentett, hát, irántam, és ez nekem persze ez mindig szárnyakat is adott, pont azért, mert mindig önbizalom hiánnyal küzdöttem. És ez mind a mai napig jó, ha valahol úgy látom, hogy mondjuk egy tapasztalt, egy már nem fiatal valaki mentorál egy fiatalabbat. És ez mindig egy nagyon szép és nagyon jó dolog.
0: Ezért vagyunk, hogy a tapasztalatait hát adjuk át másoknak, hát a tanul belőle, igen. Vagy hozzáteszi a saját egyéniségét. Szenzációs, empatikus készséged van. Tehát ez is még ráadásul az, hogy a beszélgető társakon pillanatokon tudod, hogy kicsoda. Függetlenül attól, hogy akkor látod, lehet, hogy másodszor talán.
1: Ez tényleg így van, és szoktam most, hogy Szentendrén, a TV Szentendrén elindultam, újra egy kicsit tévézgetek, kicsit játszadozom, ahogy mondtam, és valaki a felvételen ott volt, és azt mondja, hogy hihetetlen, hogy olyan, mintha tegnap előtt tévéztél volna utoljára. Mondom, figyelj, de ez azért van, mert én pont így beszélgetek, ha nagy ritkán belök egy taxiba, és 5 perc múlva tudom a sofőrről, hogy hány gyereke van, hogy él, mit dolgozott korábban. Tehát én az egész életemet beszélgetéssel töltöm. Mert gyerekkorom óta ugye a kíváncsiság az egy hihetetlenül mély alaptulajdonságom, tehát én mindig beszélgetek, És a kamerákat ugye már megszoktam, tehát az már nekem nem okoz olyan izgalmat, igen, mint nagyon kezdőkoromban.
0: Áskőm, mert valóban én láttam ezt a műsorodat, ezt pár nappal ezelőtt, életreceptek, ugye, nem ételreceptek, mert az is lehetne, csak akkor gasztrómiáról kellene, te pedig inkább az egészséges életmódra való inspirálás. Nagyon jó volt a riportalanyod is, a Tihany István doktor úr, aki tényleg olyan újdonságokat mondott, amit eddig nem nagyon lehetett még hallani mástól. Tehát aki elkezdte nézni a te műsorodat, az biztos, hogy kíváncsi az, hogy egy hét múlva mi lesz.
1: Egy hét múlva, akkor neked elárulom, úgy találtuk ki, hogy egyik héten egészség, a másik héten ugyanígy, ahogy te most, teljesen váratlanul, korhatártalanul címmel hívok vendégeket, akikkel persze nem csak arról beszélgetünk, hogy hogy jó egészségesen idősödni, hanem életről, családról, munkáról, pályáról.
0: Tehát meg a kicsit... városról.
1: Igen,
0: te szereted a várost. Megmondom őszintén, én is szeretem, csak én kevesebbet voltam, most sem sokat, de végül is nagyon érdekes volt, hogy ez a Pro Urbe után a helyi rádió, illetve újság, egyik újságíró nője meg, és kérdezte, hogy mi a mondandó. Mondom, hogy ebben a városban sokkal több van, mint amennyit mutat. Miért nem lehet ezt kiaknázni? És akkor elkezdte kérdezni, hogy mire gondolok. Elmondtam egy jó pár dolgot, amire nem tudott már más mondani, hogy igaz.
1: Igen.
0: Na de nem valósulnak meg. Az újságot elolvasva láttam, hogy a szerkesztő kivette belőle a lényeget.
1: Hát ez gyakran előfordul.
0: De én meg azt mondom, hogy hát akkor hiába mondja az ember jó indulatok a város érdekében, hogy ez a város mennyire tud vonzóvá válni. Mit kell ahhoz tenni, nem pénzkérdése ez.
1: Igen, ezt én is sokszor mondom adott helyzetekben, hogy nem pénzkérdés, hogy tisztaság legyen, vagy nem feltétlenül pénzkérdés, nem pénzkérdés feltétlenül, hogy virágok legyenek, hiszen sokkal kisebb településeken is megfordulok, és virágos a város. Hát, de hát így szeretjük.
0: Jó, hát így is szeretjük. Elviseljük is, bár mivel te is sokat járod az országot. Én is azt mondom, hogy talán kevés olyan város van, település, ahol ne jártam volna 60 év alatt. És annak örülök, hogy Hévíz, vagy most éppen Veresegyház, legvirágosabb város címet kapja meg a kisvárosok címet, ott Kaposvára, nagyvárosokban. Tehát, mert igaz, mert de az ember ott jár.
1: Hadd vágjak közbe az országjárás során, hogy átmegyünk egy kis falun, ami láthatóan nem egy tehetős falu, de az utca előtti árok le van nyírva, de az utca előtti kicsi részen kialakítanak virágos kertet. Tehát nem lehet mindig mindent egy város vezetésére, hanem az ott élő igényességét is fel lehetne emlegetni. Mondom, most is jártam az elmúlt hetekben Dél-Magyarországon, Ormánság egy nagyon szegény vidék, így van. Igen. Jártam Észak-Kelet-Magyarországon, Sátoraljaújhely, Pálháze például egy gyönyörű kisvárosa. Hát
0: igen.
1: Olyan szépen.
0: Annak előtt 4000-es,
1: igen,
0: de város.
1: Meg is lepett, bocsánat, kedves pálházaiak, hogy én nem gondoltam, hogy város tetszenek lenni.
0: De igen. Jó, hát ezeket mind az ember, most Egerbe voltam, és Eger város belvárosa is nagyon szép, és tiszta.
1: Igen.
0: Hát és ez nagyon fontos, lehet látni, hogy ahova mész, hogy ott a tisztaságra vigyáznak, vagy eldobott csikkeket találsz még, mert akkor azt mondod, hogy itt valami még nem egészen stimmel. Jó, de hát de most arról beszélünk, hogy végül is a te neked, ugye ez most lesz egy televízió műsorod, de hát közben azért ezek szerint 9 könyvet írtál, és ennek is azért óriási jelentős gyűjtőmunka, emberi kapcsolat, és természetesen Fischer tanár úrtól megtanult nem csak beszélni, hanem az írás szépsége is benne van. És annak a mondandója mások számára, és erről egy pár szó.
1: Nagyon nehezen kezdtem el írni. Ugye a beszéd, hát hiszen tévésként ez volt a munkám.
0: Hát igen.
1: Hogy én fontosnak tartom az anyanyelvem kulturált használatát. Volt már, hogy megkaptam nagy televízióstól, hogy olyan avittas vagyok. Mondtam, hogy ha az anyanyelvem szépségeinek őrzése avittas, akkor én ezt vállalom. Tehát a beszéd az, én egyébként is gyerekkorom óta sokat olvasok, tehát szinte mániákusan mondom, hogy az ember a beszédét azáltal csiszolja, hogy sokat olvas. Na most eljött a tévé utáni korszak, egy baráti ötlet volt, hogy egyáltalán én könyvet, nem is a saját ötletem volt. És nagyon nehezen kezdtem el írni. Nagyon nehezen adtam ki a kezemből a megírt, ugye kezdetben én nem is voltam annyira a könyveimben, mint a két utolsó könyvemben, már magamból sokkal többet beleadtam, az érzelmeim, tapasztalataim, családom, és igazán felbátorodni pont a korhatártalanul könyv, mert igen, minden témához egy-egy bevezetőt írtam, és Erika húgom, aki ugye nem csak jó testvérem, hanem egy fantasztikus, igényes munkatársam is, kezdte mondani nekem, hogy írjál, még írjál. De annyira elkezdett engem biztatni, hogy egyszer csak valahogy megnyíltak olyan kapuk. És ezt az írás, ezt a fajta magamból minél többet adni, a blogomon is, ugye az utazásaimat blogban örökítem meg, ahol ezt a mesélő kedvemet aztán végképp szabadjára engedem, és nagyon szeretik, akik olvassák, mert nem csak egy országgal, egy egzotikus helyel ismerkednek meg, hanem az, hogy én hogyan viszonyulok az ott élő emberekhez, mindaz, amit ott átélek. Tehát mára sikerült ezt a szabadjára engedve, és hagynom magamból mindazt kiáradni leírva is. De nagyon, tehát mire egy könyvben én azt mondom, hogy jó, akkor ez most már így marad, addig én ötször is előveszek egy írásomat, és igazgatom, csiszolgatom. Tehát nem olyan könnyen engedem útjára.
0: Mennyi idő kell neked körülbelül? Ugye, mert elkap egy téma,
1: van,
0: és akkor az ember éjjel-nappal azzal gondolkodik, és ha tudja, akkor azonnal... Sokszor én is úgy vagyok vele, hogy éjszaka mondom magamban, reggelre elfelejtem.
1: Hát ez az, ott van egy írka az ágyam mellett. Nagyon érdekes ez is, mert hát az egy tény, hogy magam adom ki a könyveimet. Tehát én nem csináltam ebből hatalmas üzletet, tehát ahhoz, hogy én egy könyvet kiadjak, ahhoz először is, ezt nem szégyellem nekem, hirdetőket, reklámozókat, hát szponzorok kevésbé vállalkoznak, tehát hirdetőket kell keresnem, mert igen, nincs semmi szégyelni való. Tehát például ennek a könyvnek is kicsit vicces vagy érdekes a története. Ugye az aktív idősödéssel én úgy 2007-8 óta foglalkozom, de hogy ebből könyv legyen, ez olyan 2013 táján fogalmazódott meg. És akkor a gépemen lett egy mappa, könyv 2013. Nem sikerült pénzt rágyűjtenem. Jött a következő év, könyv 2014, még mindig nem jutottam semmire. És 2015-ben, hát ott tényleg valami óriási szerencse, csillagok állása, hogy sikerült egy olyan nagy léptékű hirdetőt találnom, és akkor most úgy van a könyvem, laptopomon, hogy könyv 2015, és akkor ott van benne, mert 16-ban jelent meg ez a könyv. Tehát nálam először a pénzgyűjtés, tehát van az ötlet, igen, folyton igen, járnak igen, a gondolataim, de a pénzt kell összeszednem.
0: De állandó kiadód van?
1: Én magamnak.
0: Már úgy, hogy te saját.
1: Én magamnak. Tehát szoktam mondani, hogy tudod, ha valaki így kívülről rám néz, azt mondja, hogy jaj, hát ennek a nőnek könnyű, hát neki minden sikerül. Az, hogy én magam adom ki a könyveimet, az egy hihetetlenül nagy kockázat,
0: igen,
1: mert van könyv, ami nagyon sikeres lesz, és van könyv, ami meg nagyon nem lesz olyan sikeres.
0: Hány példányba adott
1: hát
0: ki?
1: Hát azt nem szoktam szeretni elmondani.
0: Ja, jó.
1: Azt kell mondanom, hogy,
0: hogy, sok.
1: Hogy ugye ma már ilyen 2000 körül adnak ki egy könyvet, ez sokkal nagyobb példányszámban. Vagy volt a Kemény üzenetek című könyvem, egy nagyon sikeres könyv, nyilván az nagyobb, de nem sok tízezer, meg sok százezer, hanem az én léptékemben ez egy...
0: És én gondolom, könyvtárokban is megtalálható.
1: Igen.
0: Küldesz nekik, vagy azt rájuk bízol?
1: Hát ebben is tudod, az ember az évek alatt ebben is egy kicsit üzletasszonyjá is válik, mert sok évig ültem a babérjaimon, és akkor, hát ha vitték, nem vitték. Például az utolsó könyvemet már be se adtam bolti kereskedelembe, mert olyan bérlázítónak érzem, hogy egy könyv terjesztője 55%-ot elvisz egy könyv árából, és akkor én a 45%-ból fizessem a nyomdát, a papírt, a tördelőt, a saját munkámat ki se szoktam számolni, azt csak rakom bele. Úgyhogy, és az utóbbi két könyvnél szépen nekiültem, elkezdtem kigyűjteni könyvtárakat, minden könyvtárnak névleszólóan írtam, tehát nem úgy, hogy 10 könyvtárnak egyszer, hogy tisztelt igazgató úr, hanem szépen kibogaráztam, hogy tisztelt, nem tudom, Nagy József, figyelmébe ajánlom, és akkor ebből lett könyvvásárlás, és lettek meghívások. Ugye nekem az az egyik fő tevékenységem, hogy járom az országot, előadásokat tartok. És
0: na, erről beszélj azért, mert ugye amikor megállapodtunk,
1: igen,
0: 20-án, akkor azt mondtad, hogy jó, de hát nekem vannak annyi meghívásom, próbáljuk az időt valahogy összehozni, és akkor mondtad, hogy most milyen seregélyes, és így tovább. Erről egy pár, hogy végül is a meghívások elsősorban rólad, az könyvekről szól, vagy kortörténeti beszélgetések?
1: Is. Ugye, amikor, tehát nekem ez egy energiaforrás is, nem csak egy megélhetés, vagy nem csak a könyveim eladásának lehetősége egy-egy könyvtárba elmenni, ez egy hihetetlen energiaforrás, hogy azok az emberek, akik oda eljönnek az én kedvemért, én belőlük energiát gyűjtök. Igen. Ez nem egy ilyen rizsa most,
0: nem,
1: hanem
0: ez
1: egy valóság. És ugye nagyon szeretik az aktív idősödés témát, mert én nem csak felmondok egy leckét, amit innen-onnan összegyűjtögettem, akár tudományos alapú információkat is, hanem én a magam tapasztalatát is megosztom. És akkor ők látnak egy nőt, aki már nem fiatal, tehát most ne szépítsük, nem tudom, 68 éves vagyok, és tudom, hogy te valamivel több vagy, de nekem szintén egy példa vagy, hogy nincs izgulnom, hogy majd ha 80 leszek, mert ebben azért bízom ugyanígy. És akkor van, mikor ez a fő téma. Összeállítottam egy előadást az Anno az én tévémből, ami egy ilyen nosztalgikus, amiben azt élvezem, hogy látom az ott ülők arcát, hogy tényleg, na hát, és hogy milyen jó volt. Tehát egy ilyen nosztalgikus időutazásra viszem őket, és oda bejátszások is kerülnek, Déri Ancsi, Antal Imre, saját fiatalkori. Van, hogy ránéznek, azt mondják, ők erre az Endre Juditről nem is emlékeznek, olyan régi. És van, amikor egy szenior egyetem felkér, ami nagyon megtisztelő.
0: Aha,
1: nekem.
0: Igen.
1: Például pont 2 évvel ezelőtt ugyanilyen reketten Erdélybe hívtak meg. Hát madarat lehetett velem fogadni, hogy én rólam ott tudnak, hát persze, hogy tudnak. Hát valaha ők is a Magyar TV-n,
0: igen,
1: ott határon túl aztán végképp, vagy amikor, igen, Felvidékre elhívnak engem. Hát ezek nekem mind olyan örömforrások, tehát. És hát ugye felvétel előtt beszélgettünk, hogy neked is, nekem is ez a fajta aktivitás a garancia arra,
0: ez
1: hogy
0: alap.
1: Nem, tehát mert ha most bezárkóznék, otthon ülnék, teázgatnék, gyalogolgatnék, az is egyfajta életmód lenne, de nekem kell,
0: de az igazi éned nem erről szól.
1: Nem.
0: Azért egy kényes kérdés fölteszek, igen, azért neked, mert az hiszem mások számára is feltűnő volt, hogy 98-ban egyszer csak eltűntél a televízió. Mi történhetett itt?
1: Látod, nem kényes ez a kérdés.
0: Nem?
1: Mondhatnám azt, hogy...
0: A vezetésnek valahol a bizalom problémájából adódhatott ez, de hogy miért, ezt nem tudom.
1: És én se tudom.
0: Ja?
1: És azt sajnálom, tudod, hogy nem mentem utána.
0: Aha.
1: Nem volt bennem... Látod, lehet, hogy ez egy ilyen kicsit homokba dugom a fejem, hogy vajon miért szerettek ki belőlem. Lehet az, hogy hát akkor én 40, középkorú voltam mondjuk így, 40-es éveim közepén jártam, és akkor Magyarországon akkor jött ez a nagyon nagy fiatalság kultusz, hogy mindenhova inkább fiatalokat. Az is lehet, hogy én voltam türelmetlen, mert ma már tudjuk, hogy egy-egy ismertebb képernyős, van, hogy fél évig sincs képernyő, vagy hogy akár egy évig sem kap lehetőséget. Én bennem meg ez egy törést okozott, és nem bíztam abban, hogy majd lesz folytatás. Akkor én azt hittem, hogy fű, hát én azért már ebből kezdek kiöregedni. Nézd, nagyon nehezen hoztam meg ezt a döntést, hogy eljövök a képernyőről. Nagyon örülök, hogy én hoztam meg ezt a döntést. És szoktam mondani, a lányaim születése után életem legjobb döntése volt, hogy én eljöttem, mert például soha nem lennének könyvek, soha nem lenne ez az intenzív találkozás az emberekkel, mint amik
0: vannak. Hát kérdezem, mint hát valóban rutinos, nagy tapasztal rendelkező televíziós ember. A mai televízióban lévő műsorok, most rengeteg televízió van, mindenhol vannak különböző, valakik számára fontos, de nem biztos, hogy a szakmát ismerő emberek megjelennek a képernyőn, és lehet, hogy csodálkoznak, hogy nincs nézettsége. Hogy ez miből eredhet az, hogy nem készül föl az interjú alanyra se, meg magát a szakmát se nagyon szereti, mert leri róla.
1: Nézd,
0: már elnézést, hogy ez...
1: Nem szoktam szeretni nyilvánosság előtt a jelen televíziózást nagyon kritizálni. Inkább azt mondom, én mind a mai napig, és akkor nem azért, mert itt ülök veled, de én mind a mai napig az ilyesfajta műsorokat szeretem, hogy ül két ember, ül három ember, beszélnek életről, tapasztalatról, érdekességekről esetleg. A mai televízió régen értéket teremtettünk elsősorban, és persze elszórakoztattunk. Ma csak a szórakoztatás. Csimbum cirkus, tűzijáték, sziporka. Ma, amikor egy tévéstúdióban meghívnak, és már 7-8 perc jut rám, akkor azt mondom, hogy hűha, és akkor kimegyek utána persze a stúdióból, és hányszor mondom azt magamban, hogy na most is beszélgettünk a nagy semmiről. Tehát, hogy én el kell, hogy fogadjam, hogy más a tempó, de hát persze arra se lehet hivatkozni, hogy a fiataloknak nem ez az, a fiatalok már nem is néznek televíziót, a fiatalok egész más forrásokat keresnek a szórakozásra vagy információszerzésre, de amíg te vagy én élünk, és ezért mertem belevágni, hogy én, ha nem is országos nagy léptékben, de mégis egy kicsit így beszélgessek a képernyőn, mert tudom, hogy van egy korosztály, van egy réteg, akinek ebben hiánya van.
0: Ebben így igaz. Az ember szívesen csak ismeretterjesztőket néz.
1: Igen,
0: abszolút. Az a húzó, meg ezek, ízőrzők, mert igen. Itt egy-egy tájegység mutatkozik be, tehát az ember közelséget kapod meg, és az értékeit tudod magadba szívni, és lehet, hogy ez vonzóvá, hogy annak a tájegységnek a gasztronómiáját, művészetét, népművészetét megismerjed. Na, de hát ez volna az igazi énje a televíziónak, nem?
1: Én azt mondom, hogy mindenki, ha én közszolgálati tévé lennék, én mindenkit kiszolgálnék. Akkor is, hogyha egy műsor csak 50-100 ezeren néznének. Mert egy közszolgálatinak pont az lenne a lényeg, hogy a vékonyabb rétegek igényét is kiszolgálják.
0: Engem borzasztóan bosszant az, hogy meghívnak valakit beszélgetésre, és hosszan fölvezetik a kérdést, majd amikor elkezd válaszolni, azt mondja, hogy lejárt az időnk. Hát mondom, ez ennél nagyobb sértés nem is lehetett. Elnézés már, hogy ilyen. Én minden esetet nem ezért hívtalak, azért, hogy a te igazi énedet mások is megismerjék, példát ismeríthessenek, hogy így is lehet élni, nem csak ebbe a korban, hanem így is lehet egy életpályát végigcsinálni, hogy mindig az igazi éned adjad, és ettől leszel te mások számára is szeretett személy. És köszönöm szépen.
1: Köszönöm, Iván, nagyon jól éreztem magam. Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén át tekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy az írva találjuk Jelenések könyvébe, és a 4. fejezet 9. versétől a 11. versig terjedőnek a következőképpen. És amikor csak dicsőséget, tisztességet és hálát adnak az élőlénynek, a trónon ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trón előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trón elé, és ezt mondják: méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és mindent a te akaratodból lett és teremtetett.

0: olyan megtiszteltetés, kedves atyánk, hogy azt a mennyei személyt szólíthatjuk meg a te személyedben, aki előtt az egész teremtett világ hódol, leborul. És sokszor olyan könnyelműen használjuk a szavakat, vagy olyan könnyelmű stílusban beszélünk veled, olyan kiváltság pedig, hogy mennyei atyának szólíthatunk. De szeretnénk ennek az egyensúlyát megőrizve jönni eléd, kérni a te bölcsességedet. És tudjuk, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. És segíts, hogy beszélgetésünkben, hozzászólásainkban megnyilvánuljon az a tisztelet, amit irántad érzünk, és az a hála, amit az Úr Jézus Krisztusért érzünk, aki odaadta önmagát értünk, aki idejött közénk. Kérünk téged, hogy fogadd el a mi hódolatunkat is, és tedd az ajkainkat alkalmassá arra, hogy szolgáljunk neked. Amen.
1: Szeretettel köszöntöm ezt a kis Biblia tanulmányozó csoportot ismételten. A mostani Biblia tanulmányuk a hetedik, a Profécia alapjai címmel. Profécia az mindig a profétától indul el. Proféta pedig Isten különleges elhívásában részesült ember volt. Nem az volt proféta, aki önmagát profétának tartotta, mert gyakran ezek közül kerültek ki a hamis proféták. Azok voltak a proféták, akiket Isten minősített profétává. És mit mondtak a proféták? Amit az Isten mondott. Ezt torzítatlanul, csorbítatlanul kellett továbbítani az emberek felé, a hallgatók felé, a királyok felé, vagy egyszerűen csak a piac téren, vagy a városkapuban az arra elmenők számára. A profécia alapokra épül, és most erről fogunk szólni, hogy a profécia az nem csak úgy általában hangzik, hanem az mindig igen biztos alapokra, mint ahogy az Ámoszi gondolatsor is elmondja. Tehát profétának lenni sem az Ószövetségben, sem az Új Szövetségben nem volt könnyű feladat, mert sokszor azoktól kapták a legnagyobb szenvedésüket, akikhez szóltak, akiket szerettek, akiket tiszteltek, és a legtöbb proféta, legalábbis a bibliai ismert proféták közül a legtöbb, szinte mondhatnánk azt, hogy nem természetes halállal hunytak el. Szóval nehéz dolog volt a profétaság. Mi nem vagyunk proféták, de szeretjük a proféciát, és kellő tisztelettel és kellő méltósággal fordulunk a profécia felé. Az első gondolatsor, Ézsaiás könyve 6. fejezet első 8 verse, amiben elmondja Ézsaiás az ő elhívásakor, hogy itt vagyok, küldj el engem. De pontosan mit is mond az ige számunkra, Székely Marika?
2: Uziá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel az arcát takarta el, 2-vel a lábát takarta el, 2-vel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Ímé, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsájtva. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi. Kit küldjek el? Ki lesz a követünk? Én ezt mondtam. Itt vagyok, engem küldj.
1: Köszönöm szépen. Még évszázadok sorából is megrendülünk, amikor hallgatjuk, pedig sok százszor már elolvastuk, tudjuk a szavak egymás utáni sorrendjét, de valahogy ez a millió oda ragad bennünket is. Anikó.
3: A múlt héten már foglalkoztunk azzal, hogy János a mennyei jelenések könyvében leírja, hogy tulajdonképpen ugyanezt a dicsőséget szemlélte, mint amit itt Ézsaiás is szemlélte, hogy Istent imádják és dicsőíték és szentnek nevezik, és méltónak arra, hogy őt imádjuk és tiszteljük. Tehát érdemes megfigyelni, hogy mennyire egységes a Bibliának a különböző szakaszai, pedig itt hát nagyon sok száz év van a két ige szakasz keletkezése között, és mégis, mivel ugyanazt látták, és látták, tehát nem mese, ezért a két leírás nagyon hasonlít. Ez az egyik gondolat. A másik pedig azon gondolkodtam, hogy ha Isten szentségéhez jutunk, vagy szentségébe, mint ahogy Ézsaiás is oda került, fölismerte, hogy mennyire piszkos, és itt gondolkodtam rajta, hogy az én kezem ebben tiszta, amikor ide érkeztem és megmostam. Mert hát szeretek egy utazás után kezet mosni, mert hát ki tudja, hogy mihez nyúlt az ember. De ha most egy mikroszkópot hoznánk, akkor biztos kiderülne, hogy az én kezemben nagyon-nagyon sok minden van, ami koszos, már bocsánat, és így nem mehetnék egy sebészeti műtőbe dolgozni. Nem vagyok sebész, nem is szeretnék, de nem mehetnék. És valahogy így van, amikor Isten szentségébe jutunk. Lehet, hogy úgy látszólag nem vagyok én bűnös, hát nem vagyok én annyira rossz ember, nem öltem, nem csaltam, igyekszek nem hazudni, és még sorolhatnám tisztességes életet élni. De hogyha az ember az isteni világosságba kerül, mint ahogy itt Ézsaiás is került, rögtön fölismerte azokat a dolgokat is, amit talán úgy egy átlag hétköznapi gondolkodásban nem is tartunk annyira rossznak. És mi ugyanezt átélhetjük Isten jelenlétében, mert az isteni tökéletes tisztaság és világosság rámutathat olyan dolgokra, amik úgy különben olyan elfogadhatónak tűnnek.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Ugye nem mindegy, hogy honnan kerül az a parázs Ézsaiás ajkára, tehát a közben járás a népért oltáról került ez a parázs. És hát ettől megtisztul, nem ég meg az ajka, hanem megtisztul, és akkor már meg tud szólalni. És egyből fölvállalja a küldetést. Elfogadta, hogy Isten tisztává tudja tenni. És el tudja végezni így a feladatot. Nagy a kontraszt, ahogy te is mondtad, Isten dicsőséges világa és a mi bűnös lényünk között, de fölhívnám a figyelmet, Ézsaiás meg akar tisztulni. Mi meg akarunk tisztulni? Vagy nekünk jó így is? Tehát akarni kell azt, hogy a bennünk lévő nem Istennek nem tetsző dolgoktól el tudjunk válni, és tisztává tudjon tenni bennünket.
1: Köszönjük szépen, István!
4: Én szeretek mindig ilyen folyamatokban gondolkodni, ezért mindig megszoktatok róni idézőjelbe. Tehát nagyon fontos ez a folyamatot, lássuk végig. Az első nagyon fontos lépés az a felismerés. Ugye egyből azt mondja Ézsaiás, hogy jaj, nekem elvesztem. Tehát ezt a felismerést nem nagyon szoktuk mi gyakorolni saját magunkkal szemben, mert objektív alapjai vannak, hogy tisztátalan lajkú vagyok, és tisztátalan lajkú nép között vagyok. És akkor utána szerintem a szeráfoktól vagy angyaloktól a legnemesebb elismerést kapja Ézsaiás, mert azt mondják, hogy megtisztítottak bűntől. Tehát bűnbánat, bűnbocsánat című folyamat teljesen végig megy. És mikor alkalmassá vált, akkor kap egy feladatot is. Ezt sem szoktuk nagyon szeretni, hogy feladatot. Meg vagyok tisztítva, most már akkor kész, vége van, és én egy tiszta ember vagyok. De utána kap egy feladatot, és a feladatban is nagyon fontos ez, hogy benne van az aktivitása. Mert miután tisztában van azzal, hogy elvettek a bűnét, tehát a bűnbánat, bűnbocsánat bekövetkezett, ekkor mondja azt, hogy itt vagyok, és küldje engem. Ez is egy nagyon

0: magát, akkor az az Ézsaiás, akit előtte a paptársai kikérdeztek, hiszen ennek megvolt a maga rituáléja, egészen részletesen kikérdeztek mindenről, még olyanokat is megkérdeztek, hogy miről álmodott az elmúlt időszakban, hogy egyáltalán mehet-e az Isten jelenlétébe. Ez az ember, amikor az Isten jelenlétében van ténylegesen, akkor azt mondja, hogy én tisztátalan ajkú vagyok. Én elvesztem. Az jut eszembe, hogy ma hányszor van, hogy azt hallom, hogy majd ha az Úr jelenlétében vagyunk ott, mi mindent fogunk mi csinálni. Én azt hiszem, hogy ez nagyon messze esik attól, hogy értsük, hogy mit jelent az Úr jelenlétében lenni. És amikor Ézsaiás átéli azt a tüzet, amit az ajkára kap, akkor két dolgot él át. Az egyik a megtisztítás, anélkül, hogy elégetnék. A másik viszont, hogy ő nem hallgathat mostantól. Tehát nem várja azt, hogy majd a kérubok, szeráfok közül valaki átvállalja azt a szerepet, hogy el kell menni és tanuljának lenni az Úrnak. Pedig hát lehet, hogy egyszerűbb lenne, nem? Azt mondja, hogy itt vagyok, küldj engem. És amikor kiderül, hogy mire küldi az Úr, nem fogja azt mondani, tessenek majd továbbolvasni a 6. fejezetet, elég hamar kiderül, hogy ez egyáltalában nem valami díszmenet lesz, és dicsőséges menet lesz Ézsaiásnak, akkor nem fogja azt mondani, hogy bocs, tévedtem, küldj valaki mást, hanem akkor megy és becsületesen elvégzi, azzal a tudattal, hogy én az Úr jelenlétéből jöttem, és azt mondom, amit rám bízott. Na, ez egy borzasztó nagy súlyú kérdés nekünk, mai ige hirdetőknek. Hogy az Úr jelenlétéből jöttem, és azt mondom, amit rám bízott. Mert ha nem, akkor marad a magamé. Na, de kinek van szüksége arra, hogy én mondjam a magamét?
1: László.
2: Én annyit szeretnék csak mondani, hogy az Úr által feltett kérdés, hogy kit küldjek, az napjainkban is mindenkinek szól, aki magát Jézus Krisztus követőjének tartja. És ha erre a kérdésre nem tudja azt mondani, hogy itt vagyok, küldj engem, akkor az az illető valójában nem Krisztus követő. Tehát mindenkihez szól a kérdés, és mindenkinek meg kellene jól válaszolni. Nagyon nehéz.
1: Köszönöm szépen. Gyula, és utána Tibor.
3: Én úgy fogalmaztam meg és ezt az egészet, hogy Ézsaiás érzi az alkalmatlanságát. És ha valaki érzi az alkalmatlanságát, Isten ezt tudja felhasználni, hogy alkalmas legyen.
1: Köszönjük szépen.
0: Annyit tesz ehhez, hogy a mi alkalmasságunk az Úrtól van. Mert amíg mi érezzük magunkat alkalmasnak, biztos, hogy teljesen alkalmatlanak vagyunk. Amikor teljesen esetlennek, ügyetlennek, Pál egy másik helyen azt mondja, hogy idétlennek érezzük magunkat, akkor még az is lehet, hogy hagyjuk, hogy az Úr működjön.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
4: És egy kicsit a mai világra lefordítva, ha Ézsaiás azt az elvet képviselte volna, hogy minél több lájkot kapjak, akkor biztos nem vállalta volna a szolgálatot. Pedig nagyon sokszor ebben mérjük, komolyra fordítva a szót, hogy mennyire sikeres egy-egy ige hirdető, vagy mennyire népszerű. Abban kéne mérnünk, hogy Isten üzenetet hirdete vagy sem.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István testvér.
5: Csak egyetlen mondatot mondanék, hogy Isten kiválasztásának egyik nagyon fontos alapelve az, hogy ő alkalmatlan embereket tesz alkalmassá.
1: Köszönöm szépen, és nagyon sokszor alkalmas emberek válnak alkalmatlanná, mert a világnak akarnak megfelelni, az emberek szájaizeinek, az emberek elvárásainak. És azt hiszem, nekünk az a legfontosabb, hogy az Isten elvárásait ismerjük, tudjuk, és ennek akarjunk megfelelni. Menjünk tovább. Két kérub, Mózes első könyve, 3. fejezet, 21. versétől a 24. terjedő versek, Varga Gyöngyike.
6: Isten pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen, íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó.

0: és mi a rossz. Most azért, hogy ki ne nyújthassa kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította kelet felől az Éden kertjéhez a kérubok és a villogó lángpallost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet.
1: Köszönöm szépen. Szóval azt látjuk, hogy az Úristen nem hagyta magára az embert, formálta, alakította, az ember által választott úton sem fordult el tőle, de voltak az ő általa választott útnak olyan következménye, hogy eltiltotta őt az élet fájától, vagyis innentől fogva a bűn miatt az ember halandóvá vált, és nem léphetett be az Isten legközelebb közelségébe. A bűn egy elválasztást, egy távolságot okozott az ember és az Isten között. Hogy látjátok, Tibor?
2: Van itt egy különös kifejezés. Azt mondja az Isten, hogy ne nyújthassa ki a kezét, ne szakíthasson az élet fájáról, hogy egyék és örök éljen. De hát nem azt akarja Isten, hogy örök éljünk?
1: Csak nem bűnösen?
2: Igen, csak nem a magunk módján, úgyhogy ezt mi alakítgatjuk ki magunknak. Ez azért jutott eszembe, mert néhány héttel ezelőtt olvastam egy kutató professzornak a megjegyzéseit, aki valami olyasmit talált mondani, hogy ha jól tudunk belenyúlni a DNS-ekbe, és ki tudjuk kapcsolni benne azokat a részeket, amik az öregedésért és egyebekért felelősek, akkor igazából tetszőleges ideig nyújtható lenne az emberi élet. Szóval mi felé piszkálnánk, mi most éppen? Én nem gondolom, hogy ezt Isten meg fogja engedni. Azért küldte az Úr Jézust, hogy aki hisz a fiúban, annak legyen örök élete. És az ne menjen ítéletre, az átment a halálból az életbe. De a mi kis trükkös emberi útjaink elé oda tette Isten a kérubokat azzal a lángpallossal, és én úgy gondolom, hogy ők nem is fognak félreállni abból az útból soha.
1: Köszönöm szépen, Tokics Marika.
3: Igen, és folytatva a kérubok azt szimbolizálták, hogy van ígéret, és Isten vele lesz az első emberpárral is. Nagyon érdekesen írja le a tanulmányunkban Ellen White-tól idézve a következőt. Az édenkert a földön maradt hosszú idővel azután is, hogy gyönyörű ösvényeiről Isten elűzte őket. Az elbukott emberiség még sokáig nézhette az ártatlanság hazáját. Bejáratát angyalőrök zárták el, a paradicsom kérubok őrizte kapujánál, megmutatkozott Isten dicsősége.
1: Köszönöm szépen, a Talmud erről egy nagyon szép történetet mond, hogy minden évben Ádám visszament a családjával, hatalmas, ahogy minden évben nagyobb és nagyobb volt ez a tábor, és megállt a kapunál szemben, ott a kérubokkal szemben, és azt mondta, hogy onnan jöttünk ki, és egyszer megígérte az Isten, hogy visszamehetünk. És ott voltak a friss gyermekei, vagy unokái, vagy dédunokái, és ezeket fölemelte, és mindig nagy történeteket mondott, hogy mi van az édenkertjébe. És az édenkertjébe más van. Mi építhetünk szép házakat, kulturális parkokat, mindent gyönyörű szépen, de ez nem édenkert. Mert halandók vagyunk, távol vagyunk az Úrtól. Az lesz az új édenkert, amikor az Isten közelében leszünk. És ez az, amiről Ádám beszélt, amiről a Szentírás beszél, amiről Jézus beszélt az új szövetség vonatkozásában, hogy lesz egy más világ. És ennek a más világnak lehetünk a részesei. István?
4: Csak egyetlen mondatot, hogy szerintem ebben nagyon fontos, hogy benne van a reménynek a gondolata. Hogy egyszer majd ugye visszajuthatunk az éden, a paradicsomba. És ez nagyon fontos.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
5: Meg van írva a jelenésekben, hogy aki győz, enni adunk az élet fájáról. Magyarul Isten lesz a vendéglátó a végén. Hát ez a remény, értese bennünket.
1: Köszönöm szépen, Marika.
6: És Amikor Ádám kiűzetett, és a fiai is megszülettek, akkor visszajártak, és fogadalmat tettek, hogy engedelmeskednek az Istennek. És ugye, amikor bent volt az Édenbe, akkor nem vágyott kijönni onnan, de amikor kiűzetett, akkor már látta a különbséget, és akkor nagyon visszavágyott az édeni világba. És ha belegondolunk, hogy az első két fiú, Káin és Ábel, és Ádám biztos, hogy mindent elmondott, és hogy az Úr hogy tanította őket, és nem sokkal utána ugye Káin megöli Ábelt. Tehát olyan hamar a bűn világába csöppenünk, a legnagyobb bűnöket követik el.
1: Köszönöm szépen, Drábik László testvér.
7: A felolvasott Biblia szövegben van egy fél mondat, ami úgy szól, hogy kiűzte őket, hogy műveljék a földet. A korábbi fordításokban az volt, hogy orcedverítékével műveld, keresed a kenyeredet. Hajlamosak félreértelmezni abból a szempontból, hogy a munka büntetés. Ebből nem az következik, hogy a munka büntetés lenne. Nem akarok sokat beszélni róla. A munka azért kell, hogy az ember ki tudjon teljesedni, és a munka által is közelebb tudjon kerülni az Úrhoz.
1: Köszönöm szépen. Bár itt csak halkan jegyzem meg, hogy a katolikus teológia innen vezeti le a munkát, a protestáns teológia pedig az Édenből vezeti le. Van egy nagyon híres szociológus, gondolom a legtöbben hallottatok róla, Max Weber, és az egyik könyvében ő be is mutatja, hogy mely országokban magas az infláció, amely azokban az országokban, amelynek az egész kultúrájában ott van benne, hogy a munka az egy büntetés. És azoknak a nemzeteknek, akiknek áldásként jelenik meg a munka, az egész országok egészen más. Persze, amikor ő ezt valamikor 120 évvel ezelőtt lefektette és be tudta mutatni, mára már sok minden megváltozott, de érdemes vele foglalkozni. Parancsolja, Nikó!
8: Lelkész házaspárként egy mondatot sokszor hallott az ember, meghall a ha tudtam volna kezdetű. És itt hát olyan dolgok következnek, hogy ha tudtam volna ezt vagy azt, akkor nem teszem meg, hogy ez lesz a következmény. Én úgy gondolom, hogy Ádám is és Éva is, ha tudta volna, hogy az engedetlenségnek mi a következménye, akkor menekültek volna. Ebből viszont azt kell levonnunk azt a következtetést, hogy Isten nem véletlenül ad szabályokat, ma sem véletlenül ad szabályokat. Ő védeni akar minket attól a keserű csalódástól, amikor akkor tör rá valakire, amikor fölismeri, hogy ha tudtam volna, hogy erre az útra megyek, akkor mi a következménye, mert ez azt is jelenti, hogy már nem tudom helyrehozni, ami megtörtént, megtörtént. És éppen ezért nagyon komolyan kellene vennünk a Bibliában elénk tárt szabályokat, hogy megmeneküljünk ettől a keserű csalódástól és a bűn következményeitől.
1: László, egy rövid gondolat.
7: Ádám és Éva pontosan tudta a következményt, hiszen azt mondta az Úr, ha elköveted, meghalsz. Hát ennél súlyosabb következmény nem lehet.
8: Csak ez egy elméleti tudás volt.
1: Hát nem tudták, hogy mi az, hogy halál. Addig, amíg az ember nem tudja, hogy mi az, hogy halál, meg büntetés, meg rossz, mert csak a jót ismeri. De menjünk tovább. Parázslószén, Ezékiel első fejezet, 4. versétől 14. verséig, Tokics Marika.
3: Láttam, hogy forgó szél jött észak felől, nagy felhővel és egymást érő villámlással, körülötte fényözönnel, a közepéből, a villámok közül, mintha ezüstös csillogás tündöklött volna. Négy élőlény alakja volt ott, ilyennek látszottak. Emberhez hasonló alakjuk volt, de mindegyiknek négy arca, és mindegyiknek négy szárnya volt. Lábaik egyenes lábak voltak, de lábfejük olyan volt, mint a borjú láb. Ragyogóak voltak, mint a fénylő réz. Szárnyuk alatt négy felől emberi kezek voltak. Mind a négynek több arca és szárnya volt. Szárnyaik összeértek egyiké a másikéhoz. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak, mindegyik előre nézve tudott menni. Ilyen volt az arcuk. Volt ember arcuk, de volt oroszlán arca is mind a négynek jobbról, bika arca is volt mind a négynek balról, és volt sas arca is mind a négynek. Ilyen volt az arcuk. Felső szárnyai ki voltak terjesztve, ez a két szárny összeért, egyiké a másikéval. Kettő pedig eltakarta a testüket. Mindegyik előre nézve tudott menni. Ahová a lélek akart menni, oda mentek. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. Ilyenek voltak az élő lények. Külsejük olyan volt, mint az izzó parázs. És az élő lények között, mintha égő fáklyák lobogtak volna. Tűz ragyogott, és a tűzből villámok cikáztak. Az élő lények úgy suhantak ide-oda, akár a villám.
1: Köszönöm szépen. Itt megint arról van szó, hogy tele van szimbólummal, és tele van egy látomás által, amely nehezen értelmezhető, interpretálható a mai ember számára, a látomás részleteiből is. Tehát látjuk ezeket a képeket, és nehezen tudjuk összerakni. De ez nem azt jelenti, ha valamit nem értek, hogy az értelmetlen. Ezek nagyon értelmes dolgok, csak fel kell emelkednünk a profécia síkjára. És még egy, nem a saját korunkból, nem a saját kultúránkból, szimbólumainkból kell ezeket értelmezni, hanem abból, amelyben élt Ezékiel maga a proféta. Marika?
3: Igen, és azt mondja a tanulmányunk, hogy Ezékiel látomásában az élőlények négy-négy arca hasonló ahhoz, amit János látott, oroszlán, sas, bika és az ember.
1: Köszönöm szépen. István?
4: Csak azt a gondolatot, amit mondta, hogy a mai valóságban ezek a látomások nehezen értelmezhetők, azt mondanám, hogy itt három látomást láttuk, egy ezékieli látomást, van egy jánosi látomás, és van egy izsaiási látomás. És ezek a látomásoknak az a lényeg, hogy ezek nem mondanak ellent egymásnak. Tehát ezek kapcsolódnak egymáshoz, lényegében ugyanazt a valóságot közelítében mind a háromféle látomás.
1: Nagyon szépen köszönöm. Marika, aztán Tibor.
6: Nekem az jutott eszembe, hogy hát ezek a lények is Isten által teremtettek. Tehát az Isten mindent tud, mindenre képes. A mi korlátolt agyunk el se tudja képzelni, hogy miket tud az Isten alkotni. De egy fontos, hogy Isten dicsőségét képviselik, és Isten akaratát viszik végbe.
1: Köszönöm szépen. Kulcsár Tibor testvér.
2: Remélem, nem fogtok rám megharagudni, de én zenész voltam eredetileg, és kicsit úgy érzem magam...
1: Szeretjük a zenészeket.
2: Majd mindjárt kiderül. Szóval egy kicsit úgy érzem magam, mint amikor előttünk van egy színpad, és azt látjuk, hogy ott ülnek a zenészek, az egyiknek ilyen, a másiknak olyan, a harmadiknak amolyan hangszer van a kezében, már bejön a karmester, veszi a karmesteri pálcát, hogy beint, ez minket már nem érdekel. Kit érdekel, hogy mit fognak játszani? A lényeg az, hogy mi az a hosszú izé ott annak a kezében, és miért így húzogatja, a másik miért így húzogatja, ez miért így fújogatja, az miért oda emeli, ez meg miért így csinálja. Tehát nem ezért jöttünk ide, nem? Hát én meg szeretném hallgatni. Van a Bibliában valami, ami nem a Szentlélektől van. Ez a fejezetszámozás. azt mi emberek tettük bele.
1: A versszámozás.
2: Meg a versszámozás. Most megtetszenek nézni, amikor ezt, amit az előbb elolvastuk, így mindent végigmond a Biblia, akkor megszólal az Isten embernek, fél én beszélni akarok veled. És akkor elmondja az Úr, hogy ezen a hatalmas előkészítésen miért függött az, hogy mit fog most elmondani, és mit kell Ezékielnek megérteni. Én ezzel nem a profécia tanulmányozástól akarok senkit elriasztani, de azt mindenképpen szeretném bátorításképpen mondani, hogy koncentrálni kell arra, amit Isten üzen. Mert ez mind azt szolgálja, hogy Ezékiel ugyan lenyűgözött állapotban, de kinyílt szemmel és megnyílt füllel hallja és értse az Urat.
1: Profétailag nyitott helyzetbe kerül. Menjünk tovább a következő gondolatsorhoz. Népe között lakozó Isten. Itt négy Biblia szövegünk lesz. Kulcsár Anikót kérem, és arra kérlek, hogy mondd be, hogy mikor melyiket olvasod.
8: Mózes 4. könyve, 2. fejezet, 3. vers. Izrael fiai mindnyájan a maguk hadi jelvénye körül táborozzanak, nagy családjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátrától távolabbra, körös körül táborozzanak. Elől, kelet felől legyen Júda táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Júda fiainak a fejedelme Nahson, Aminádáb fia. Most a Mózes 4. könyve 2. fejezet 10. versével folytatom. Délfelől legyen Rúben táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Rúben fiainak a fejedelme Elicúr, Sedéúr fia. A 18. vers. Nyugat felől legyen Efraim táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Efraim fiainak a fejedelme Elisáma, Ammihud fia. És a 25. vers. Észak felől legyen Dán táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Dán fiainak a fejedelme Ehiezer, Ammisaddab fia.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy minden törzsnek megvolt a maga hadi jelvénye, a szentély a tábor közepén volt, és a tábor a szentély körül volt található. Mindenütt pontosan utcák nyíltak, és olyan volt, mint egy nagy-nagy térterület, és mindenki mindig hazatalált. Mert mindig oda nézett a szentélyhez, és ahhoz képest betájolta magát. Bár itt is elhangzott, hogy északon, délen, nyugaton és keleten, és ezek mindig stabil irányzékok voltak, irányvonalak voltak. Most gondoljuk el, hogy egy kisgyerek, egy 3 éves kisgyerek elveszett, mert ő nem tudott kiemelkedni. Ő mit nézett? Megnézte, ő nagyon jól ismerte a saját törzsének és családjának a jelvényét, és ő azáltal hazament. De kívülről az idegenek és a pogányok, hát ezek nem úgy jöttek, mint a tatárok, vagy nem tudom én, rendezetlen sorba. Olyan rend és olyan fegyelem volt. És ahol Isten megjelenik, ott mindig rendnek kell lenni. Nem tudom, hogy vagytok, de én most az utóbbi néhány évben azt látom, hogy ez a rend, ami gyülekezeteinkben alaposan kezd csökkenni. A beszéd, a rendezetlenség, a fegyelem, az önfegyelem hiánya, tehát valahogy ez a világias gondolkodás kezd rajtunk úrrá lenni, és ezért örültem nagyon ennek a Biblia szövegnek, hogy itt a rendről kapunk, az önfegyelemről kapunk tanítást. Parancsoljon, Nikó.
8: És hogyha belegondolunk, ha Isten nem a rend Istene lenne, akkor nem tudom, hogy működne ez a világegyetem, mert az egész rendszer, a bolygók, de a legkisebb parányi élőlények is, amiket nem is látunk, mindegyik a saját rendjének és feladatának megfelelően funkcionálisan működik. És ebbe a rendbe kéne egyetértek nekünk is belesimulnunk.
1: Rövideket kérek, Tibor, és aztán Marika.
2: A rendetlenség demoralizáló.
1: Igen.
2: Azt üzeni, hogy összevisszaság van, és erőtlenség. a rend, például egy ilyen rendben vonuló hatalmas nép, egy győzelmet előre sugázó erődemonstráció.
1: Igen. Parancsolj.
6: Ugye 603.550 emberből állt ez a nép, és érdekes, hogy a lévitákat ugye nem számolták meg, tehát az Isten nem engedte meg, hogy meg számolják, és Isten utasította, hogy ha vonulni kell, hogy milyen sorrendben vonuljanak, hogy a szent sátor az mindig középen legyen, és védelem vegye körül.
1: Köszönöm szépen. Itt a megjegyzésünk szépen mutatja, hogy a négy felolvasott zászlón az ezékieli látomásnak a négy szimbóluma jelenik meg, de nincs időnk, tovább kell mennünk. Lucifer bukásáról Ézsaiás 14. fejezetében, és ott a 12-től 14. terjedő versekben találunk feljegyzést. Jakó Rózsika.
9: Jaj, leestél az égről, fényes hajnalcsillag, lehultál a földre, népek legyőzője, pedig ezt mondtad magadban. Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat. Odaülök az Istennek hegyére, a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez.
1: Köszönöm szépen. Ez olyan szépen irodalmi nyelvezettel, patinása, megfogalmazva, pontosan leírva Lucifer bukását, nem is kell róla beszélni. Értjük. Elérkeztünk az összefoglaláshoz, Rózsika.
9: Dr. Szigeti Jenő a Hit ABC-je második kötet 22. oldaláról hoztam. A népet úgy vezette az Úr, hogy dicsőségének jele a felhő és a tűzoszlop betakarta őket. Csak úgy lehettek dicsőségének részesei, ha Isten jelenlétének valósága határozta meg életüket. Az ószövetségi embernek is az volt a reménysége, hogy ha Isten újjáteremti a világot, akkor dicsősége látható lesz nem csak Izraelben, hanem az egész világon. A Bibliában az új ég és az új föld nem más, mint Isten dicsőségének helyreállítása ezen a földön. A profétai látomásokban Isten dicsőségét az angyalok és a mennyei lények visszhangozzák. Erre nem Istennek van szüksége, hanem minden teremtett lénynek, mert Isten dicsőítésével, jelenlétének valóságától, kapcsolatukról tesznek tanúbizonyságot. Pál az Areopágoszon úgy mutatja be az athéni bölcseknek Istent, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ennek az Istennek a dicsőítése, a lét titkának megismerése, felismerése. A Biblia az emberek dicsőítéséről is beszél, ezt a megbecsülést az emberek szerénységgel, szerény magaviselettel lehet elérni. Ennek viszont az az alapja, hogy Isten mindenek felett való hatalmát kell elismerni. Ez viszont csak úgy lehet elérni, hogy hitben elfogadom azt, hogy az Istennek az életem minden apró dolgával terve és szándéka van. Nincs véletlen. A hit úgy lesz megérett tapasztalat, hogy naponta megértem, hogy miért történhet meg velem, és ez miért jó nekem. Ez Isten dicséretének alapja, amiben része van a munkámnak, a felebarátnak, a teremtett világnak. Valóban ő benne élek, mozgok és vagyok.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, az elhangzott gondolatokat. Mindenkit hívunk és várunk, folytatjuk, és a Zsoltárok könyvét vesszük górcső alá. Most pedig egy imádsággal fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg az igét, És te néked köszönjük meg azt, hogy az igében van egy vörös vonal, amely az Ószövetség első lapjától a Jelenések könyve utolsó verséig végig nyomon követhető. Add, Urunk, hogy ez a vörös vonál meghatározza életünk legfontosabb döntéseit, hogy egy tapotat se menjünk előre a te felhatalmazásod nélkül, a te lelkednek segítsége nélkül. Arra kérünk, áld meg életünket, küzdelmünket, és tégy bennünket alkalmassá a veled való találkozásra. Jézus nevében. Amen.

Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén át tekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ér tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rend.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Meghívott vendégünk, illetve pontosabban mi vagyunk a meghívott vendégek, Ópusztaszer, az Emlékpark. Műsorunknak aki bennünket tájékoztatni és navigálni fog a riport alatt, Kertész Péter úr, az Emlékparknak az ügyvezető igazgatója. Kertész Péter úr, egy pár mondatban bemutatkoznál a kedves hallgatóknak, hogy mióta vagy te igazgató, és mit a fő feladatod?
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Nekem nagyon szoros kapcsolatom van az Emlékparkkal, hiszen annak idején már egyetemista koromban, hiszen én néprajz és történelem szakon végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, és már amikor felvételiztem, akkor Juhász Antal néprajzkutatónál felvételiztem, aki az Emlékpark egyik alapítója és építője, hiszen ő kapta a feladatot a 70-es években, hogy egy szabadtéri néprajzi múzeumot létesítsen ide az Emlékparkban, és hát én az egyetemi gyakorlataimat is itt töltöttem, úgyhogy azt is mondhatnám, hogy ifjúságom szabadidejének egy részét itt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban töltöttem el. 2012 óta vezetem egyébként az Emlékparkot, ügyvezető igazgatóként, és hát az én feladatom magának az Emlékparkot üzemeltető KFT-nek a vezetése és az itt folyó munkák koordinálása, hiszen az Emlékpark ott egy non-profit KFT üzemelteti, az ONTE Nonprofit Kft., amely tulajdonképpen az itt lévő épületeket és a bennük található kiállításokat, valamint a programokat működteti. Az Emlékpark többségi állami tulajdonú társaság, gazdasági társaságként működik egyébként, és mi egy múzeális kiállítóhely vagyunk. Kevesen tudják, hogy a múzeumoknak több funkciója van, és több kategóriába sorolják. A múzeális kiállítóhely abban különbözik a múzeum intézményétől, hogy nekünk gyűjtési feladatunk és kutatási feladatunk elméletileg nincsen, tehát mi saját gyűjteménnyel nem rendelkezünk, nekünk nincsenek gyűjtemény raktáraink. Mi más múzeumok anyagaiból készítünk kiállításokat, amit aztán bemutatunk az ide érkező kedves látogatóknak. Természetesen rengeteg állandó kiállításunk is van, de évente legalább kettő időszaki kiállítással várjuk az ide érkező vendégeket.
0: Mielőtt a riportot megcsináltuk volna, előtte én kicsit ránéztem a weboldalukra, egy olyan 15, de lehet, hogy 20 évvel ezelőtt én voltam, amikor megmutatták először a nyilvánosság előtt a háború utáni feszti körképet, hát én csak ájultam és pistogtam, hogy mekkorát változott a Ópusztaszeri Emlékpark. Ha jól emlékszem, 40 féle helyszín van, amivel a rádió hallgatók, ha eljönnek egy hétvégi családi kirándulásra, akkor tudnak nézni 40 féle helyszínt, illetve ez városlegenda, vagy valóban úgy van, hogy van külön gyerekprogram kislányoknak, illetve kisfiúknak is, van skanzenjük. Tulajdonképpen milyen programokkal tudnak kedveskedni a rádióhallgatóknak a Ópusztaszeri Emlékpark?
1: Az idő kicsit halad, hiszen a körképet most már kicsit régebben adták át, mint 15 év, hiszen 1995-ben nyitották meg a rotunda épületet, amely tulajdonképpen a körkép bemutató épülete, illetve jelen pillanatban 13 állandó kiállítás található most benne, ugye három emeleten keresztül, de visszamennék egy picit az Emlékpark megalapításához. Ugye itt 1896-ig visszamehetnék, hiszen Göndös Benedek már akkor írt a kormánynak, hiszen ő a pusztaszeri főapát volt, és országgyűlési képviselő is, hogy itt emlékparkot kell létesíteni, hiszen 1896-ban itt avatták föl a honfoglalás és millenniumi ünnepségeinek egyik jelképes emlékművét, ugye Kalósede szobrászművész alkotta Árpád emlékművet. De egészen 1970-ig kellett várni, amíg tényleges építkezések megindultak. Elsősorban a szabadtéri népről, ez egy gyűjtemény indult el. Ezt akkoriban egy szabadidőparknak tervezték, nem feltétlenül történeti kiállító helynek, inkább egy szabadidőparknak, aminek a honfoglalás és a magyarság története az egyik fő attrakciója, és ezen az emlékhelye. Aztán később ez változott, hiszen ahogy haladtak elő a korral, mindig egy-egy ötlet felmerült, hogy hogyan is kéne bővíteni az emlékparkot, ezért egy picit eklektikus jellege van. Tehát ha valaki belép, akkor azt látja, mintha valahova mindig lepottyantottak volna valamit. Ez valóban így is történt, és ennek az az oka, hogy mindig született egy-egy ötlet, és néha gyakran sajnos megfelelő koncepció nélkül kellett az emlékpark vezetésének ezt végrehajtani. Ez nyilván a tulajdonosoktól egy felüljövő, gyakran politikai nyomás is volt, főleg itt a 80-as évekről beszélek elsősorban. Úgyhogy jelen pillanatban a következő képen néz ki az emlékpark. 55 hektáron működünk. Ebből vannak különböző szegmenseink, ilyen például a látogató központunk. Ha valaki bejön, akkor egy vendégforgalmi kiszolgáló épületen kell keresztül haladnia, ami tulajdonképpen egy pénztár épület, de ott már vannak vizes blokkok, mosdók, turinformiroda van mellette, és ha belép a főkapun, akkor rögtön egy látogató központba érkezik a kedves vendég. Ebben a látogató központban van kávézónk, háromdimenziós mozivetítőtermünk, ahol az emlékpark történetét meséljük el, Szermonostor történetén keresztül egyébként, illetve egy Magyarország története háromdimenziós animációs filmben mutatjuk be, elsősorban az ifjúság számára, illetve a külföldiek számára, hiszen számos nyelven ez megtekinthető mindkét filmünk, tulajdonképpen a magyarság történetét és az emlékpark történetét, mint már említettem. A látogató központunkban van egy ideiglenes kiállítóterünk is, ahova folyamatosan tervezünk évente legalább két kiállítást. Most a Zsibzsup Kender Zsupa, vagy a Kender 1000 éve című kiállításunk tekinthető meg jelen pillanatban. És itt található a Trogmayer Otto konferencia termünk is. Trogmayer Otto régész professzorról annyit érdemes tudni, hogy ő volt ténylegesen az emlékparknak a létrehozója, tulajdonképpen az ő vezetésével alakult ki annak idején az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark jelen formája. A látogató központtól, ki tovább jövünk, ott a szoborkertünk található, itt számos történelmi szobrunk látható. A központjában természetesen a 1896-ban felállított Kallós Ede szobrászművész által megalkotott Árpád emlékmű áll, és ez az emlékpark központi eleme is. Ha kicsit tovább sétálnak a látogatók, akkor élnek el a múzeumi épületünkben, ahol az állandó kiállításaink láthatók, ezek főleg történeti, régészeti és néprajzi kiállítás is látható itt, hiszen ha csak a szegedi paprika kiállításra gondolok, de egészen a honfoglalás kortól a millennium koráig utazhat az időben itt a kedves látogató, illetve csatlakoztunk az Egy a Természet vadászati világkiállításhoz is. A Csongrád-Csanád megyei vadászkamarával közösen létrehoztuk az úgynevezett vadászkiállításunkat, amely a rotunda épületünknek a tetejében látható, a tornyában helyezkedik el, de ugye itt látható a híres neves alkotás is, a Feszti körkép, amely Magyarország legnagyobb képzőművészeti alkotása. Van szabadtéri néprajzi gyűjteményünk is, amely a délalföldi népi építészetet mutatja be. Ez azért különleges, mert talán ez az egyetlen olyan falu múzeum, amely igazából a város, hiszen ugye elsősorban városi épületek láthatók benn, amelyben ugyanakkor ugye egy agrárnépesség lakott, ezek az alföldi mezővárosok tipikus építészetei, amely a paraszti építészetet tükrözi, a Makói háztól kezdve a Szegedi ház, Makói tanya, a Hódmezővásárhelyi olvasókör, de nem sorlom fel az egész skanzenünket, illetve van egy nomád parkunk, ahol ugye jurták vannak felállítva, és a nomád életbe pillanthatnak bele a kedves látogatók, hiszen hagyományőreink ott igyekeznek egy picit rekonstruálni, hogy hogyan is telhettek a honfoglaló magyarok hétköznapjai. Tehát, hogyha valaki oda bemegy, akkor ott szőhet, fonhat, megnézhet jurtákat, amely reményeink szerint ugye hitelesen van berendezve, hiszen mindig a régészeti kutatásokat veszük ebben alapul. és hát mi is dolgozunk, ugye, van a kollégák között egy szakmai csoport, amely tulajdonképpen az emlékpark munkájának a tudományos háttérmunkáját készíti elő, mert régész, néprajzos, történész, és természettudós van benne egyébként, hiszen van nekünk egy gyógynövénykertünk is. A gyógynövénykertünk és feldolgozónk, gyógynövényházunk úgy alakult ki, hogy sokat törtük a fejünket, hiszen itt látható az Alföld legnagyobb monostorának romjai, a Szer monostor romjai, és gondolkodtuk, hogy hogyan lehet jobban bevonni a látogató térbe. És mivel az itt élő bencés szerzetesek ugye nem csak lelki gyógyírt, hanem testi gyógyírt is hoztak az ide érkezőknek, és a régészeti ásatások során lehetett azonosítani azokat a gyógynövényeket, amikkel ők foglalkoztak, ezért létrehoztunk egy rekonstruált gyógynövénykertet egyébként, itt a Szentgáleni apátsággal együtt, ugye, és a pannonhalmi bencésekkel együtt közösen dolgozva, ezt megpróbáltuk ezt is hitelesen rekonstruálni, hiszen be tudták a régészek azonosítani azokat a növényeket, növénymagvakat, amelyeket annak idején itt használtak gyógyításra a szerzetesek, és egy 10 000 tőből álló gyógynövénykertünk van, és ez nagyon érdekes egyébként. Itt oktatásokat is szoktunk tartani, természetesen foglalkozások is vannak, hogyan lehet a gyógynövényekből teákat, főzeteket, forrázatokat készíteni. És hogyha tovább haladunk, akkor van egy lovaspályánk is egyébként, ahol honfogláskori lovas bemutatót tartanak a kollégák. Ez is megtekinthető, bár ide előzetes bejelentkezés szükséges mindig. És hát az emlékpark egy része, ugye fás és ligetes erdőből áll tulajdonképpen, ott nekünk egy irodalmi tanösvényünk van, amelyet játszótérnek is nevezhetünk, de ezért ez több, mint játszótér, hiszen a gyermekek különböző akadálypályákon és mászókákon kell, hogy áthaladjanak, és mindig egy-egy irodalmi alkotás van, amely a feladatot kijelöli. Gondolok én arra, hogy van egy nagy mászókánk, amely várost stilizál, és ugye azt el kell foglalniuk, hogy Nyögte Mátyás Búshadárt Bécsnek büszke vár.
0: Egészen fantasztikus. Van egy kis tavacskájuk, ha jók emléképei. Mit lehet tudni a kis tavacskáról, illetve a nyugdíjasok, a nagyon nyugdíjasok ezt a írdatlan nagy területet, a 40 helyszínt, ha jól emlékszem, muszáj nekik végiggyalogolni, vagy létezik valamilyen kis elektromos jármű, amit tudnak bérelni?
1: Kezdeném a tóval. A tó az egy tűzivíztároló, ugye Körtvétónak nevezzük, hiszen a Gesta Hungarorumból tudjuk, ugye Anonymus leírásaiból, hogy a Körtvétó mellett a Gyümölcsény erdőnél álltak meg honfoglaló őseink, tehát ezt a területet jelöli meg ennek, és hogy itt tartották meg az első országgyűlést, az első magyar országgyűlést, és mi ezért ezt a tűzivíztározót, amely egy szép tónak lett kialakítva, nevezzük el Körtvétónak. Most a tóval a legnagyobb kihívásaink vannak, hiszen az Alföld, a Dél-Alföld egy komoly sivatagosodáson megy keresztül. Borzasztó a csapadékvíz hiány, és itt tűnnek el ezek a kis tavacskák, hát mi igyekszünk ezt a megmenteni, hiszen ez nekünk nem csak azért kell, mert szép az emlékparknak, nagyon nagy a vízcsökkenés, úgyhogy mi ezt most igyekszünk rekultiválni. Igazából a tavat elkezdte benőni a nádas, elkezdett egy mocsarasodás, és hát különböző biológus szakemberek próbálnak ezen segíteni, bevalljuk őszintén, és próbáljuk újra táplálni is a vizet. Környékünkön már számos ilyen kis tó eltűnt sajnos. Nekünk is nagyon nagy a vízapadásunk, most ezt próbáljuk pótolni, ezt a vízapadást, hiszen nekünk ez a tó vigyáz tulajdonképpen a feszti körképre és az egész rotunda épületére, hiszen egy automata tűzoltó rendszer van ebbe az épületben. Egyébként ennek pont a napjainkban történik a felülvizsgálata, és tulajdonképpen a megfelelő karbantartása, pontosan a szárazság miatt nézzük, hogy mit is bír a rendszer. Hál' Istennek még a tóban van annyi víz, hogy ez el tudja látni ezt a feladatot, de ez nagy kihívások elé állít minket, és hát természetesen majd a fenntartó minisztériumunkat, hiszen ez komoly anyagi beruházás lesz, majd most készülnek erről egyébként a tanulmányok, hogy hogyan is lehet megmenteni. A másik kérdés pedig ugye az 55 hektáros területet azért bejárni, ebből az 55 hektáros területből egyébként 22 hektár valóban a beépített kiállító terünk, a többi, amit már említettem, ugye inkább a természetvédelmi területhez tartozó kis erdőrész, hiszen az emlékpark a Kiskunsági Nemzeti Park területének része, és mi is Natura 2000 terület vagyunk, madárátvonulási hely egyébként. És igen, tehát itt elektromos kisautók bérlése, jelen pillanatban is van egy elektromos kisautó, amit lehet bérelni. Sajnos éppen a Covid előtt igyekeztünk volna ezeket lecserélni és megújítani, hiszen ezek előregettek sajnos. A gazdasági válság okán jelen pillanatban még ennek a forrás előteremtése folyik, de van egy-két elektromos kisautó, amit folyamatosan bütykölünk és működik, úgyhogy lehet bérelni azt is, igen.
0: Egészen fantasztikus. Nem a tárgykörhöz tartozik, előző riport alanyaimtól tudom, hogy Magyarországon, Alföldön leginkább, a vízhiány az okozza, hogy több víz folyik ki az országból, mint amennyi befolyik. De ez egy másik műsornak lenne a tartalmi része. Sétáljunk tovább itt a rotondába, és tud-e valami izgalmas dolgokat még mondani? Gyerekek, milyen programok vannak, gyerekprogramok, mielőtt odaérünk a Veszti körkép bejáratához?
1: Számos gyerekprogramunk van. Általában érdemes a honlapunkon tájékozódni, mielőtt valaki ideérkezik. Az emlékpark eleve egy gyerekbarát múzeum, muzeális kiállítóhely, családbarát kitüntetést is kaptunk már többször. Van lent egy baba-mama szobánk a körkép bejáratával kapcsolatban, ahol az ilyen csöpségeket akár el lehet altatni, tisztába lehet tenni, rendbe lehet tenni, és az anyukák is ki tudják magukat pihenni, hiszen fotelek, kis haltatóhinta és minden más található benne. Tehát a legkisebb néhány hónapos gyermektől egészen én azt gondolom, hogy a fiatal felnőttekig mindenkinek tudunk biztosítani megfelelő komfortérzetet is, és hát természetesen megfelelő programokat is. Számos múzeumpedagógiai foglalkozásunk van, amire viszont előzetesen be kell jelentkezni, és ezekkel a múzeumpedagógiai foglalkozásokat akár egy személy is kérheti, kérhet akár tárlatvezetést is, egy személyis csoport is, és természetesen családok is kérhetik. Itt a legkisebbektől kezdve, tehát óvodáskorú gyermekektől kezdve egészen a középiskolásokig tudunk biztosítani megfelelő programokat. Ezeket általában főleg csoportok szokták kérni, hiszen a családok számára már az, hogy elindulnak és belejárják az emlékparkot, ehhez is kevés egy nap, de van nekünk az úgynevezett kalandos emlékhely programunk, amely a skanzenre fókuszál elsősorban, és ott mindig várjuk hétvégenként elsősorban, hiszen a családok elsősorban hétvégén érkeznek, várjuk különböző népi játszókkal és foglalkoztatókkal az ide érkező kedves családokat.
0: Közben besédáltunk egy fantasztikus helyre. Itt századfordulós ruhákban vannak öltözködve.
1: Ez tulajdonképpen ez a promenádunk, amit úgy nevezünk a Kisváros és Nagyváros promenád. Ez a Veszti körkép megfestésének, tehát az 1800-as évek második felének az időszakát mutatja be. Ez két szegmensre oszlik, most ahogy mi most itt állunk, ez a Kisváros promenádunk. Ez például egy kis vidéki város, akár ha Szentes vagy Makót, tudnám minden sorolni, életét mutatja be, hogy a sétáló utcán tulajdonképpen milyen élet zajlott, de ez elsősorban viselettörténeti kiállítás. Ha tovább haladunk, akkor a Fesztiék kingyesi tanyáján találhatjuk magunkat, és az eredeti gerendákat is bemutatjuk, hiszen a Felvidéken kingyesen volt Feszti Árpádéknak egy tanyájuk, Ógyallán. Itt volt a műterme is, számos képét itt alkotott meg, és itt a kor hírességei összejártak egyébként, és tulajdonképpen ezek a gerendák, amik ide fel vannak függesztve, ezek egy ilyen kis vendégkönyvként is szolgáltak. Tehát itt, hogyha nézzük például Bársony Istvántól kezdve, itt kísérjük azokat a feliratokat a falra, Jókai Mór, Jankovics Marcell, országgyűlési képviselő, Tuba János, Jogász Országgyűlés, és Lányi Géza, Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, ezek mind kijártak, Dankó Pista, Bródi Sándor, Rákosi Viktor, Sipulusz, ugye, ők mind kijártak a fesztivál tanyára, és tulajdonképpen ezeken a gerendákon látható az ő kézírásai, igazából, és ez egy picit ez az interjú a fesztiéknek ezt az életét mutatja be, amikor, és egy kis panoptikum jelleggel is látható. Itt

0: ugye Jókai Rózával, de láthatjuk, ahol éppen Spányi Béláék dolgoznak a körképen, de ilyen kis jeleneteket próbálunk itt bemutatni, és hát itt audiogájdos, QR-kódos lehetőségek vannak, amit letölthetnek mobiltelefonra a látogatók. Egyébként van az Emlékparknak egy mobil applikációja, ahol ha az ideérkező látogató ezt letölti, akkor számos kiállításról olvashat érdekes dolgokat, de egy narrációs vezetést is kap az egész Emlékparkról egyébként. Tehát egy audiogájd, végig mennek az okostelefonnal, és egy-egy pontokon, hogyha elindítják, akkor egy kellemes hang fog nekik beszélni és gépi tárlatvezetést tartani, de aki nem szereti a modern, azt mondom, hogy a legmodernebb technikával, hanem szeret inkább emberi kontaktusokat létrehozni, ők kérhetnek személyes tárlatvezetést is természetesen.
1: Egészen fantasztikus. És most milyen helyre érkeztünk, hol vagyunk?
0: Ez a nagyvárosi promenád, tehát a kisvárosi promenád ellentéte, ez azt próbálja bemutatni, hogy a korban, tehát a 19. század második felében, ugye, mint mondtam, egy viselettörténeti kiállítás kapcsán, és egy kis építésztörténeti kiállítás kapcsán, hogy például egy szegedi főutca, egy Kárász utcán milyen élet is lehetett abban az időszakban, amikor a feszti körképet festették. Milyen hangulat?
1: Itt látunk egy fűzőboltot, egy fehér nemű készítőboltot, egy csizmadia volt az előbb kirakva, méterárú, tehát a századfordulón hogy néztek ki ezek a boltok, és milyen ruhába öltözködtek akkor a polgárok. És itt látok egy csendőrt is.
0: Így van, hát a csendőrség, sokan a csendőröket azt gondolják, hogy ez a 20. század második felének volt egy fegyveres testülete, pedig nem, hiszen a csendőrség már a 19. században is működött. Ugye rendfenntartó szerepeket látott el, volt nyomozati szerepük és felelősségük is, viszont ők, hogyha kinyomoztak bármilyen bűncselekményt, soha nem használtak sem fogdát, sem börtönt, hanem ők rögtön átszállították a hatóságoknak az elfogott bűnözőket. Az Emlékparknak egyik érdekessége, hogy az Augusta-Szeri Nemzeti Történeti Emlékpark skanzenjében található Magyarország egyetlen állandó csendőr kiállítása, amely közadakozásból épült, és tulajdonképpen ez a csendőr kiállítás, a Magyar Királyi Csendőrsi Bajtás Közösség, Washington székhelyel működik egyébként ez a közösség, gyűjtéséből tudott kialakulni, és ennek Szakály Sándor történész professzor a kurátora, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért is érdemes ide jönni, hogy egyetlen egy Magyarországon élő állandó csendőr kiállítást megnézzen a látogató, hiszen nagyon érdekes a csendőrség története.
1: És most megérkeztünk a honfoglalás kiállításra.
0: A kiállításról mondanék néhány szót, hogy mi is alkotta meg ezt a kiállítást, mi is volt a koncepció. Ezt Révész László, a Szegedi Tudományegyetem régész tanszékének professzora alkotta meg ezt a kiállítást, az ő koncepciója alapján épült föl. A lényege tulajdonképpen az, hogy egy picit a feszti körképpel párhuzamba állítsuk a honfoglalók valódi életét. Tudjuk, hogy a feszti körkép a romantika korában készült, ugye az 1800-as éve végén, ugye a millenniumra 1894-re készült el, és igazából egy romantikus szemléletet ad be, ahol még a korabeli régészet történettudomány nem volt teljesen tisztában a honfoglalókkal, ezért mind a viseletek, mind maguk a jelenetek azért nem történeti hitelességet mutatnak be. Ha ide belép a látogató, itt viszont egy történeti hitelességet lát magáról, a honfoglalók életéről. Tehát itt láthatunk egy jurtát, aminek a váza van fölállítva például, és itt egy család, tehát az asszonyok állítják föl a jurtát, és a mögötte a képen láthatunk, hogy hogy nézhetett ki egy honfogláskori falu, egy település. Itt láthatunk ékszereket, ruhadíszeket, ezek eredeti ékszerek, ásatásokról, sírokból kerülnek elő, láthatunk fegyvereket, karokat, láthatunk állatcsontokat egyébként, hogy milyen állatokat tartottak honfoglalóink. Nagyon kevesen tudják, hogy például elterjedt volt a teve, ezt egyébként a feszti körképen hitelesen ábrázolják, hiszen ott is láthatók tevecsontok, láthatunk mezőgazdasági eszközöket, korabeli sarlót, szőlőmetszőkést, ásópapucsot, láthatunk egy földbemélyített háznak a rekonstrukcióját, ahol a

0: 10.-11. századi elejénk tulajdonképpen télen, a téli szálláson laktak ilyen földbemélyített házak, egészen az Árpád korban, itt láthatók különböző ékszerek, a híres Bezdédi Tarsoly lemeznek, ugye egy nemes másolata van kiállítva, amely sokak szerint az első keresztény emlékünk, hiszen a közepén, a tarsolemez közepén egy kereszt található. Úgyhogy mi igyekszünk a honfoglalás korról egy valós képet mutatni, és amikor ezt megnézik a kedves látogatók, összetudják hasonlítani a feszti körképpel tulajdonképpen.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, akkor beléphetünk a feszti körképhez?
0: Igen, mehetünk a körképhez.
1: Egy-két érdekességet fogunk hallani még a feszti körképről. Alakok, akik itt vannak, a női alakok, ezek az eredeti ásatásokból előkerült ruházatok, és hát, picik voltak az emberek?
0: Az ásatásokból ugye kevés ruházat kerül, némi foszlány, némi textilmaradvány előkerül, de az nagyon minimális, inkább a ruháknak az anyagát lehet megállapítani. Ebből egyébként a zsíp-zsup, kenderzsup kiállításunkban ilyet mutatunk be. Elsősorban a ruhadíszek elhelyezkedéséről, de hát nagyrészt ez a fantázia, hiszen modern párhuzamokat próbálnak hozni. Nyilván egy keleti népcsoport, vagy kaftánba öltözött, és egy keleti párhuzamok alapján próbálják rekonstruálni a honfoglalók viseleteit, öltözeteit. Most már nagyon sokat tudunk erről, de azért még mindig azt gondolom, hogy inkább csak a fantáziánkra van bízva, hogy hogyan is nézhettek ki maguk a honfoglalók. És hát természetesen az emberek mérete azért nem volt ilyen nagy és magas, mint a napjainkban, hiszen azért a táplálkozás nagyon meghatározta ezt. A honfoglaló eleink azért egyrészt kásaiteleket fogyasztottak, ugye ők egy nomád tejgazdaságot vittek. Nagyon érdekes az is, hogy a honfoglalás során először a só lelőhelyeket, a só bányákat foglalták el, főleg az erdélyi területeket. Ennek az volt az oka, hogy ugye az állattartáshoz, a nomád állattartáshoz és a bőrfeldolgozáshoz, a hústartósításhoz a só az elsődleges, ugye, ami kell.
1: Közben nagy ricsaj közepette mentünk, átjöttünk a bejárati aulán, ahol nagyon sok látogató volt, ez volt a háttérzaj. Beérkeztünk egy előtérbe, és mindjárt fölérünk a feszti körképhez.
0: Tehát visszatérve magához a körképekhez, tulajdonképpen Robert Breaker ír, festő volt az, aki ezt kitalálta, magát a műfajt, és ezt szabadalmaztatta is. Ezért minden körkép 15 méter magas és 120 méter hosszú volt, ő ezt levédette tulajdonképpen. Európában nagyon sok körkép volt, körkép létezett, és ezek tulajdonképpen utaztak. Ez volt a kor helyig is háromdimenziós mozia. Nagyon érdekes, hogy Feszti Árpád, amikor a párizsi világkiállításon járt, akkor látott először körképet, ő az özönvizet szerette volna lefesteni, megfesteni, hiszen a körkép műfajban, a történeti műfaj, az Napóleonnal kezd elindulni, hiszen előtte tájképeket festettek, főleg tájképeket mutattak be, és Napóleon volt az első, akinek a fejéből kipattant, hogy ezt propaganda célokra is lehetne használni, és a saját csatáit akarta megfestetni körkébe. Egyébként ez el is készült, festettek is ilyet, Feszti ezt is látta, és ez így lette meg egyébként a körkép műfajának, de először az özönvizet szerette volna megfesteni, a bibliai özönvizet, hiszen akkor egy vallásos festői korszakát élte. Viszont apósa Jókai Mór rábeszélésére neki állt élete legnagyobb fő művének, a Magyarok bejövetele című festménynek, amelyet most itt láthatunk, és meg is érkeztünk ide.
1: Így van, megérkeztünk a legfelső szintre. Tehát csoportos látogatás van. Most a csoport, akik itt voltak fönt, ők lemennek szépen, és fog feljönni a következő csoport, itt fél óránként van csoportváltás. Ahova is érkeztünk most meg?
0: Hát tulajdonképpen a rotunda épületünkben található Magyarok bejövetele című körképhez, amely Feszti Árpád és számos alkotótársa munkája. Ugye azért kötődik Feszti Árpád nevéhez, hiszen ő vezette a munkákat, tehát Vágó Pál, Spányi Béla, Pálya Celesztin dolgoztak ezen a képen, hogy a teljesség igénye nélkül említem most csak a legnagyobb neveket, de hát dolgozott rajta például Feszti Árpád felesége is, Jókai Róza, aki szintén festő volt, ő festette például a képre a halottakat.
1: Egészen fantasztikus. Itt átmegyünk a három dimenzióból a két dimenzió, vagy a két dimenzióból a három dimenzióba, hogy szemben Árpád vezérünk látható?
0: Így van, pontosan, tehát a jelenetek ilyen snittekből állnak tulajdonképpen. Ennek is megvan a maga oka, hiszen a Feszti körképen nem más láthatunk, mint Jókai Mór Levente című színdarabját tulajdonképpen megfestve. Ez a Levente színdarab, ez nem került soha bemutatásra, de ugye hát Jókai azért elég nagy hatást gyakorolt Festire, és ezt alapul véve, tehát amit láthatunk, ugye rögtön a fő jelenet Árpád és vezérei. Az érdekesség, hogy Festi magát festette meg Árpád vezér szerepében, ahogy a vezérek nézik a csatát, viszont apósa ott látható Jókai Móra legyőzött Latorc vezér alakjában egyébként, és hát felesége Jókai Róza, nevelőapja kezét fogja éppen a képen, mint Latorc vezérnek a lánya. Ugye láthatjuk a fejedelem asszony jelenetét, ahogy a fejedelem asszony bevonul, ugye ökrös szekéren. Nagyon érdekes, hiszen szürke marhát vették alapul, azt gondolták, hogy ez volt a legeslegősibb magyar marha fajta, amely a honfoglalókkal együtt érkezett. Ugye ezt már tudjuk a régészeti leletekből, hogy a honfoglalókkal egy kis szarvú marha érkezik a Kárpát-medencébe, és itt az őstulókkal és minden egyéb más itt talált jószággal történt tenyésztés következtében alakul ki az a szívós fajta, amit ma magyar szürke marhának nevezünk, és ez már a 12. századra, 12.-13. századra elnyeri ezt a végleges alakját. Kitűnő húsjószág egyébként, és a legnagyobb előnye az, hogy lábon lehet elhajtani, egészen Lengyelországig, vagy akár Dél-Olaszországig ezeket a marhákat ugye hajtották, az úgynevezett hajdúk, őket ismerjük a történelemből.
1: Világos, itt milyen csata jelenet? Éppen kik csépelnek itt?
0: Tulajdonképpen a csata jelenet nem másról szól, mint ahogy a honfoglaló magyarság lerohanja a Latorc vezér harcosait, ugye az itt talált szláv harcosokat. Nagyon érdekes az ábrázolás mód egyébként. Erről van egy történet, van egy anekdota, hogy amikor először kiállították Budapesten a körképet, akkor egy idős öreg úr nagyon hosszan sokáig nézegette a csata jelenetet, és a teremőrhöz fordulván azt mondta, hogy ő nagyon sok csatában részt vett már életében, és egy lovas csatának valóban ilyen a hangulata. Beírt a vendégkönyvben, és az aláírás nem más volt, mint Görgei Artúr. Úgyhogy az ő szájában tudjuk, hogy valóban egy lovas csata jelenet hitelesen van ábrázolva. A csata jelenetet egyébként Vágó Pál festette, ugye akit a festő Petőfinek is neveztek, vagy a festő Petőfinek is mondtak, hiszen számos alkotás van, amely a 48-as csatákat jeleníti meg. Talán az is érdekes, hogyha jövünk, hogy itt látható...
1: Kérdésem van, hogy ezt a bejegyzést a látogatók meg tudják nézni, Görgei?
0: Nem, ezt nem tudják a látogatók megnézni, ez a vendégkönyv sajnos nincs a birtokunkban, ez nálunk elsősorban anekdotaként él. De nagyon érdekes tulajdonképpen a helyszín, amit látunk, ahol ők megfestették, ahol a vázlatokat készítették, ugye ez Kenderesként van Munkács mellett egyébként, itt láthatjuk, hogyha megnézzük a Tátos asszony jelenetét, és hogyha egy hegyet látunk jobb oldalon, ez a Munkácsi Várhegy, amit látunk. Egyébként a helyszín már beazonosításra került, Popovics Béla történész és Popovics Lőrinc, az ő nevüket említeni, meg kárpátaljai nagyon jeles kollégák ők, és hát ők megtalálták azt a pontot, ahol a vázlat elkészült, munkás mellett egyébként ott egy emlékmű is épült. És az az érdekes, hogy amit látunk, az azt a kis erdőírtás, az a mai napig létezik, és hátborzongató volt, mikor kimentem és láttam, hogy ez még mindig létezik a helyszínen. Tehát felismerhető egészen a Latorca, felismerhetők a hegyek, a dombok, tehát 100%-osan be tudjuk azonosítani, hol készültek el a körtép vázlatai.
1: Előre, itt ha egy füst felszáll, és egy karjait széttartó ember van, én arra asszociálok, hogy esetleg egy táltost látunk itt, és a körbe...
0: Egy táltos asszonyt látunk egyébként, és az érdekessége az, hogy a modell nem más volt, mint Jókai Róza Feszti Árpád felesége, ezért ha láthatjuk, hogy kecses kéztartás, egy kecses női kéztartást, hogyha láthatunk, ha megfigyelünk, hogy igazából...
1: Nem akartam ennyire előre menni.
0: Ezt nem tudja a látogató, be azon, hogy férfi vagy nő, csak hogyha alaposan megnézi, mi tudjuk, hogy Jókai Róza volt a modell a táltos asszonynak.
1: Ilyen kéztartás csak egy csodálatos asszonynak van.
0: Igen, igen.
1: Kik az egyéb szereplők, akik körbeveszik?
0: Hát tulajdonképpen itt egy fehér lóáldozást láthatunk. Maga a jelenetnek az érdekessége az, hogyha szembefordulunk, akkor pont szembe az Árpád és vezérei jelenetet láthatjuk. Itt az eget érdemes megfigyelni. Feszti Árpád az égnek nagyon nagy jelentőséget adott minden munkájában. Ha megnézzük Árpád és vezérei fölött, az ég borús, sötét, viharfellegek vannak még. Ennek a jelképe nem más, mint hogy a magyarság még egy borús, sötét égbolt alatt van, bizonytalan a magyarság sorsa, nincs hazája, vándorol, most próbálj új hazát foglalni, és hát a szembelévő jelent, hogyha megnézzük a fehér lóáldozást, ott már tiszta az ég, gyönyörűen süt a nap, száll föl a füst a szellemeknek, ugye üzenjük és köszönjük, hálát adunk, hiszen a magyarság új hazára talált, és ez az égbolt, hogyha nézzük a távolba, egyre jobban tisztul, és ennek a jelképe pedig az, hogy a magyarság jövője biztosított, és egy Feszti kitűnően ábrázolja ezt.
1: Fantasztikus, fantasztikus, fantasztikus, és a táltos asszony körül lévő, hogy úgy mondjam, hallgatóság és nézőseregből lehet-e még valamit tudni? Tehát vannak-e?
0: Hát ugye igriceket látunk, ahogy táncolnak. Az érdekesség az, hogy itt 19. századi népviseletben láthatunk honfoglalókat. Ugye ők nem tudták, tehát nem volt még akkor a régészet tudománya oly fejlett, hogy tudták volna. Ők azt gondolták, hogy a népviseleteink egészen régre nyúlnak vissza. Ma már tudjuk akár etnográfiából, viselettörténetből, vagy a régészetből, hogy ez nem így történt. Úgyhogy úgy népviseleteket láthatunk egyébként az itt lévő szereplőkön. Nagyon érdekes a bivajábrázolás egyébként. Egy háti bivajon ül egy figura egyébként. Ez is 19. századi kuzsok van rajta, hogyha megnézzük. Egy ilyen kis bunda. Viszont arra jól ráéreztek, hogy bivajok, azok már itt éltek a Kárpát-medencében, ha a szürke marha még ugye nem is, még akkor nem volt, nem létezett maga a fajta, mert itt, mint ahogy említettem, itt került kitenyésztésre, de a bivajok már az avarkorból itt voltak a Kárpát-medencében. És ha majd tovább sétálunk, hogy a tevéket is láthatjuk, amit már a honfoglalás kiállításban említettem, nagyon sok teve érkezett a honfoglaló magyarokkal ide a Kárpát-medencében. Ott láthatók a tevék, hogyha szemben nézünk. A teve mellett láthatunk kettő kis pontot, két kis kutyát. Ennek az az érdekessége, hogy csak egy puli kutya szerepelt eredetileg a körképen. Amikor a restaurátorok, ugye egy lengyel restaurátorok, nemzetközi csoport restaurálta a körképet, akkor itt Augusta szerep melléjük szegődött egy kis kóbor puli kutya. Mi is majd az ezt a kóbor puli kutya, ami a legjobb tudomásom szerint aztán Krakkóba folytatta tovább az életét, hiszen magukhoz fogadták, viszont azt gondolták, hogy ne árválkodjon az a szegény puli kutya ott egyedül a képen, ráfestették azt a puli kutyát a restaurátorok, akik itt hozzá szegődött. Ez nem károsítja a képet egyébként, hanem ez egy jó dolog, ettől él a kép, és élővé válik.
1: Egészen fantasztikus.
2: Az.
1: Sétáljunk tovább, itt egy kőbányát látunk esetleg?
0: Ez nagyon érdekes, hiszen ez eredetileg nincs rajta a tájon, ez a sziklás rész. Viszont kutattuk, hogy ez mi is lehet. Azt tudjuk, hogy a körképet kivitték a londoni világkiállításra, és amikor kint volt a körkép Londonban, akkor a Feszti családnak Budapest város fölmondta a szerződését, hiszen eredetileg a körkép palota a mai Szépművészeti Múzeum helyén volt. És építettek a Városligetbe egy új épületet a körképnek, viszont az egy picit nagyobbra sikeredett, és egy részt bele kellett oldani a körképben. Pósa Judit világított rá arra, Pósa Lajos leszármazottja, hogy Feszti Árpád nagyon sokat járt Pósa bácsi szőlőjébe, úgynevezett Eszrőnek hívták azt a helyet a Felvidéken, ahol ez a szőlő volt, és hogy abból a szőlőből van egy kilátás, ami majdnem pontosan ugyanilyen, mint ez a táj, tehát nagy valószínűséggel, mikor Festinek az épület megnagyobbodása véget az új épület miatt bele kellett oldani a körkébe, valószínűleg Pósa Lajosnál borozgatva jutott az eszébe, hogy ezt tudja folytatni ezt a tájat, és bele tudja illeszteni ezt a sziklás részt a körkében. Tehát ez az egyetlen, ami nem a munkács mellett készülhetett, hanem valószínűleg a Felvidéken, Gömörben készülhetett.
1: Az előbb említetted, hogy Budapesten volt kiállítva az eredeti Feszti körkép. 1945 az egy viharos időszaka volt kis hazánknak. Ez egy város legenda, hogy őrizetlen volt a rotonda, és a jó magyar pesti emberek jelentős része kiment egy késsel, és kivágtak egy-egy darabot a képből, majd bekeretezték és hazavitték.
0: Ugye ezt a viccet mondhatnám, hogy ugye ismerjük a korosztály még, hogy nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Tehát van alapja, de ez nem így történt. Valóban ugye 1945-ben Budapest ostrom, akkor nem az volt az emberek legnagyobb problémája, hogy egyes művészeti alkotásokat védjenek. Valóban a körképpalota egy gyújtóbomba találatot kapott. Nagy valószínűséggel angol gépek, mikor bombázták Budapestet, akkor kapott egy gyújtóbomba találatot. És nagyon hosszú ideig volt, ugye félig leégett állapotban, ugye eső esett rá, stb. Nagyon rossz állapotban volt, és bizony kivágások is történtek, de mi ezt úgy tudjuk, hogy a szovjet kiskatonák vágták ki, pontosan a mesztelen hölgyeket, tehát a ruhátlan, fedetlen kemlű hölgyeket valóban kivágták a szovjet kiskatonák, és ezt magukkal vitték. Egyébként csak egy kis kulissza titok, a lengyel restaurátorok elárulták, hogy az itt dolgozó restaurátor hölgyek álltak modellt a most látható jelenetre.
1: Köszönjük! Lassan visszajövünk a körképnek a elejéhez, ahol feljöttünk, itt láthatunk egy romos épületet. Mi lehet tudni a kedves hallgatóknak erről a romos épületről?
0: Hát ez maga a körkép épületén egyébként, ez egy lányrablási jelenet látható. Ugye nagyon sokan föl szokták nekünk tenni a kérdést, hogy hát de ez milyen, hát a honfoglaló magyarok, hát nem bántottak itt senkit, és hát kérem szépen, a kornak a bevett szokása volt a lányrablás, a nőrablás, szintén úgy, ugye ezzel vérfrissítést hoztak tulajdonképpen, és ezt nem csak a honfoglaló magyarok üzték, hanem ezt mindenki a korban üzte, tulajdonképpen ezt láthatjuk mi itt, igazából, hogy a lerohant szlávok, ugye elfesztek át a szlávoknak a sorsa, hogy a nőket, a honfoglaló magyarok viszont magukkal viszik, és a feleségnek, ugye ágyasnak és bármilyen másnak, amit a kor szokásaiban ugye benne volt, és hát ez teljesen általános volt. Hát még emlékszek általános iskolai olvasókönyvemből is, a Szabírnők elrablása című olvasmányunkra, úgyhogy hát itt viszont a szlávnők elrablása is látható. De viszont talán érdekesebb a fejedelem asszonyról beszélni egy kicsit, hiszen ő nem más, mint Bazsó Lidi, egy ógyallai asszony, ő állt modellt egyébként a fejedelem asszonynak, és a történet érdekessége, hogy ő nem látta magát a körképen, csak életében egyszer, amikor rákos beteg lett, és Budapesten kellett, hogy kezeljék, és akkor elment, és akkor megtekintette talán magát egyetlen a körképen. De csak másik érdekességet is tudok mondani, a fejedelem asszony szekere mellett a bekötött félszemű alak Tula János országgyűlési képviselő, Komárom megye országgyűlési képviselője volt, Esztiéknek volt nagyon jó barátja egyébként. A fent kiállított kingyesi gerendákon, amiről beszéltünk is, hát ő is hagyott ott egy kis kézjegyet és írást.
1: Egészen fantasztikus volt. Műsoridőnk lassan lejár, de itt egy-két hallgató, illetve feszti körkép néző csatlakozott hozzánk. Fölteszem a kérdést, hogy van-e kérdése esetleg, amit föltesz az igazgató úrnak a látottak, illetve hallottakkal kapcsolatban?
2: Abszolút nem. Tökéletes magyarázat volt végig a teljes körképben. Teljes, tökéletes magyarázatot adott arról nekem, aki én székely vagyok, mármint Erdélyben születtem, és sajnos ugye a magyar nevem miatt anno anyukám ugye román iskolában adott, és én ezekről a dolgokról nem tudtam. Az utóbbi években folyamatosan gyűjtök így információkat, úgyhogy nagyon köszönöm, és hálás vagyok ezekre a fontos, értékes információkért.
1: Visszaadom az igazgatónak egy mondatra a szót, egy búcsúzkodásról.
0: Nagyon örülök, hogy ilyen nagy az érdeklődés, egyébként ez látható is a feszti körkép iránt, és én csak arra szeretném megkérni a hallgatókat, hogy amikor ideérnek, ők valamiféle olyan történeti ábrázolást várnak, egy olyan történelmet, amely a legújabb történeti kutatásokba kapasznak. Ne ezt várjuk. Az 1800-as években sem a régészet, sem a történettudomány még nem állt ilyen magas fokon, mint napjainkban. Ezek a tudományok akkor kezdtek elindulni, akkor kezdtek kiépülni. Ez egy romantikus történelem szemlélet, ahogy Fesztiék és a kortársaik gondolták és látták. Csak egy példát mondhatok még, a honfoglalókon látható ruhák, azok török ruhák egyébként, egy középkori török ruhák, ez nem más van, tehát nem, láthatjuk, hogy nem olyan annak, mint amik mag gondolunk, hogy a honfoglalók lehetek, ez nem más, mint Fesztiék a legközelebbi párhuzamokat szerették volna, megkérdezte, hogy milyen lehetett egy keleti népnek tulajdonképpen a ruha, és egy keleti népet vettek mintának, egy keleti nép történetét. Vagy ha megnézzük akár ott az íjász alakot, aki egy picit ért az íjakhoz és a reflex íjakhoz, ott láthatjuk egy a nyilazó alakot, ahogy kihúzza a lovát, ezt ha jobban megnézzük, az íj fordítva van felajzva. Azt tudták, hogy hogy nézhetett ki a honfoglalóknak az íja, de azt nem tudták már, hogy hogy kell megfeszíteni, és feszítetlen állapotban szerepel a képen, mint hogyha úgy lőttek volna vele. De néhány ilyen érdekesség felfedezhető, ne azt gondolják, hogy a történelem megcsúfolása miatt ábrázolták egy Fesztiék, mert Fesztiék tulajdonképpen a kor történeti tudását az ő tudásukkal 100%-osan vitték a vászorra. Én azt gondolom, hogy ideérkezvén a nemzeti romantika hangulatát kell tekinteni, és azt vegyék át a kedves látogatók, és a körkép él. Valahogy a körképnek van egy olyan hatása egyébként, amely én azt gondolom mindenkire hat, és mindenkire rányomja a bélyegét, és valami varázslattal tölti el a magyar lelkeket.
1: Nagyon szépen köszönjük, akkor még egyszer egy búcsúzkodást köszönjük a igazgató úr.
0: Köszönöm szépen, hogy szerepelhettem ebbe a kiváló műsorban, remélem ezt minél többször megtehetem, és remélem, hogy a hallgatókkal személyesen is tudok beszélgetni és találkozni itt a magyarság bölcsőjében, ópuszta szerem.
1: Ezt meg én ígérhetem meg, hogy vissza fogunk még ide térni, mert itt könyvtárnyi anyag van, amivel kell, hogy tájékoztassam a hallgatókat. Kedves hallgatóim, Isten áldja önöket, műsoridőnk lejárt, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

pillanatban a cél, hogy napról napra kövessük Jézust, és a Szentlélek átformáló ereje révén fejlődjön a jellemünk.

amikor a környezetünk a hibáinkra mutat, a hívőnek nem csüggedésbe kell esnie, hanem Krisztushoz fordulni a bölcsességért és erőért. A kritika, akár igazságos, akár igazságtalan, nem a megállásra, hanem a helyes irányba való igazodásra kell, hogy ösztönözzön. A hangsúly a pozitív irányon van. Ne vess konkolyt, hanem országának jó magvait. A hibázás elkerülhetetlen, ugyanakkor az emberi mulasztás és a tudatos, romboló bűn között hatalmas különbség van. A feladás és a negatív hozzáállás nem Isten akarata.

Ne veszítsük el a fókuszt az elkövetett hibák miatt. A cél az, hogyha netán botlunk is, mint ahogy Sátán és az ember is elbukott, a megigazulás és a győzelem felé törekedjünk. A hangsúly a pozitív oldalon, a törekvésen van, szemben az önsajnálattal vagy a kritikában való elmerüléssel. Az Istenben való hit és a személyes elkötelezettség lehetővé teszi a tovább haladást a külső körülmények ellenére. A kritika törvényszerű, de a kitartás és a jó cselekedet melletti elkötelezettség a valódi lelki győzelem kulcsa.

ne ítéljetek, és titeket sem ítélnek. Ne kárhoztassatok, és titeket sem kárhoztatnak. Bocsássatok meg, és néktek is megbocsátanak. Lukács evangéliuma, 6. fejezet, 37. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szombaton tartják a gálakoncertet a Gárdonyi jubileumi év ünneplésére a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagy termében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága holnap után, október 17-én szombaton a Gárdonyi jubileum gálakoncertjén. Kórus és orgonaművek mellett ritkán hallható kamara darabok is megszólalnak. Az est egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja, mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgonahangverseny vezeti fel az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat két kiváló zeneszerző munkásságának újra felfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született, és 40 éve hunyt el. Fia, Gárdonyi Zsolt pedig idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgona művész művészeti vezetésével a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány szervezésében valósul meg. Reformációi gálaest. Az október a reformáció hónapja következő rendezvénye, a reformációi gálaest lesz október 18-án, vasárnap 17 órától az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Rákóczi út 21, amelyet az Ökumenikus Tanács szervez. Ünnepi előadó Steinbach József, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a MEÖT elnöke. A jegyeket a gálaestre az igénylőlap kitöltésével és visszaküldésével kérhetnek. A részletes programok és a letölthető plakátok az Ökumenikus Tanács honlapján érhető el. A gálaestre a jegyigénylőlapot szintén a honlapról lehet elérni két formátumban. Idősek hónapja, egy kártyányi szeretet. Október az idősek hónapja, amely jó alkalom arra, hogy figyelmünkkel, szeretetünkkel és megbecsülésünkkel még tudatosabban forduljunk az idősebb generáció felé. Ebben az évben a Pünkösdi Egyház Szociális Főigazgatósága egy missziós kezdeményezésre hívta a gyülekezetek gyermekközösségét. A felhívás egyszerű volt. Készítsenek saját kezüleg igei bátorító kártyákat a bentlakásos intézményekben élő idős emberek számára. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek szolgálatán keresztül bibliai üzenetek, imádságok és biztató gondolatok jussanak el azokhoz, az idősekhez, akiknek egy kedves figyelmesség is sokat jelenthet. A színes kártyákon igeversek, gyermekrajzok és gondosan elkészített díszítések kaptak helyet. Minden alkotás személyes ajándékká vált, amely Krisztus szeretetét közvetítette az idősek felé. A felhíváshoz több gyülekezet is örömmel csatlakozott: Kecel, Kiskörös, Békés Csaba, Érd, Kaposvár és Kalocsa gyermekközösségei készítették el azokat a kártyákat, amelyek intézményeik lakóihoz kerültek. Az idősek örömmel és meghatódva fogadták az üzeneteket. Az időjárásról. Nyugodt őszi idő. Ma csütörtökön napos száraz az időnk kis felhőkkel. A légmozgás mérsékelt marad, és 15-20 fokunk van. Pénteken is napos idő várható, némi felhőkkel. Eső nem várható. Az északi szél megélénkül, és 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Ezután összehívta Sámuel a népet az Úrhoz Mitzpába, és így szólt Izrael fiaihoz. Ezt mondja az Úr, Izrael istene. Én hoztam ki Izraelt Egyiptomból, én mentettelek meg benneteket Egyiptomnak, és mindazoknak az országoknak a hatalmától, amelyek sanyargattak benneteket. Ti pedig most elvetettétek isteneteket, aki megszabadított benneteket minden bajból és nyomorúságból, hiszen ezt mondtátok neki, tégy valakit a királyunkká. Most hát álljatok az Úr színe elé törzsenként és nemzetségenként. És amikor fölvonultatta Sámuel Izrael valamennyi törzsét, a sors Benyámin törzsére esett. Akkor fölvonultatta Benyámin törzsét nemzetségenként, és a sors Mátri nemzetségére esett. Majd kisnek a fiára, Saulra esett a sors. De amikor keresték, nem találták. Ekkor újból megkérdezték az urat, hogy eljött-e egyáltalán az az ember. És az Úr ezt felelte, igen, itt van, elrejtőzött a holmik között. Akkor odafutottak és elhozták, és amikor odaállt a nép közé, egy fejjel kimagaslott az egész nép közül. Akkor Sámuel ezt mondta a népnek, látjátok, kit választott ki az Úr? Hiszen nincs hozzá hasonló az egész nép között. Ekkor újongásba tört ki az egész nép, és ezt mondták, éljen a király! Sámuel pedig kihirdette a népnek a király jogait, majd beírta egy könyvbe, és azt elhelyezte az Úr színe előtt. Azután hazaküldte Sámuel az egész népet. Saul is hazament Gíbeába, és vele ment az a sereg is, amelynek a szívét arra indította az Isten, de az elvetemült emberek ezt mondták, hogyan tudna ez segíteni rajtunk? És megvetették, ajándékot sem vittek neki. Ő azonban úgy tett, mintha ezt észre sem vette volna. Sámuel első könyve, 10. fejezet, 17-től 27-ig.

0: szerény vagy bátortalan.
1: Miért rejtőzik el Saul, amikor élete nagy pillanata elérkezik, és hivatalosan is Izrael királyává választanák? Félelem fogta el? Tudatosult hirtelen benne, mi vár most rá? Ő csak az elkóborolt szamarakat kereste, hogy hazavezesse azokat, s most váratlanul rádöbben, hogy egy egész országot kell vezetnie. Sámuelnek bevallotta már, hogy erre nem érzi magát képesnek és elég tehetségesnek. De hát Isten nem ígérte meg a segítségét? Isten elől nem lehet elbújni. Erre nincs is szükségünk, mert maga Isten az, aki bennünk és általunk dolgozik, és képessé tesz arra, amire elhívott. Egy szerény ember jól ismeri lehetőségeinek határát, Isten karjaiba veti magát, és Istenre bízza élete irányítását. Egy szerény embert Isten tovább tud vezetni, túl azon, amit eddig magáról el tudott képzelni. A szerény ember az Istennel való kapcsolatból él. Saul végül vállalja a feladatot, de ami itt jól kezdődik, sajnos tragédiába fullad.

Atyám, taníts meg, hogy merjek többet várni tőled, mint saját lehetőségeimtől. Tarts közeledben, és adj bátorságot, hogy szembenézzek az élet kihívásaival. Add, hogy irántad érzett szeretetem erősebb legyen, mint a félelmem és aggódásom. Amen.

Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét. Imádkozzunk!

Dicsőség néked, ó Uram, hogy értem is meghaltál a keresztfán. Kérlek, világosítsd meg elmémet, tudatosítsd bennem, hogy halálod által bocsánatot nyert minden vétkem. Áldozatod így lesz számomra életté. Kérlek, add, hogy ezt a csodát teljes valójában fölfoghassam, és hálás legyek neked érte. Add, hogy tőled ne térjek el. Ha sok és nehéz feladat vár ma rám, adj erőt ahhoz, hogy mindet megfelelően elvégezhessem. Add, kérlek, hogy megélhessem az elégedettség érzését. Kérlek, ajándékozz meg e napon is kegyes megváltásod gyümölcseivel, hogy ne éljem haszontalanul életemet, hanem általad megtaláljam életem kiteljesedését. Könyörgöm, terjeszd ki vigyázó figyelmedet szeretteimre. Ó, légy érette áldott! Jézus, egyetlenem, aki mindig is jót akar velem. Ámen.

0: közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 15-e. 2001-ben Miami-ban indult meg az ölelés mozgalom. Ma van az ölelés világnapja. Az ölelés már az élet kezdetén rendkívül fontos. A ritkán ölelgetett gyermek lassabban fejlődik. Mivel öleléskor dopamin, boldogsághormon szabadul föl, csökkenti a negatív érzelmeket. Növeli a másikban való bizalomérzését, ezáltal az önértékelést. Segíti az oxitocin nevű hormon termelődését, ami nyugtató hatással van a testre, csökkenti a szíverések számát és a vérnyomást is.
2: Ma Teréz napja van. Avilai nagy Szent Teréz karmelita rendi szerzetesnő volt. Mint minden igazi misztikus, Teréz is úgy érezte, hogy cselekednie kell, apostoli életre hívják, és szeretetben kell tevékenykednie. Cselekedeteket kell végrehajtani, mindig csak cselekedeteket. Nem arról van szó, hogy sokat kell gondolkodni, hanem arról, hogy nagyon kell szeretni. 1562-től 17 női és 15 férfi kolostort alapított, tagjai a sarutlan kármeliták.
1: Teréz napja sokfelé volt szüretkezdő nap. Egerben Teréz szedés a neve. Teréz napját a Balaton vidékén, Baranyában is szüretkezdő napként tartották számon. A Bánátban, Bácskában asszonyi dologtiltó nap volt, amikor nem moshattak, kenyeret sem süthettek. Baranyában is Teréz napján kezdik meg a szüretelést, a darálást és a préselést.
2: 1812-ben érkezette földre Balassa Pál evangélikus lelkész, helytörténész, 1858-ig élt. Apja Balassa János, a Tolna megyei Sárszentlőrinc lelkésze, fiát az orosházi egyház választotta Mikolai István mellé lelkésznek. Egyik alapítója volt az orosházi kaszinónak és az 1840-ben létrehozott 5. orosházi iskolának. A szabadságharc alatt politikai vétségű beszédeket tartott, ezért följelentették a szolgabírónál, így megfosztották papi hivatalától. Ezután földjén gazdálkodott. Rendszeresen írt cikkeket a Pesti Hírlapba, a Regélő Pesti Divatlapba és a protestáns egyházi és iskolai lapokba. Helytörténeti munkája az orosháza múltja és jelenének rövid vázlata.
1: 1867-ben távozott az élők sorából Balogh Sámuel református lelkész, író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Pataki tanulmányai befejeztével a Putnoki partikulában tanított, majd Serkén választották lelkésznek. Haláláig E. Gömöri Honti kisközség protestáns lelkipásztora maradt. A tudományos gyűjteményben nyelvtani, filozófiai, esztétikai, irodalmi s vegyes tárgyú cikkei is megjelentek. Egyéb orgánumokba is írt, mint a Szép literatúrai ajándék, a SAS, a kritikai lapok, a literatúrai lapok, a Századunk, a Tudománytár és a Magyar Akadémiai Értesítő. A közhasznú esmeretek tárában 174 cikke jelent meg. Jeles munkái, Áhítatosság órái, a Különc, rajzolatja az emberi szívnek, az ezüst lakodalom nézőjáték öt felvonásban, érzékeny történetek.
2: Szász Károly 1905-ben vett búcsút az élettől. Kolozsvárot tanult, református lelkész szabadszálláson, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke 1884-től 1903-ig. Emellett költő, drámaíró, esztéta, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludi Társaság tagja. A szabadságharc után Tiszaroffon a Borbély családnál talált menedéket. Minden lírai, epikai, drámai műfajban alkotott, kiváló műfordító is. Shakespeare, Goethe, Dante művei, a Nibelung ének, angol és francia költők. Fontosak irodalmi elemzései, Madács tragédiájáról ő írt először értekezést.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Példabeszédek könyve 10. fejezet 12. vers.

A történelem kezdete óta éri egyik háború a másikat. Újabbnál újabb fegyvereket terveznek és vetnek be. Ma már tömegpusztító fegyverek, atomfegyverek, vegyi fegyverek egész arzenálja áll harcra készen. Mindezt miért? Azért, hogy területeket hódítsanak el egymástól, megszerezzék a hatalmat emberek, országok, pénz fölött, hogy az ellenséges népet bosszúból vagy vallási fanatizmusból kiírtsák. Amikor egy király meghódított egy területet, nem elég, hogy megölte az ott lakókat, még azt is leromboltatta, amit az elődje építtetett. Azért, hogy megmutassa, ő mennyivel szebbet, jobbat, nagyobbat hoz majd létre.

0: A háború azonban nem csak országok vagy nemzetek között dúlhat. Háborút viselhetnek egymással össze nem férő etnikai csoportok, akik nem szívlelik egymást. Háborúzhatnak egymással szomszédok, munkatársak, diákok vagy bárki. A családokban is előfordulhat háború olyanok között, akik valamikor szerették egymást, de saját önzésük eltávolította őket egymástól, és már gyűlöletet éreznek egymás iránt, és bármit tesz a másik, az csak rossz lehet. Végül háború dúlhat azokban a szívekben, amelyek nem tudnak magukkal vagy másokkal megbékélni. Egy megoldás van a háború ellen, mégpedig a másik minden hibáját elfedező szeretet. Te legyél a béke követe.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Egyek Krisztussal.
1: A mai ige János evangéliuma 17:22. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Gondolatok az igéről. Ezekben a szavakban a legmeggyőzőbb kijelentés van, hogy bizonyítsa azt a tényt, hogy egység, kedvesség és szeretet él azok között, akik valóban keresztények. A világ megváltója felmagasztaltatott, megdicsőült mindazok jellemében, akik hisznek. Micsoda óriási következményei függenek a világ számára azok egységétől, akik azt állítják magukról, hogy keresztények, akik azt állítják, hogy hiszik, hogy a Biblia Isten szava. Immánuel, velünk az Isten. Ez mindent jelent számunkra. Micsoda széles alapja van ennek a hitnek. Micsoda óriási reménység van a hívő lélek előtt a halhatatlansággal. Isten velünk van Jézus Krisztusban, hogy társuljon velünk a menny felé vezető út minden lépésénél. A Szent Lélek van velünk, mint vigasztaló, vezető zavarodottságainkban, hogy enyhítse szomorúságunkat és megvédjen minket a kísértésekben. Ók az Isten ismeretének és bölcsességének mélysége és gazdagsága. Ápoljuk a szeretetet, szakítsuk ki gyökerestől a gyanakvást, irigységet, féltékenységet, és a gonosz gondolkodást és beszédet. Tartsunk össze, egy emberként munkálkodjunk. Legyetek békességben magatok között. A názáreti Jézus nevében könyörgök hozzátok, hogy tegyetek félre minden lelki büszkeséget és a fensőbbség szeretetét. Legyetek olyanok, mint a kisgyerekek, és ha majd a háború véget ér, a királyi család tagjai lesztek, a mennyei király gyermekei. Olvassuk el ezt János evangéliuma 17. fejezetében újra meg újra. Megváltunk atyához intézett imádsága a tanítványok érdekében érdemes arra, hogy gyakran ismételjük és vigyük bele a gyakorlati életbe. Ez majd felemeli az elesett embert, mert az Úr megígérte, hogy ha megtartjuk ezt az egységet, Isten szeretni fog minket, ahogy szerette az ő fiát. A bűnösök megszabadulnak, és Isten végül megdicsőül. Angyalok és angyalfejedelmek ámulnak el a megváltás nagyszerű tervén, és csodálják, és szeretik az atyát és a fiút, amint szemlélik Isten irgalmát és szeretetét.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Próbálj meg jelenlétem tudatában maradni, ahogy lépésenként végigmész ezen a napon. Jelenlétem ígéret és védelem is számodra. Mielőtt felmentem a mennybe, utolsó kijelentésem így hangzott. Bizony, mindig veletek vagyok. Ez az ígéret kivétel nélkül minden követőmnek szólt. Jelenlétem ígérete egy erőteljes védelem. Ahogy haladsz életutadon, számos csapda leselkedik útközben. Sok hang verseng a figyelmedért, és csábít más irányba. Csak pár lépésnyire az igazi ösvénytől várnak rád az önsajnálat és a kétségbeesés vermei, a büszkeség és az önfejűség fensíkjai. Ha leveszed a szemed rólam, és másik útra térsz, súlyos veszélybe kerülsz. Még jó szándékú barátok is félrevezethetnek, ha hagyod, hogy az én helyemet bitorolják az életedben. Úgy maradhatsz az életösvényén, ha folyamatosan rajtam tartod a tekintetedet. Jelenlétem tudata a legjobb védelem a számodra.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Máté evangélium a 28. fejezet, 20. vers. Zsidókhoz írott levél 12. fejezet, 1., 2. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Hóseás próféta könyve, 12. rész. Izrael népe folytatja ősatja bűneit. Hazugsággal fordult hozzám Efraim, Izrael háza pedig alattomosan. De Júda még Isten útján jár, a szentek népe álhatatos. Efraim szelet hajszol, a keleti szelet űzi egész nap. Hazugságot és erőszakot szaporít. Szövetséget kötnek Asszíriával, és olajat visznek Egyiptomba. Pere van az Úrnak Izraellel. Megbünteti Jákóbot, ahogy megérdemli, tettei szerint fizet meg neki. Már az anyamében rászette testvérét, ereje teljében Istennel küzdött. Küzdött az angyallal, és győzött, hogy a sírva könyörgött neki. Bételben talált rá, ott beszélt vele. Bizony, az Úr a seregek istene. Az Úr, ez az ő neve. Térj hát meg Istenedhez, ragaszkodj az irgalomhoz és az igazsághoz, és reménykedj szüntelenül Istenedben. Kalmár lett, hamis mérleg van a kezében, szeret harácsolni. Efraim így beszél. Milyen gazdag lettem, nagy vagyonra tettem szert. Nem találhatnak bennem bűnt, semmit sem szereztem vétkesen. De én az Úr vagyok a te Istened Egyiptom óta, újra sátorlakóvá teszlek, amilyen egykor voltál. Én szóltam a prófétákhoz, én adtam a sok látomást és a példázatokat a próféták által. Mivel Gileád gonosz, semmivé kell lennie. Gilgálban bikákat áldoznak, de oltáraikból kőhalmok lesznek a szántóföld szélén. Jákób Arám mezeire menekült, egy asszonyért szolgált Izrael, egy asszonyért őrizte anyáját. De próféta által hozta föl az Úr Izraelt Egyiptomból, és próféta által őrizte meg. Efraim az elkeseredésig bosszantotta urát, de ő megtorolja a vérontást, gyalázatos tetteiért megfizet neki.

0: Mai szakasz, Hóseás 12. rész. Isten szemében Észak-Izrael értelmetlenül vesztegeti erejét, naphosszat kergeti a keleti szelet, idegenekkel keresve szövetséget. Izrael nem ismerte föl, hogy milyen hiába való ezekkel a hatalmakkal függő viszonyban lenni. Még olajat is vittek az egyiptomiaknak, hogy elnyerjék kegyeiket. Ahelyett, hogy megvallották volna bűneiket, és visszatértek volna Istenhez, csak szaporították a hazugságot és az erőszakot. Istennek Júda ellen is panasza volt. Azt mondta, hogy megbünteti a népet, ahogy megérdemli, megfizet nekik tetteik szerint. Hóseás leírja, Isten tanácsa Izraelnek, hogy térjen vissza korábbi lelkiségéhez, mint amikor Jákob őszintén megvallotta, hogy becsapta bátyját, Ézsaut. Szülei tanácsára Jákob elhagyta otthonát, hogy nagybátyjához menjen. Az úton álmot látott, és amikor fölébredt, megesküdött Bételben, hogy hűséges lesz Istenhez, ahogy Mózes első könyve 28. részének 16-22. Tartó versében olvassuk. Sok évvel később, amikor visszatért, bátyja 400 ember kíséretében várt rá. Ekkor Jákob Isten védelméért esedezett. Mózes első könyve 32. rész 9-11. Jákob kitartott, és az angyal megáldotta őt, és nevét Jákobról Izraelre változtatta. Új neve azt jelentette, hogy Istennel és emberekkel küzdött, és győzött. Ha mi is átéljük a bételi tapasztalatot, és megfogadjuk, hogy hűségesek leszünk Istenhez, akkor ő megszólít és megáld bennünket. Hóseás leírja Izrael népének Istenhez fűződő viszonyát. Jáve, ő, aki létezik, a seregek istene. Ellen White beazonosítja a héber sereg szót a seregek istene kifejezésben, ami így azt jelenti, hogy a 12 törzs istene, beleértve Izrael északi törzseit is. Mivel a seregek istene szerető isten és álhatatos, ezért nem szűnik meg sürgetni Izraelt, jöjj hát vissza Istenedhez. Őrizd meg a hűséges szeretetet, az igaz ítéletet, és Istenedben bíz szüntelen. Jónás proféciája szerint Izraelt Isten megáldotta és meggazdagodott. Királyok könyve 2. 14. rész 23-27 alapján. Izrael azt gondolhatta, hogy milyen gazdag lettem, vagyonra tettem szert, nem találhatnak bennem bűnt, semmit sem szereztem vétkesen. De Isten ezt feleli neki, én vagyok Istened, az örökkévaló, Egyiptomtól kezdve, ismét sátorok lakójává teszlek titeket, mint őseiteket egykor a pusztában. Isten bűnbánatra hívó üzeneteket intézett Izraelhez, prófétáin keresztül. Egy helyen kellett volna Izraelnek Isten tiszteletre gyűlnie, és ez a hely Jeruzsálem volt, ahogyan a Királyok első könyve 8-29 tartalmazza. Isten rendelése ellenére volt, hogy különböző helyeken készítettek templomokat. Ha Izrael továbbra is vétkezik Isten ellen, a népet Asszíriába hurcolják, és ott olyan nehézségeket kell megtapasztalnia, mint amilyeneket Jákob élt át Padan Arámban, Mezopotámiában. Vigyázzunk, hogy mi is idejében ébredjünk bűnbánatra.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga a hirdetendőknek bizonyságára. Krisztus ellenben, mint fiú, a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménység dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk. Mózes előtt hatalmas erővel tárult fel a megváltási terv, amíg a hegyen tartózkodott Istennel. Tudta, hogy ugyanaz az isteni követ jelenik majd meg emberi testben, aki a zsidó nép vándorlását vezette. Isten szeretett fia, aki egy volt az atyával, mindazokat megbékélteti Istennel, akik majd hisznek és bíznak ő benne. Mózes átlátta az áldozati rendszer valódi jelentőségét. Krisztus tanította őt az evangéliumra, melynek dicsősége úgy fénylett Mózes arcán, hogy az emberek képtelenek voltak rátekinteni. A ragyogó dicsőség azért volt fájdalmas népe fiainak, mert áthágták Isten törvényét. Ez mindazok érzéseit tükrözi, akik megsértik a mennyei törvényt. El akarnak menekülni átvilágító fényétől. Csak az Isten törvényéhez helyesen viszonyulók tudják felmérni Krisztus áldozatának valódi értékét, amelyet a törvény megrontása tett szükségessé. A Jézust elutasító zsidókhoz hasonlóan sötét lepel borul azok értelmére is, akik szerint az Ószövetség idején nem volt megváltó. A Krisztusra mutató áldozati rendszerben a zsidó nép az eljövendő üdvözítőbe vetett hite jelképeit látta. Amikor azonban Jézus megjelent, s betöltötte az eljövendő megváltóra utaló proféciákat, honfitársai elvetették őt, és igaz jellemének legnyilvánvalóbb bizonyítékait is elutasították. Ugyanakkor a krisztusi hitet valló keresztény egyház az ószövetségi áldozati rendszer elvetésével szintén Jézust veti el, hiszen a zsidó vallási életforma Krisztustól származott.

amikor a környezetünk a hibáinkra mutat, a hívőnek nem csüggedésbe kell esnie, hanem Krisztushoz fordulni a bölcsességért és erőért. A kritika, akár igazságos, akár igazságtalan, nem a megállásra, hanem a helyes irányba való igazodásra kell, hogy ösztönözzön. A hangsúly a pozitív irányon van. Ne vess konkolyt, hanem országának jó magvait. A hibázás elkerülhetetlen, ugyanakkor az emberi mulasztás és a tudatos, romboló bűn között hatalmas különbség van. A feladás és a negatív hozzáállás nem Isten akarata.

ne veszítsük el a fókuszt az elkövetett hibák miatt. A cél az, hogyha netán botlunk is, mint ahogy Sátán és az ember is elbukott, a megigazulás és a győzelem felé törekedjünk. A hangsúly a pozitív oldalon, a törekvésen van, szemben az önsajnálattal vagy a kritikában való elmerüléssel. Az Istenben való hit és a személyes elkötelezettség lehetővé teszi a tovább haladást a külső körülmények ellenére. A kritika törvényszerű, de a kitartás és a jó cselekedet melletti elkötelezettség a valódi lelki győzelem kulcsa.

ne ítéljetek, és titeket sem ítélnek. Ne kárhoztassatok, és titeket sem kárhoztatnak. Bocsássatok meg, és néktek is megbocsátanak. Lukács evangéliuma, 6. fejezet, 37. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A fehér bot napja 1969 óta, október 15-e a fehér bot nemzetközi napja, az évnek az a dátuma, amikor picit több figyelem irányul a vak és látássérült emberekre. A látássérültek nemzetközi napja célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengén látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit. A társadalomba való széleskörű és teljesebb értékű beilleszkedés útját. A kézmosás világnapja. Több nemzetközi szervezet, köztük az UNICEF, 2008-ban rendezte meg először a kézmosás világnapját október 15-én, melynek célja, hogy eseményeivel felhívja a figyelmet a szappannal történő kézmosás fontosságára. A magyar iskolák 2009-ben kapcsolódtak be először a programba. 250 iskola, 50 ezer diákja vett aktívan részt az UNICEF által kezdeményezett eseményekben. Annak ellenére, hogy mindenki tisztában van a rendszeres kézmosás szükségességével, meglepő módon sokszor mégsem alakul ki megfelelően a feltétlen reflex, hogy bizonyos helyzetekben kezet kell mosni. A tudatosabb oktatás, a helyes módszerek gyakorlása már a legfiatalabb kortól maradandó szokást, igényt alakít ki a kézmosásra. Az ölelés világnapja. Az ölelés kampány egy személy azon kísérlete, hogy az ölelés hogyan hat mások hangulatára. A Nemzeti Ölelés Napját országonként más-más időpontokban rendezik meg. Hazánkban a Nemzeti Ölelés Napját július 1. szombatján ünnepeljük. Az ölelés egy terápia. Véletlenszerű, önzetlen kedvesség idegenek felé. Az oka pedig az, hogy közben jól érezzük magunkat. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 303. évfordulójára. November 7-én és 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 130. évfordulóját. A görög katolikus metropolita arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban vecsernyét mondanak. November 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak. Majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án, vasárnap, 10 óra 15 perckor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak. Közös imádságra és hálaadásra a Mária Pócsi Isten szülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. Az időjárásról. Nyugodt őszi idő. Ma csütörtökön napos száraz az időnk kis felhőkkel. A légmozgás mérsékelt marad, és 15-20 fokunk van. Pénteken is napos idő várható, némi felhőkkel. Eső nem várható. Az északi szél megélénkül, és 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Az elmúlt alkalommal egy különös történetről kezdtünk beszélni. Arról, amikor Izrael istenének a szövetség ládája fogságba esik, és a filiszteusokhoz kerül. Megtudtuk, hogy Dágon templomában nagyon hamar kiderült, nincs más Isten az élő Isten előtt, fölött, helyett és mellett. Dágon szobra egyik napról a másikra először csak ledőlt, aztán amikor megpróbálták helyreállítani, akkor másnapra már nem csak ledőlt, hanem ketté szakadt, a feje és a két kézfeje pedig kigurult a templom küszöbéig, mintha valahova indulni készült volna Dágon, vagy menekülni. Nagyon megijedtek attól, az eseménytől az asdódiak, akiknél a Dágon templom volt. Hogy mi történt utána, azt azonnal el fogom olvasni Sámuel első könyvéből, az 5. fejezetből, a 6. verstől. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait. Amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre Dágonra. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael istenének a ládájával? Azok ezt felelték, át kell vinni Gádba Izrael istenének a ládáját. Át is vitték oda Izrael istenének a ládáját. Álljunk csak meg egy pillanatra, kedves hallgatók! Izrael fiai, ha még emlékeznek 2 héttel ezelőttre, azért akarták, hogy Isten ládája jelen legyen a harcaikban, mert arra gondoltak, hogy ezzel rákényszerítik az Urat, hogy avatkozzon be, mégpedig úgy avatkozzon be, hogy győzelemre segíti a népét. Hát mekkora szégyen és megaláztatás lesz Izrael istenének veszíteni. Izrael istene azonban nem volt hajlandó csak azért jelen lenni, mert erre rá akarták kényszeríteni. Ebből le lehet azt a következtetést vonni, hogy lám csak, a láda csak egy láda. Hiába viszik oda, hiába mondják, hogy ez Isten jelenlétének a jelképe. Isten mégsem működik. Eltelik egy pár nap, és az elhurcolt láda működni kezd. Még mielőtt azonban nagyon beleélné magát valaki abba, amit mondtam, szeretném tudatosítani, nem a láda működik. Csak míg az egyik helyen Isten nem volt hajlandó az őrá utaló jelet magára nézve kötelezőnek tartani, nem volt hajlandó csak azért jelen lenni, mert, bocsánat a furcsa szóért, mintegy megidézték őt a láda jelenlétével, mert hogy Isten nem megidézhető, lévén ő nem szellem, meg nem bálvány, meg nem afféle istenség, aki dróton rángathat az ember valamiféle hókuszpókusszal, meg varázsigékkel, vagy jelekkel. Ám de a filiszteusok között Isten szerette volna világossá tenni, hogy ő jelen van, és a ráutaló jelképek az ő jelenlétének a jelképei, és azokkal nem lehet eljátszogatni, azokkal nem lehet tréfát űzni, abból nem lehet mindenféle nevetségtárgyát tenni, mint ahogy a sokan szeretnék. Asdódban nagyon hamar rá kellett jönni arra, hogy Isten jelen van. Először látták, ami Dágonnal történik, és úgy gondolom, hogy Isten nagyon kedvesen először csak az istenségükkel próbálta elrendezni a dolgot, üzenve Dágon szobrán keresztül az asdódiaknak, hogy mi jöhet itt, ha Isten jelen van, de mivel az asdódiak ebből nem egészen értettek, vagy legalábbis nem úgy értettek, ahogy kellett volna, ezért Isten nagyon hamar meglátogatta Asdód lakosait fekélyekkel, betegséggel. Mit gondol ilyenkor egy pogány ember? Azt gondolták, hogy ez valami véletlenszerű dolog lehet. Nem kell ezt olyan komolyan venni. Úgyhogy exportálni kell a ládát egy másik városfejedelemhez, Gádba. És hát, ha elmúlik az istenség ereje csak attól, mert most már egy másik helyen van, és még a végén nem igazodik ki, hogy hol van éppen, hát ha megszeppen majd Gád hatalmas istenségétől. Hát nézzük, mi történt Gádban. De miután odavitték, az úr keze a városra nehezedett, igen nagy rémület támadt, mely megverte a város apraját, nagyját, és fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba. De amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak jajgatni kezdtek, és ezt mondták, ide hozták Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és ezt mondták, küldjétek el innen Izrael istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze. És azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város jaj kiáltása. Azt gondolhatnánk, hogy a filiszteusok nagyon gyorsan tanultak ebből a dologból, mert legalábbis itt a Biblia felsorolásából úgy tűnik, hogy ez pár nap alatt lezajlott. Tessék csak nézni a folytatást, kedves hallgatóim! Az úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. 7 hónapig zajlott ez az egyik városból ki, a másikba be, ide, oda, amoda, hát ha így lesz, hát ha úgy lesz. És még mielőtt azt mondanánk, hogy de ha ennyire egyértelmű volt Isten látogatását, miért nem vették komolyan? Szeretnék emlékeztetni minden hallgatót, amikor 2 évvel ezelőtt a svéd miniszterelnök azt mondta a cunami után, hogy legfőbb ideje lenne, ha Európa elkezdene imádkozni, mert úgy tűnik, hogy Isten meglátogatta az emberiséget, ebből az emberből nevetséget csinált a sajtó. Viccet csináltak belőle, tréfát űztek rajta, és elmondták mindenféle babonás bolondnak, aki azt hiszi, hogy valamiféle természeti jelenség mögött mégiscsak egy élő Isten, egy valóságos Isten lehet. Hát a filiszteusok is voltak ilyen jók, mint mi. És 7 hónapon keresztül hitegették magukat, meg egymást azzal, hogy ez csak véletlen, ez csak fertőzés, ez csak ilyen-olyan-amolyan dolog. És 7 hónap kellett ahhoz, hogy kimondják, ez így nem jó. Kellene valami megoldást találni. A megoldás, amit kitaláltak, meglehetősen csavaros észreval. Tessék csak figyelni! Mit tegyünk az úr ládájával? Mondjátok meg! Hogyan juttassuk vissza a helyére? A filiszteus papok ezt felelték. Ha el akarjátok küldeni Izrael istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvátételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvátételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek. 5 aranyfekélyt, 5 aranyegeret a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás sújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyek és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét? Ugye halljuk ezt, kedves hallgatók? A filiszteusok pontosan tudták, nem jó Izrael istenével újat húzni. Egyszer ez már lejátszódott a történelemben. Egyszer ez már végigment a történelemben. Egyiptomban szörnyű híre volt Izrael istenének. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok 2 borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Aztán fogjátok az úr ládáját, tegyétek a szekérre, az aranyholmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikóba. Úgy bocsássátok el, hadd menjen. Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bét-Semes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt. Ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Az emberek tehát így jártak el. Fogtak 2 borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekérre az úr ládáját, meg a ládikót, az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a Bét-Semes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, Nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok város fejedelmei pedig mentek utána egészen Bécsemes határáig. Nem volt ez a kármi? Ugye, kedves hallgatók? Félek én attól, hogy sokan nem voltak eleget vidéken ahhoz, hogy tudják, hova kellett volna, hogy menjen az a szekér. Tessenek csak gondolkozni egy picit. Két borjas tehén. Sose volt még rajtuk járom. A borjaikat viszont mögöttük visszazárták az istálóba. Azok a kis borjuk nyilván bőgtek, mégpedig nem kicsit bőgtek, hiszen az anyjuktól elválasztották őket, az ennivaló forrásától is elválasztották őket. Ilyenkor vidéken minden ember tudja borjas tehénnel újat húzni, legalább olyan viszedelmes, mint egy vérben forgó szemű bikával. Ez a két tehén be kellett volna, hogy vonszolja az istálóba Isten ládáját az új szekérrel együtt. Ez a két tehén azonban elindult, és vitte az úr ládáját haza, oda, ahol az úr ládája van, nem akart menni a két tehén. Honnan szedem én, hogy nem akart menni? Hát a két tehér végig bőgött egész úton. Ellenkező irányba mentek, mint amerre akartak. De mentek. Megtudtak valamit a filiszteusok. Pusztán ennyit. Az élő Istennel volt találkozásuk. Azt hiszem, hogy amikor néhány történelmi eseményben ugyanígy van találkozás az élő Istennel, néha legalább két ilyen jószágra lenne szükségünk, ha már az emberi ésszel nem vagyunk képesek megérteni, hogy Isten látogatott meg bennünket. Hogy megértsük, hát ha elbőgnék nekünk, hogy figyelni kell az Istenre.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hazakerült az úrládája. Erről beszéltünk az elmúlt héten, és annak a hazakerülésnek a csodálatos eseményeivel fejeztük be. Azzal, hogy Isten megengedte a filiszteusoknak, hogy a saját maguk által kitalált teszt működjön. Tudnilik, azt találták ki a filiszteus papok, hogy két borjas tehenet kell a szekér elé fogni, amelyre az úrládáját tették, olyat, amelyeke még nem volt járom soha, és aztán a borjaikat vissza kell vinni a hátuk mögött az istálóba, és el kell indítani a szekeret. Aztán, ha az a szekér hazafele indul, Bétsemes fele indul, akkor valóban az úr keze volt a filiszteusokon, és tőle jöttek a csapások. Ha azonban nem, akkor csak véletlen volt minden. Megtudták a filiszteus fejedelmek, akik kísérték a szekeret nagyon hamar, hogy valóban Istentől jött a csapás. De nem álltak meg a filiszteus fejedelmek, hanem mentek tovább a szekér mögött, mert nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy meddig megy a szekér, és hogy megy a szekér. És egyszer csak ott találták magukat az éppen gabonát arató bétsemesiek között. De innen már hadd olvassam úgy, ahogy Sámuel első könyvében lehet olvasni a 6. fejezetben, a 13. verstől. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben. Feltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bétsemesi Jehósúla mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, fölhasogatták a szekér fáját, és feláldozták a teheneket égő áldozatul az Úrnak. Itt egy picit meg kell, hogy álljak, azért, mert nem biztos, hogy minden hallgató pontosan tisztában van a szavak jelentésében. Amikor elvitték az Úr ládáját, Ébenháézerből vitték el. Azaz Ébenháézer egy korábbi nagy emberére emlékeztette mindig Izrael népét, aki ott fölállított egy emlékoszlopot, és azt mondta, mindeddig vélünk volt az Úr. Attól, hogy Izrael kikényszerítette, hogy Ébenháézerben, az Úr ládája jelenlétében vívjanak csatát a filiszteusokkal, vesztettek. Nem lehet az emlékekből megélni, és nem lehet az Urat rákényszeríteni, hogy csak azért, mert mindeddig velünk volt, most ezen túl is velünk legyen, mindegy, hogy mi hogy élünk. Amikor megérkezett az Úr ládája, a Jehósua mezejére érkezett. Ha héberül az én megváltómat néven nevezem, akkor Jehósuának fogom hívni. Jézusnak. Ami azt is jelenti, az Úré a szabadítás. Megérkezett a láda arra a mezőre, és ott megállt, amit így hívtak, az Úrtól jön, az Úrnál van a szabadítás. Csodálatos üzenetet kellett, hogy megértsenek a bétsemesiek. Isten visszatért Izraelbe. Hiszen a láda ezt jelentette, ezt jelképezte, azt is jelentette, hogy Izrael Istenének továbbra is célja van az ő saját népével, azt is jelentette, hogy Isten jelen akar lenni a népe életében. Tőle van a szabadulás. Na vajon, hogy reagálták le? Hogy válaszoltak Istenek erre a különös üzenetére a bétsemesiek? A léviták levették az Úr ládáját, és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látta ezt a filiszteusok 5 város fejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. Mi is történt? Az emberek elkezdték ünnepelni az Urat. Jól ünnepelni, hiszen egyik oldalon bemutatták a bűnért való áldozatokat, a másik oldalon pedig bemutatták a szabadulásért a való hála áldozatokat is. Az történt, aminek történnie kell. Isten jelenlétében vagyunk, megbocsátott az Úr, kegyelmet adott az Úr, örvendezzünk az Úrnak, adjunk neki hálát. Nincs ennél szebb történet a Bibliában, mondhatnánk, ám de a folytatás valami másról is árulkodik. Ennyi kelés formájú aranytárgyat adtak a filiszteusok az Úrnak jóvátételi ajándékul. Asdódért 1, Gázáért 1, Askelónért 1, Gátért 1, Ekronért is 1.
Aranyegér pedig annyi volt, ahány városa volt az öt filiszteus város fejedelemnek, az erős városok a kerítetlen falvakkal együtt. Az a nagy kő, amelyre az úrládáját helyezték a bécsemesi Jehósua mezején, tanúskodik erről mind a mai napig. De megverte az úr a bécsemesi embereket, mert belenéztek az úrládájába. Megölt a nép közül 70 embert. Akkor most a láda jelenléte az veszélyes, vagy nem veszélyes? Ha ott a láda, ott van az úr, akkor miért veszített Izrael a filiszteusokkal szembe? Vagy ha ott a láda, nincs ott az úr, akkor miért érte baj és csapás az asdódiakat, a gátiakat, az ekróniakat és a többi filiszteus város fejedelemséget? Ha semmit nem jelent önmagában a láda, csak néhány szál deszka, gyönyörűen összerakva, akkor miért van így és amúgy? Egyik is, meg a másik eset is kérdéseket vet föl, pedig a válasz sokkal egyszerűbb, mint ahogy ezt mi gondolnánk. Isten jelenléte nem a ládától függ, de megmondta, hogy ez a láda emlékeztetni fog a szövetségre. Asdódban nem tűrte, hogy elhelyezzék őt Dágon alatt. Utána nem tűrte, hogy tréfát üzzenek Izrael istenéből, mint fogságba hurcolható istenségről. A saját népének pedig nem tűrte a kíváncsiságot. Bele akartak nézni a ládába. Mi is van ott? Mitől működik? Mitől lesz ez az egész alkalmas arra, hogy valóban Isten szövetségét kifejezze? Azt hiszem, itt nem arról van szó, hogy valaki fölnyitotta egy láda tetejét, és belenézett, és meglátta, mi van abban. Azok, akik belenéztek, azoknak a lelkületével volt baj. És Isten nagyon komolyan veszi ezeket a dolgokat. Manapság már egész másképp állunk a jelképekhez, szimbólumokhoz. Hónapokkal ezelőtt találkoztam egy olyan lábtörlővel valahol, ahol a saját országunk térképe volt a lábtörlőn. Nem volt kedvem valahogy beletörölni a lábamat. És azt hiszem, hogy aki kitette azt a lábtörlőt, nem gondolta végig, hogy mit is üzen ezzel a lábtörlő mozdulattal. Hát Isten valami ilyesmit nem tűrt el. Aki bele akart pillantani az Isten ládájába, az szerette volna tetten érni az istenséget. Hogy működik? Mit tesz? Miért teszi? Mit csinál? Mikor csinálja? Minden izraelitának egyébként pontosan kellett tudnia, hogy mi van abban a ládában. Ott volt a szövetség két kőtáblája, ott kellett, hogy legyen egy cserépedényben manna, és ott kellett, hogy legyen Áron kivirágzott veszeje. Semmi más. Manapság számos úgynevezett kutató próbál rájönni, hogy mitől működött az úrládája. Néhány héttel ezelőtt az interneten keresgélve nagyon megdöbbentő dolgokkal találkoztam. Valaki atommeghajtású rádióvevő készülékről beszél. Állítólag ez volt az úrládája. Nem volt szüksége Istennek ezekre a dolgokra. És nem is beszél nekünk a Biblia ilyen dolgokról. Még akkor se, ha némelyek sugárbetegségről, meg egyebekről beszélnek, látva az, hogy miért az asdódiakat, meg hogy utána a ládát fölnyitó ekróniak hogy jártak, és itt a bécsemesiek hogy jártak. Nem erről szól a dolog. Isten nem tűri a vele való tréfálkozást. Kegyelmes az Úr, hosszú tűrő, a szeretete nagy, de nem lehet vele játszani. Nem lehet őt játszó pajtásunká változtatni, és éppen ezért még csak az sem lehet, hogy megpróbáljuk őt tetten érni bizonyos dolgokban, kicsit meglesni, a függöny mögé nézni, bekukocskálni. A bécsemesiek súlyos árat fizettek. Tessék csak nézni a folytatást. De megverte az úr a bécsemesi embereket, mert belenéztek az úr ládájába. Megölt a nép közül 70 embert. A nép gyászolt, mert nagy csapással sújtotta a népet az úr. Azért ezt mondták a bécsemesi emberek. Ki állhat meg az úrnak, ennek a szent Istennek a színe előtt? És hova kerüljön a láda innét? Követeket küldtek ezért Kirjátjeárim lakosaihoz, ezzel az üzenettel:
A filiszteusok visszaküldték az úr ládáját, gyertek és vigyétek magatokhoz. Ekkor elmentek a Kirjátjeárimiak, elvitték az úr ládáját, és bevitték Abinádáb házába a magaslatra. Fiát Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze az úr ládáját. Lehet ennek az egésznek máigható üzenete? Nálunk nincs szent láda. A kereszténységen belül nem létezik ez. De nagyon sokszor elfelejtjük, hogy az Úr Jézus Krisztus jelenlétét azért egy néhány dolog szimbolizálja. A Biblia, miközben a legszentebb könyv a világon, de mégiscsak két fedőlap közé rakott sok-sok oldal papír. Attól, hogy jelen van a családomban, még nem történik semmi, hiszen ez nem működik a fajta orákulumként. De ha valaki megszentségteleníti a Szentírást, bizony számosan elmondták már, hogy súlyos következményei lettek. Nem a könyv hatott, csak Isten állt ki azért, ami az övé. Azt hiszem, kedves hallgatóm, érdemes lenne végig gondolni viselkedésünket, hozzáállásunkat, no meg azt is, hogy mintha Isten nem csak a népétől távol esőknek az életébe avatkozott volna be akkor, amikor valamit nem ő szerinte csináltak, valamit ellenetettek, de saját népétől ugyanígy számon kérte. Érdemes tudni Jézusról. Krisztus Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.

0: Egészségpercek.
1: Manapság a gyerekek, a fiatalok, a felnőttek több üdítőt isznak, mint vizet, és ez nagy kihatással van egészségükre. Sokan úgy vélekednek, folyadék az a lényeg, nem? Nem tudom, ki inná meg a következőt. Egy pohár vízbe beleteszek 10 teáskanál cukrot. Belekeverek egy jó adag vegyszert, és már is elkészült az üdítőital. Ezt isszuk meg nap mint nap sokszor literszámra. Az üdítőitalokból származó cukorbevitelnek legalább 5 nem kívánatos mellékhatása van. Először a legtöbb üdítő 120-tól 180 cukorkalóriát tartalmaz. Viszont egyáltalán nem tartalmaznak tápanyagokat. Ezért kiegyensúlyozatlan táplálék. Másodszor, az üdítőitalok kalóriamennyisége hozzáadódik az elfogyasztott ételben lévő kalóriamennyiséghez, és a többlet zsírformájában raktározódik. Harmadszor, a cukorkalóriákban nincs rost, ezért igen gyorsan bekerülnek a véráramba, és megemelik a vércukorszintet, illetve vércukorszint ingadozást vált ki. Negyedszer, amikor a cukrozott ital a gyomorba ér, ahol már van valamilyen étel, az emésztés lelassul, amíg az újonnan bevitt kalóriákkal el nem bánik. Egy alkalmilag elfogyasztott üdítőital valószínűen nem okoz nagy bajt, de ha ez naponta többször ismétlődik, meghosszabbíthatja az emésztés idejét, és fokozott terhet róhat a gyomorra. Ötödször, a legtöbb üdítőital, a szódafélék is, megnöveli a gyomor savtermelését. Ez a fokozott savkiválasztás általában akkor következik be, miután az ital elhagyja a gyomrot, és így visszahatási reakciót vált ki. Sokan úgy vélekednek, megvan a megoldás. Diétás, cukor nélküli készült italokat fogyasztunk, és minden rendben lesz. Biztos, hogy ez a jó megoldás? A diétás italok a cukorral kapcsolatos problémákat valóban megoldják. De ez nem minden. A legtöbb ital, legyen akár cukrozott, akár nem, tartósítószereket, arómákat, színező és más ezekhez hasonló vegyi anyagokat tartalmaz, melyek ingerlik a gyomor nyárkahártyáját. A legtöbb üdítő ital, akár cukrozott, akár nem, foszforsavat, az üveggyártásnál alkalmazott erős vegyszer tartalmaz. Hogy a szervezet megszabaduljon a fölösleg foszfor tartalomtól, a vesékútján a kalciummal együtt távozik el, és ez csontritkulást, csontot sorvasztó betegségeket idéz elő. Biztos, hogy készek vagyunk-e kockázat felvállalására? Mindenki maga hozza meg a döntést. Viszont feltevődik a kérdés, mi a biztonságos módja annak, hogy elegendő folyadékhoz juttassuk szervezetünket? A víz tökéletes üdítőital. Nincs benne kalória, nem igényel emésztést, nem ingerli a gyomrot, és pontosan az, amire a szervezetnek szüksége van, hogy fenntartsa az életfolyamatokat. Annyit kell innunk belőle, hogy a vizelet világos színű maradjon, ami napi legalább 6-8 pohár. Étkezés előtt fél órával, és étkezések után másfél-két órával igyunk vizet, hogy ne szakítsuk meg az emésztés folyamatát. Próbálják ki, nem fognak csalódni.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Esdrás könyve, 4. rész. Júda ellenségei akadályozzák a templom építést. Amikor Júda és Benyámin ellenségei meghallották, hogy a fogságból hazatértek templomot építenek Izrael istenének az Úrnak, elmentek Zerubbábelhez meg a családfőkhöz, és ezt mondták nekik: Hadd építsünk veletek együtt, mert mi is a ti istenetekhez folyamodunk, ahogyan ti, és neki áldozunk Ésarhaddon asszír király idejétől fogva, aki idehozott bennünket. Zerubbábel, Jésua és Izrael többi családfője azonban így felelt nekik: Nem építhettek velünk együtt templomot a mi istenünknek, hanem mi magunk akarjuk azt felépíteni Izrael istenének az Úrnak, ahogyan megparancsolta nekünk Círus király, Perzsia királya. Ezért az ország népe elcsüggesztette Júda népét, és elrettentette őket az építéstől. Tanácsadókat béreltek föl ellenük Círus perzsa király uralkodásának egész idejében, Dárius perzsa király uralkodásáig, hogy meghiúsítsák szándékukat. Ahasvérós uralkodása alatt, uralkodása kezdetén írásban vádolták be Júda és Jeruzsálem lakóit, Artasasztá idejében pedig Bislám, Mitredát és Tábeél többi hivatalnok társukkal együtt írtak Artasasztá perzsa királynak. Levelet írtak arám írással, arám fordításban. Rehúm kormányzó és Simsaj kancellár is írt ilyen levelet Jeruzsálem ellen Artasasztá királynak. Jelentést tett Rehúm kormányzó, Simsaj kancellár és többi hivatalnok társuk, a bírók, tisztviselők, felügyelők és hivatalnokok, az erekiek, bábeliek és súsániak, vagyis élámiak, meg a többi nép, akiket a nagy és dicső asznappal vitt fogságba és telepített le Samária városaiba, meg a többi városba a folyamon túl. Ez a szövege annak a levélnek, amelyet Artasasztá királynak küldtek. Szolgáid, a folyamon túli emberek jelentik. Tudtára adjuk a királynak, hogy a zsidók, akik eljöttek tőled, megérkeztek hozzánk Jeruzsálembe, építik ezt a lázadó és gonosz várost, helyreállítják a várfalakat és javítgatják az alapokat. Most azért tudtára adjuk a királynak, hogy ha ez a város felépül és a várfalak elkészülnek, akkor nem fognak többé adót, beszolgáltatást és vámot fizetni, és így kár éri majd a királyi kincstárat. Mivel pedig mi a palota sójával sózunk, és nem illik elnéznünk, hogy becsapják a királyt, ezért küldtük ezt a jelentést a királynak. Nézzék csak át őseit, krónikáit. Megtalálod és megtudod a krónikákból, hogy ez a város lázongó, a királyokat és a tartományokat folyton megkárosító város volt, és régtől fogva pártütések történtek benne, ezért is rombolták le ezt a várost. Mi tehát tudatjuk a királlyal, hogy ha ez a város felépül és várfalai elkészülnek, akkor nem lesz birtokod a folyamon túl. A király felfüggeszti az építkezést. A király ezt a határozatot küldte: Rehúm kormányzónak, Simsaj kancellárnak és többi hivatalnoktársoknak, akik Samáriában meg a többi folyamon túli városban laknak. Békesség! A levelet, amelyet nekünk küldtetek, érthetően felolvasták előttem, ezért parancsot adtam, hogy nézenek utána. És úgy találták, hogy az a város régtől fogva lázongott a királyok ellen, lázadások és pártütések történtek benne, és hatalmas királyok voltak Jeruzsálemben, akik urai voltak az egész folyamon túli tartománynak, amely adót, beszolgáltatást meg vámot fizetett nekik. Most azért adjátok parancsba, meg kell akadályozni ezeket a férfiakat abban, hogy újjáépítsék a várost, amíg tőlem újabb parancs nem érkezik. Ügyeljetek arra, hogy ne történjék hanyagság ebben a dologban, nehogy súlyos kár érje a királyokat. Mihelyt felolvasták Artasasztá király levelének a szövegét Rehúm, Simsaj kancellár és hivatalnok társaik előtt, sietve Jeruzsálembe mentek a zsidókhoz, és fegyveres erővel leállítatták a munkájukat. Ekkor beszüntették a munkát Jeruzsálemben az Isten házánál, és szünetelt az Dárius perzsa király uralkodásának a második esztendejéig.

0: Mai szakasz, Esdrás könyve, negyedik rész. Amikor Isten megújulást kezdeményez népe között, az ellenség mindig szembeszáll Isten munkájával. Így történik egyéni életünkben, és Isten lelki mozgalmában is. Amint Zorobábel és Isten emberei elmentek, hogy részt vegyenek Isten templomának újjáépítésében, Rehum, a perzsák helytartója, és Simsáj, a perzsa írnok azonnal a nép ellen kezdtek dolgozni azzal, hogy levelet írtak Artaxerxész királynak, a zsidókat följelentve. Isten azonban megígérte jelenlétét, valahányszor a jót cselekedve ellenállással találjuk szembe magunkat. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máté 28:20. Időnként úgy tűnhet, hogy az ellenfelek győzedelmeskednek, és úgy látszik, hogy leigázza az Isten oldalán állókat. Míg ha látszatra népe veszít is, minden bizonnyal tanulságul szolgál, és Isten az, aki az utolsó fejezetet írja, és az a fejezet Isten szolgáinak és az ő ügyének győzelméről szól. Isten győzelmet adott a három héber ifjúnak és Dánielnek is, ahogyan a Dániel könyvének 3. és 6. fejezetében olvashatjuk. Semmit sem kell aggódnunk a jövő felől, kivéve akkor, ha elfelejtjük, hogyan vezetett minket Isten a múltban. Mennyei atyánk, kérünk, segíts bíznunk abban, hogyha te a mi oldalunkon állsz, le fogjuk győzni az ellenséget bárhol és bármikor.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Kinyújtván kezét a tanítványaira mondta, íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Mindazt, aki hittel elfogadja Krisztust, emberi rokonságnál szorosabb kapocs köti össze megváltónkkal. Egyé lesz vele, amiképpen ő is egy az atyával. Édesanyja is közelebbi kapcsolatban volt Jézussal hit és cselekedetek által, mint a természetes rokonság által. Micsoda támaszra lehet volna Krisztus földi rokonaiban, ha mennyei követként hisznek benne, és együttműködnek vele Isten munkájának végzésében. Hitetlenségük beárnyékolta Jézus földi életét. Ez is része volt annak a keserűségnek, melyet a kín poharából értünk kellett kiinnia. Isten fia mélyen átérezte az emberi szívekben gyúlt ellenségeskedést az evangéliummal szemben. Még jobban fájt ez neki otthonában, hiszen az ő szíve nyájas, szeretetteljes volt, és nagyra értékelte a családi köteléket. Testvérei azt kívánták, hogy vesse alá magát elgondolásaiknak, viszont az ilyen eljárás egyáltalán nem lett volna összhangban Jézus isteni küldetésével. Rövidlátásukban nem tudták áttekinteni Jézus betöltendő küldetését, ezért nem is érezhettek együtt vele a próbáiban. Nyers, lebecsülő szavaik tanúsága szerint nem érzékelték helyesen jellemét, hogy az isteni és az emberi fűződött itt egybe. Gyakran látták csordultig telve bánattal, de ahelyett, hogy vigasztalták volna, lelkületük és szavaik csak megsebezték szívét. Érzékeny természetét gyötörték, indítékait félreértették, munkáját nem foghatták fel.

0: hogy megismerjük Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét.
1: Isten az életemben. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok az Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonló. Ézsaiás 46:9. Gondolatok az ígéről. A mennyben Isten minden mindenben. Ott a szentség uralkodik, és az Istennel való összhangot semmi sem rontja meg. Ha igazán a menny felé haladunk, akkor a menny lelkülete uralkodik a szívünkben már most is. De ha nem találunk örömet abban, hogy a mennyeiekről gondolkodunk, ha nem érdekel bennünket Isten megismerése, ha nem szemléljük örömmel Krisztus jellemét, és nem vágyódunk a megszentelődésre, akkor nem remélhetjük, hogy a mennybe jutunk. A keresztény előtt mindig ott a magasztos cél, a tökéletes alkalmazkodás Isten akaratához. Szeret beszélni Istenről, Jézusról, az áldás és tisztaság otthonáról, amelyet Isten készített az őt szeretőknek. Amikor a hívő keresztény Isten áldott ígéretéből merít erőt, ebből táplálkozik. Ezt az apostol úgy ábrázolja, mint az eljövendő világ erőinek megízlelését. Meg kell ismernünk Isten Krisztusban megnyilatkozó szeretetét. Ez az ismeret formálja át a jellemünket. Befogadása újjáteremti az emberi lelket Isten képmására, egész lényünknek isteni erőt ad.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Legyen mentorod. Negyedik rész. Titeket barátaimnak mondalak. János Evangélium a 15. fejezet 15-ös vers. Olyan mentorokat válasz, akik elérhetőek. Jézus ezt mondta mentoráltjainak. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban

Most tervezel politikai pályára lépni, nem kell rögtön a miniszterelnök tanácsát kérned. Ha középiskolásként azt fontolgatod, hogy megtanulsz csellózni, nem a Zeneakadémia vezető csellistájához kell fordulnod. Ha pályakezdő vagy, ne várd, hogy sok időt szán majd a mentorálásodra a cég vezérigazgatója. Azt kérdezed, miért nem? Először is, ha még csak kezdő vagy, azok is meg tudják válaszolni szinte az összes kérdésedet, akik csupán 2-3 szinttel járnak előtted, nem pedig 10-zel. Naprakész válaszokat fognak adni, mivel őket is csak nemrégiben foglalkoztatták ugyanezek a kérdések. Másodszor a vezérigazgatóknak az olyan emberek kérdéseinek a megválaszolásával kell foglalkozniuk, akik már csaknem az ő szintjükig jutottak. Nem azt mondom, hogy soha ne fordulj a legfelsőbb vezetőköz, hanem csak azt, hogy az időd javarészében azok mentoráljanak, akik elérhetőek, és akik hajlandóak és alkalmasak is erre a karriered aktuális szintjén.

A reformáció története. A francia reformáció. 15. rész. Az evangélium tiszta elveinek megalapozása és a nép felkészítése arra, hogy a gondviselés által kijelölt helyét méltóképpen betölthesse, nem volt könnyű feladat Genfben. Farel Calvinban olyan embert látott, akivel együtt tud dolgozni. Isten nevében ünnepélyesen felkérte a fiatal evangélistát, hogy maradjon Genfben és dolgozzék ott. Calvin ilyetten tiltakozott. Félénk és békeszerető lénye visszariadt a kemény, szabad gondolkodó, vehemens genfiektől. Gyönge egészsége és tanulni vágyó természete miatt igyekezett félrehúzódni. Mivel azt hitte, hogy tollával tudja a legjobban szolgálni a reformügyét, szeretett volna egy csendes menedéket találni, ahol tanulhat, és a sajtó útján taníthatja és építheti a gyülekezeteket. De Farel komoly intésében a menny hívását hallotta meg, és nem merte visszautasítani. Úgy tűnt, mondta, hogy Isten keze nyúlt le a mennyből, megragadta és visszavonhatatlanul arra a helyre állította, amelyet oly türelmetlenül el akart hagyni. Ebben az időben nagy veszélyek környékezték a protestáns ügyet. A pápa átkokat szórt Genfre, és hatalmas nemzetek pusztítással fenyegették a várost. Hogyan álljon ellen ez a kisváros a nagyhatalmú papságnak, amely oly sokszor térdre kényszerített királyokat és császárokat? Hogyan állhat meg a világ nagy legyőzőjének seregeivel szemben? Az egész keresztény világban félelmes ellenség fenyegette a protestantizmust. A reformáció első győzelmei már a múlté voltak, és Róma új erőket vont össze, remélve, hogy a reformációt megsemmisítheti. Ebben az időben alakult meg a jezsuiták rendje, a pápaság legkegyetlenebb, leggátlástalanabb és leghatékonyabb védelmezőinek rendje. A földi kötelékektől és emberi érdekektől elzárt, logikátlan, természetes érzésekkel szemben érzéketlen szerzetesek, akiknek a lelkiismerete teljesen eltompult, nem ismertek más szabályt és más köteléket, csak a rendjüket és más feladatot, mint rendjük hatalmának kiterjesztését. Krisztus evangéliuma képessé tette követőit a veszélyek fogadására és a szenvedések elviselésére. Nem törte le őket a hideg, az éhség, a kemény munka és a szegénység. Magasra emelték az igazság zászlaját a kínpad, a börtön és a mágia kilátásával is. Ezeknek az erőknek a leküzdése érdekében a jezsuitizmus olyan fanatizmusra inspirálta követőit, amely hasonló

veszélyek elviselésére tette őket képessé, és arra, hogy a csalás valamennyi fegyverével lépjenek fel az igazság hatalma ellen. Semmilyen bűn nem volt olyan nagy, hogy el ne kövessék. Semmilyen csalás oly súlyos, hogy ne tegyék meg. Semmilyen fondorlat olyan nehéz, hogy ne vállalkozzanak rá. Örök szegénységet és szolgaságot fogadtak, de tudatosan keresték a gazdagságot és hatalmat, és mindent megtettek, hogy a protestantizmust megdöntsék, és a pápai felsőbséget visszaállítsák.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe, de ti nem akartátok. A mai ige, Máté evangélium, 23. fejezet, 37. vers. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Gondolatok az igéről. Ezt az eseményt sokan úgy értelmezték, mint az egyetlen lehetőség elszalasztását. Ez azt jelenti, Isten megajándékozta az embereket a maga csodálatos látogatásával. Nagyszerű alkalommal, ők azonban nem éltek ezzel, és hagyták, hogy kihasználatlanul elmúljék. Ez történt Jeruzsálemmel. Isten testet öltött, fia ott járt poros utcákon. A város sokszínűre festett házaiból láthatták az egész világ teremtőjét és megtartóját. Az emberek hallhatták szavait, és láthatták, ahogyan olyan csodákat vitt véghez, amelyeket soha ember még nem tett. De nem ismerték fel, nem akarták befogadni, pedig minden sokkal jobb lett volna számukra, ha befogadják őt. Helyzetük olyan lett volna, amilyennek azt a Zsoltár 81. fejezete, 14-től a 17. versig leírja. Bárcsak rám hallgatna népem, az én útjaimon járna Izrael. Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezemet. Az Úr gyűlölői hízelegnének neki, az ő ideje pedig örökké tartana. A búza legjavával etetném, kősziklából szedett mézzel tartanám jól. Ézsaiás is leírja, hogyan történhetett volna. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Annyi utódod lenne, mint a tengerpartján a homok, méhed gyümölcse, mint a porszem. Lelkész szentelő ünnepi istentiszteletet rendeznek Debrecenben. A tiszántúli református egyházkerület holnap után, október 17-én, szombaton tartja a lelkészszentelés ünnepi istentiszteletét a debreceni református nagy templomban. Az ünnepi istentisztelet 15 órakor kezdődik, és azokat a lelkipásztorokat szentelik fel, akik a tiszántúli református egyházkerületben szeretnék megkezdeni szolgálatukat. Püspök jelölt a tiszántúli egyházkerületben. Fekete Károly, jelenlegi püspök, jelentette be, hogy ismét jelölték a tisztségre. Bejegyzésében arról számolt be, hogy az egyházkerületi választási bizottság értesítése szerint ő kapott püspök jelölést. A jelenlegi püspök, aki 12 éve tölti be tisztségét, összesen 251 jelölést kapott. Mint mondta, ezt örömmel és hálával fogadta, és megköszönte a támogatást. Bemutatkozására október 19-én, hétfőn 17 órától a Debreceni Egyetem templomában kerül sor. Az eseményre Fekete Károly minden érdeklődőt meghívott. Az időjárásról. Nyugodt őszi idő. Ma csütörtökön napos száraz az időnk kis felhőkkel. A légmozgás mérsékelt marad, és 15-20 fokunk van. Pinteken is napos idő várható, némi felhőkkel. Eső nem várható. Az északi szél megélénkül, és 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: A jelenések könyve. A Biblia utolsó könyve nem titkos, megfejthetetlen írás, hanem Isten rendkívül fontos kinyilatkoztatása. Kereszténységünk sors kérdése az, hogy élünk-e ezzel a különös üzenettel, hogy az ítélet félelme vagy a remény forrása lesz-e számunkra. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott, hogy megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Jelenések könyve, második rész.
1: Jelenések könyve egy nagyon egyszerű könyv. Mindig az a lényeg, amit Luther úgy fogalmazott meg. A Biblia megértésének egyetlen kulcsa van. Akkor és most. Mit jelent ez? Akkor, amikor a Biblia született, Isten szent lelke milyen szándékkal nyilatkoztatta ki azt, ami a Bibliába került. Most, az pedig azt jelenti, hogy ez az Isten által kinyilatkoztatott dolog mit jelent ma a mai embernek. Ha valamelyiket elhagyjuk, jelenések könyvét, hogyha nézzük, akkor azt lehet látni, hogy 7 valóságos kisázsai gyülekezetnek címzett könyv a jelenések könyve. János, és ebből a helyzetből kell kiindulni, egy börtönszigeten Pátmoszon van, mint a múlt alkalommal láttuk, és ezen a Pátmosz szigeten az van a szívén, hogy mi lesz veled, keresztény gyülekezet. Nem egyszerűen a történelmet mondja el ez a könyv. Tévedés lenne, hogyha azt mondaná valaki, hogy ez a történelem előre megírt dolga, mert gondolják végig. A 7 kisázsiai gyülekezetet nem vigasztalta volna az, hogy elmondja, hogy mi lesz ezután a történelemben, hanem elmondja a jelenések könyve, hogy mi lesz ezután, milyen törvényszerűségek lesznek ezután az Isten népe életében, amit be kell helyettesíteni mindig a jelen időbe. A profétai kinyilatkoztatás az mindig olyan kinyilatkoztatás, hogy beszél a múltról, mert a múlt tanulságai nagyon fontosak, és beszél a jövőről, mert a jövő reménysége nagyon fontos, de mindig jelen időben fogalmaz. Ez egy nagyon fontos dolog. Mert ha mi álmodozni kezdünk, hogy milyen lesz a jövő, vagy rettegni kezdünk, hogy milyen borzalmas lesz a jövő, mindegy, hogy mit mondok, vagy pedig álmodozunk, hogy milyen volt a múlt, és sopánkodunk, hogy milyen borzalmas volt a múlt, ez is lehet, akkor ebből az ég egy világon semmit nem tanulunk a mai életben, márpedig nekünk a mai élet eligazítójává kell tenni az Isten igéjét.

Akkor nézzük röviden, hogy mi van ebben a könyvben. Ha megnézzük a jelenések könyvét, egy csodálatosan szép konstrukció. Mérnöki munka, azt lehet mondani. A korabeli logikának egy nagyszerű alkotása. De hogy lehet az, hogy ezt az Ószövetség ígét nem a Szeptuagintából, a Krisztus előtt 3. században már kész görög Bibliából idézi, hanem mindig csak úgy utal rá, de mindig hebraizmusokkal. Ez tulajdonképpen a titkos kódok egyike, hogy itt nézd meg az Ószövetséget, szinte azt mondja minden. Ha most nézzük így madártávlatból a jelenések könyvét, egyik kollégám mindig azt szokta mondani, ez egy hétágú gyertyatartó. Lényegében 7 nagyobb profétai egység van, amelyeket egy kivétellel mindig egy mennyei istentiszteleti jelenet vezet be. Ha most nézzük, hogy mit jelentett ez annak a 7 gyülekezetnek, akik a címzettjei ennek az iratnak, akkor azt lehet mondani, először lesz az első, amit elkezdünk ma tanulmányozni, ami elkezdődött azzal a mennyei istentiszteleti jelenettel, amit az első fejezetben megnéztünk a múlt alkalommal, és ez a 7 kis-ázsiai valós gyülekezet története párhuzamos a könyv végén lévő egy gyülekezettel, amivé lesz a világ, ez az Új Jeruzsálem gyülekezete. Utána majd megint egy 7-es egységet látunk, a 7 pecsét feltörését. Ez a 7 pecsét feltörése, ez tulajdonképpen nem más, mint Isten népének az újra és újra való elszámoltatása, hogy mit kezd el a küldetéseddel. A küldetés 7 pecsétje, megbízó parancs 7 pecsétje. Ennek a felbontására egyedül csak nem más, mint az emberfia kapott felhatalmazást. Ezt is egy nagy-nagy mennyei istentiszteleti jelenet vezeti be, ami 2 fejezetből áll, ezt is majd megnézzük, mert ez az egész könyv szempontjából egy nagyon fontos szakasz. Evvel szemben ott van az utolsó ítélet 7 mozzanata a könyvnek a vége felé. Utána jön még egy 7-es egység, ez nem más, mint a 7 trombita szó, 7 sófár szó, úgy lehetne pontosan mondani, ami mindig valamilyen nagy, isteni történelmi ítéletnek a bevezetője. Hogy ember, figyelj, vedd eszedbe, hogy tönkre megy a világ, tönkre megy az emberi élet, tönkre megy a társadalom, tönkre megy a történelem, hogyha te elhajolsz attól, amivel Isten megbízott téged, a megváltás tervétől. Ezzel párhuzamos a 7 csapásról szóló szakasz a könyvnek a második felében. És a könyvnek a kupolája lényegében egy nagy küzdelem jelenet, ahol egy hamis hármasság és a szent háromság egymásnak feszülő harca van, és a csúcsán pedig elhangzik az örökkévaló evangéliumról szóló híradás. Ez a szép piramis az, amit fogunk nézni mind a 22 alkalommal. Most csak elkezdjük.

Azt mondtam, hogy ez a hét gyülekezetnek szóló levél. Ezt a hét gyülekezetnek szóló levelet legalábbis három szempontból mindig látni kell. Az első az, hogy ez a hét valóságos gyülekezet volt, tehát a Jelenések könyve elsősorban nekik szólt egy bizonyos lelki helyzetben. Igen ám, csak a profétai helyzetek azok mindig nagyon érdekesek. Például nagyon közismert, hogy Jézus Krisztusnak van a Máté Evangélium a 24. fejezetében egy nagyobb profétai beszéde. Jézus kijön a templomból, és mond egy profétai mondatot, hogy kőkövön nem marad. És ezt kérdezik meg, hogy mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljöveteletnek. És Jézus Krisztus egy kettős proféciát mond, beszél Jeruzsálem pusztulásáról, és beszél Jézus második eljöveteléről, ami nem egyszerre történik. Tehát itt is megvan ez a kettősség. Ugyanígy megvan a Jelenések könyvében is. Ez szólt Efézusnak, Szmirnának, Pergámomnak, Tiat és a többi gyülekezetnek, és szól egy példázatként, egy üdvtörténeti modellt mond el. Ha így tetszik, egy-egy egész korszakát az üdvösség történetnek jellemzi, egy-egy gyülekezetnek azok a problémái, amik vannak. De ez nem azt jelenti, hogy Jézus Krisztus azzal vigasztalja, mit tudom én, az efézusi gyülekezetet, hogy Szmirnában majd ez lesz, majd a szmirnai korszakban jó sokára, mert ez nem vigasztalná egyiket se. Hanem egész egyszerűen példázatként, modellként használja azt a gyülekezeti helyzetet, ami Efézusban, Szmirnában vagy Laodiceában volt. Van viszont ezzel kapcsolatban egy harmadik lépés is, amit látni kell, hogy ezek a modellek mindig vannak minden gyülekezetnek az idejében, ha ezt időszakra vesszük, minden időben minden levél igaz. Ezek olyan modellek, amiben nekünk önmagunkat is, és ez a következő emelet, be kell helyettesíteni, hogy én vajon hogy élem meg a hitem efézusi módra, vagy laodiciai módra, vagy szmirnai módra, vagy tiatírai módra, és így tovább. Ezért általában ezeknek a leveleknek a magyarázata során ez el szokott sikkadni. És éppen ezért mi erre szeretnénk most nagyon nagy hangsúlyt tenni. Még egy titkot elárulok, ha nem haragszanak meg érte. Ez tulajdonképpen ez a hét gyülekezetnek írt levél, nem más, mint Isten szerződni akar velünk. Mindenkor keresztényével, egy-egy korszakkal egészében, és egy-egy hívővel ma és akkor, amikor ez történt. Mit jelent az, hogy szerződni akar velünk? Az, hogy be akar vonni az ő szövetségébe. Lényegében nem véletlen, hogy a Bibliának az a neve, hogy Ó és Új Szövetség, nem? Ebbe a szövetségbe akar beemelni bennünket, embereket, mert Istennek az egész megváltási tervnek egyetlen egy célja van, hogy én ember legyek úgy, ahogy ő megteremtett engem. A bűn miatt nem vagyok ember, ahogy megteremtett engem, ezért Jézus Krisztust elküldte, és lehetővé tette azt, hogy én úgy legyek ember, ahogy ő engem megteremtett. Ezért különböző helyzetben, különböző hitben vagyunk, most nem különböző vallásfelekezetre gondolok, hogy hitnek a különböző fokán vagyunk, különböző féleképpen éljük meg jól-rosszul ezt a hitet, ezért Isten ezt a hét modelljét adja, hét megoldó képletét adja, hogy ezt az általam sokat használt szót használjam, arra, hogy megértsük azt, hogy mit is jelent tulajdonképpen Jézusnak szövetséges társává lenni. Nagyon lényeges és nagyon fontos elem, hogyha ezt a hét gyülekezetről szóló levelet, vagy akár az egész Jelenések könyvét nézzük.

0: Tehát eddig azt mondtam el, hogy nagyon fontos, hogy az egész jelenések gyülekezetéteiben lássuk ezeket a lelki modelleket, mert ezek között a lelki modellek között kell eligazodni ahhoz, hogy mi alkalmazni tudjuk ezeket az igéket önmagunkra. A 7 gyülekezetnek írt levél, az kegyességi, lelkiségi típusokat mond el. És ezekhez a lelkiségi, kegyességi típusokhoz tartozunk mi is. Kegyességi típusok, azt lehet mondani, az egyház történet minden korszakában megtalálhatók voltak. Voltak ilyen, olyan, amolyan lelkiségi típust megélő emberek. Éppen ezért nagyon érdekes ez, és azért kell ezt mondani, mert most kibújik, 2 perc engedjék meg, hogy az egyház történet kibújjon belőlem. Szóval, az egyház történetnek az a baja, hogy az egyház történetét 3 szempontból lehet vizsgálni. Az első vizsgálati szempont az szervezett történet. Tehát egyszerűen azt a szervezetet nézzük, amiben az egyház él. Tehát, mit tudom, a római katolikus egyház, van a pápa, hogy vannak a püspökök, kik voltak, azok mit csináltak, jót, rosszat, stb. Misszió történet, hogy mit hódították meg a világot, stb. Ezt minden egyháznál meg lehet nézni. Ez egy nagyon fontos oldala az egyház történetnek, csak az a baj, hogyha itt megrekedünk. Tudnék, van egy második emelete is ennek az egyház történetnek. Az is izgalmas, hogy az egyház története során hogy alakult az egyház tanítása, hogy alakult az, amit megismertek ebből a Krisztus eseményből, és hogyan tanítottak az egyház története során. Ez azért izgalmas, mert azt szoktuk mondani, hogy mi azt hiszük, ami a Bibliában van. Persze, ezt minden egyház mondja, hogy azt hiszük, ami a Bibliában van. Katolikus dokumentumokat tudok mondatni. Csak hogy a Biblia megértésének a története tulajdonképpen az egyház történet. És ez egy nagyon fontos dolog, mert lényegében az Isten igazság az olyan, mint egy szerpentinen járó ember, aki egy csúcs felé halad. Sokszor ugyanazt mondjuk, csak egészen más társadalmi, gazdasági, gondolkodási, kulturális, stb. Körülmények között, és másképp értjük meg azt, ezt, vagy amazt a törvényt. Egészen másképpen értette a tiszteld atyádat és anyádat törvény egy ókori ember, pedig ez Istennek a 10 parancsolata, mint a mai ember. És ez a parancsolat mindig igaz volt. A mai értelme is igaz, meg a régi értelme is igaz volt, csak mivel megváltozott alatta az élet, hogy így mondjam, a háttere az élet, újra-újra kell érteni. Ez a tanítás történet. És ezt meg kell vizsgálni. Az egyház története ezzel is szokott foglalkozni, nem annyira, mint a szervezet történettel, egy kicsit szervezet központ az egyház történet. De van egy harmadik emelet, amivel csak a legújabb korban kezdtünk foglalkozni itt Magyarországon, külföldön voltak korábbi nyomok. Ezt úgy szokták mondani, hogy mentalitás történetileg nézni az egyház történetet. Mit jelent ez? Erről azért beszélek szívesen, mert én ezt 40 éve ezt csinálom. Ez a mentalitás történeti vizsgálat a következő. Meg kell vizsgálni azt, hogy egy adott korszakban, társadalmi, gazdasági és a többi történeti körülmények között, hogy élték meg a hitüket az emberek. És ez egy nagyon érdekes dolog. Hogy élték meg a hitüket az emberek? Tudnilik, és erre kellene nagyon világosan rámutatni, különböző társadalmi körülmények között egészen másképpen éljük meg ugyanazt a hitpontot, mint régen, és ez nagyon fontos, hogy ez hogy van a történelemben, hogy valósul meg, és ezt hogy tudom összeütköztetni, vagy átvilágítani, ha összeütközést mondjak, a Szentírással, Isten igéjével. Éppen ezért a 7 gyülekezet vizsgálata az alapvető fontosságú, a mai ember hitének a megismerése szempontjából. Egyszerűen egy prédikáció szempontjából is. A prédikációnak mindig szoktam mondani a tanítványomnak, két alapigéje van. Mi ez a két alapige? Az első alapige a Bibliában van megírva. A második pedig a gyülekezetben. Nem? Nekem úgy kell elmondani az Isten igéjét, hogy az önök gondolkodásával párhuzamos legyen. Minden pedagógus tudja, hogy ismertre lehet építeni az ismeretlent, alapvető didaktikai tétel. Az arra a helyzetre kell megkeresni az ige fényét, vagy rávilágítani az ige reflektóriát, hogy egy képpel mondjam, amiben önök vannak. Ehhez viszont ismerni kell azt a mentalitásbeli hátteret, amit a társadalom hordoz ma. Ez nagyon fontos és nagyon lényeges. Az egyház történet csak utóbbi időben kezd ezzel foglalkozni. Nagy bánatomra inkább a római katolikus történészek haraptak erre rá, a protestánsok nem igen, úgyhogy én vagyok ott az egyetlen protestáns, aki ezzel foglalkozik, és mindig mondom, hogy hát a fiataloknak ezt kellene követni.
1: Az előadás hamarosan folytatódik.

Nézzük tehát az anyagot. Ha kinyitjuk a második fejezetet, a második fejezetben 4 ilyen levél található, a harmadikban majd 3 található, így van a 7-es egység. És én azt szeretném, hogyha ezt kezdenénk olvasni, közösen követnék. Én az új protestáns fordítású Bibliát használom, más is jó, nem arról van, az van a kezemben, kicsit modernebb mai nyelven van írva. Az első az efézusi gyülekezetnek írt levél. Minden levél úgy kezdődik, hogy az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Az efézusi gyülekezet az alapgyülekezete volt Jánosnak, hiszen itt János volt a, hogy így mondjam, az utolsó élő apostol, itt halt meg Mária, hiszen ő magával vitte ide Máriát. Kisázsiának a legjelentősebb gyülekezete volt, ezeknek írja először a levelet. Minden levélnél azt mondja, efézusi gyülekezet angyalának írd meg, szmirnai gyülekezet angyalának, pergami gyülekezet angyalának, tiatirai gyülekezet angyalának, és így tovább minden gyülekezet angyalának írd meg. Ki ez az angyal? Ez az angyal lényegében az a hírnök, az angyal az azt jelenti, az írnök, ne úgy gondoljuk el, hogy a romantika elképzelte, hogy szép libaszárnyú angyalokat rajzoltak a szentképfestők, szóval nem ez az angyal. Az angyal egy követ, aki tulajdonképpen egy-egy gyülekezetnek a lelkülete. Egy-egy gyülekezet lelki háttere, vagy az előbbiek elmondottak alapján a mentalitásbeli alapja. Ennek írd meg. Mert itt arról lesz szó, hogy milyen lelki helyzetben van ez a gyülekezet, illetve milyen lelki helyzetben lévő emberekkel akar kötni az Úr bizonyos feltételek mellett szövetséget. Mindig van egy bemutatkozás, hogy ezekben a szerződésekben itt is az jön, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertya tartók között jár. Ezt ugye láttuk az első fejezetben, de ennek a visszaismétlése azért fontos, mert a tenyerén tartja a 7 csillagot, ez az isteni gondviselésnek a kép, ami Isten tenyerén van, az jó helyen van. Tehát a 7 csillagot, a csillag az mindig a reménység jele volt a régi embernek, és a gyertyatartók között jár, ez a közben járói szolgálatot jelenti. Tehát Jézus a rajtam is gondot viselni akaró Jézus Krisztus közben jár értem. Ez a mondani valója. Most elmondja azt, hogy mi az, amit tud ő. Tehát elmondja azt, ami tudok a te dolgaidról, ez a történelmi prológus, a két szerződő félnek elmondja a nagyobb, aki szerződésbe fogadja a kisebbet, hogy miről tud. Azt mondja, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról, álhatatosságodról, arról, hogy nem viseled el a gonoszokat, és próbára teszed azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találod őket. Ez egy szép nagy elismerés. Két pozitív dolgot, két negatív előjelű dolgot mond. Két pozitív dolog az az, hogy tudok cselekedetteri fáradozásodról, álhatatosságodról. Az álhatatosság az egyik bibliai alapfogalom. Azt lehet mondani, hogy a hűséges kitartás a megismert igazság mellett úgy lehetne mondani. Ez a lelki életünknek az egyensúlyozó szerve. És tudok fáradozásodról, hogy nem ilyen székkoptató keresztények ezek, akiknek abba telik ki a hite, hogy emennek és kikoptatják a széket a maguk helyén, hanem tényleg fáradoznak és tenni akarnak valamit az Istenért. És ugyanakkor a hamis istentiszteletet azokat leleplezi. Tehát elmondják a rosszról azt, hogy rossz. Végsősorban Istenhez hűségesnek csak úgy lehet lenni, és ez a Jelenések könyvének az egyik alaptanulsága, hogy meg kell mondani a jót, meg a rosszat. Indulat nélkül. Ez az életben is úgy van. Meg kell mondani a jót, meg a rosszat. És Efézus ezt megteszi. Ha én efézusi keresztény akarok lenni, megteszem ezt a 4 tulajdonságot. 2 pozitívan, 2 negatív oldalról. Megint egy tükör, amiben bele kell néznünk.

Utána következik az efézusi gyülekezetnek a következő lépése, ahol elmondja a szövetség feltételeit, hogy ez a szövetség helyreálljon, ez szükséges az. Tudom, hogy van benned állhatatosság, terheket viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Ez ugye a pozitív dolog, mert mindig úgy kezdi a negatívot az Isten ígéje, hogy elmondja a pozitívokat. Ez nálunk fordítva szokott lenni. Először a sárga földig lehordod, és utána elmondod azt, hogy ezt kellett volna tenned. Nem. Elárulok pedagógusoknak is valamit. A jó pedagógiai módszer az a dicsérés pedagógiája. Ha én nem erősítem meg az elért eredményben a gyereket, és a terheket akarok a nyakába rakni, porosz nevelés, akkor ez visszafelesül el. Lázadóvá teszem a gyereket. Anyuka is úgy csinálta, jaj, Pistike, de ügyes vagy, már el tudtad hozni a boltból a szódás üveget. Tetszik tudni? Ezt teszi az Úr is. Amit elért, azt megdicséri. A keresztény gyülekezeteknek az a baja, megint a tükör, hogy ezt nem szoktuk tenni. Rosszat fejhez vágjuk a másiknak, a jóról elfelejtünk beszélni. Nagy baj. Istentől kellene tanulni. Na most nézzük meg, hogy hol van a probléma. De az a panaszom ellened, ha nincs már meg benne, ez az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozítom gyertyatartodat a tejéből, ha nem térsz meg. Megint ugye elmondja azt, hogy igen, van egy panaszom, az első szeretet. Az a szeretet, ami él benned, az kezd lanyhulni. Az egész kereszténység ma a lanyhuló szeretet világában él. Nekünk is szól ez a figyelmeztetés, hogy az első szeretetet, ezt meg kellene erősíteni. Mert különben Isten nem tud használni bennünket. És nekünk az használ, ha Isten használ. Ezt ne felejtsék el soha. Azt mondja tovább, az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedetét, amelyeket én is gyűlölök. Erről a nikolaitákról majd még lesz szó. Röviden ez egy gnosztikus irányzat volt, aminek az volt a lényege a nikolaiták cselekedetének, hogy az embernek van egy lelki világa, és ha lélekben én ott vagyok, felemelkedve, feldobott állapotban vagyok, akkor mindegy, hogy mit csinálok. Tehát a lelki élet és az etikai magatartási mód az elvált egymástól a nikolaitáknál. Ez az Isten előtt utálatos. Mert nem akarja azt, hogy én csak lelkiző ember legyek, és nem pedig a társadalomban, a mindennapi élet viharaiban hasznos ember, aki éli a hitét. A hitről elég sokan tudnak prédikálni, de elég kevés a hiteles ember köztük, akik teszik is azt, amit prédikálnak. Tetszik érteni? Erről van itt szó. És azt mondja, hogy az efézusiakban megvan az, hogy ezeket az embereket elutasítják. Mert Isten is elutasítja őket. Utána már nincs más, mint elmondja azt, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ez a hetita szerződésekben ugyanígy szerepelt. Ennek az volt a lényege, hogy egy szerződést nem csak a agyaktáblára vésték és betették a királyi irattárba, hanem ezt időnként újra-újra felolvasták, és közhírré kellett tenni. Ha emlékeznek, ugyanilyen volt az Ószövetségben is, hogy a törvényt újra és újra fel kellett olvasni. Ugye az ókorban nem, hogy ott elmentem a papír és írószerboltba, vettem egy Bibliát, vagy a könyvesboltba vettem egy Bibliát, hanem ezt újra és újra emlékelni kellett. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. És ez igaz ezekre a levelekre is. Hogy újra és újra ebbe a tükörbe bele kell nézni, és ezt újra és újra át kell élni, és meg kell ebben a tükörben vizsgálni önmagunk. És mindig egy szép ígérettel zárul, itt is van egy szép ígéret. Aki győz,
annak enni adok az élet fájáról, amely Isten paradicsomába van. Figyeljük meg, ez az első gyülekezeti ígéret, ez egész az Édenig visszanyúlik. És a Jelenések könyvének az utolsó gyülekezete, az Új Jeruzsálem is az élet fájának a gyülekezete lesz. Tehát itt is van egy belső rém. Enni adok az élet fájából, ez azt jelenti, hogy Isten meghosszabbítja az én élet lehetőségemet. Ez az ígéret az, ami minden keresztény embert melegséggel tölt el.

De nézzük a többi levelet. A legrövidebb levél az a következő, szmirnai gyülekezet. Ezt össze akarom foglalni, a szmirnai gyülekezet az a szenvedő gyülekezetnek a levele. Néha az Isten népének szenvedni is kell. A szmirnaiak nagy szenvedést álltak ki, hiszen úgy kezdődik, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt, aki győz a halálon, a szenvedésen, ez a Jézus Krisztus mondja. Tudok nyomorúságodról, szegénységedről, pedig gazdag vagy, azok káromlásáról, akik zsidónak mondják magukat, pedig nem azok, hanem Sátán zsinagógája. Akik választott népnek tartják magukat, azokat. Itt nem csak a zsidókról van szó, hanem a diaszporán belüli feszültségről van szó. Tudnék, a páli gyülekezetek és az első keresztény gyülekezetek is továbbra is úgy alakultak, hogy az istenfélő pogányok, azok eljártak a zsinagógába. Efézusban például tudjuk azt, hogy körülbelül négyszer annyian jártak a zsinagógába, mint hány darab zsidó volt egész Efézusban. Zsinagóga megvan, hatalmas épület, jártam benne, gyönyörű, szép, hatalmas épület, ez zsufolva volt minden szombaton. Ezekből lettek az első keresztények. És amikor ezek eljöttek keresztényeknek, ez borzalmas nagy érvágás volt a zsinagógába, és ezért az Ószövetség alapján mindenfélét kitaláltak rájuk, és ezeket elkezdték bántani. Az egyház története során ez nagyon sokszor volt. A legnagyobb szenvedéseket az igazán hű keresztények, az mindig a keresztényektől érik el a mai napig is. Nem a külső emberek bántanak, mindig belülről jön a megpróbáltatás vihara. Azt mondja tovább, ne félj attól, ami el fog szenvedni, íme az ördög börtönbe fog vetni, körületek némelyeket, stb. Megpróbál, ezt mondja tovább. És itt van az legszebb ígérete az egész szakasznak. Isten nagyon érdekes módon semmilyen hiányosságot nem mond el ezzel a gyülekezettel, hiszen a szenvedés tüzében lévő embert nem dorgálni kell, hanem egy legszebb ígérettel, ezt a híres ígéretet majdnem mindjárt kívülről tudjuk, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját, és azt mondja, akinek van füle, hallja. Ez azt jelenti, hogy bármilyen szenvedés jöhet a te életedbe, ha van füled, és meghallod ezt a szmirnai dolgot, hogyha te a megpróbáltatások tüzében hűséges maradsz és kitartsz, akkor neked is szól ez az élet, hogy légy hű, mint halálig, ha hű vagy, mint halálig, akkor ő néked adja az életnek koronáját, mert az a Jézus mondja, aki minden szenvedésen átesett. Aki úgy kezdődött, hogy az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt.

következő gyülekezet, az a pergámumi gyülekezet. Ha az efézusi gyülekezet, a hűséges gyülekezet, ha a szmirnai gyülekezet, a szenvedő gyülekezet, akkor a pergámumi gyülekezet a megkísértett gyülekezet. Mert a kereszténység életében van egy olyan szakasz, amit a megkísértés szakaszának mondanánk. A kísértés általában nem kívülről jön. Ezt megint el szoktuk felejteni. A kísértés nagyon sokszor belülről támad. A kísértés az tulajdonképpen nem más, mint az eredeti, tehát mondjam az efézusi példával, az első szeretetnek az elhagyása után, kezd meglazulni az a szövetségi viszony, amik Istennel összekötnek. Na nézzük csak! Azt olvassuk itt, a pergámiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja, akinél a kétélű éles kard van. Kétélű éles kard a pártatlan ítéletnek a jelképe volt. Jézus itt úgy jelenik meg, mint ítélő bíró. Tudom, hogy hol van lakhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadod meg az én hitemet, Antipász napjában sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. Na most Pergamonról kell tudni valamit. Ha Berlinbe járnak, akkor a Pergamon múzeumban menjenek el. Az egész Közel-Keletnek itt volt a legnagyobb olyan Zeus tisztelete, amiben a gyógyító istenséget, Zeust imádta mindenki. Itt a kereszténység nagyon nehéz helyzetben volt, mert azt kellett mondani, hogy Zeus az nem Isten. Ez a pergamumi oltár mutatja azt, hogy szenzációsan nagyszerű helyen van ez a Pergamon. Berlinbe elhozták a németek, ott látható. Ebben a helyzetben, amikor erős pogány hitbeli nyomás alatt van a gyülekezet, itt a gyülekezeten belül is támad probléma. A külső problémák általában begyűrűznek. Nem az volt a baj, hogy ott van a sátán trónusa, így mondja a pergámumi oltáról, stb., hanem itt még vértan is volt, Antipász nevezetű névtan, akiről többet nem tudunk, de aki hű tanúm volt és meghalt nálatok, ahol a sátán lakik, de mégis azt mondja, de egy kevés panaszom van ellened. Mert vannak olyanok, akik Bálám tanítását tartják, akik arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálványáldozati húst tegyenek és paráználkodjanak. Ugye itt arról van szó, a Bálám történetében, ha megnézik az Ószövetségben, és jó, hogyha otthon erre ráolvasnak, a Bibliában megvan a citátum, hogy hova kell fordítani, hogy ennek a Bálámnak kijelentette az Úrám, hogy ő az Úr, még a Szamarán keresztül is beszélt. Csak úgy látszik, a Bálám Szamara előbb értette az Isten szavát, mint Bálám, hiszen Bálák, ez a király, aki megbízta, azt akarta, hogy átkozza meg Izraelt, illetve Bálám találta ki, hogy ezt úgy lehet elérni, hogy az Izrael ne szaporodjon és ne legyen olyan erős, ugye a pusztai vándorlásnak ez a vége fele van, már a honfoglalás előkészítése van, hogy erkölcsileg tönkretette őket. Egy ilyen nagy szexuális kultuszba vonta be Izraelt, és ennek aztán az lett a következménye, hogy erkölcsileg meglazult az a nép, ami eddig egységes volt. Ugye tipikus az eset, ezért hozza az Ószövetség példát, hogy van egy ember, aki tudja, hogy mi a jó, mert Isten kinyilatkoztatta neki, de anyagi érdekből pénzért meg lehet venni a meggyőződést is. Hát, ilyen embert nagyon sokat látunk ma is, ezt hadd ne mondjam, minden szinten. Az az igazi ember, aki nem adható és nem vehető meg. Nem hatható el, és nem vehető meg. És itt jön be a bálámi tanítás a gyülekezetbe,
amelyik az egyháztörténetben is megvolt. Konstantini fordulattól sok mindent le lehetne mondani, végig, nem csak akkor volt meg, ez azóta is van. Gondoljuk el, Hitler rá tudta venni az akkori egyházakat, többet is, hogy a holokauszthoz járuljanak hozzá, ami abszolút Biblia ellenes, nem? Bizonyos anyagi előnyökért. És nagyon sokszor rá lehetett venni, mit tudom, hogy a kommunizmus is rávette, hogy nem magyar példát mondjak, bizonyos magas egyházi méltóságokat, hogy lényegében a kommunizmus szálláscsinálói legyenek. Ezt is meg lehetett tenni. Pénzért meg lehetett venni ezeket az embereket. Ez mindig veszély, ma is. Ma is. De ezen kívül mit mond még itt az ige? Itt is vannak a nikolaiták tanítása. Nálatuk is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Tehát mindegy, fő az, hogy lelkes hívő vagyok, de nem erkölcsileg ezt nem követem. Ezért azt mondja, térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellened számnak kardjával. Tehát az igazság győzni fog, és Isten ítél. Akinek van füle hallja, mit mond a lélegű gyülekezeteknek, megint ígérettel fejeződik be. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, és adok neki egy fehér kövecskét, és a kövecskére írva új nevet, amit senki nem tud, csak az, aki kapta. Két kép van. Az elrejtett manna megint egy ószövetségi kép. A két testamentum közötti úgynevezett apokrif irodalomban ez az elrejtett manna kép, ez megvan. Egy közös hit volt, hogy amikor eljön a Mesiás, akkor ismét a manna csoda megismétlődik. És egy üldözés alatt lévő embernek az, hogy Isten gondoskodik rólam, anyagilag is, ez a legnagyobb ígéret. A fehér kövecske az meg nagyon érdekes. Ha valaki győztes lett, akkor kapott egy új nevet, és egy fehér kövecskét a sportjátékokon is. Ez egy görögöknél lévő kép volt. Ez azt jelentette, ez a győzelem jele volt, ez olyan volt, mint az aranyérem ma. Olimpiai aranyérem, amit kiteszünk. Csak itt úgy kellett csinálni, hogy ez egy titkos nevem volt. Mert a név az Ószövetségben, és a korabeli embernél is, az a jellemet fejezte ki, nem egyszerűen csak egy megkülönböztető jelző volt, mint ma.

És következik egy utolsó levél, a tiatírai gyülekezetnek írt levél, amit hogyha megnézünk, ezt a gyülekezetet a hűtlenné váló gyülekezetnek lehetne mondani. Amikor a kísértés győzött egy gyülekezeten. Ennek a példája a tiatírai. Nagyon sokszor van elbukó gyülekezet is a kereszténységben, az egész kereszténység történetében. Nézzük, hogy ennek mit mond az Úr. Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan szeme, mint a tűzlángja, és lába hasonló az aranyérszhez. Ez két nagyon érdekes kép. A tűzláng szem, az mindent átvilágít. Ma úgy mondanánk, hogy röntgen szeme van. A tűz lába pedig az, hogy mozdíthatatlan. A mozdíthatatlan, igazsághoz hűséges Isten, aki mindenen átlát. Azt szól most. Tudok cselekedeteidről, és figyeljük meg, megint a pozitívot mond. Szeretetedről és hitedről, szolgálatodról, álhatatosságodról, és arról, hogy utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Tehát igenis, ez egy fejlődő gyülekezet. Istennek minden időben megvolt a kis maradéka, ez is egy ószövetségi fogalom. Ez a maradék, ez mindig megvolt Isten népe egész korszakában. Nem lesz azt mondani, hogy valaha is nem volt maradék, ma is van Istennek maradéka. Tegnap is volt, 100 évvel ezelőtt, 500, 1000 évvel ezelőtt is volt maradék az Isten népének. De, és most jön a panasz, és ez az a lelki helyzetkép, amiben belekerült ez a gyülekezet, a maradék, kis maradék ellenére. De az a panaszom ellenet, hogy eltöröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát, és tanít, és eltántorítja a szolgámat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldozati húst tegyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akart megtérni paráznaságából. Én mi beteg ágyba vetem őt, és vele paráználkodókat, a nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteidből. Megint egy ószövetségi kép. Ki is volt ez a Jezabel? Ez egy izraeli király asszony volt. Nem azt mondta Jezabel, hogy az élő Istent nem kell imádni. Távolról sem mondott ilyet. Hanem

azt mondja itt a levél vége, és azt mondja, ha cselekedeteidből meg nem térsz, akkor olvastam, hogy megítéli őt, milyen ítélet lesz. Néktek pedig a többi tiatírainak, akik nem fogadtátok el a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységét. Ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasfeszővel, törje össze őket, mint a cserépedényeket. Ahogy én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnal csillagot, a reménység csillagát, hogy tudjuk, hogy merre kell menni. Annak adok prófétai látást, így is lehetne mondani.

0: Így hát különböző gyülekezeteket láttunk. Minden gyülekezetben láttunk pozitívat, láttunk negatívot. A szövegre nem ráolvasni kell a történelmet, hanem az igéből meg kell érteni az Isten mai üzenetét, és ez példa lehet a történelem. Milyen volt a középkorba, milyen volt az újkorba, milyen volt a üldöztetés idején, mert ma is vannak üldöztetett gyülekezetek, ma is vannak ilyen kétfeles antikáló gyülekezetek, ma is vannak olyan elbukó gyülekezetek, de Istennek mindig van népe. És nekünk is szól a meghívás, hogy aki győz, annak ezt és ezt adom. És ezért létjünk mind halálig, és neked adom az élet koronáját. Azt hiszem, hogy ez a legszebb üzenete ennek a négy gyülekezetnek írt levélnek. Tovább fogjuk ezt folytatni, és köszönöm a figyelmüket. Egy imádsággal fejezzük be, ha megkérem, álljunk fel ehhez az imához. Istenünk, te néked köszönjük meg, hogy a történelem változó viharaiban és a jelenlegi életünknek a változó viharaiban. Te adtál egy tükröt, amiben ha belenézünk, akkor meglátjuk azt, hogy miből kell megtérnünk, és hogyha önmagunkra vonatkoztatjuk ezeket az ígéreteket, akkor tudjuk azt, hogy ma is így vezetsz bennünket, és ezek az ígéretek ma is teljesednek. Adj békességet és szeretetet nékünk, adj türelmet az ige tanulmányozására, és add a te áldásodat miránk. Erre kérünk fiadért Jézusért, hallgass meg imánkat. Amen.
1: Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! A Biblia Jelenések könyvéről Szigeti Jenő előadás.

0: szerzésére a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagy termében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága holnap után, október 17-én szombaton a Gárdonyi Jubileum gála koncertjén. Kórus és orgona művek mellett ritkán hallható kamaradarabok is megszólalnak. Az est egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja, mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgonahangverseny vezeti fel az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat két kiváló zeneszerző munkásságának újra felfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született, és 40 éve hunyt el. Fia, Gárdonyi Zsolt pedig idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgona művészeti vezetésével a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány szervezésében valósul meg. Reformációi gálaest. Az október a reformáció hónapja következő rendezvénye, a reformációi gálaest lesz október 18-án, vasárnap 17 órától az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Rákóczi út 21, amelyet az Ökumenikus Tanács szervez. Ünnepi előadó Steinbach József, református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, a MEÖT elnöke. A jegyeket a gálaestre az igénylőlap kitöltésével és visszaküldésével kérhetnek. A részletes programok és a letölthető plakátok az Ökumenikus Tanács honlapján érhető el. A gálaestre a jegyigénylőlapot szintén a honlapról lehet elérni két formátumban. Idősek hónapja, egy kártyányi szeretet. Október az idősek hónapja, amely jó alkalom arra, hogy figyelmünkkel, szeretetünkkel és megbecsülésünkkel még tudatosabban forduljunk az idősebb generáció felé. Ebben az évben a Pünkösdi Egyház szociális főigazgatósága egy missziós kezdeményezésre hívta a gyülekezetek gyermekközösségét. A felhívás egyszerű volt: készítsenek sajátkezüleg igei bátorító kártyákat a bentlakásos intézményekben élő idős emberek számára. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek szolgálatán keresztül bibliai üzenetek, imádságok és biztató gondolatok jussanak el azokhoz, az idősekhez, akiknek egy kedves figyelmesség is sokat jelenthet. A színes kártyákon igeversek, gyermekrajzok és gondosan elkészített díszítések kaptak helyet. Minden alkotás személyes ajándékká vált, amely Krisztus szeretetét közvetítette az idősek felé. A felhíváshoz több gyülekezet is örömmel csatlakozott: Kecel, Kiskörös, Békés Csaba, Érd, Kaposvár és Kalocsa gyermekközösségei készítették el azokat a kártyákat, amelyek intézményeik lakóihoz kerültek. Az idősek örömmel és meghatódva fogadták az üzeneteket. Az időjárásról. Nyugodt őszi idő. Ma csütörtökön napos száraz az időnk kis felhőkkel. A légmozgás mérsékelt marad, és 15-20 fokunk van. Pénteken is napos idő várható, némi felhőkkel. Eső nem várható. Az északi szél megélénkül, és 14-19 fok valószínű.
1: Híreinket hallották. Krisztussal a mindennapokban.

0: nem rejtőzködhetsz.
1: Nem rejtőzködhetsz.
2: Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. 139. Zsoltár, 2. 3. vers.

a gyomrod összeszorul. Jaj, ne! De hát csak egy percet késtem. Hogy tehették meg ezt velem? Mégis megtették, nélküled utaztak el. Az iskolai síklub tagjai felpakolták az autóbuszra a csomagjaikat, de eközben te még elszaladtál a mosdóba. Mire kijöttél, már elmentek. Senki sem vette észre a hiányodat. Most mihez kezdjek? Felhívjam a szüleimet, és mondjam el, hogy akkora balek vagyok, hogy még az iskolában is viselnem kell majd egy megkülönböztető jelet. Vagy inkább belehempergek a hóba, míg nem csuromvizes leszek, aztán a következő 6 órára bezárkózom a mosdóba, és csak majd a többiek érkezésekor jövök elő. Jobb esetben mindenki elhiszi, hogy én is velük voltam. Nos, talán ez a legjobb terv.

hová rejtőzhetsz el Isten elől, amikor úgy érzed, hogy elhagytak a társaid? Isten mindenkor örködik feletted, de te némely esetben mégis szeretnél láthatatlanná válni. Talán megrémít a tudat, hogy Isten ismeri a gondolataidat is, hallja minden szavadat, és bizony látja minden tettedet. Úgy érzed magad, mint egy gyanús alak, akit a rendőrség követ és figyel. Egyszerűen nincs hova elrejtőznöd. De nem kell így érezned magad. Az a tény, hogy Isten mindent tud, azt is jelenti, hogy mindig tudja, hogy hol vagy. Tud a legegyszerűbb dolgaidról, mint például egy épp kialakuló pattanásodról. Továbbá pedig ismeri a fontosabb dolgokat is veled kapcsolatban, tud a nehézségeidről, a sebeidről és a szükségleteidről.

0: mivel Isten teljes egészében ismer. Képes az ő tökéletes bölcsessége alapján vezérelni téged. És mert ő mindenütt jelen van, te egyszerűen megpihenhetsz az ő oltalmában. Isten nem titkos szolgálati ügynök, aki figyeli minden mozgásodat, hogy rajta kapjon valamin. És nem is a Mikulás, aki listát készít a jó cselekedeteidről. Isten nem ólálkodik, hanem törődik veled. Azt mondja, hogy fontos vagy neki. Ő a legjobb barát, aki mindig melletted áll, és sosem hagy el.
1: Közreműködött Balázs László.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Példabeszédek könyve 10. fejezet 12. vers.

A történelem kezdete óta éri egyik háború a másikat. Újabbnál újabb fegyvereket terveznek és vetnek be. Ma már tömegpusztító fegyverek, atomfegyverek, vegyi fegyverek egész arzenálja áll harcra készen. Mindezt miért? Azért, hogy területeket hódítsanak el egymástól, megszerezzék a hatalmat emberek, országok, pénz fölött, hogy az ellenséges népet bosszúból vagy vallási fanatizmusból kiírtsák. Amikor egy király meghódított egy területet, nem elég, hogy megölte az ott lakókat, még azt is leromboltatta, amit az elődje építtetett. Azért, hogy megmutassa, ő mennyivel szebbet, jobbat, nagyobbat hoz majd létre.

0: A háború azonban nem csak országok vagy nemzetek között dúlhat. Háborút viselhetnek egymással össze nem férő etnikai csoportok, akik nem szívlelik egymást. Háborúzhatnak egymással szomszédok, munkatársak, diákok vagy bárki. A családokban is előfordulhat háború olyanok között, akik valamikor szerették egymást, de saját önzésük eltávolította őket egymástól, és már gyűlöletet éreznek egymás iránt, és bármit tesz a másik, az csak rossz lehet. Végül háború dúlhat azokban a szívekben, amelyek nem tudnak magukkal vagy másokkal megbékélni. Egy megoldás van a háború ellen, mégpedig a másik minden hibáját elfedező szeretet. Te legyél a béke követe.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. A Dániel könyve valóságos kincses bánya az igehirdetők számára. A fogságba hurcolt fiatalok hűséges kitartása Istenük mellett rendkívüli következményekkel járt, de az Úr minden halálos veszedelemből kiszabadította őket. Kálai Imre lelkipásztor most nem ezekről a csodás megmenekülésekről beszél, hanem a Dániel könyve lelki üzeneteivel ajándékozza meg hallgatóit. Olvasom a Dániel könyve 6. fejezete 2. versétől. A méd Dárius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki, felosztva köztük az egész országot. Ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, akik közül az egyik Dániel volt. Ők számoltatták el a kormányzókat, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni az ország ügyeinek intézésében arra, hogy bevádolhassák Dánielt. De nem sikerült semmiféle ürügyet vagy hibát találniuk, mert megbízható volt. Sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezt mondták ezek az emberek. Nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit.
2: Dániel próféta könyve az Ószövetségnek és így egyáltalán a Bibliának az egyik legérdekesebb prófétai könyve, és nem csupán nagyon érdekes, hanem nagyon különleges is, mert 12 fejezetből áll, és az első 6 fejezet Dániel és barátainak a történéseit írja le, és az utolsó 6 fejezet pedig azokat a proféciákat, azokat az Isten élményeit Dániel leírja, amelyeket ő megtapasztalt a különböző királyok korában, és megtapasztalt azt, hogy Isten hogyan szól hozzá. Tehát nagyon különleges ez a könyv azért, mert látjuk Dániel életének a történéseit, és Dániel leírja azokat a különleges élményeit, találkozásait az Istennel, amelyeket imádságában, bőtében megélt és megérzett. Az is nagyon érdekes a Dániel proféta könyvében, hogy nem csupán héberül íródott az eleje, illetve a 8. fejezettől a 12. fejezetig, és a többi pedig az arámi nyelven íródott, amely egy hivatalos nyelvnek is mondható, és ugye Jézus Krisztus is ezen a nyelven beszélt. Különleges ez a könyv, és különlegesek a történetek, és nagyon megragadó maga a könyv. Ahogy készültem, eszembe jutott az, hogy az életemben a Dániel proféta könyve és Dánielnek a története volt az első olyan bibliai történet, amely nagyon megragadott kisgyermekként. Mikor elkezdtem hittanra járni, nem volt alapvetően hittan abban a faluban, ahol én felnőttem, de kisiskolásként volt egy év, amikor volt hittantanár, utána nem volt. És a Dániel könyve valahogy nagyon megmaradt bennem, és volt egy ének, a Kádár Ferenc írta, a Gyertek énekeljünkben van ez az ének, hogy itt az írás Dániel, Istenednek vége, mától a nagy király előtt hullhatsz csak térdre. És nagyon szép ez a szöveg, és végigveszi Dániel királlyal való kapcsolatát, ugye, hogy bedobják az oroszlánok vermébe, és nagyon-nagyon megragadt, és meg is tanultam az éneket, és hát nem nagyon tudtam énekelni, de valahogy a maga a könyv, az akkori kis gyermekkori szívembe azt idézte elő, hogy ott akkor az osztály előtt én mondtam, hogy én ezt eléneklem, mert nekem nagyon tetszik, és ahogy Dániel kiállt az Úr mellett, úgy én is kiálltam. Tehát, hogy valahogy maga a könyv, Dániel személye, Dániel Istennel való kapcsolata, valahogy az emberben ezt a kiállást, az Istenhez való ragaszkodást, a megtérést, a benne való bizalmat ki tudja alakítani egyszerűen ilyen indirekt módon is, hogyha ezzel foglalkozunk és vele találkozunk. És ezért most néhány üzenetet szeretnék testvéreknek elmondani, amilyen lelki üzenet, és így végig megyünk egy kicsit Dániel proféta könyvén, és néhány gondolatban szeretném ezt csak magyarázni, viszont ezeket az üzeneteket vigyük el magunkkal, és próbáljuk meg úgy élni, ahogyan ezek az üzenetek itt örökérvényű módon megfogalmazódnak Dániel proféta könyvében. Az első dolog, amelyet szeretném, hogyha tudnátok és tudnál, hogy Isten tulajdona vagy, és az ő kezében vagy. Bármi történik, akár a világban, akár a politikában, akár az életedben, az Isten kezében vagy. És ez nem az ő tudta nélkül történik, ez nem az ő akarata nélkül történik. Mert akármilyen uralkodók, királyok is voltak abban az időben a zsidó nép életében, semmi sem történt az Isten tudta és akarata nélkül. A prófétai könyv legelején azt olvassuk, hogy nem csak úgy beleesett Nabukodonozor kezébe a zsidó nép, nem csak úgy véletlenül oda kerül Dániel Nabukodonozor király udvarába, hanem azt olvassuk az igében, hogy az Úr a kezébe adta Jójákimot, Juda királyát és az Isten háza felszereléseinek egy részét Nabukodonozornak. Tehát ez nem egy véletlen dolog volt, hanem ezt Isten irányította akkor is és ma is a történelmet. De ne gondoljuk azt, hogy Isten az, akinek a mi segítségünkre vagy befolyására van szüksége. Nem. Isten tartja kezébe a világot, még akkor is, hogyha ez nem úgy tűnik, mert akkor se úgy tűnt, de az övé a kontroll. És Isten tartja a kezébe a te életedet is. Az övé a kontroll. És ez nehéz időkben nagyon biztató, viszont örömökben pedig egy kicsit kiózanító. És ez nagyon fontos, hogy ez Dániel könyvében, már a legelején is, az egészben láthatjuk azt, hogy Isten kezébe vagy, az ő tulajdona vagy. Ahogy a Káténk is mondja, a Heidebő Káté első kérdésének a válasza, hogy akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az Isten tulajdona vagyok. Az övé vagyok. És az övé vagy. És ne gondold azt, hogy te csak úgy dönthetsz az életed felől, az ő akaratán kívül. A másik nagyon fontos üzenet, amely Dániel próféta könyvében előttünk van, hogy aki Isten mellett áll, amellett az Isten is kiáll hatalmasan, az ő hatalmával és erejével, minden körülmények között. Dániel fiatalon, kamaszként elhatározta, hogy ő nem fog a király ételéből inni és enni. Ő nem fogja beszennyezni magát, ő kiáll a meggyőződése, a hite mellett és Isten mellett. Természetesen ezt nem ilyen melverve csinálta, hanem megpróbálta ezt elintézni úgy kicsiben, és sikerült is neki. És mi történt? Isten kiállt Dániel mellett. Mert Dániel kiállt mellette. És mi nagyon sokszor félünk attól, hogy mi kiálljunk Isten mellett. Hogy mi megvalljuk a hitünket. Vagy mi ne úgy éljünk, mint mások. És azt gondoljuk, hogy emiatt hátratételt szenvedünk. Megvan ennek a kockázata. A Dániel életében is megvolt. De látnunk kell azt, hogy ez egy mindenkori üzenet és meggyőződés Dániel próféta könyve alapján és a Biblia egyéb belső bizonyságtétel alapján, hogy aki Isten mellett kiáll, amellett az Isten is kiáll. Ugye Jézus Krisztus is mondja, hogy aki megvall engem az emberek előtt, azt majd én is megvallom az én mennyei atyám előtt. És ez nem csupán a mennyei valóságban jelenik meg, hanem megjelenik itt a földi keretek között is Dániel életében. Dániel kiállt, az Isten kiállt mellette. Dániel barátai kiálltak, azt mondták, hogy mi a te isteneid előtt nem fogunk leborulni, pedig Dániel barátai voltak Babilon városának a vezetői. Ez is nagyon fontos látnunk azt, hogy Dániel barátai Babilon városának a vezetői voltak, és azt mondták, hogy mi hiába vagyunk involválódva a király mellett, az akkori közéletben nagyon, mi akkor sem fogjuk a mi hitünket ennek az oltárán feláldozni, ha a tüzes kemencébe vetnek bárhova. És ahogy kiállt Dániel mellett az Isten, úgy kiállt az ő barátai mellett is, mert ők is kiálltak az Isten mellett, és azt mondták, hogy mindegy, hogy mi fog történni, mi nem fogunk leborulni az arany szobor előtt. A harmadik nagyon fontos dolog, amit látunk, hogy az imádkozó élet különleges látást ad neked, másként látod a világot és megérted a titkokat. Az imádkozó élet egy másfajta látásmódot ad az embernek. Másként látta Dániel a történéseket. Mert Dánielnek volt egy imádkozó élete, ő komolyan vette az imádságot. Naponta háromszor leborult. Mindig az Isten előtt volt. Emellett volt ideje karrierre nagy méltóságot betölteni. És mindig visszatérő dolog, de milyen az ima életünk? Mennyit foglalkozunk az imádsággal? Mennyit gondolkodunk az igén? Mert nagyon sok időt eltöltünk televízióval, vagy internettel, De mennyit töltünk imádsággal? Hogy fontos-e nekünk az, hogy a mennyei adást is vegyük? Mert nagyon sokszor azzal kezdjük a napot, hogy fellapozzuk az okostelefonunkat, meg az aktuális történéseket, de nem foglalkozunk az Isten dolgaival. És nem is lesz látásunk. És azt látom, hogy a hívő emberek, az Isten hívő népe is, mivel az imádkozó élet kiveszett a mindennapokból, elveszíti a látását, meghomályosodik. És olyan dolgokat hiszünk el, meg olyan dolgokat állítunk, ami abszolút nincs is a Bibliával köszönő viszonyban se, mert nincs látás, mert nincs ima élet. És Dániel, mivel imádkozó ember volt, a bölcsek nem tudták megfejteni Nabukodonozornak az álmát, mert ugye Nabukodonozor huncut volt, és azt mondta, hogy ő szeretné megtudni azt is, hogy mi volt az ő álma, nem mondja meg az álmát. És Dániel pedig imádkozott és megkapta, mert Isten felfedte előtte a titkot. És nem csak ezt kapta meg, hanem a 7. fejezettől, hogy ott ugye látjuk azt, hogy Dániel imádkozik, bőjtöl, és akkor Isten kijelenti a titkokat az aktuális világ helyzetéről, hogy mik fognak történni, és azok a történések, amik vannak, amögött mi van. Ezeket Dániel megértette, mert imádkozó élete volt. És imádkozott bármikor, minden körülmények között, még akkor is, hogyha a király kiadta azt, hogy nem lehet csak a királyhoz imádkozni. Tehát nagyon-nagyon fontos, kedves testvérek, hogy legyen imádkozó az életünk, mert az ördög, mivel utolsó időkben vagyunk, megtéveszti még a választottakat is, sőt, azokat, ahogy az ige mondja, hogy ha csak lehet, a választottakat is megtéveszti, és meg is téveszti. De az imádkozó ember nem tudja megtéveszteni, mert az imádkozó ember az igét olvassa is, beszél az Úrral, és az Úr meg beszél hozzá. Nincs félremenés, nincs meghomályosult látás, mert akkor Isten felfedi a titkokat. A következő dolog, ami megint csak az imádsághoz kapcsolódik, de azért ez is egy nagyon-nagyon fontos és erős kép az a Dániel életében és a prófétai könyvben, hogy aki Isten előtt borul le, láthatja mások leborulását. Most gondoljunk bele, ugye Nabukodonozor, még ha nem is annyira szeretjük a történelmet, de egy nagyon nagy uralkodó volt. Filmekben is megjelenik a neve is, tehát ő volt egy hatalmas babiloni király. Mindenki leste az ő kívánságait, az ő gondolatait, hogy mit tegyen, hogyan legyen. Egy-egy gondolatával embereket mészárolt le. Egy hatalmas, nagyon erős király volt. És nem gondolnám, hogy Nabukodonozor valaki előtt is leborult volna az életében. Ő előtte hajlongott mindenki. Az ő kegyét keresték. A prófétai könyvben nem tudom, észrevettük-e, hogy Dániel nem borult le, sem Nabukodonozor előtt, sem Dáriusz előtt, sem Belsazár előtt, sem Círusz király előtt, de ő előtte a világ egyik leghatalmasabb uralkodója leborult. Dániel könyvének a másik fejezetében, a 46. versben olvassuk, hogy akkor, amikor Dániel elmondja a királynak az álmát és a megfejtést, akkor Nabukodonozor leborul Dániel előtt, sőt kiadja parancsba, hogy imádják Dánielt. Természetesen ez az ő téves ismereteire is utal, meg hozzáállását, de hogy Dánielnek Isten megadja ezt. Megadja ezt az ő imádkozó élete miatt, Isten felfejti előtt a titkokat, és tudja azt, hogy nem ő a bölcs, hanem Isten az, aki az ő lelke által ezt kijelenti, és Dániel láthatja azt, amit talán senki nem látott abban a világban, hogy előtte borul le Nabukodonozor.
1: Az imádkozó élet másfajta látásmódot ad, ezt hallottuk az igehirdetésben. Dániel láthatta azt, amit senki más. Hűségesen kitartott Istene mellett, és Isten is kiállt mellette. Ez megvalósulhat a mi életünkben is, ha hasonlóan szüntelen imádkozunk, mint Dániel, és kitartunk az Úr mellett minden körülmények között. Kedves hallgatóink, az ige magyarázat második részét egy hét múlva meghallgathatjuk együtt. Addig is, kedves hallgatóink számára Urunk védelmét és megtartó szeretetét kívánjuk. Szeretettel Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora.
1: Jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet és kívánatos, mert okossá tesz. Tehát esztétikai, érzéki és intellektuális örömet ad, és neked erre van szükséged, mondja a kísértő, és ma ugyanerre megyünk lépre.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A többnapos Balaton.net evangéliumi találkozó 2025 nyarán a Mi Atyánk imát helyezte fókuszába. Grendolf Péter evangélikus lelkész igehirdetéséből osztunk meg hallgatóinkkal részleteket, amely az és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól kérésről szólt.
1: Amikor az imádság szóba kerül, akkor bennem mindig van egy szorongás, mert amikor én 25 évvel ezelőtt hívő lettem, akkor ugye egy erős beszédhibám volt, és ugye voltak ezek az ima közösségek, és mindig ez jut eszembe először, hogy mindig mire meg tudtam volna szólalni, már valaki más elmondta, és végén rámondták az áment, és úgy vége lett, de mindig úgy ott volt bennem, hogy mit akarok mondani, és tudom, hogy az Úr hallja, de ez mindig egy ilyen nagyon nagy görcsöt okozott nekem. De nem csak szavakkal lehet imádkozni. És ma sem értem azt, hogy én hogy mertem jelentkezni a teológiára egyáltalán. A gimnáziumban nem voltam jó tanuló, ebben nem vagyok büszke, és magyar érettségén kiúztam az Ómagyar Mária Siralom kezdetű nyelvemlékünket, ami úgy kezdődik, hogy olvassa fel. Ragaszkodott hozzá az elnök, elkezdtem, és egy ilyen 2-3 perc után ő is érezte, hogy talán ezt akkor nem kéne folytatni, és a végén, mikor átadta az érettségi bizonyítványt, akkor megkérdezte, hogy hát milyen terveim vannak a jövőre? Mi akarok lenni? Mondtam, rockstar. Azt mondta, ezzel az érettségi bizonyítvánnyal ez az egyetlen pálya, ami megnyílik előttem. Tehát önmagában már ez sem mutatott arra, hogy én valaha a teológiára fogok menni, és hát ez jóval később történt, 6 évvel később, és valahogy felvettek, és én sem értem, hogy hogyan. Nagyon lassan beszéltem minden szót, végig gondoltam. Hát gondolták, ez egy ilyen lassú fiú, de felvettek. Utána jött a gond, amikor az első áhítat következett, és mivel én túlkoros voltam, azt mondták rögtön, hogy hát akkor legyen az enyém az igehirdetés rész. Ugye úgy voltak az áhítat csoportok, hogy mindenki volt, aki imádkozott, volt, aki zsoltárt olvasott, volt, aki prédikált. És akkor rámosztották ezt, és nagyon felkészültem, és ez az az áhítat, ami nagyjából a igehirdetés rész egy ilyen másfél percet tartott csak. Addig küzdöttem, ott volt mindenki, a tanári kar, mindenki az... és nem ment. És hát lejöttem a szószékről, és hazamentem. És jó, kipanaszkodtam magam az Úrnak, hogy mi szükség volt erre, hogy itt most tulajdonképpen egy hónapig tartott az én karrierem a teológián, és másnap az útmutatóban, amit mi evangélikusok használunk a lózungenben, az egyik olvasmány az volt, amikor Mózes hát beszélget az Úrral, és úgy arra hivatkozik, hogy ő nehéz beszédű, hogy ne őt küldje, küldjön mást, vannak nála sokkal alkalmasabbak. És akkor ott azt mondja az Úr neki, hogy kiadott száját az embernek, te csak menj, én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. És nem sokszor volt velem így, hogy egyszerűen tudtam azt, hogy ez miattam lett ott akkor, azon a napon, a napi ige. És elindultam így, és nem mondom, hogy rögtön sikerült, de valahogy aztán nagy nehezen csak lelkész lettem, és annyira azért el tudom mondani az evangéliumot, hogy azért imádkozom mindig, hogy be tudjam fejezni az ige hirdetést, hogy azt az elsőt nem sikerült, azóta ezért imádkozom, csak az a különbség, most már a gyülekezet is ezért imádkozik, hogy most már fejezem már lassan be. Reméljük, hogy erre nem kerül majd sor. A másik pedig a pólóm, amiről mondtam, hogy szó lesz, ugye Luther Márton van rajta egy trombitával, és hát evangélikusként talán ez érthető, hogy egy ilyen pólóba jöttem. Amikor Luther ezt a trombitát megfújta, akkor 500 évvel ezelőtt, akkor az evangéliumi ébredés úgy elindult, ami azt gondolom a reformáció valami mind a mai napig tart, és mind a mai napig fontos a számunkra. És én nagyon szeretem Luthert, és biztos vagyok benne, hogy ha valaki olvassa, akkor meg fogja szeretni. 1539-ben kiadták az ő iratait egy ilyen gyűjteményes kiadásban és Wittenbergben, és megkérték őt, hogy írjon egy előszót ezekhez az írásokhoz, és a kiadó legnagyobb örömére Luther nem ajánlja a saját műveit, hanem mindenkit lebeszél arról, hogy az ő írásait olvassa, mert ő attól félt, hogy a Szentírás fényét fogja elhomályosítani, ha az ő írásait olvassák, és ezért ebben az előszóban a 119. Zsoltár alapján arról szól, hogy hogyan olvassuk a Szentírást, mert ő meggyőződése az, hogy nem jól olvassuk, nem lelünk benne örömet, nem gyümölcstermő a mi igeolvasásunk, és ezért olvassuk az ő iratait. De erre nincs szükség, ha megértjük azt, hogy hogyan érdemes olvasni. És azt mondja, Dávid három szabályt állít fel erre, és ez a három szabály, ez a három latin szó. Oráció, ami azt jelenti, hogy imádság, ez az első, ez a mi témánk. Tehát imádkozzunk, azt mondja, a térdeden olvasd a Szentírást, mindig kérve az Urat, ahogy Dávid kéri, hogy világosítsa meg az ő értelmét, hogy mit akar mondani, hogy bátorítsa őt, és folyamatosan imádsággal az Úrral való kommunikációban tegyük ezt. A második, ami nagyon izgalmas, a meditáció. Ma már, ha ezt a szót halljuk, akkor mindannyian ilyen keleti vallásgyakorlatra gondolunk, de 1539-ben Luther még nem erre gondolt. Ez egy latin szó, ami az elmélyült bibliaolvasást, az elmélkedést, azt a fajta igeolvasást jelenti, amikor az ember nem azért olvassa az igét, mert információkat akar nyerni, hanem ennél sokkal többet, Istennel akar találkozni, és ez sokkal több annál is, hogyha a 119. Zsoltárt nézzük, akkor világossá is válik, hogy itt nem információról van szó, mert ez a leghosszabb Zsoltár, végigolvasni nagyjából 20 perc, még több, és egyetlen mondatban össze lehet foglalni, hogy miről szól. Tehát az információban nem tartalmaz túl sok minden, de újra és újra ismételgeti mindezt. Újra és újra végig gondolja ugyanazt. Számba veszi ugyanazt, hogy abban van ez az ige, hogy szívembe zárom beszéded, hogy ne vétkezzem ellened, szívebe zárja, dédelgeti mindazt, érlelgeti magába. Azt mondja Luthernek, van egy ilyen példája, hogy mint amikor az ember a gyümölcsöt eszi, mondjuk nyáron egy dinnyére vagy baracra gondolatunk, a lédús gyümölc, és úgy szürcsöli, és minden egyes ízét akarja érezni, és úgy a szájában forgatja, hát így kell nekünk a szívünkben forgatni az igét. Nem azért elolvasom, tudom, mi van, ott megyek tovább, hanem újra és újra ismételni, olvasni. Ez a meditáció, és hát vegyük vissza ezt a szót mi keresztjének, hogy lehet ilyen elmélyülten igét tanulmányozni. És a harmadik, a legizgalmasabb, és a mai témánk szempontjából az, ami talán a legfontosabb, azt mondja, az első kettő még világos, legyen imádság, legyen elmélyült ige tanulmányozás, a tentáció pedig azt jelenti, hogy kísértés. Ez a három dolog az, ami az embert érett bibliaolvasóvá teszi, és itt van benne ez a harmadik, a kísértés, a próbatétel. És azt mondja Luther, szükségünk van arra, hogy mindez a való életben is megnyilvánuljon, és ha mi kilépünk innen, akkor mi jön ezután? Akkor mutatkozik meg, hogy mennyit ért mindaz, amiről itt hallottunk. Mennyit értek ezek az igék, mennyit értek a beszélgetések, az imádságok. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Egy kis fordítási kiegészítést hagyd tegyek, talán pontosabb úgy, ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Itt egy olyan kötőszó van, ami, hogyha az eleje egy negatív, tagadás értelmű, akkor itt egy ellentétet erősítő kötőszó, hogy hanem inkább, nem hogy ne vigy minket, hanem szabadíts meg a gonosztól. És egy éssel kezdődik, ez is nagyon fontos, ez az imádság, ez egyben van, építkezik, és bizony tudja a mi Úrunk Jézus azt, hogy nem a bűnbocsánattal van vége, hanem jön a következő lépés, a kísértés, a próbatétel. És amikor ezt a megfogalmazás már úgy gondolom, hogy fölvet néhány olyan kérdést, ami minden bibliaolvasó ember fejében megfogalmazódik. Ugye az első ilyen kérdés egy alap, hogy magát a fogalom, hogy mi az, hogy kísértés? Azt gondolom, erre nem nehéz válaszolni. A kísértés az a bűnre való csábítás, talán így lehet mondani, az Isten akaratától való eltérítést jelenti. Ez a kísértés. Tehát a bűnnel és a választással van kapcsolatban, És ez mutatja, hogy választásról van szó, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ha kísértés jön, akkor nekünk el kell buknunk abban. A kísértés önmagában még nem jelent bukást. Nem feltétlenül jelent bukást. Kérdés, hogy ki visz minket kísértésbe. Ha megnézzük a Máté szerinti evangéliumot, akkor a kísértés főnév az kétszer szerepel benne, egyik itt a mi atyánkban, a másik pedig a Gecsemáné kertben, amikor Jézus kérése ellenére a tanítványok elalszanak, nem tudnak vele virrasztani, és akkor azt mondja nekik, hogy virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert a lélek kész, de a test erőtlen. Tehát az imádsággal van kapcsolatban mind a két esetben, az igei része az pedig hatszor van, és érdekes mondom, mind a hatszor Jézust akarják megkísérteni, kétszer az ördög, és a többi négy alkalommal pedig a farizeuszok és az írástudók akarják kísérteni őt. Tehát mondhatjuk azt, hogy ki visz kísértésbe, vagy a másik ember, vagy az ördög kísért, ezek szerint, és fogjuk látni majd, hogy hat mindez a mi életünkben. És a harmadik kérdés az, ami a legkézenfekvőbb, most akkor Isten visz minket kísértésbe, hiszen azt kérjük, hogy ne vígj minket, ez egy aktív cselekvés, Isten kísért. És hát eszünkbe juthat Jakab levele, ugye, hogy senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, hogy Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Tehát nyilvánvalóan nem erről van szó, de ha így van, akkor hogyan értsük mindezt is? Két történetet szeretném, hogyha megvizsgálnánk a kísértéssel kapcsolatban, mind a kettő mindannyiunkat érint. Az első tehát, amikor az első kísértésben az ember elbukott. Ugye nem ezt az életet szánta nekünk Isten, amikor megteremtett bennünket, amit most élünk. Hiszen Isten, amikor megteremtett bennünket, akkor határozott elképzelése volt arról, hogy milyen életet szán nekünk, és ehhez adott képességeket. Nincs olyan földi létező, akinek ennyi ilyen képességet, értelmet, hatalmat adott, és szabadságot. És ez fontos a kísértéssel kapcsolatban. Mert igazán a kísértés felől válik fontossá ez, mert amikor arról szólunk, hogy Isten ugye megtiltott egyetlen fát, hogy azt ne érintse az ember, adott egy ilyen kísértő alternatívát, akkor nem szoktunk arról beszélni, hogy az összes többi fáról viszont ehettek. Gondoljunk bele, hogy egy hatalmas erdő volt ott az Édenben, csodálatos gyümölcsfákkal, és mindegyik szabad volt és biztonságos. Csak ezt az egyetlen egyet kellett volna elkerülnie az embernek. Ez a kísértő alternatíva, ez nem volt, mondhatjuk, hogy igazán jelentős, de mégis fontos volt. Azért fura ez nekünk, mert azóta, mióta elbuktunk, minden kísértéssé válik az életünkben. Amerre nézünk, amerre lépünk, ahol járunk, akkor egyetlen egy fa volt, amit el kellett volna kerülnie az embernek. És az ember mégis lépre ment, és elbukott a kísértésben. És nagyon tanulságos az, hogy hogyan történt mindez, abból a szempontból, hogy ma szinte pontosan ugyanez játszódik le az ember életében. Úgy kezdődik, a kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ugye a kísértő kígyó formájában érkezik, a rossz eredetére vonatkozó kérdést a történet nyitva hagyja. A kígyó egyszer csak megjelenik, a semmiből nincs előzménye, és az is nagyon érdekes, hogy utána, miután beindította a kísértést nagyon hatásosan, utána meg háttérbe húzódik, és úgy el is tűnik a képből. Éva már a saját vágyai után megy ezután.

0: Grandorf Péter evangélikus lelkész, a mi atyánk, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, kérése kapcsán elhangzott ige hirdetéséből hallhatnak részleteket.
1: A kígyó ezt kérdezte az asszonytól, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Ki élezi a tiltást? Mond egy ordas valótlanságot. Hát nem így van, hát persze, hogy nem. Éva le is leplezi mindezt, rögtön válaszol is neki, hát nem így van. A kert fájnak gyümölcseiből lehetünk, csak a középen álló fáról mondta Isten, hogy ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. De hirtelen az a fa olyan fontossá válik. Addig talán észre sem vette, nem is volt igazán fontos. Hirtelen ott van az a fa, ott van az az egyetlen. Ha már kit érdekel az, hogy a többi nem, de mi, az miért nem? Tényleg az miért nem? És hirtelen fontossá válik az, hogy Isten megígért ugye egy büntetést. Nem ez a fontos ebben, hát nem azért kerüljük el a büntetés miatt, de mégis hirtelen ez az, ami fontossá válik. És ebbe a félelembe és bizalmatlanság csírájába kapaszkodik bele a kísértő, és még egy lépéssel tovább megy, amikor azt mondja, de hogy haltok meg? Sőt, Isten azért fenyeget, persze nem fenyeget, de itt már ez lényegtelen, mert félti a hatalmát. Nélküle többre mehettek, meg akar vonni tőletek valamit, nélküle lehettek igazán boldogok. És lépre megy az ember ennek. Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. És nincs is több szóra szükség, innen már a bizalmatlan, nem Istenre építő gondolkodás elvégzi a többit. A tiltott fa hirtelen céljává válik mindennek, ami fontos. Mindennek, amiért érdemes élni. És itt jön az, hogy az asszony úgy látta, hogy jó lenne enni el a fáról, mert okossá tesz, szakított a gyümölcséből és evett, adott a vele levő férjének, és ő is evett. Jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet és kívánatos, mert okossá tesz. Tehát esztétikai, érzéki és intellektuális örömet ad, és neked erre van szükséged, mondja a kísértő, és ma ugyanerre megyünk lépre. Aki bűnt követel, az nem azért teszi, mert rossz ember feltétlenül, hanem többet akar birtokolni az életből. Erre az örömre vágyik, és elhiszi, hogy Isten nélkül többre megyek. Ő az, aki meg akar vonni tőlem valamit. Akkor lesz igazán örömöm, hogyha nem őt követem. És azt nem mondja a kísértő, hogyha nem engedelmeskedtek Isten parancsainak, és nyíltan megtagadjátok azt, és tőle függetlenül élitek az életeteket, és akartok örömet szerezni, akkor megnyitjátok magatokat a bűn hatalmas, gonosz ereje előtt, amelyet nem tudtok úrá lenni. Nem tudtok megküzdeni ezzel. Ugye akkor még a szenvedélybetegek jutnak eszembe. A 13. kerületben, ahol vagyok, van a Nyírő kórházban egy addiktológia, és oda jártam egy testvérünk miatt, aki alkoholistaként került oda, és amikor úgy bementem ezek közé a gyógyuló félben lévő szenvedélybetegek kövé, körém gyűltek, és arra voltak kíváncsiak, hogy miért olyan sok a visszaeső? Ezt nem értették. Hát senki nem akar ide visszakerülni. Mindenki tudja, hogy mit tett vele a szer. Nem akar ide, és mégis visszakerül. Az embernek nincsen ereje, nincs hatalma önmaga felett. Az volt, amit Augustinus így mondott, hogy az ember abba az állapotba került a bűneset után, hogy non posse non peccare. Nem tud nem vétkezni. Nem tud nem vétkezni. Egyszerűen képtelen rá, hogy ellenálljon mindennek. Időről idő lehetnek kisebb győzelmei, de magától nem fog menni. És előbb-utóbb csalódni fog, és elbukik. És itt szólal meg az evangélium. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Másik történet, amit mellé kell tennünk a bűnbeesés története mellé, Jézus Krisztus megkísértésének a történetét. Mert az első Ádám elbukott a kísértésben, de a második Ádám győzött a kísértés és a kísértő felett. És számunkra ez jelenti egyedül a reménységet, és ez jelenti a győzelmet.

amikor Jézus Krisztus Urunk elkezdi a földi szolgálatát, akkor azt olvassuk, hogy az ördög elviszi őt, illetve a lélek viszi a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel bőtölt, végül megéhezett. Ezzel kezdődik, és ez a történet Jézus Isten fiúságának titkába vezet be bennünket. Ez Jézus személyéről szól, és amikor a kísértés ellen harcolunk, és kérdezik, hogy hogyan lehet harcolni a kísértés ellen, akkor mindig Jézusra nézzünk, mert ez róla szól. Amikor az ördög megkísérti, akkor kétszer is nagyon hangsúlyosan mondja, ha Isten fia vagy, mert ez a lényeg, őt kell megtámadnia. És akkor nyert ügye van, mert velünk már könnyű dolga van. Ha Isten fia vagy, őt kell elbuktatnia. És őrá figyelünk most, mert ő az egyetlen, aki által győzelmünk lehet a kísértés felett. Mi nem tudunk ellenállni a kísértésnek. Igen, nagyon sokszor elbukunk a kísértésben. Ott van bennünk, hogy nem megy, lépre megyünk észrevétlenül. És ezért mondja a mi Urunk a Gecsemáné kertben, virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Ez egy nagyon fontos oráció, meditáció, imádság, az Urat keresni, ő hozzá imádkozni, és valóban nem csak szavakkal, talán az ima életünk azért olyan sekélyes sokszor, mert ahogy azt érezzük, az imádság annyiból áll, hogy elmondjuk Istennek, ami bennünk van, és akkor elmondjuk, hogy eltelik egy 10 perc, és már ugye az egész, hogy jó, hát akkor vége van, de nem ezt jelenti. Az Isten jelenlétében jó lenni. Nem az információ itt sem a lényeg, hanem hogy vele vagyok együtt. Ez az, ami fontos, mint egy párkapcsolatban, amikor udvaroltam a későbbi feleségemnek, akkor együtt töltöttünk egy egész napot, beszélgettünk. Utána hazakísértem, hosszasan elbúcsúztunk, mert hát nyilván nem beszélgettünk eleget. Aztán hazamentem, és felhívtam telefonon, és beszélgettünk még. És akkor nem értették a szüleink, hogy mit tudnak ennyit beszélgetni, vagy miről tudnak. Nyilvánvalóan itt már nem arról volt szó, hogy információt cserélünk, hanem egyszerűen jó volt együtt lenni. Jó az Isten jelenlétében lenni. És ezt megtapasztalni, és ez ad erőt nekünk a kísértésekben. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Mert Jézus győzelme a bűn, a halál és a gonosz hatalma felett a mi győzelmünk. És abban az értelemben, hogy részesülünk az ő életében, az ő győzelmében, az ellenség bukásának a meghirdetését jelenti, hogy van szabadulás, és ezért ez ad erőt a harchoz. Mert a mi Urunk a szabadítást megszerezte a számunkra a Golgotai kereszten. És ezért kérhetjük mi az Atyától a gonosztól való szabadítást. Pál apostol ír erről, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem vagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját, hogy elbírjátok viselni. És ezért kérjük, mert ez a két kérés összetartozik. Ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Ezért kérhetjük ezt. Mert ezzel az imádsággal megvalljuk azt, hogy semmi nem történik Isten akaratán kívül. Ez egy nagyon fontos, hogy miért kérjük, hogy ne vigyen kísértésbe, hát nem ő az, aki a gonosztól, igen, de semmi nincs, ami az ő akaratán kívül van. Minden Isten kezében van. Ezért kérhetjük őt. Hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. És valóban arról van szó, amikor a bűnről van szó, akkor az, ami Isten akaratával ellentétes, arról van szó. Sokszor érzi úgy az ember ilyenkor, hogy ezt azért, mintha ilyen a lelkészek azért vannak,

0: az oráció, a meditáció, az elmélyült igeolvasás, és végül a próbatétel, mert szükségünk van a próbákra azért, hogy megmutassa, hogy mi van a szívünkben, és a legyőzött próbatétel, a legyőzött kísértés hatalmas erőt ad nekünk is, és mások számára is lehet nagy erő és megerősítés. És Jézus Krisztus, ami győzelmünk, ő belé kapaszkodjunk, ő győzött le minden kísértést. És egy igével fejezem be, Jakab apostol szavaival: teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésségbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Ámen.
1: A Balatonszemesen megrendezett találkozón a Mabim dicsőítő csapata szolgált.
2: Nem tudom, ki hogy van vele, de én néhányszor már tapasztaltam olyat, hogy, és örültem olyankor, hogy ez így eszembe jutott, hogy amikor jött a kísértés, akkor ha elkezdtem imádkozni, elkezdtem magasztalni az Urat, elkezdtem imádni őt, akkor sikerült ellenállni annak. És tudtam ezt nem magaménak tudni, hogy jaj, de ügyes vagyok, hanem ezt is a Krisztusnak tudni. Ez az ő ereje. Erre bátorítalak most titeket. Jöjjünk így, áldjuk Isten fiát, hódoljunk szent trónjánál, mert ő...

az ige olvasásának szeretete, a keresztény meditáció helyes értelmezése és a kísértéssel szembeni Krisztussal győztes harc is előkerült Grendorf Péter lelkész igehirdetésében, amely a 2025. évi Balatonnet evangéliumi találkozón hangzott el. A vágatlan, teljes igehirdetés és a többi elhangzott igeszolgálat megtalálható a Balatonnet YouTube csatornáján. A műsorunkban elhangzottakat és interjúinkat meghallgathatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.luterán.hu webcímen. Üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@luterán.hu címre. Most szeretettel búcsúzunk a lélek hangolóval. Erős vár a mi Istenünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kórházba vonult a pápa. Kiderült, kihelyettesíti az egyházfőt. Leó pápa kedden vonult kórházba. A pápai ház prefektúrája hétfő este jelentette, hogy kezelése miatt október 20-áig lemondták az audenciákat. A pápa vasárnap jelentette be, hogy csomót fedeztek fel a tüdejében. Mint ennek kapcsán fogalmazott, nagyon korán sikerült felfedezni. Az orvosok szerint tanácsos lenne beavatkozni, és a tanácsokat követve alávettem magam a műtétnek, hogy eltávolítsák. Az operáció a következő napokban esedékes, fogalmazott a pápa. Bár a pápa audenciáit október 20-áig lemondták, az egyházfő a tervek szerint november 6-a és 17-e között Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját pedig egyelőre nem módosították. Az egyházfő várhatóan egy héten át lábadozik. A keresztény ember szabadsága, a hónap igéje az evangélikusoknak. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galata 5.1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme az igazi lelki keresztjén. Szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy a szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívben szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye, Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. Jelentős támogatást nyújt a Református Szeretett Szolgálat Kárpátalján. A Református Szeretett Szolgálat összesen 20 millió forintos támogatásban részesít két kárpátaljai fogyatékossággal élőket gondozó intézményt. A támogatási összegről szóló dokumentumokat október 7-én nyújtották át ünnepélyes keretek között. Zán Fábián Sándor püspök jelenlétében az eseményen Cibere Károly, a Szeretett Szolgálat kuratóriumi elnöke felidézte a Mezővári Központ alapításának és fokozatos kiépítésének mérföldköveit, hangsúlyozva, hogy a magyarországi közösség és a szervezet munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték az ott folyó értékteremtő munkát. Az elnök rámutatott a háború kirobbanása óta a kárpát-aljai szolgálatok előtt álló kihívások még súlyosabbá váltak, ezért Magyarország és a Református Szeretett Szolgálat természetes kötelességének tekinti, hogy minden lehetséges eszközzel támogassa, megőrizze és működtesse azokat a nélkülözhetetlen intézményeket. Az időjárásról. Nyugodt őszi idő. Ma csütörtökön napos száraz az időnk kis felhőkkel. A légmozgás mérsékelt marad, és 15-20 fokunk van. Pinteken is napos idő várható, némi felhőkkel. Eső nem várható. Az északi szél megélénkül, és 14-19 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Jelen pillanatban Ópusztaszeren vagyunk, a Magyarok Országos Gyűlésén. Ezen belül a Gyógyító Falu nevezetű rendezvénysorozaton, és egy nagyon érdekes, izgalmas dolgot fog bemutatni a rádió hallgatóinak. Tölgyesi György úrnak a sátrába vagyunk, aki el fogja kápráztatni a kedves hallgatókat. Tisztelt Tölgyesi úr, legyen kedves pár mondatban, ha bemutatkozna a rádió hallgatóknak.
1: Tölgyesi György, nyugdíjas, 75 éves, nyugdíjas elektronikai fejlesztő vagyok. Aktív koromban plusz természetvédelmi tanácsadó is voltam az elektronikai fejlesztést, azt most is fenntartom magamnak. Most is csinálom.
0: Nagyon helyes. Mik ezek a berendezések, amiket itt lehet látni? Itt a sarok sarkába a sátornak pislog egy zöld fény, egy piros fény, egy kék fény. Mit tud?
1: Elektronikai fejlesztők koromban elsősorban hő- és fénytechnikával foglalkoztam, ennek a fizikájával. Most pillanatnyilag itt szépség és egészség megőrzéssel kapcsolatos fénytechnikai készülékeimet látják, gyógyító és szépségmegőrző készülékeknek a fejlesztéseit látják. Ha látnák, az lenne a csodálatos, de most már én is módosítom, csak hallják, amit benne. És ha látnák, azt kellene mondanom, hogy ezekből a készülékekből, mert itt most 4 készüléket fogok bemutatni, ha lesz rá idő, önök, kedves hallgatók, az első néhány száz ember között vannak ma, nem Magyarországon, nem itt a faluban, hanem az egész világon. Ugyanis ezek a készülékeket még senki soha sehol nem látta, mert ezek friss fejlesztések.
0: Mit jelent az, hogy friss fejlesztés?
1: Friss fejlesztés. Az például, hogy itt van ez a 1 méter hosszú, 1 méter átmérő, 2 méter hosszú valami, amit úgy hívok, hogy polárium, a szoláriummal, hogy az emberek kicsit tudják, hova tegyék. Ez a készülék egy héttel ezelőtt még senki nem látta, még én se, mert csak a fejemben meg a tervrajzokon volt, de egy héttel ezelőtt raktam össze a MOGY, illetve a Gyógyító Falu tiszteletére, és most már látom, hogy az önök kedves rádióhallgatók tiszteletére is, hogy be tudjam mutatni, mert ezelőtt még ez most egy világújdonság, ez most bár technikai szinten nem szokták mondani, hogy ősbemutató, hanem inkább tánc vagy cím darabnál, de én mégis használom, ez egy abszolút ősbemutató. Ezt még senki nem látta.
0: Mit tud ez a berendezés? Miért fantasztikus ez a berendezés?
1: Hát kérem, most nem kis nehézséget okoz, de van egy kis gyakorlatom. Most az elmúlt 3 napban már sok emberrel beszéltem, megpróbálom rövidre fogni. A lényeg az, hogy polarizált fénnyel működik. A polarizált fénynek a gyógyító hatását ismerjük bizonyos polarizált fényen működő gyógylámpák, amelynek most nem mondom ki a nevét, mert úgy tudom, nem illik márka neveket mondani. Tehát polarizált fényen működik. Ami újdonság az, ami még soha nem volt a világon, voltak kísérletek egész testfelületnek a polarizált fényen történő besugárzására, de amire még soha senki nem tett kísérletet eddig, és ez a beadott találmányomnak is a tárgya, hogy a legtökéletesebb fényforrást, a napot használjuk fel, a nap fényét polarizáljuk, és így vezessük rá a teljes testfelületre. Ilyet még soha senki nem csinált eddig. Na most én spirituálisan gondolkodó ember vagyok, a forrás Jézus tanítványának határozom meg magamat, és azt mondom, hogy ezt bizony nekem tartogatták. Miért? Úgy gondolják, hogy 20 évvel ezelőtt kaptam ezt az ötletet egy hajnali meditáció során. Nem mondok imádkozást, mert akkor még a Dél-Magyarország legkeményebb ateistája voltam, úgy képzeljék el, mert 60 éves koromban tértem meg. Ezért nem mondhatom, hogy imádkozásba kaptam, agykontrollos programozás idején kaptam ezt. 15 évig az íróasztalomban voltak a tervei, és csak 2016-ban adtam be szabadalomnak. És gondolják a mai napig, még 2 héttel ezelőtt egy szabadalmi jogász barátom lefuttatott egy programot, hogy az egész világon megtalálható ez a két szó együtt, hogy polarizáció és napfény. Nem található meg. Innen tudom, hogy ezt spirituálisan, ezt nekem tartogatják a szellemvilág részéről, hogy ezt nekem kell megvalósítani, és most nagyon boldog vagyok azért is, mert most, hogy mondjam, megfeleltem annak a bizalomnak, hogy én nekem tartogatták ezt a dolgot hátra. Majd aztán, ha lesz ilyen kérdés, akkor megmondom, hogy mitől annyira más, mitől más minőség napfényt polarizálni, és mint egy mesterséges fényforrás polarizálni.
0: Egészen fantasztikus, amiket hallottunk idáig. Ha jól értelmezem, akkor a napfény és a polarizáció az benne van a szabadalmi szövegben. Egyetlen három mondatot szeretnék a világon a szabadalmakról beszélni, illetve elmondani. Alfred Ringer, amikor megvásárolta a varrógépet, mert ezt nem ő találta ki, bement a szabadalmi hivatalba, és levédette egy mondatba a szabadalmát, ami úgy nézett ki, hogy minden olyan varrásra szolgáló eszköz, ahol a tű foka a tű hegyén helyezkedik el, aláírás Alfred Ringer, gyerekek, lehet rajta gondolkodni. Ezt most csak úgy ötletnek mondtam el, hogy lehet, hogy módosítania kellene a szabadalmi leírását. Ha valami egy oldalnál több, vagy fél oldalnál, akkor az nem jó, abban már bele lehet kapaszkodni. Az egy-két mondatos szabadalmi szövegek, ez biztos, hogy a szabadalmi hivatalnak nem nagyon tették, át kell tudni verni, de innentől kezdve ez a magáé, és egyértelműen a magáé. Akkor térjünk vissza erre a berendezésre, hogy miért is jó a napfénynek a polarizálása, miben is fejti ki a hatását, és miért jobb, mint mondjuk egy 150-es tungsztrambírónak a fényének a polarizálása.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, de javasolhatom, hogy előtte megpróbálom néhány mondatba összefoglalni, hát ha a hallgatók nincsenek még vele tisztában, hogy mitől jobb maga a polarizált fény, mitől hatásosabb, mint egy egyszerű, normál fényforrás, mindegy egy halogénizó vagy a napfény. Mitől másabb? Egyáltalán, és utána majd elmondom, hogy utána mitől jobb egy polarizáció napfénnyel, mint egy eddig egy halogénnel, vagy azban például ledek vannak, az újabbakban ledek vannak polarizációban, régiekben halogénizók voltak, és a világon először most a napfényt fogom felhasználni, és utána akkor válaszolok erre a kérdésére, hogy mitől jobb ez minden más eddiginél, fizikai paraméterei tekintetében is. Na most akkor arra kérem a hallgatókat, hogy mindenki képzeljen el a bal tenyerébe egy gyufásdoboz méretű vas kockát. A jobb kezébe képzelje el egy gyufásdoboz méretű, tehát ugyanakkor a méretű mágnes kockát. Akik már tudják, azoknak jobb, ha elképzelnek ilyen úgynevezett földmágnes kockát, ami az a hagyományos régi természetes mágneseknél több százszor, több ezerszor erősebbek. Az elektromos biciklikben, meg mostanában már minden komoly áramfejlesztő berendezésben, szélkerekekben ilyenek vannak, ilyen neodim mágnesek vannak, tehát azok úgynevezett földmágnesek összehasonlíthatóan erősebb. Most képzeljék el, addig, amíg a bal kezükben lévő vasdarabnak hatása, értik ezt a szót, hogy mit jelent, hogy hatása nincs. Egyedül az van, hogy van most súlya, ráejtem most a nagylábam ujjára, eltörik. De ez a vasdarab csodálatos módon megmunkálható, mindent lehet bele csinálni. A vasúrsínektől kezdve mindent ebből csinálnak. De hatása nincs. Ugyanakkor elképzelnek most egy mágnest, az önöknek még a kvarcórákban is vannak mágnesek. A telefonok tele vannak mágnesekkel, a hangszóró, minden. Akkor az elektromos biciklik, az elektromos áramfejlesztők, a villanyvonatok, a szélerőművek, tehát gyakorlatilag elmondhatom, hogy reggelig lehetne sorolni azt, hogy mennyiféle hatás lehet kiváltani mágnessel. Tehát ha a vasdarabban semmit, akkor a mágnessal megszámlálhatatlan hatás lehet. De miért? Azért, mert a mágnes a vasdarabhoz képest, ami semleges hatásait illetően, a mágnes polarizált, van észak-déli pólusa. Nos, a fénnyel ugyanezt meg lehet csinálni. A fény, egy mesterséges fényforrás legyen egy halogénizó, legyen tűz, vagy legyen a napfény magában. Ez úgynevezett semleges fény bocsát ki, ami a fény maga rádió elektromágneses hullámzás. Azt jelenti, hogy az elektromos és a mágneses összetevők egymásra merőleges színusz lefolyású hullám formájában rezegnek. Én ezt most úgy mutatom, hogy a két tenyeremet egymásra merőlegesen helyezem, és így terjed az elektromágneses hullám. A fénypolarizációval, polarizátorokkal én most ilyen polarizátor filmeket, hétrétegű polarizátor filmeket használok. Polarizációval az egyik összetevőt kiütjük. És ezáltal most azért volt semleges eddig a fény, mert a vízszintes és a függőleges összetevők egymást hatásaiba kiholtják. Abban a pillanatban, hogy a polarizátorral kiütöm, majd utána itt az uraknak mutatok egy polarizált napszemüveggel és a polarizált pajzssal kísérletet, hogy milyen az, amikor kiütjük az egyik, elfeketedik minden. Kiütjük az egyik összetevőt, abban a pillanatban polarizáltá válik. Lesz teteje, alja, lesz észak-dél, lesz pozitív, negatív pólusa is. Ettől a pillanattól kezdve ez a polarizált fény a polarizált mágneshez hasonlóan megszámlálhatatlan biológiai hatást vált ki az élő szervezetek, legyen az állat, ember vagy növény. Egyszerűen megszámlálhatatlan. Azért mondom, hogy most még megszámlálhatatlan, mert még csak 30 év telt el a polarizált fény gyógyító hatásait illetően. De még most az elején tartunk, de már most 100-hoz közel klinikailag bizonyított esetben kifejti a gyógyító hatást. Legelsősorban az immunrendszere.
0: Pislogva hallgatom a előadását. Tájékoztatom a kedves hallgatókat, hogy elkezdtük itt a beszélgetésre. Több néző is csatlakozott hozzánk, és itt az egyik néző, aki itt a sátor mellett van, jelentem, hogy nem jönnek kérdései. Egy pár mondatban, ha bemutatkozna a kedves hallgatóknak.
2: Én Ungvári Sándor vagyok, megtaláló, feltaláló, meg életkutató. És az lenne a kérdésem, hogy honnan tudjuk, hogy ez a polarizált fény, ez pozitív hatással van a szervezetünkre?
1: A semmi más bizonyíték nincs, mint az a 30 év. Most tudjuk jól, hogy a Földön leginkább elterjedt és legrégebben használt polarizált lámpa, ismét nem mondom, se a céget, se a márkát, nagyon-nagyon drágán adja a készülékét. Félmillió forintért, közel félmillió forintért ad egy olyan készüléket, ami nem bonyolultabb, mint a legegyszerűbb úti hajszárító. De ezért ez a cégnek kénytelen volt gondoskodni arról, hogy a legmesszebb menőbb, legszéleskörűbb klinikai vizsgálattal alátámasztva mondjon ki egy szót, hogy jó az égésisebbre, jó az aranyérre, jó az immunre. Minden egyes ilyen állítás, most közel 100 ilyen betegséget sorol föl, és mindegyik 6 pecséttel ellátott klinikai orvosi bizonylatokkal van alátámasztva, hogy igen, gyógyhatású orvosi eszközként is nyilván vannak a polarizált fényt tartva. Na most ahhoz képest, hogy én, aki márka nélküli vagyok egyelőre, mondhatnák azt, hogy az enyém biztos nem olyan jó, mint az a nagy márka. Elmondom a kedves hallgatóknak, hogy az, hogy egy polarizált fényen működő eszköz mennyire jó, azt nem a fönti sarokban lévő márka, az csak a sznoboknak jelent valamit, hanem azt egy borzasztó egyszerű pár ezer forintos fizikai mérőműszerekkel mérhető, hogy ez tényleg polarizálja a fényt, milyen mértékben polarizálja a fényt, és ezáltal a fizikai paraméterek alapján összehasonlítható a legdrágább a félmillió forintossal az enyém, ami ennek tört része. Tehát orvosi tapasztalatokkal van alátámasztva, ha már orvostechnikai eszköz, és ezt tudjuk, hogy nagy dolog, ha már valami orvostechnikai eszköz, nagyon-nagyon nehezen érhető ezzel ilyen másképp gondolkozó készülékekkel az orvosi eszközöknek.
2: Tehát nincs időbeli korlátja?
1: Sem. Na most, amikor azt mondja ez a nagy cég, a nagy márka, hogy 4,5 percig használjuk erre és erre, akkor én ezt mondom a tapasztalatom alapján, azt mondom, hogy ezzel csak a saját fontosságát hangsúlyozza. Ugyanis az szintén orvosilag alá van támasztva, hogy nincs időkorlát, egyáltalán nincs mellékhatása a polarizált fénynek. Én például este fájok, csípem, oda teszem magam mellé a lámpámat, 10 percen belül enyhül a fájdalom, nyilván nem gyógyul meg, ahhoz nagyon kéne magamat szeretni, hogy heteken keresztül kúraszerűen ott tartja, mint minden dolog kúraszerűen érvényes, de elmúlik. Általában éjfél után fölébredek, hogy ennyem, elfelejtem, hogy miért is van ott. Tehát soha semmiféle mellékhatása nincs ennek a gyógy és szépségmegőrző. Majd fogom mondani, hogy mitől szépségmegőrző, mert így együtt használom egészség, szépség megőrzésre, ajánlatos, apolarizált fényhasználatra.
2: Köszönöm szépen.
0: Az előbb elhangzott, hogy tudom kontrollálni, hogy az a fény, amit kibocsájt a szerkezet, vagy a konkurens szerkezetek, igen, vagy egészen pontosan
1: kihasználítja. Polarizált.
0: Honnan tudom én ezt leellenőrizni? Esetleg a fizika órán, amit tanultunk, prizmával megtöröm a fényt, a normál fényt, akkor a szétválik. Létezik itt is ilyen prizmás megoldás? Akkor ezt hogyan tudom, hogy ez valóban polarizált fény?
1: Hát ehhez a következő van. Most nem fogják látni a kedves hallgatók, de én azt fogom itt bemutatni az uraknak, hogy a... Föl kell hozzá állnom.
0: Ezt, de nem kell. Elhisszük.
1: Jó, jó. Tehát például elég hozzá egy polarizált napszöveg, amit már lehet kapni 250 ezer forintért is, de 1500 forintért is, és pontosan azt mondom, hogy fizikai paramétereiben az 1500 forintos, ez ami a kezemben van az, polarizált szemüveg is ugyanolyan minőség, mint a 250 ezer forintos. Nos, ezzel a polarizált szemüveggel lehet kipróbálni. Tehát ha én egy polarizált szemüvegen átnézek egy polarizátorra és 90 fokba elfordítom, vagy 100%-osan átlátok rajta, vagy 0%-osan nem látok rajta. Abban az esetben az a polarizált lámpa, aminek egy polarizált napszemüveggel el tudom feketíteni a fényét, az tökéletes. Ha nem tudom elfeketíteni csak 75%-ba, akkor csak 75%-ba tökéletes. A másik erre alkalmas eszköz, ami már 5000 forintba kerül, az egy egyszerű fénymérő. Ezzel is meg lehet. Tehát polarizálom a fényt, akkor közel nulla fényt ad át, amikor nem polarizálom a fényt, elfordítom, akkor közel 100%-ot enged át. Ennyi az egész. Plusz egy fénymérő, amivel tudom mérni annak az eszköznek a fény erejét, ami viszont nagyon szigorúan meghatározza a behatolási mélységet. Tehát a fényerő is nagyon fontos. Minden egyes olcsó fénymérő, ami 5000 forint, benne van a lux skála is.
0: Csak a hallgatóknak mondom, hogy az egy lux az egy kocsis gyertyának a fénye. Ezt nem lehet tudni, hogy miért, meg hogy mióta, meg hogy hogyan, de hogyha vesznek egy klasszikus kocsis gyertyát, meggyújtják, az pontosan egy lux.
1: Így van.
0: Honoluluban is, Budapesten is, mindenhol. Tehát, ez egy mértékegység, a fénynek a mértékegysége. Van-e arra valamilyen tapasztalat, orvosi tapasztalat, hogy akkor nem egy lux, hanem több lux alkalmazásával?
1: Én köszönöm a kérdést. Nem orvosi tapasztalatra megyek rá, hanem józan paraszti észre. Képzeljenek el önök, sötét, oltják le otthon a villany, vegyenek elő egy ilyen egyszerű kínai zseblámpát, ami LED-del működik, aminek állítható a fényereje. Na most, ha lehalkítják ezt a lámpát, vagy két zseblámpát használnak. Egy gyengébbet, amivel úgy lehet látni, vagy egy olyan baromi erőset, ami tényleg kilométerrel lehet világítani. Ótsák le a villanyt, világítsák át a tenyerüket az ujjaink irányába. A gyenge fénnyel egy ilyen halvány piros valamit fognak látni. Halvány módon, de átmegy egy kicsit a fény. Addig, amíg bekapcsolják az erős fényt, abban a pillanatban csontokerek fognak látszani. Tehát ez azt jelenti józan paraszti logikával, erősebb fényerővel még mélyebbre hatol be a fény. Ennyire egyszerű a magyarázat.
0: Létezik egy olyan gyógymód, hogy a lézeres, hát most nem teszem be a nevedet, egy ilyen zseblámpa jellegű szerkezet, polarizált fényt ad ki állítólag is. Energetizálja az embernek a szervezetét, illetve a szervezetét.
1: Igen, a lézerfény valóban polarizált fény, meg úgynevezett koherens fény. Most ez olyankor használják, amikor nagyon pici sebb van, mert oda lehet koncentrálni ezt a fényt. Ugyanúgy, miután polarizált, ugyanazt el tudom mondani, de ha önök egy egyszerű kínai zseblámpa elé tesznek egy fényszűrőt, ugyanazt a hatást fogja 1-2000 forintért adni. Tehát ide betesz egy ilyen színszűrőt, ugyanazt a hatást fogja adni, igen, miután polarizált.
0: Igen, azt, szemüvegnek a fényszűrő.
1: Ez most azért nagyon jó, mert nagyon-nagyon sokat lehet értek ér. Akár egy napszemüvegből kivágott darabot rá, ez ugyanazt a hatást érje. Nagyon sok pénzt lehet kérni a lézeres dologért. Na most tudják meg, hogy ha nekem mondjuk köröm nagyságú, 1,5-2 négyzetcentiméteres területen hat egy polarizált fény. Nyilvánvalóan, miután a polarizált fény fő hatásmechanizmusa a immunrendszer erősítésében mutatkozik meg, ezért ha nekem ekkora a felületem, akkor ennyire erősíti az immunrendszert, és most körülbelül mutatok 1 mm-t a két ujjam között, de ha ez a felület nagyobb, már 5 cm, vagy mint az egyik lámpám 10 cm átmérő, vagy mint a nappal működő polarizátorom A4-esnél is nagyobb átmérő, vagy mint a legnagyobb polarizátorom, amiért most az urak itt vannak, a rádióriport, amiért készült, 200x70 cm-es, tehát egy egész testfeletet. Most képzeljék el egyszerűen az arányosság elvén, hogy az 1 négyzetcentiméterhez képest 14 000 négyzetcentiméteren él bennünket a fény, akkor elgondolhatjátok annak, hogy mennyivel nagyobb az immunrendszerre gyakorolt a hatása. Ráadásul az előző félbe maradt kérdés alapján elmondom, hogy miért még nem csak a fényerő miatt, hanem a nap spektruma miatt is egyelőre beláthatatlan mélységbe tud lehatolni a napfénnyel működő polarizátor.
0: Egészen fantasztikus. Ha megismételném akkor, amit mondott, a hallgatók tudják hova tenni a kérdést. Egy ilyen lézeres, polarizált fény kibocsájtó szerkezet, az kb. 140-160 ezer forint. Ha viszont a családba a kis polihisztor unokának a kezében nyomnak egy valamilyen vedes zseblámpát, és hogy menjen be az első Ofotérbe, vásároljon egy polarizált
1: fényt. Ne oda a kínai piacra, mert ott Ofotérben drága.
0: Még a kínai piac olcsóban tud hozzávenni. Körbevág egy ilyen körszeletet, bepattintja a zseblámpának a tetejére, akkor
1: tulajdonképpen
0: filléregből, nem egészen filléregből, másfél-kétezer forintba össze tud rakni
1: egy polarizált lámpát, egy tökéletes polarizált, amivel apró sebeket
0: tudja, apró
1: fülét tudja a pici gyereknek a fülfájását, a szájába a szájsebet, a szúrt sebet, az égési sebet, pattanásokat le lehet vele pörkölni, tehát erről még nem beszéltünk, de lehet, hogy majd lesz időnk még arról is beszélni,
0: hogy mire. Ez a szépészethez tartozik?
1: Hogy?
0: Szépészethez tartozik például
1: a pattanás, abban az esetben nyilvánvaló egy betegségnek sorolható, de általában szépészeti problémát jelent, földön képzelni egy tinédzser lánynak, akinek tele van az arca pattanással, az már szépészeti. És 2 hét az, amit a polarizált fénnyel 2 hét alatt én megígérem, hogy 2 hét alatt lepörköli úgy a pattanásokat, hogy soha nem jönnek vissza. Volt rá példám. Egy kislány nem tudott elmenni az érettségi bálra, mert annyira pattanásos volt. Az édesanyja valahol olvasott rólam, hogy van ilyen készülékem, átrohant, pont volt egy ilyen készülékem, belehelyezte a bizalmat, mert olvasta annak a nagy cégnek, aki 10-szer annyira adta volna a lámpáját, a leírásában, hogy jó pattanásokra, szinte arra van kitalálva. Ezért bizalmat adott az én lámpámnak, vett egyet. 2 hét múlva fölhitt, hogy nem lehet ráismerni a lányára, megszűnt a pattanás, és a lány elment a nyitótáncot megtáncolni. Ilyen csodálatos visszajelzéseink vannak.
0: Egészen fantasztikus. Itt a hátam mögött van egy olyan, hogy Polaris 7. Ez a szerkezete, micsoda. Bemutatná a hallgatóknak ez is?
1: Boldogan, de... volt egy elmaradt kérdés. Nem haragszik, hogy ön ugye itt most miért a napfény, miért jobb a napfénnyel polarizálni?
0: Igen, az valóban egy elmaradt
1: kérdés. Ezt ha még megválaszolhatnám, akkor nyugodtan, mert ez egy más téma. Ezek holisztikus gyógyító eszközök. A polarizátorok azok csak gyógyító eszközök. De ezek, amit itt lát a polarizátor, ez már holisztikus eszköz. Erre mondom, hogy a jövős, a szórólapomnak az a vezércíme, hogy készülékek a jövő spirituális kórházából ide teleportálva, most ez persze idézőjelve. Amit lát, ez egy más. Erről szerintem utána beszéljünk, ha polarizációt...
0: Tényleg van, egyetértek vele, akkor ide rögtön kell a Pigniót, Galéniót és Hippokratészt is ide kellene valahogyan.
1: Igen, Hippokratészt, akinek az eredeti esküjéből manapság kihagyták a megelőzés szót. Most már nincs benne.
0: Akkor visszatérnék a kérdésre. Na és akkor miért a napfény sugara, amit jó polarizálni és gyógyhatással rendelkezik?
1: Három mindenki által ismert és de elképzelhető fizikai paraméterét fogom a napfénynek hangsúlyozni. Először is minden más mesterséges fényforrásnál nagyobb a fényerő. Most, ha kiviszünk egy fényverőt, és teljesen derűs lenne az ég, akkor 100 000 lux-szal sugároz a nap. A polarizáció után ez a pontosan a felére csökkent, tehát még akkor is, most, ha napfénnyel működő polarizációs eszközt használok, 50 000 lux fényjel tudok besugározni. Amiről az előbb már beszéltünk, hogy minél nagyobb ez a lux, ez 50 000 gyertyafényének megfelelő fényerővel sugároz. Ahhoz képest 10 000 luxon belül vannak az összes eddig ismert lámpáknak a fényerei. Tehát ez lényegesen nagyobb behatolási mérség. Na most két dolog határozza meg az élő szövetbe való behatolás mélységét, és nyugodtan mondhatom azt, ezek szerint a hatékonyságát is, mert mélyebben lévő szöveteket ér el, ezért mélyebben kifejtheti a hatását. Ez az egyik paraméter a fényerő, erről most beszéltem, hogy ez nagyobb minden más fényforrásnál. Ugyan mondjuk egy hegesztő, ívhegesztő eléri ezt, de azt nem tudjuk ugye így polarizálni, mert az körülményes lenne, hogy ívvel dolgozva meg. Tehát azt hagyjuk. De a hagyományos lámpák, halogén lámpák, LED lámpák és egyebek nem tudják ezt a fényerőt
0: produkálni. Kivéve a nyomdaiparban, azért ott vannak xenon fémhalogén lámpák. Én nagyon szívesen ajándékozok neked egy Timer 1 kW-osat, csak úgy próbaképpen.
1: Oké, ez a pajzs, amit itt a kezembe tartunk, A4-es méretű, óriási felületű, hatalmas gyógyhatású, valami 0 watt energiafelhasználásra dolgozik. Ehhez nem kell. Az is egy nagyon nagy szempont, hogy ne használjunk föl energiát, hanem muszáj. Itt azért természetes energiával, a természetben megtalálható legtökéletesebb fényforrás, a napfényét használjuk polarizációra. A világon először, mondom, akik itt vannak a gyógyítófaluban, Opusztoszeren a világon, most először, egyebek között az itt lévő urak is, először látnak ilyen készüléket, ilyen a világon, ebben a világkorszakban biztos nem volt. Lehet, hogy Atlantis idején volt, nem tudom, de ebben a világkorszakban nem. A másik, ami a behatolási mélységet használja, és ezt minden cég megpróbálja kijátszani, idézőjel feltettem a 2-4 ujjamat, kijátszani, hogy azt mondják, hogy ő ugyan LED-del dolgozik, de betett egy-két infraledet is, hogy legyen infratartalom. Tehát most kimondtam, az infratartalom nagyon befolyásolja a behatolási mélységet. Na most a mesterséges fényforrásokban szinte nincs, vagy alig van infratartalom. Amíg a napfény, most itt ugye kiütjük az UV-t, tehát abszolút UV-mentes, mert ezek a polarizátorok tartalmaznak UV-szűrőt, 400 nanométernél kezdődik, vagyis 0,4 mikrométernél a fényspektrum, és a látható fény az 400-tól kb. 650-ig látó. De a napfényből, ami hasznosítható, 400 és 2000 nanométer, vagyis 0,4 és 2 mikrométer között jön be a fényspektrum, ami azt jelenti, hogy az infratartomány kétszer akkora, mint a látható tartomány a napból, és ezért egyszerűen beláthatatlan, hogy milyen mélységbe fog ez behatolni.
0: A természetből egy példát szeretnék mondani, a méhecskéknek a tájékozódása. A napfény szerint tájékozódnak a méhek elsős időben, hogyha korom sötét vihar felhők vannak, akkor is a napfény alapján, és valószínű, hogy ez az infratartományt, amit ők tudnak figyelni, a kis receptoraikkal, és ez alapján tudnak visszatalálni borús, esős időben is a kaptárjukban. Mit lehet erről tudni, erről a 2000 vagy 4000?
1: Igen, ez azt jelenti, hogy ez az infratartomány. Ezzel a hétköznapi életben úgy találkoznak velem, hogy az infratartomány elején, mondjuk 700-tól 900 nanométerig, vagyis 0,7-től 0,9 mikrométerig működnek az éjjellátó készülékek. Tehát amivel sötétben is látnak a vadászok. És ez fölött vannak azok már egy más jellegű infratartomány, de még az is, a hő kibocsátó infratartomány, ami mondjuk 900-tól 2000 nanométerig érvényes, ebben működnek a hőkamerák, amiket már manapság fényképezőgép méretben, meg ilyen ekkora telefon méretben is lehet kapni. A hőkamerák azok, amik működnek ebbe a tartományban. Na most a napfényben ez mind benne van, ez a tartomány. És ezért minden más most elképzelünk valamit, hogy valaki készít, és készített valaki, aminek még a később, ha lesz időnk, nagy jelentősége lesz, hogy elmondjam, készített valaki egy ugyanilyen szerkezetet, egy fekvő szoláriumot alakított át úgy, hogy 1000 darab ledet épített bele, és teljes testfelületű besugárzásra, és több tucatot eladtott, nem csinálok belőle titkot, ez egy olyan magyar feltaláló nő, nem tudom, szabad nevet mondani, vagy nem, aki eladni kényszerült az eredeti 30 évvel ezelőtti elsőként feltalált gyógyítása alkalmas polarizált lámpáját külföldre, ő most megcsinálta ezt a fényágyat ledekkel. Most ez a fényágy ledekkel több tucat került eladásra Magyarországon és külföldön, és mind kivétel nélkül klinikákon van. Mármint orvostechnikai eszköz bizonyította azt, hogy ez nekem is fontos megerősítés volt, hogy a teljes felületen történő polarizált fénnyel történő besugárzás hasznos dolog. Klinikai tapasztalatokkal van alátámasztva, hogy igen, korosztálytól függetlenül a fényképeken kisgyerekek vannak bent ebbe a fekvő szoláriumban, egész pici gyerekek, és ott bent játszadoznak meg minden. És több tucat betegséget gyógyítanak vele komoly klinikai tesztekkel alátámasztva, mármint orvostechnikai gyerekklinikán, szépségklinikán, általános klinikákon használják már ezt. Na most, ehhez, most nem, nyilván nem ezt a terméket, de muszáj összehasonlítani olyan tekintetben, hogy most alkalmas arra ez az eszköznek a bemutatása, ami nagyon jó, és bizonyítottan tökéletesen működik. A nappal szemben, a nappal működő viszont a következő előnyökkel jár. Az, hogy ebbe a dologba, ezeknél a ledeknél nem lehetett megoldani a fény párhuzamosítását. A fény párhuzamosítása viszont feltétele annak, hogy a polarizáció létrejöjjön. A optikai, komoly optikákat építenek be a gyártók a polarizált fénnyel működő lámpaikba, hogy a polarizálásra alkalmassá tegyék a fényt párhuzamosításra. Itt ez nem megoldható. Ezért elég alacsony a polarizáció százaléka. És gondolják el, hogy a napból közel elméleti párhuzamossággal érkeznek a fénysugarak. 99,valahány%-osan párhuzamosan érkezik. Tehát a polarizáció első foka adott. Tehát állíthatom, hogy elérem majdnem az elméleti maximumot a polarizációt. Tehát 98-99%-ot el tudom érni. A másik. A napnak a spektruma ugye 400-tól 2000 nanométerig. Amíg ledekkel csak a látható tartományba lehet elérni, betettek egy pár infraledet is, azzal kiterjesztették körülbelül 0,9. De nem túl nagy, nem akkora fényerővel, valamennyire hatásos módon van benne infra is. De egyszerűen azt lehetetlen mesterséges eszközökkel elérni, hogy 400-tól 2000-ig, tehát több infra tartomány legyen benne, mint látható. És a harmadik, ezekkel a ledekkel nem lehet elérni maximum 10.000 luxon belüli fényerőt. Míg a nappal 50.000 luxot érek el egy ugyanakkora felületen. És ezáltal állítom, hogy miután klinikailag bizonyított, hogy a teljes testfelületen történő polarizált fénnyel besugárzás, ez jó és üdvös dolog, áldás van rajta, de ha ezt felfokozzuk, beszorozzuk mondjuk 10-zel, akkor az annyival hatásosabb.
0: Ha jól értelmezem, akkor amit mondott a kedves hallgatóknak, ez azt jelenti, hogy ez a berendezés alkalmas arra, hogy gyógyhatást fejtsen ki a kedves kliensre, vagy a hallgatóra, vagy aki igénybe veszi, felhős időben is?
1: Csak nagyon-nagyon csökkentett mértékben. Most azt kell erre nekem mondanom, hogy strandolni is csak akkor megyünk le, ugye, hogyha süt a nap. Hát például ez is olyan, hogy, de vigasztásra elmondom, hogy európai viszonylatban Magyarország eléggé kedvező a napsütötte napok, órák arányában, tehát kell hozzá a nap, de ha már ilyen borongós idő, annyival csökken a hatásossága. Nyilvánvalóan a legjobban az 50.000 luxot akkor tudja, hogyha nagy a fényerő. De ha még ilyen fátyolosan süt a nap, már akkor már nem lesz olyan tökéletes a polarizáció, mert akkor már szóltabb fény érkezik, akkor lemegy a hatásossága olyan 96%-ra a polarizáció minőség lemegy. Hát nem lesz akkor a hatásos. Tiszta napfény, de hangsúlyozom, strandolni is napfénybe megyünk.
0: Ez kétségtelen így van, de ha jól értelmezem, a ledeknél, vagy a ledes eszközöknél mindig nagyságrendekkel jobb hatások?
1: Hát csak a fizikai paraméterek összehasonlítása alapján lehet erre következtetni. Tehát egyszerűen a nagyobb az infratartalom, jobb a polarizáció, a napfény párhuzamossága mehet, és nagyobb a fényerő. Ez a három fizikai paraméter meghatározza a minőséget. A minőség különbséget. Ez egy más minőséget képvisel.
0: Bocsánat, erről még nem esett szó a riport alkalmával. Ha valaki meg akarja nézni ezt a berendezést és kipróbálni, hol tudja ezt megtenni?
1: Kettő darab prototípus készült el egyszerre most a MOD tiszteletére, tehát a Opusztaszeri rendezvény tiszteletére. Egyelőre kettő darab prototípus létezik belőle. A prototípusok legyártásába anyagi segítséget nyújtott egy barátom, ő nála van az egyik. Ő Győr mellett egy kis faluban dolgozik, a Kenés Zsolt barátom, a szórólapon ma megtaláljátok az elérhetőségét, Nagy Szent János.
0: Téged, mint feltaláló, hol tudok utolérni?
1: 59 év után hagytam el az Alföldet, és most északon a Cserhát szívébe vagyok megtalálható. Egy nagyon pici kis 180 fős faluban, Széchenytől néhány kilométerre Benczúr falván, összesen 100 lakosú kis faluba, egy ilyen tanyaszerű. Ott szeretnék létrehozni egy olyan kis gyógyító stúdiót, gyógyító műhelyt, ahol ezek a gyógyeszközeim szerepelnek. Most pillanatnyilag, most is működnek ezek a gyógyeszközeim ott, a prototípust ott fogom üzembe helyezni, de egyelőre lakásomon belül ott tudom majd szeretettel fogadni, ha előzetes megbeszélés alapján bárkit nagyon szívesen.
0: Milyen weboldal címen tudnak utolérni?
1: Hát, itt van egy kis gond. A nagy média, és most nem mondok részleteket, néhány év sikeres működés után, hogy 400 ezeren olvasták például a Lelkiségi és a Szakmai Lapomat, megszüntette az a weboldalaimat, és most pillanatnyilag nincsen weboldalam még, mert még másikat nem készítettem. A Facebookon találtok meg leginkább a nevem alapján. Ott most pillanatnyilag kénytelen vagyok mindent a Facebookon bemutatni, de ott igazából tényleg mindent bemutatok, és mindent részletesen láthattok, még videónkat is erről.
0: Tehát akkor, hogyha jól értelmezem, akkor Tölgyesi Gyarki néven keresenek a Facebookon.
1: Egy fehér szakálú, fehér hajú,
0: az világos,
1: idős
0: hogy ezeket az eszközöket? Tölgyesi György?
1: Tölgyesi György, és akkor lapozzatok az idővonalamon, szinte csak ezt fogjátok látni, ezeket a gyógyeszközöket. Polaris, Polarium, Polarissan, meg ilyen nevekkel fogjátok látni ezeket a gyógyeszközöket, és nagyon részletes leírások vannak, nagyon sok fotó az alkalmazásról meg. Ott megtaláltok. Egyelőre nem tudok, mondom, megszüntette a nagy mondat.
0: Megértettük teljes mértékben, köszönjük szépen, ennyi információ elég lesz. Még akkor egy pár mondatot, mert a műsoridőnk lassan lejár. Itt látom, hogy az egyik úriember akar kérdezni tőlünk valamit. Odaadnám a mikrofon, hogy legyen kedves pár mondatban mutatkozom be a hallgatóknak.
3: Én Vég Ferenc vagyok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, és érdekelne az, hogy különböző frekvenciájú fényekkel végeztél-e terápiát, és a különböző frekvenciák között történt-e valamilyen különböző eredményeket kaptál?
1: Szuper a kérdés, amennyiben nyilvánvalóan, most bocsáss meg, megelőlegezem neked, mert úgy tetted fel a kérdést, nyilvánvalóan a színekre gondolsz, különböző színek, a frekvenciák
3: igen,
1: alapján.
3: Igen.
1: Hát figyeljetek, kedves hallgatók, bocsánat, hogy letegezzek bent, koromnál fogva, ugye, ezek a bizonyos nagy cégek, akik gyártják ezeket a polarizált lámpákat, bizony árulnak hozzá színkészleteket. De eddig teljesen azt gondoltam, hogy ez csak kereskedelmi jellegű, mert ugye jó sok pénzt lehet a színszűrőkért még kérni, ami majdnem összemérhető a lámpák árával. És akkor azt mondják, hogy ha piros színnel erre a betegségre, zöld színnel arra a betegségre, lilával amarra a betegségre, stb. Ezt én csípőből alapból kiütöttem, mert azt mondtam, hogy ha nem 10 percig sugárzok be fehér fénnyel, hanem 12 percig, ugyanazt a néhány százalékos hatékonyság növelést elérem vele, tehát kidobott pénz a színek használata. Ezt most fölülbírálom, és bocsánatot kérek nyilvánosan mindenkitől, akinek eddig ezt így elmondtam. Ugyanis az egyik legnagyobb cég, aki forgalmazza ezeket a lámpákat, egy nem publikus oldalán olvastam, hogy miért is hatékonyabbak a színes polarizált fényű lámpák, hatékonyabbak miért, mint a fehérek. Na de itt áttértünk a holisztikus tartományba. Egyszerűen azért, mert az a kedves hallgató, aki már tovább tanult, és a gondolkodását ehhez igazította, és tudja, hogy vannak csakráink, energiaközpontjaink, vörös, narancs, sárga, zöld, kék, indigó, kék, ibolya csakráink vannak, ha az illető csakrához tartozó, például a torkunkon van a torokcsakra kékszínű, ha most minden egyes csakrához különböző szervek, egyebek között a pajzsmirigyünk a kékszínhez tartozik. Ha ezeket a szerveket tudjuk betegnek, és ha ezeket a szerveket a csakrákhoz, a csakrák színivel világítjuk be, tehát azt a színszűrőt tesszük föl, vagy a legújabb lámpáin elektronikusan válthatók a színük, akkor ezért hatékonyabb, mert itt már átértünk a holisztikus gyógyítás, ahol a test, élek, szellem, ott már a csakráinkra, az energiai központjunkra, és Isten végtelen irgalmából kapott lehetőségeinkre bízzuk magunkat, és ezért hatékonyabbak, nem tudom, jó-e a válasz, kielégített a válasz, hatékonyabbak a különböző színűek, de a csakrák miatt.
3: Köszönöm szépen.
0: Van kérdés még? Kielégítő válasz?
3: Kielégített a válasz. Nagyon köszönöm.
0: Műsoridőnk közben lejárt. Még egy három mondatra átadom Tölgyesi György úrnak, a polarizált fényű gyógyítási rendszernek a feltalálójának a mikrofont, hogy búcsúzkodjon el a kedves hallgatóktól.
1: Először is végtelenül hálás szívvel köszönöm azt, hogy végighallgatátok ezt a műsort, és nem kapcsoltátok ki a harmadik mondatnál. Ez egy csodálatos. Elképzelek benneteket, hogy néztek úgy, mint az itteni 3-4 úr, akik itt vannak. Végig a szememben néztek, ez mutatta, hogy szívből érdekli őket. És köszönöm nektek azt, hogy a készülékeimet úgy határozom meg, hogy Isten szeretetének mindent meggyógyítani és mindent megtisztítani képes energiájával működő készülékeim felé ilyen érdeklődést fejtettek ki. De egy búcsúzóval muszáj adnom nektek egy tanácsot kéretlenül. Az, hogy tudjátok meg, és most a saját pénztárcám ellen beszélek, mint egyes rétegnek, hallgatói rétegnek. Tudjátok meg, hogy mint egy fájdalomcsillapító, ezek az eszközök is, ha nem társulnak gondolkodás átalakítással, nem társulnak a betegségeket okozó lelki háttér földerítésével, csupán tüneti kezelést tudnak eredményezni, és utána a jövő héten vissza fognak jönni azok a problémáitok. Jöhettek vissza a kezelésre, ugyanúgy, ahogy ha te a fejfájásod mindig fájdalomcsillapítóval, nem fogsz meggyógyulni, legfeljebb tudsz dolgozni. Ezekkel is tudsz dolgozni, mert javítja a közérzetedet, hangulatodat, koncentráltan, pihentet, de nem fog meggyógyítani, ahhoz a lelki hátteret tisztázni kell. Búcsúzóul, kedves hallgatók, nem azt mondom, hogy viszont hallásra, hanem viszont látásra. Ott a farmomon, hogy ismerkedjetek meg ezekkel a csodálatos isteni energiával működő eszközökkel, és váljon egészségetekre.
0: Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóim, búcsúzom önöktől. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe, de ti nem akartátok. A mai ige, Máté evangélium, 23. fejezet, 37. vers. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Gondolatok az igéről. Ezt az eseményt sokan úgy értelmezték, mint az egyetlen lehetőség elszalasztását. Ez azt jelenti, Isten megajándékozta az embereket a maga csodálatos látogatásával. Nagyszerű alkalommal, ők azonban nem éltek ezzel, és hagyták, hogy kihasználatlanul elmúljék. Ez történt Jeruzsálemmel. Isten testet öltött, fia ott járt poros utcákon. A város sokszínűre festett házaiból láthatták az egész világ teremtőjét és megtartóját. Az emberek hallhatták szavait, és láthatták, ahogyan olyan csodákat vitt véghez, amelyeket soha ember még nem tett. De nem ismerték fel, nem akarták befogadni, pedig minden sokkal jobb lett volna számukra, ha befogadják őt. Helyzetük olyan lett volna, amilyennek azt a Zsoltár 81. fejezete, 14-től a 17. versig leírja. Bárcsak rám hallgatna népem, az én útjaimon járna Izrael. Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezemet. Az Úr gyűlölői hízelegnének neki, az ő ideje pedig örökké tartana. A búza legjavával etetném, kősziklából szedett mézzel tartanám jól. Ézsaiás is leírja, hogyan történhetett volna. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Annyi utódod lenne, mint a tengerpartján a homok, méhed gyümölcse, mint a porszem. Lelkész szentelő ünnepi istentiszteletet rendeznek Debrecenben. A tiszántúli református egyházkerület holnap után, október 17-én, szombaton tartja a lelkészszentelés ünnepi istentiszteletét a debreceni református nagy templomban. Az ünnepi istentisztelet 15 órakor kezdődik, és azokat a lelkipásztorokat szentelik fel, akik a tiszántúli református egyházkerületben szeretnék megkezdeni szolgálatukat. Püspök jelölt a tiszántúli egyházkerületben. Fekete Károly, jelenlegi püspök, jelentette be, hogy ismét jelölték a tisztségre. Bejegyzésében arról számolt be, hogy az egyházkerületi választási bizottság értesítése szerint ő kapott püspök jelölést. A jelenlegi püspök, aki 12 éve tölti be tisztségét, összesen 251 jelölést kapott. Mint mondta, ezt örömmel és hálával fogadta, és megköszönte a támogatást. Bemutatkozására október 19-én, hétfőn 17 órától a Debreceni Egyetem templomában kerül sor. Az eseményre Fekete Károly minden érdeklődőt meghívott. Idősek hónapja, egy kártyányi szeretet. Október az idősek hónapja, amely jó alkalom arra, hogy figyelmünkkel, szeretetünkkel és megbecsülésünkkel még tudatosabban forduljunk az idősebb generáció felé. Ebben az évben a Pünkösdi Egyház Szociális Főigazgatósága egy missziós kezdeményezésre hívta a gyülekezetek gyermekközösségét. A felhívás egyszerű volt: készítsenek saját kezüleg igei bátorító kártyákat a bentlakásos intézményekben élő idős emberek számára. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek szolgálatán keresztül bibliai üzenetek, imádságok és biztató gondolatok jussanak el azokhoz, az idősekhez, akiknek egy kedves figyelmesség is sokat jelenthet. A színes kártyákon igeversek, gyermekrajzok és gondosan elkészített díszítések kaptak helyet. Minden alkotás személyes ajándékká vált, amely Krisztus szeretetét közvetítette az idősek felé. A felhíváshoz több gyülekezet is örömmel csatlakozott: Kecel, Kiskörös, Békés Csaba, Érd, Kaposvár és Kalocsa gyermekközösségei készítették el azokat a kártyákat, amelyek intézményeik lakóihoz kerültek. Az idősek örömmel és meghatódva fogadták az üzeneteket.
1: Kulturális programajánló.
2: Szombaton tartják a gálakoncertet a Gárdonyi jubileumi év ünneplésére a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagy termében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága holnap után, október 17-én szombaton a Gárdonyi jubileum gálakoncertjén. Kórus és orgonaművek mellett ritkán hallható kamara darabok is megszólalnak. Az est egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja, mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgonahangverseny vezeti fel az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat két kiváló zeneszerző munkásságának újra felfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született, és 40 éve hunyt el. Fia, Gárdonyi Zsolt pedig idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgona művészeti vezetésével a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány szervezésében valósul meg. Reformációi megemlékezés a Református Parkban. Az október a Reformáció hónapja programsorozat keretében október 31-én szombaton 17 órától reformációi megemlékezést tartanak Budapesten a 7. kerületi Reformáció Parkban. Az ünnepi beszédet Molnár János, a Református Zsinat világi elnöke mondja. A résztvevőket Fisi Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára köszönti. Az alkalmon közreműködik a Fóti Baptista Fúvóskar, a megjelent egyházi vezetők pedig áldást mondanak.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Kórházba vonult a pápa. Kiderült, ki helyettesíti az egyházfőt. Leó pápa kedden vonult kórházba. A pápai ház prefektúrája hétfő este jelentette, hogy kezelése miatt október 20-áig lemondták az audenciákat. A pápa vasárnap jelentette be, hogy csomót fedeztek fel a tüdejében. Mint ennek kapcsán fogalmazott, nagyon korán sikerült felfedezni. Az orvosok szerint tanácsos lenne beavatkozni, és a tanácsokat követve alávettem magam a műtétnek, hogy eltávolítsák. Az operáció a következő napokban esedékes, fogalmazott a pápa. Bár a pápa audenciáit október 20-áig lemondták, az egyházfő a tervek szerint november 6-a és 17-e között Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját pedig egyelőre nem módosították. Az egyházfő várhatóan egy héten át lábadozik. Jelentős támogatást nyújt a Református Szeretett Szolgálat Kárpátalján. A Református Szeretett Szolgálat összesen 20 millió forintos támogatásban részesít két kárpátaljai fogyatékossággal élőket gondozó intézményt. A támogatási összegről szóló dokumentumokat október 7-én nyújtották át ünnepélyes keretek között. Zán Fábián Sándor püspök jelenlétében az eseményen Cibere Károly, a Szeretett Szolgálat kuratóriumi elnöke felidézte a Mezővári Központ alapításának és fokozatos kiépítésének mérföldköveit, hangsúlyozva, hogy a magyarországi közösség és a szervezet munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték az ott folyó értékteremtő munkát. Az elnök rámutatott, a háború kirobbanása óta a kárpátaljai szolgálatok előtt álló kihívások még súlyosabbá váltak, ezért Magyarország és a Református Szeretett Szolgálat természetes kötelességének tekinti, hogy minden lehetséges eszközzel támogassa, megőrizze és működtesse azokat a nélkülözhetetlen intézményeket. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 303. évfordulójára. November 7-én és 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 130. évfordulóját. A görögkatolikus metropolita arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban vecsernyét mondanak. November 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án, vasárnap, 10 óra 15 perckor szent liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, közös imádságra és hálaadásra. A Mária Pócsi Isten szülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. Az időjárásról. Nyugodt őszi idő. Változékony, de napos, felhős időre készülhetünk. Ma csütörtökön napos száraz az időnk kis felhőkkel. A légmozgás mérsékelt marad, és 15-20 fokunk van. Pénteken is napos idő várható, némi felhőkkel. Eső nem várható. Az északi szél megélénkül, és 14-19 fok valószínű. A hétvégén is marad a nyugodt őszi idő. Ködös hajnalokkal és a felhők mellett napsütéssel. Főleg keleten lehetnek esők. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A fehér bot napja 1969 óta október 15-e a fehér bot nemzetközi napja, az évnek az a dátuma, amikor picit több figyelem irányul a vak és látássérült emberekre. A látássérültek nemzetközi napja célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengén látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit. A társadalomban való széleskörű és teljesebb értékű beilleszkedés útját. A kézmosás világnapja.

0: több nemzetközi szervezet, köztük az UNICEF 2008-ban rendezte meg először a kézmosás világnapját október 15-én, melynek célja, hogy eseményeivel felhívja a figyelmet a szappannal történő kézmosás fontosságára. A magyar iskolák 2009-ben kapcsolódtak be először a programba. 250 iskola, 50 ezer diákja vett aktívan részt az UNICEF által kezdeményezett eseményekben. Annak ellenére, hogy mindenki tisztában van a rendszeres kézmosás szükségességével, meglepő módon sokszor mégsem alakul ki megfelelően a feltétlen reflex, hogy bizonyos helyzetekben kezet kell mosni. A tudatosabb oktatás, a helyes módszerek gyakorlása már a legfiatalabb kortól maradandó szokást, igényt alakít ki a kézmosásra. Az ölelés világnapja. Az ölelés kampány egy személy azon kísérlete, hogy az ölelés hogyan hat mások hangulatára. A Nemzeti Ölelés Napját országonként más-más időpontokban rendezik meg. Hazánkban a Nemzeti Ölelés Napját július 1. szombatján ünnepeljük. Az ölelés egy terápia. Véletlenszerű, önzetlen kedvesség idegenek felé. Az oka pedig az, hogy közben jól érezzük magunkat. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 303. évfordulójára. November 7-én és 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 130. évfordulóját. A görögkatolikus metropolita arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban vecsernyét mondanak. November 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án, vasárnap, 10 óra 15 perckor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, közös imádságra és hálaadásra. A Mária Pócsi Isten szülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. Az időjárásról. Nyugodt őszi idő. Ma csütörtökön napos száraz az időnk kis felhőkkel. A légmozgás mérsékelt marad, és 15-20 fokunk van. Pénteken is napos idő várható, némi felhőkkel. Eső nem várható. Az északi szél megélénkül, és 14-19 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén át tekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ér tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy írva találjuk azt Pál Timóteushoz írt második levelébe, és ott az első fejezet 7. versétől a 9. versig terjedően a következőképpen. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát mi úrunkról szóló bizonságtétel, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusba adott nekünk.

0: Mennyei édesatyánk, az Úr Jézusban hihetetlen kiváltság, hogy nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét, és hogy nem kell szégyelnünk a rólad való bizonyságtételt. Ugyanakkor be kell, hogy valljuk előtted, hogy sok minden van, akár ha visszanézünk a múltba, ami miatt van pironkodni valunk. De a te rólad szóló bizonyságtétel, az igaz, fedhetetlen, kegyelmes Úrról szóló bizonyságtétel, aki életét adta váltságul értünk, nincs mit rajta szégyelni. Te tudod, Uram, hogy ebben a harsogó világban, ahol annyiféle receptet kínálnak az embereknek, és olyan sokféle tévtanítás, olyan sokféle bálvány pusztítja az emberek lelkét, mekkora szükség van a hiteles bizonyságtételre. Nagyon kérlek, hogy segíts, hogy ami ma elhangzik, az hadd legyen hiteles tőled való az Úr Jézusért. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek ismét benneteket, és azokat is, akik bármilyen technikán keresztül látnak, vagy hallanak bennünket, a Jóisten gazdag áldását kívánjuk az ő számukra is. A mai Biblia tanulmányunk lassan a végére érünk, a 12., legalábbis ennek a negyednek a végére érünk, ez az előjelekről szól. A Bibliában nagyon sok előjel van, és ezek az előjelek önmagukban figyelmeztető eszközök. Ez körülbelül olyan hasonlatban mondhatnám, mint a piros lámpa. Amikor mielőtt átmegyünk, meg kell nézni, hogy milyen színű a lámpa. De nem a lámpától kell félni, hanem az autótól, a járműtől. Nem az előjel az, ami rossz, hanem a mögötte levő. Tehát az előjeltől tovább kell tudni látni. És már az előjelek nagyon sokszor megrémisztenek bennünket, ezért mondja Jézus, hogy ne félj, ne borzadj meg, ne ijedj meg, mert az előjel után valami következik. Az előjel általában valami rosszat sejtett, de ha Isten ebben az előjelben ott van, akkor váratlanul jóra fordul a dolog. Jézus második eljövetele előtt ilyen előjelek lesznek, hogy háborúk, betegségek, dögvész, katasztrófák, társadalmi problémák, de nem eddig kell látni, ha csupán eddig látunk az előjeléget, akkor nem értjük meg a dolgok lényegét, mert ez valamibe belevezet, ez után valami történni fog. És most ez a Biblia tanulmányunk erről szól, az előjelekről, amelyet mindig tovább kell gondolnunk. Nézzük a vasárnapi gondolat sorunkat. Dániel második fejezete és a történeti profécia magyarázat. Dániel második fejezet 31. versétől a 35. verséig. Székely Marika.
2: Te látád, ó király, és íme egy nagy kép, ez a kép, amely hatalmas vala és kiváló az ő fényessége, előtted áll vala, és az ábrázata rettenetes volt. Annak az állóképnek feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből valának. Nézed vala, és amíg egy kő leszakad a kéz érintése nélkül, és letöré azt az állóképet vas és cserép lábairól, és darabokra zúzzá azokat. Akkor egyé zúzódik a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és lőnek, mint a nyári szérű napolyva, és felkapá azokat a szél, és helyüket nem találák azoknak. Az a kő pedig, amely leüté az állóképet, nagy heggyé lőn, és betölté az egész földet.
1: Köszönöm szépen. Profécia. Proféciának azt tekintjük, amikor egy elhívott proféta az Istentől kapott üzenettel bele tekint saját korába, és ez előremutató irányt mutat a következő idők, időszakok vonatkozásában. És itt erről van szó, hogy egy olyan profécia magyarázattal találkozunk, amely klasszikus értelmezés és hagyomás szerint a történelemnek a kimenetelét magyarázza meg. Aranyfej Babilon, utána Médó-Perzsia jön, majd az ezüst Görögország, utána jön a réz és a cserép, amely a római birodalmat jelenti, illetve a cserép arra a európai közösségre utal, amely az új korban létrejött. Ezt 10 nemzet hozta létre, nagyon sokan Dániel könyvéből vezetik le, hogy amikor a modernkori Európa megalakul, aminek a részesei vagyunk most napjainkban is. Kinek milyen gondolata van? Parancsolj, Marika!
2: Ugye Nabukodonozor ezt a képet azért kapta álmába, hogy őt érdekelte, hogy mi lesz ezután. És ugye próbálta azt, hogy az akkori tudósok, varázslók, bölcsek mondják meg az ő álmát, és utána fejtsék meg ezt az álmot. És hát ugye veszélybe kerültek ezek a tudósok, mert senki nem volt képes arra, hogy ezt megfejtse. És egyedül Dániel volt, aki ezt meg tudta fejteni, és a bölcsek azt mondták, hogy ezt ember nem képes megfejteni, hogy egy álmot, és akkor annak a jelentését. És Dániel az Isten embere volt, és ő is sokat imádkozott a vele lévő ifjakkal, hogy az Úr mutassa meg neki, hogy mit takar ez az állókép, és így kapta meg a magyarázatot Dániel. És ugye birodalmak egymás után, hát hol voltak akkor még ezek a birodalmak? És a világtörténelem igazolta, hogy ilyen korszakok lesznek. És ugye ha a fémek értékét veszük, akkor egyre kisebb értékű fémek jelennek meg, és végül a cserép. És minden ország elpusztul a végén, mint a pejva elsöpri a szél, és a kiskőből nagy hegy lesz, és ez az Isten országa, az fog megjelenni.
1: Köszönöm szépen, Anikó, aztán Gyula.
3: Marika elég részletesen elmondta a történetet. Én azt szeretném hozzátenni, hogy Dániel azért határozottan kijelenti a királynak, hogy amit kért, azt nem lehet megtenni. Tehát a jósok jogosan mondták azt, hogy nincs ember, aki ezt meg tudja mondani. És amikor a király azt mondta, hogy te valóban meg tudod mondani, oda fordulva Dánielhez, akkor Dániel ezt visszautasította, azt mondta, hogy nem, nem én, de van Isten az égben, aki a titkokat ki tudja jelenteni. És én úgy gondolom, ez számunkra is nagyon fontos információ és különbségtétel, mert ma is vannak hát magukat kinevező jósok, jövendőmondók, és nem is tudom mi minden.
1: Önproféták.
3: Lehet, hogy még bizonyos dolgokat, jókat is fognak mondani, de ez nem ugyanaz, mint amikor Isten valakinek kijelent valamit, és itt Dániel határozottan vállalta és képviselte, hogy nem ő a nagyszerű ember, hanem Isten őt használta arra, hogy ezt megjelentse a királynak. És ma is az a hiteles üzenet, amikor Isten jelent ki bárkinek bármit, és ez nagyon-nagyon nem szabad összekeverni az ilyen, hát emberi, vagy mondjuk ki, időnként ördögi háttérrel rendelkező mindenféle okkult praktikákkal.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
4: Talán azt mondhatjuk, hogy mi már könnyebben beszélünk, de elkönyvelőbb, mikor látjuk az egészet, akkor egy picit nehezebb volt, amikor csak részletképeket látott a Dániel. De komolyra véve a szót, ha ennek az egész történetnek a hátterét nézzük, akkor nagyon sok minden tanulság rejlik ebben az egész Dániel második fejezetében. És ez az emberi magatartásban is megnyilvánul. Hát egy babiloni uralkodó teljesen más volt, mint az utódai. És ahogy onnan jövünk lefelé, mind rosszabb, rosszabb és egyre rosszabb uralkodók és egyre rosszabb példaképek. Nabukodonozornak is megvoltak a bűnei, de ő még mindig az Isten kiválasztott embere volt, és mondom, ez a háttér, hogy mit lehet tanulni, nagyon sokat, ezt gondolom, ti majd kivejtitek.
1: Köszönjük szépen. László, aztán Tibor.
5: A Biblia nem történelem könyv. Tehát ne akarjunk a mai világ minden eseményét a Bibliából megmagyarázni, mert ez lehetetlen. És ahogy a proféták nem jó sok, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, jó lehet, amit mondanak, azok a jövőre vonatkoznak, és a jövőben fognak teljesedni, de azért nem jóslások, mert azok az Istennek az üzenetei. A jósok azok mindig a saját elképzeléseiket vetítik a jövőbe. A proféták meg mindig az Isten szemén keresztül látják a dolgokat.
1: Köszönöm szépen, Kulcsár Tibor testvér.
0: Ehhez még egy mondatot, hogyha megengeditek. A jósok kötelezőnek tartják, hogy ők a jövendőről beszéljenek. A proféták sokszor a jelenről beszélnek, vagy a múltat értelmezik, azért, hogy megértsék, hogy hogy jutottunk ide, és mi a következő lépés. De van itt valami még. Nagyon tetszik nekem az, hogy Dániel, ezt már Anikó is említette, és Marika is említette, nagyon alázatosan elmondja, hogy a kijelentés az Istentől való, tehát nem az én nagyságom. De utána olyan kedves szelídséggel sorolja vissza Nabukodonozort a maga helyére, hogy ezt nem lehet tőle számon kérni. Úgy fogja folytatni, hogy ez az álom, a magyarázatot is elmondjuk a királynak. Ó király, királyok királya, akinek a mennyistene királyságot, hatalmat, erőt, méltóságot adott. És ebben a pillanatban lehet érezni ezt a kontrasztot. Lehet, hogy ő a királyok királya, de mindaz, ami neki van, az adomány az Istentől. És ez egy nagyon fontos megérteni való, hogy lehet, hogy itt az emberi mi voltunk néha nagyon magasra elszaladhat pozícióban, rangban, tisztességben, amit az emberek tudnak adni. De ez maximum az Istentől van. És még egy dolog, itt az előbb szóba került Európának az állapota, meg hogy sokan ide visszamutatva azt mondják, hogy hát igen, az Európai Unió is tulajdonképpen itt van Dániel proféciájában, és azt kell mondanunk, hogy ez annyira kézzelfoghatóan kezd az orrunk előtt beteljesedni, ez a fém, vas és cserép elegye. Gondoljatok bele, mi megállás nélkül a jogról, az igazságról, az emberi eszköztár legmagasabb szintjéről hallunk, és nézzük meg, hogy hol tartunk erkölcsileg. Egy homokozó szinten. Tehát hogy keveredik az agyag meg a vas? Sehogy. Hát ugyanez a helyzet pillanatilag.
1: Köszönöm szépen.
5: Az erkölcsöket, mert amiket mi azelőtt teljesen normálisnak, meg meg is normálisnak tartunk, azt nagyon sokan ma nem tartják annak. Sőt, üldözöntőnek tartják.
1: Köszönöm szépen, lépjünk tovább. A fennavat képének imádása. Dániel harmadik fejezete, és ott egy viszonylag hosszabb szakasz, az első 12 verse, Tokics Marika.
3: Nabukodonozor király csináltatta egy arany állóképet, magassága 60 sing, szélessége 6 sing, felállítatta azt a Dura mezején, Babilon tartományában.
6: És Nabukodonozor király egybegyűjteti a fejedelmeket, helytartókat, kormányzókat, bírákat, kincstártartókat, tanácsosokat, törvénytevőket és a tartományok minden igazgatóját, hogy jöjjenek az állóképnek felavatására, amelyet Nabukodonozor király állítatott vala. Akkor egybegyűlének a fejedelmek, helytartók, kormányzók, bírák, kincstartók, tanácsosok, törvénytevők és a tartományok minden igazgatója az állókép felavatására, amelyet Nabukodonozor király állítatott, és megállának az állókép előtt, amelyet Nabukodonozor király állítatott. És a hírnök hangosan kiállta: meghagyatik néktek, ó népek, nemzetek és nyelvek, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, boruljatok le, és imádjátok az arany állóképet, amelyet Nabukodonozor király állítatott. Akárki pedig, aki nem borul le és nem imádja, tüstént bevettetik az égő tüzes kemencébe. Azért, mihelyt hallák mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát, leborulának mind a népek, nemzetségek és nyelvek, és imádák az arany állóképet, amelyet Nabukodonozor király állítatott. Elmenének azért ebben az időben káldeabeli férfiak, és vádat emelének a zsidók ellen. Szólának pedig és mondák Nabukodonozor királynak: király, örökké élj! Te, ó király, parancsolatot adtál ki, hogy minden ember, mihelyt meghallja a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, boruljon le és imádja az arany állóképet. Aki pedig nem borul le és nem imádja, vettessék be az égő tüzes kemencébe. Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél. Sidrák, Misák és Abednégó, ezek a férfiak nem becsülnek téged, ó király, a te isteneidet nem tisztelik, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádják.
1: Köszönöm szépen. Itt azt látjuk, hogy ez nem jó indulat vagy rossz indulat, ez nem tiszteletadás vagy tiszteletlenség, ez egy olyan határ, amelyet a zsidó ember nem léphetett át, és amelyet egy keresztény ember sem léphet át. És a mai modern világban is vannak ilyen határok, és ezeket úgy látom, hogy nagyon sokszor sajnos nem tartjuk tiszteletbe. Anikó, hogy látod?
3: Igen, ezzel teljesen egyetértek, és ahogy gondolkodtam ezen a történeten, nekem eszembe jutott az, hogy tulajdonképpen mindig így működött a diktatórikus hatalom. Gondoljunk például az első keresztény testvéreinkre. Ugyan ezt volt a, úgymond a vízválasztó, hogy most imádják a császárt, vagy nem imádják. Ha nem imádták, akkor jött a, vagy a kereszthalál, vagy az oroszlánverem. Aztán újkori történelem, nagyon nagyot ugrok, eszembe jutott, amit édesanyámék meséltek, hogy hát volt itt egy rákosi korszak is. Én ugye még nem éltem, de ott is úgymond imádni kellett a nagy vezért, aki nem akart és nem engedelmeskedett, az nem tanulhatott tovább, stb. Tehát voltak itt megszorítások, meg hát voltak büntetőeszközök is, voltak itt el is vittek, stb. Tehát tudjuk a... Osztályidegen, igen, tudjuk a történelemből, meg hát ezt már olyan szempontból személyesen is, hogy szüleink ezt megélték, ezt az időszakot. Tehát valahogy úgy van, hogy ezek szerint vannak ezek a vízválasztó dolgok, amiket te is mondtál, hogy amikor el kell dönteni, hogy most én Istent imádom, és valóban az ő szolgája vagyok, vagy megalkuszok. Csak azt mondja az Úr Jézus, hogy aki szégyel engem megvallani az emberek előtt, azt majd én is szégyelni fogom megvallani az atyám és az ő angyalai előtt. Tehát nem olyan egyszerű ez a feladat, vagy nem olyan könnyű, hogy ó, hát a szívemet vizsgálja az Úr, és hát egy picit, na, ennyi belefér. Mert úgy tűnik, hogy Istennél nem ez számít, hanem ő neki fontos az, hogy a szívünk is tiszta legyen, de a szív teljességéből szóljunk, és a cselekedeteink is róla tegyenek bizonyságot. És ezek a fiatalok, vagy ezek a férfiak nagyon-nagyon jó példát mutattak nekünk.
1: Mielőtt továbbadnánk a szót, olvassuk, mert még egy szövegünk van, és adom a szót tovább. A Dániel 3. fejezet 17.-18. versét, Marika.
6: Íme, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud szabadítani minket az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, ki szabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az aranyállóképet, amelyet felállítattál, nem imádjuk.
1: Köszönöm szépen, László.
5: Én az imádatról szeretnék annyit mondani, hogy nem szabad összetéveszteni az imádkozással. Az imádat az nem szavakat és nem imádkozást jelent, hanem kapcsolatot Istennel. És ezt a kapcsolatot a mindennapokban kell megélni. Imádni Istent csak szeretetből lehet, de a szeretetnek kettős parancsa van. Mert nem elég azt mondani, hogy szeretem az Istent, mert ha nem szeretem a fele barátomat, akkor az Isten szeretetem egyenlő a nullával. Tehát az Isten imádathoz a fele baráti szereteten keresztül vezet az út. De ez csak a dolognak az egyik fele. A másik fele az engedelmesség. Mert aki nem vállalja föl az Isten akaratának a teljesítését, és hogy azt a mindennapokban is megéri, az imádkozhat, de nem imádja Istent.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
4: Én egy picit a vádiratot szeretném taglalni, mert azt mondják, hogy ezek a férfiak nem becsülnek téged. Tehát itt van a csúsztatás, amikor így vádolják meg Dánieléket. Mert Dánielék becsülik a királyt, meg a Jóistent kérik segítségül, királynak információt adnak, és jönnek a vádok, és azt mondják, hogy ők nem becsülnek téged. Ez az, ami egyáltalán nem igaz. A többi az mind igaz. Tehát az ördög az mindig olyan, hogy csúsztat és olyan dolgokat belekevernek a vádiratba, aminek nincs valóság tartalma egyáltalán.
1: Köszönöm szépen, István.
7: Nem bújik ki belőlem a közgazdász mi voltam, mert ugye azt olvastuk az igébe, hogy 60 sing széles és 6 sing hosszú. Fordítva, 60 sink hosszú, magas, és magas és széles. Tehát ezt ha 44 centi egy sink, ezt átszámoljuk, akkor egy 26,5 méter magas, és 2,6 méter széles lehet. És erről is az ember, ez a Nabukodonozor egy elég önérzetes ember volt, aranyból ilyen szobrot csináltatott magára. És ennek van egy ellentétpártja, ugye a három héber fiatal nem csak nem inogtak meg, hanem hűségesen kiálltak Isten mellett is. De az igében azt olvassuk, hogy kik voltak ezek, csendesek voltak, szerények, egyszerű emberek, egyszerű származású emberek, ezt mondja az ige, és figyelmük a jövőre irányul. És ami nagyon-nagyon fontos számomra az, hogy azt mondják, ugye azt is olvastuk, hogy akkor is melletted döntenek, ha nem szabadítsz meg bennünket. Tehát ez a teljesen ráhagyatkozás. Tehát ezt én nem is tudom nagyon szavakkal kifejezni. Tehát ez a legszebb benne, hogy akkor is, ha ez megtörténik, meg nem akármi történik velük, hanem tüzes kemence vagy az élet. E között kellett választani.
1: Köszönöm szépen, mindjárt adom a szót. Itt Szigeti István megpendítette, hogy 60 és a szélessége 6. Művészet történetből pedig pontosan az ellenkezőjét tanították nekem az egyetemen. Az ember magassága a váz szélességének 1/7. Itt pedig 1/10, tehát itt arról van szó, hogy ez az egész állókép aránytalan volt, hihetetlen magas, és akkor még egyet szeretnék mondani, miből készült a fej? Aranyból. Tehát azt látjuk, hogy egy majdnem 30 méteres, ezt csak úgy hozzáteszem, hogy ez egy 10 emeletes mai lakóháznak a magassága, tehát itt nem pár méterről van szó, hihetetlen instabil volt, mert az arany amúgy is keskeny lábakon állt, pláne, hogy még a vaslábak mellett cserépújjak voltak, az egész egy instabil volt, és gyakorlatilag erre akar rámutatni Dániel is, hogy ez az egész rendszer így, ahogy van, ez egy összedőlés szélén lévő valami. Tibor testvér.
8: Éppen ez a megdöbbentő ebben, hogy ennek azért van egy másik háttere is. Mert hogy végighallgatja Nabukodonozor a profécia megfejtését, azt mondja, hogy valóban a ti istenetek az Úr, és aztán történik valami, amit el szoktunk felejteni Dániel könyvénél, pedig nem lenne szabad. Nabukodonozor seregei Nabuzáradán vezetésével elsöprik a földszínéről Jeruzsálemet, fölgyújtják a templomot, és elviszik az embereket. És akkor úgy gondolhatja Nabukodonozor, hogy hát akkor nem csak a fej arany, hát akkor csinálunk egy aranyállókét. Akkor innentől kezdve ki itt az Isten? Ha én elsöpörhettem Izrael istenét, és éppen ezért, amikor ezek a Hananyá, Azarjá és Misael, hogy a héber nevüket mondjuk, szembenéznek vele, és azt mondják, hogy nekünk van Istenünk, aki meg tud szabadítani, meg fog szabadítani, de ha nem tenné is, mi akkor se fogjuk ezt megtenni, akkor úgy néztek farkas szemet, hogy a ti istenetek, akit én legyőztem. Valóban az Isten győzte le? És ma is nagyon sokan jutnak ebbe a hibába, és azért ne haragudjatok, hadd legyen egy kicsit pikírt megjegyzésem. Csak azt ne képzelje senki, hogy ez tömör arany volt. Kívülről. És általában ma is úgy van, hogy aki nagyon fényezi magát, az belül tök üres. Pont mint az a szobor, aminek az volt a célja, hogy jó messziről lássák, de egyébként nem az volt, aminek látszott.
1: Köszönöm szépen. Röviden, mert nagyon sietnünk kell.
2: Amikor Dániel megfejtette az álmot, akkor Dánielt is egy nagy tisztségre helyezték, és az ifjakat is. És hát ezt a babiloniak nem nézték jó szemmel, tehát árgus szemekkel figyelték, hogy hogy tudnának belekötni ezekbe az ifjakba. És hát gondolom dörzsölték a tenyerüket, amikor látták, hogy na mégsem borulnak le az ifjak, tehát a saját istenüket imádják. És mi könnyű mentséget keresünk magunknak a hit kérdésében való megalkuvásra, amikor látszólag úgy csinálunk, mintha valami más egyéb dolgunk volna, és meghajolunk, pedig nem kéne. Tehát erre figyelni kell.
1: Köszönöm szépen. László?
5: Én a három ifjú magatartását szeretném kiemelni, hogyha nem tenné is, mi akkor se imádjuk. Miért tudtak ilyen erős lelkületűek lenni? Mert egész életükben így éltek, és nekünk is nem akkor kell készülni majd az eljövetelre, amikor már itt van, hanem most, a mostani életünkben.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Imádat kérdése, tehát itt tartunk, és most átmegyünk a Dániel könyvről az újszövetségi jelenések könyvére, a 13. fejezet 11. versétől 15. verséig. Kulcsár Anikó.
3: Ezután láték más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány, és az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára, és elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adattak neki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek.
1: Ez egy nagyon-nagyon komoly biblia szöveg, tehát azt látjuk, hogy ez a fenevad képe is nem az, aminek látszódik, egy ilyen képszerű anyagnak látszódik, de mögötte ott van a gonoszság teljes hatalma és teljes ereje. Röviden, ha valakinek van hozzászólása, Gyula?
4: Hát itt az imádat kérdése az egész Szentírásban végigvonul, és hát ez mindig Lucifernek a kedvence, hogy őt imádjuk. Tehát ez az imádat, mondom, a teljes Szentíráson végigvonul teljes mértékig, hogy kit imádunk, kit fogadunk el mindenhatónak.
1: Köszönöm. Tibor?
8: A fenevad halálos sebe meggyógyul. Nagyon-nagyon sok keresztény úgy gondolja, és ez nagy baj, hogy csodák, vagy egészen elképesztően rendkívüli dolgok csak az Isten oldalán történnek. A Szentírás nem mondja ezt, sőt, előre figyelmeztet az Úr Jézus, hogy csodákat fog tenni az ördög a hatalmával, sőt, még tüzet is hoz le az égből, hogyha lehet elhitesse a választottakat is. Nagy figyelmeztetés ez az ige is arra, hogy az utolsó időben józadnak kell lenni, és árgus szemmel figyelni a Szentírásra, és annak alapján kell megítélni az eseményeket, hogy nehogy félrevezessenek minket.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: És ebben nekünk segítségünk van, hiszen a Szentlélek ott van velünk, és tanácsol, hogyha hallgatunk rá, hogyha olvassuk a Szentírást, és az szerint ítéljük meg a dolgokat, akkor megakadályoz bennünket, hogy beleessünk ezekbe a csodálatokba, amit a fenevad csinál.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
3: A sátán mennyire pimasz, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy még az Úr Jézusnál is próbálkozott azzal, hogy ha leborulva imádsz engem, akkor én neked adom a föld minden hatalmát, mert hogy az enyém, és annak adom, akinek akarom. Ha az Úr Jézust nem kímélte, és ott próbálkozott, már bocsánat, hogy ezt mondom, akkor nálunk miért ne próbálkozna? Azért mi nem az Úr Jézus vagyunk.
1: Gyengébbek vagyunk, ha a bitorló ezt megmeri a tulajdonossal szemben tenni, akkor hát hogy ne tenné meg az ő szolgáival, Marika?
6: Csak egy gondolat a megjegyzésünkből, azt mondja, Isten a teremtőnk, aki Jézusban értünk vállalt tettei révén, a megváltónk is, ezért csak ő méltó az imádatra, csak Jézus méltó az imádatra.
1: Menjünk tovább. A következő gondolatsor őskeresztény egyház üldözése, üldöztetése. Apostolok cselekedetei 12. fejezet, és ott az első versétől a 17. verséig. Varga Gyöngyike.
9: Abban az időben pedig Herodes király elkezdett egyetlenkedni némelyekkel a gyülekezetből valók közül. Megölette pedig Jakabot, Jánosnak testvérét fegyverrel. És látván, hogy ez tetszik a zsidóknak, föltette magában, hogy elfogadja Pétert is, valának pedig a kovásztalan kenyerek napjai, kit el is fogadván tömlöcbe veté, átadván 4-4-es katonai szakasznak, hogy őrizzék őt, húsvét után akarván őt a nép elé vezettetni. Péter azért őriztették a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen könyörögvala az Istennek ő érette. Mikor pedig Heródes őt el akará vezettetni, azon az éjszakán aluszik vala Péter két vitéz között, megkötözve két lánccal, és őrök őrizzék az ajtó előtt a tömlöcöt. És ímé az Úrnak angyala eljöve, és világosság fénylik a tömlöcben, és meglökvén Péter oldalát, felkölté őt, mondván, kelj föl hamar, és leesének a láncok a kezeiről, és mondanék ki az angyal, övezd fel magadat, és köst fel saruidat, és úgy cselekedék, és mondanék ki, vedd rád felső ruhádat, és kövess engem, és kimenvén követté őt, és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát. Mikor pedig átalmentek az első őrsön és a másodikon, jutának a vaskapuhoz, mely a városba visz, mely magától megnyílik előttük, és kimenvén egy utcán előre menének, és azonnal eltávozik az angyal őtőle. És Péter magához térve mondta, most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből, és a zsidók népének egész várakozásától. És miután ezt megértette, elmenni Máriának, a János anyjának házához, ki Márknak neveztetik, hol sokan valának egybegyűlve, és könyörögnek vala. És mikor Péter zörgetett a tornác ajtaján, egy Rodé nevű szolgáló leány méne oda, hogy hallgatózzék. És megismervén a Péter szavát, örömében nem nyitál meg a kaput, hanem befutván hírul adá, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig mondának néki, elment az eszed. Ő azonban erősíti, hogy úgy van. Azok pedig mondának, az ő angyala az. Péter pedig szüntelen zörget vala, mikor azért felnyitották, meglátták őt, és elámélkodának. Miután pedig kezével hallgatást intett nekik, elbeszélé nékik, mi módon hozta ki őt az Úr a tömlöcből, és mondták, adjatok tudtára ezeket Jakabnak és az atyafiaknak, és kimenvén elméne más helyre.
1: Köszönöm szépen, parancsolj!
8: Én nem tudom, hogy Péter hogy gondolkozott azon az éjszakán, de az biztos észrevettétek már, hogy egy rendkívül különös évforduló van. Mikor tagadta meg az Urat? A pászka ünnepén. A kovásztalan kenyerek ünnepén. És mit mondott neki az Úr? Hát, hogy amikor fiatal voltál, fölövezted magad, és mentél, ahova akartál, amikor majd megöregszel, más övesz fel téged, és oda-vissza, ahova nem akarod. Ő pontosan tudja, hogy vele mi a cél, de vajon gondolkozott-e azon, hogy hány év telt el azóta, és öregnek tekinti-e már az Úr? Ezt nem tudom. De abban biztos vagyok, hogy akkora bizalom volt ebben az időben Péterben, hogy nyugodt szívvel aludt a katonák között. És ez rendkívüli nagy dolog, mert azért azt is tudta, hogy neki bűnbocsánatot hirdetett az Úr, a feltámadt, aki a páska végén nem csak az életét adta, hanem a feltámadásával bizonyította, hogy a bocsánatot is tudja adni. Ez egy különös kegyelmi állapot Péter számára, de azt hiszem nekünk is érdemes megtanulni, hogy amikor az Úr szabadítást akar adni, ehhez megvannak az eszközei. Akkor is, ami nem gondoljuk.
1: Köszönöm szépen, István.
7: Én látok ebben egy ilyen jellemző emberi magatartási modellt, és ugye én úgy is mondhatnám, hogy a felismerésnek a problémája. Ugye azt olvastuk az igében, hogy a csoda folytán megszabadult, és elment a hívők összejövetelére, és alig akarták elismerni, hogy megmenekült. Előtte meg azt olvastuk, hogy éppen ezért imádkoztak. Tehát mi is így vagyunk, hogy milyen hithiányosak vagyunk, nem akarjuk ezt elismerni, amiért imádkoztunk, hogy Isten mindig válaszol az imánkra. Tehát ez nagyon fontos magatartásom. Ezen mai életben is sokan vagyunk így ezen a problémával, hogy hiszen látom, szoktuk volna mondani.
1: Köszönöm szépen. Egy mondat Marikától, egy mondat Lászlótól, és megyünk tovább.
2: Merjük elhinni, hogyha valamiért nagyon imádkozunk teljes szívvel, hogy azt az Úr meghallgatja, és teljesíteni is tudja, és akkor ne csodálkozzunk, hogy teljesül.
1: Köszönöm szépen.
5: A Krisztus követők első üldözői zsidók voltak. Nekünk azért kellene jobban foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy ne essünk ugyanabba a hibába, amiben a zsidók estek.
1: Köszönöm. Egy mondat, Gyula.
4: Herodes bomba biztosan akarta tudni a rabokat a börtönbe, és nem tudta, hogy a legnagyobb betörők azok az Isten angyalai, elnézést a kifejezését.
1: Köszönöm szépen.
4: Csodával, és hát ez csodálta az egész kis csoport is.
1: Köszönöm szépen. A fenevad bélyege. Előbb beszéltünk a képéről, most a bélyegéről. Jelenések könyve 14. fejezet 9-10-11. vers, Rózsika.
10: Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon: ha valaki imádja a fenevadat és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharába, és gyötrödni fog tűzben és kénben a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrödésük füstje felszáll örökön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és annak a képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét.
1: Nagyon fontos az utolsó mondat, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Rózsika, honnan hoztad az összefoglalást?
10: Dr. Szigeti Jenő a Jelenések könyvéről jelen időben, a 183. oldalról. Isten az ítéletben mindig helyre állítja a rendet, és előre elmondja a következményeket. A harmadik angyal üzenetében ezért mondja el azt, hogy kinek a tulajdon jele van a homlokodon. Amennyiben a bárány társa és kísérője vagy, akkor a Jelenések 14. fejezet első verse szerint Isten neve van a homlokodon. Ha meg nem, akkor a fenevad bélyegét viseled, ez a nagy kérdés. Azt, hogy ezt gyakorlatban tudjuk magunkra alkalmazni, összefoglalja a 12. vers. Itt van a helye a szentek álhatatosságának, akik Isten parancsait és a Jézus hitét. Három jellemzőről olvasunk. A szentek álhatatossága vagy béketűrése, ez az egyik. A második Isten parancsolatának a megtartása, és a harmadik pedig Jézus hite. Ez tesz bennünket keresztényekké.
1: Köszönöm szépen a hozzászólásokat, most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük ezt a Biblia tanulmányt, és amiben az előjelekről szóltál, és amelyeket tanulmányozhattunk, és add, Urunk, hogy az előjeleken túllássunk. Túllássunk a börtönön, a láncokon, az angyalokon, egészen lássunk meg téged, és érezzük azt a sok segítséget, bátorítást, kegyelmet, amelyet személyesen kaphatunk tőled. Áld meg életünket, és add, hogy még jobban tanulmányozzuk az előjeleket. Jézus nevében. Amen.

Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén át tekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ér tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe, de ti nem akartátok. A mai ige, Máté evangélium, 23. fejezet, 37. vers. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Gondolatok az igéről. Ezt az eseményt sokan úgy értelmezték, mint az egyetlen lehetőség elszalasztását. Ez azt jelenti, Isten megajándékozta az embereket a maga csodálatos látogatásával. Nagyszerű alkalommal, ők azonban nem éltek ezzel, és hagyták, hogy kihasználatlanul elmúljék. Ez történt Jeruzsálemmel. Isten testet öltött, fia ott járt poros utcákon. A város sokszínűre festett házaiból láthatták az egész világ teremtőjét és megtartóját. Az emberek hallhatták szavait, és láthatták, ahogyan olyan csodákat vitt véghez, amelyeket soha ember még nem tett. De nem ismerték fel, nem akarták befogadni.

0: adni. Pedig minden sokkal jobb lett volna számukra, ha befogadják őt. Helyzetük olyan lett volna, amilyennek azt a Zsoltár 81. fejezete, 14-től a 17. versig leírja. Bárcsak rám hallgatna népem, az én útjaimon járna Izrael. Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezemet. Az Úr gyűlölői ízelegnének neki, az ő ideje pedig örökké tartana. A búza legjavával etetném, kősziklából szedett mézzel tartanám jól. Ézsaiás is leírja, hogyan történhetett volna. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Annyi utódod lenne, mint a tengerpartján a homok, méhed gyümölcse, mint a porszem. Lelkész szentelő ünnepi istentiszteletet rendeznek Debrecenben. A tiszántúli református egyházkerület holnap után, október 17-én, szombaton tartja a lelkészszentelés ünnepi istentiszteletét a debreceni református nagy templomban. Az ünnepi istentisztelet 15 órakor kezdődik, és azokat a lelkipásztorokat szentelik fel, akik a tiszántúli református egyházkerületben szeretnék megkezdeni szolgálatukat. Püspökjelölt a tiszántúli egyházkerületben. Fekete Károly, jelenlegi püspök, jelentette be, hogy ismét jelölték a tisztségre. Bejegyzésében arról számolt be, hogy az egyházkerületi választási bizottság értesítése szerint ő kapott püspökjelölést. A jelenlegi püspök, aki 12 éve tölti be tisztségét, összesen 251 jelölést kapott. Mint mondta, ezt örömmel és hálával fogadta, és megköszönte a támogatást. Bemutatkozására október 19-én, hétfőn 17 órától a Debreceni Egyetem templomában kerül sor. Az eseményre Fekete Károly minden érdeklődőt meghívott. Az időjárásról. Nyugodt őszi idő. Ma csütörtökön napos száraz az időnk kis felhőkkel. A légmozgás mérsékelt marad, és 15-20 fokunk van. Pénteken is napos idő várható, némi felhőkkel. Eső nem várható. Az északi szél megélénkül, és 14-19 fok valószínű.
1: Híreinket hallották. Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Blejer Gábor műsora.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Blejer Gábor. Mai vendégem Varga Norbert úr, a Nyugat-Magyarország Egyetem BPK Társadalmi és Szociális Kommunikáció Tudományi Intézetének oktatója, remélem, hogy jól mondtam. Régi ismeretségünkre való tekintettel, ha a kedves hallgatók megengedik, a riportsorán tegeződni fogunk. Egy picit, hogy a hallgatóink is megismerjenek, mert nagyon sok izgalmas témáról beszélünk, amivel foglalkozál, hadd tudjunk meg arról valamit, hogy hogyan indult a pályafutásod, mik voltak a tanulmányaid.
3: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Jó magam, azon gondolkoztam, hogyha én beleszülettem Észak-Nyugat-Magyarországon, Sopron mellett egy pici faluban, egy katolikus közösségbe, ez a kicsi falu Hegykő, akkor az érettség után azon töprengtem, hogy kellene választanom egy olyan szakot, amelynek köszönhetően megismerhetem a vallásomat, amit valamilyen szinten addig is megismertem, hiszen felnőttem egy katolikus közösségben, egy evangélikus líceumban érettségiztem, tehát így betekinthettem más vallásnak az életébe is, és úgy gondoltam, hogy egy hittudományi főiskolára fogok jelentkezni. Ez a hittudományi főiskola pedig a Szent Atanász Hittudományi Főiskola volt, ami görög-katolikus teológia, és ezen görög-katolikus teológiáján tanultam, és mellette történelem szakos tanárnak is jelentkeztem, és történelem szakos tanárként is tanulmányokat folytattam.
2: Besenyi egy tanárképző főiskola,
3: Nyíregyházán, és amikor itt végeztem, akkor utána úgy gondoltam, hogy egy picit még folytatni kell a tanulás, ha már egyszer beleink verték, már a, talán a középiskolában is a lifelong learning életszemléletet, hogy élethosszig kell képezni magunkat, és akkor az ELTE-nek, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek a jogi karán elvégeztem a politológiát, és amelyre az ember ennyit ült iskolapadba, akkor úgy gondolta, hogy illik ehhez egy kicsit más irányt is választani, és egy gazdasági, közgazdasági doktori iskolában doktoráltam.
2: Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép már tanulói pályafutás. És utána hogy kerültél a mai munkahelyeddel kapcsolatba? Tehát hogy kezdtél el a Nyugat-Magyarország Egyetemen dolgozni, és milyen felkérés alapján?
3: Egy teljesen hétköznapi történet alapján kerültem a Nyugat-Magyarország Egyetemre. Talán egy kicsit családi vonatkozása, és a feleségem ott tanított, és társadalomtudósokat kerestek, és én így kerültem be, hogy családi berken belül szólt a feleségem, hogy ha akarok oktatni az egyetemi korosztályt, akkor pályázzam meg a kiírt oktatói állást, és én így kerültem 2004-ben először levelező, és hallgatókat majd 2005-ben főállású oktatóként, már nappal is és levelezős hallgatókat így kezdtem el tanítani.
2: Egy picit nézzük meg, hogy milyen kurzusokat tartasz, illetve mik azok a fő témakörök, kérdések, amivel nagyon szívesen foglalkoztál. Azt hallgatóink pontosan jól tudják, hogy azért a mi rádiónk, amiben vagyunk, vallási rádió, és nagyon sokat foglalkozunk az eszme történetekkel, Bibliával, a különböző vallások összehasonlításával. Jól tudom, egy dolog sár tőle nagyon távol.
3: Igen, abszolút nem. Sőt, kimondottan azokat a tantárgyaimat szeretem a legjobban, amelyek interdisziplinárisak, ahol találkozik a vallástudomány, ahol találkozik a társadalomtudomány, azon belül kimondottan főleg a politológia, a közgazdaságtudomány, a szociológia, és mindenhez találkozik még a történelem tudományal, a bölcsész tudományokkal, és ezeknek a határmesdjéjén mozogban gondolom úgy, hogy a 21. század a bonyolult folyamatait megpróbálhatjuk értelmezni, mind a multikulturális mentén, mind a szubkultúrák mentén, mind a különböző társadalmi berendezkedési formák mentén.
2: Nagyon érdekes, amit mondasz. A te fő irányvonalad, akkor ez azt jelenti, hogy te egy széles spektrumon próbálsz egy adott dolgot megvizsgálni, vagy van egy olyan szocializációdból adódott dolog, ami azért vezérel a tanításba, vagy a tanulásba?
3: Az én arszpolitikám a tanítás tekintetében, hogy minden embert egyelőnek tekintünk, vallástól, etnikumtól függetlenül, és abban hiszek, hogy egy felsőoktatási intézményben annak kell érvényesülnie, hogy egy valódi interakciós folyamat zajlódjon, egy valódi kommunikáció zajlódjon hallgató és oktató között. Tehát úgy vélem, hogy a 21. században már nem szabad beleragadni egy olyan szerepbe, ahol mondjuk a hallgató csak hallgató lesz, hanem egy valódi párbeszédet kell a hallgatók és az oktatók között folytatni ahhoz, hogy minél szélesebb ismeretanyagot sikerüljön közösen megfejtenünk, és ezért az az arcpolitikám, hogy én minden emberre egyenlőként tekintek, vallástól, felekezettől, állampolgárságtól, ideológiai álláspont nélkül, mert abban hiszek, hogy ez egy gyönyörű, sokszínű világ, ahol lehet kommunikálni egymással, még akkor is, hogyha ez különböző történelmi nehézségtételek miatt néha nem könnyű, főleg itt Közép-Európában.
2: Azt hiszem, ebben teljesen igazad van. Itt, ahogy látom, van egy nagyon nagy kihívás az egész pályafutásod során, a Bibliát és a Koránt vizsgálod meg több aspektusból, erről hallgathatnánk-e valamit, hogy ez kifejezetten gazdaságtörténeti, történeti szempontból, vagy vallási szempontból vizsgálod ezeket?
3: Ugye, számomra a Biblia és a Korán, mint kutatási terület, azért roppant érdekes, mert mind a két szentírat azt állítja magáról, hogy Istennek a szavát tartalmazza. És ha Istennek a szavát tartalmazza, akkor úgy vélem, hogy olyan iránymutatások találhatóak benne, amely egy bizonyos közösség számára, és ugye itt nem is pici közösségekről beszélünk, akik a Bibliát vagy a Koránt önmaguknak vallják, hanem az emberiség közel fele orientálódik ezen szent művek alapján valamilyen mértékben, ha nem is teljes mértékben, valamilyen értelemben kötődik az élete hozzá, akkor talán érdemes megnézni azt, hogy amikor a Földön mi itt együtt élünk, nagyon sokféle ember, nagyon sok gondolkozású ember, akkor kapunk-e a Bibliából és kapunk-e a Koránból egy olyan iránymutatást, vagy kapnak-e azok az emberek, akik iránymutatónak fogadják el, orientációs műnek fogadják el a Bibliát és a Koránt, kapnak-e olyan iránymutatást, amikor a mi földi életünket olyan értelemben jobbá, könnyebbé, szebbé, igazabbá tehetjük, amiben az Isten szava megadja azokat a szerkezeteket, amiben mi nekünk együtt kellene gondolkozni, együtt kellene dolgozni, és vannak ebben ilyen minták, és én ezeket a mintázatokat keresem.
2: Akkor még mielőtt tovább lépnénk, nézzük meg, hogy kaptál-e erre választ, tehát hogy ezek a mintázatok, vagy ezek az alapigazságok, vagy törvényszerűségek, vagy hogyha úgy veszük, akkor Istentől kapott tézisek, adnak olyan mintákat, ami a 21. században, ebben a nagyon felhígult korban útmutatást tudnak adni az embereknek. Mi a tette tapasztalatod?
3: Én úgy vélem, hogy mindenképpen benne vannak a minták, és úgy vélem, hogy ezen mintákról párbeszédet kell folytatni, hiszen nem, hogy a Biblia és a Korán között lehetséges párbeszéd, hanem nagyon jól tudjuk, hogy mind a Bibliának, mind a Koránnak nagyon sokféle olvasata van, nagyon sokféle értelmezési módja van.
2: Bocsánat, hogy félbeszakítalak, de ha Bibliáról beszélünk, itt ez nem egy szimpla dolog, mert itt akár van két része, tehát van a zsidóság felőle része, a kereszténység felőle része, illetve hogyha keresztényről beszélünk, akkor beszélhetünk keresztényről és keresztényről. Tehát itt is nagyon-nagyon sok, tehát egy kicsit a Bibliát tett helyre nekünk.
3: Természetesen, tehát amikor mi kimondjuk, hogy Biblia, akkor... És köszönöm is, hogy rákérdeztél, mert ugye most mi nem egy tudományos beszélgetést folytatunk, de mégis legalább egy ismeretterjesztő beszélgetésé kell egy kicsit válni, mert természetesen ahogy kimondjuk, hogy Biblia, mondjuk amikor kutatási területünk a Biblia, és nem exegetikai szempontból, nem írásmagyarázat szempontjából, hanem kimondottan társadalomtudományi aspektusról, akkor egyrészt ugye fel kell vállalnunk azt, hogy tévedhetünk ezen kutatási területben, hiszen a tudományban bele van kódolva a mindenkori tévedés lehetősége, tehát mi nem kinyilatkoztatásokat teszünk, hanem olyan kutatási anyagot teszünk le benne, ami nem jelentheti ki magáról, hogy tévedhetetlen, hanem egy jó vitának az alapja. De ahhoz, hogy ezt megtegyük, természetesen az első pillanatban az a legfontosabb, hogy a különböző kultúrkörök számára és a különböző kultúrkörök által használt bibliák fogalmát tisztázni kell. Ahogy mondtad itt a beszélgetésünknél és itt a kérdésnél, ami nagyon fontos volt, az a rávilágítás, hogy amikor mondjuk a Bibliának csak megnézzük, hogy van-e a Bibliának egy olyan ószövetségi, ótestamentumi része, amelyik nem minden Bibliát Istentől sugalmazott társadalmi csoportnak jelenti ugyanazokat a részeket. Gondoljunk csak arra, hogy a zsidóság különböző csoportjai a Bibliához a történelem során mindig is máshogy viszonyultak. Ha mondjuk visszamegyünk hirtelen Krisztus korába, és mondjuk olvassuk annak a kornak a forrásait, akkor azt láthatjuk, hogy az akkori mondjuk elit, a szadúceusok csoportja a Bibliának mondjuk csak a Mózes 5 könyve részét tartott Istentől sugalmazottnak, míg egy teljesen másik csoport, a farizeusok már jóval kiterjedtebben értelmezték a Bibliát.
2: Bocsánat, laikusok is hallgathatják a rádiót, kérlek magyarázd meg ezt a két csoportot.
3: Ugye a Krisztus
2: előtti, utána tovább mehetünk.
3: Krisztus előtti második első évszázadban, vagy ha valakinek úgy jobban tetszik, és úgy jobban tetszik a fülének, akkor mondjuk úgy, hogy az időszámítás előtti második első évszázadban kialakulnak a zsidóságon belül olyan különböző irányzatok, amelyek másként látják az adott kornak, az adott társadalomnak a helyzetét. És a szadúceusok az az elit párt, amelyek akik a főpapi Jeruzsálemben lévő templomnak a funkciójához kötött főpapi feladatokat ellátják. Erről nagyon fontos tudni, hogy ezen főpapi feladatok, ezek politikai feladatok, és nem a zsidóság választja maga közül a főpapot, hanem a mindenkori hatalom, politikai hatalom, az lehet idegen is, vagy majd, ha hazmóneusok korába érünk Krisztus előtt 164-től, akkor maga a zsidóságon belüli politikai hatalom választja ki, és a főpap köréhez tartozó gazdag kereskedők, politikai szereplők és vallási vezetők, akik egyébként Cádok családjából származtatják magukat, tehát papi családból, azok tartoznak a szadduceusok közé, akik például a Bibliának csak a mózesi 5 könyvét fogadták el autentikusan Jákvétól származó forrásnak. Uh-huh. Egyben törvénynek és Tórának.
2: Igen, és akkor a farizeusokról rövidebben, mert az ők ismertebbek.
3: Igen, a farizeusok egy teljesen ugyanebben a korban született csoport, viszonylag kis létszámú, pár ezer fős ebben a korban, mégis a hatások óriási, egy olyan exkluzív tudással, ismeretanyaggal rendelkező csoport a Bibliáról, aki annak a kornak a kulturális elitjét jelentette, egyben a Biblia értelmezésében nem csak Mózes 5 könyvét fogadták el Istentől sugalmazatnak, hanem a különböző prófétai iratokat is, és a Tórának a szóbeli magyarázatát is. Ez ugye azért nagyon fontos, mert a jelenlegi zsidóság számára ebből keletkezik a Misna, a Talmud, és ilyen értelemben ők egy sokkal kiterjedtebb Biblia fogalommal rendelkeztek.
2: Visszatérve, és bocsánat, hogy egy kicsit videvág zárom, tehát itt már ha az Ószövetségről beszélünk, itt se egy nagyon egységes dologról, tehát egy bőven nem homogén dologról beszélünk.
3: Így van, azért fontos nagyon, hogy amikor elkezdjük a Bibliát kutatni, akkor mindig tisztáznunk kell, hogy mely csoportok számára mit jelent a Biblia. És anélkül nem is kezdhetjük el, és mint láthatjuk, hogy egy-egy vallási, mondjuk ha összefoglaló névként használom a zsidóságot, láthatjuk, hogy a különböző korszakokban, a történelem különböző korszakaiban a zsidóság különböző csoportjai sem ugyanazt értik a Biblia alatt. Vagy ha áttérünk a keresztény csoportokra, akkor láthatjuk, hogy ha az ótestamentumi részt tekintjük, akkor mondjuk a pravoszláv ortodox egyházak és a katolikus egyház és a protestáns egyházak által használt ótestamenti részek nem fedik teljes mértékben ugyanazokat a területeket, mert a katolikus és a pravoszláv keresztény irányzatok egy kicsit terjedelmesebb Bibliát fogadnak el, kvázi 7 könyvvel, mondjuk úgy, hogy kvázi 7 könyvvel többből áll az ő ótestamentumunk, míg a protestáns csoportok 7 olyan könyvet fedeznek fel a katolikus Biblián belül, amelyeket nem fogadnak el teljes értékűen Istentől sugalmazottnak.
2: Hát azt hiszem, hogy ez még jobban rávilágított arra, hogy azt mondani, hogy miután a Biblia és mondjuk a Koránt hasonlítod össze, akkor itt már Korán sem egy olyan dologról van szó, hogy két ilyen egyértelmű, egy kaptafára írott dolgot hasonlítasz össze, nem nagyon differenciált dolgot próbálsz még jobban szintetizálni, vagy összehasonlítani.
3: Igen, és próbálom megkeresni azokat a pontokat bennük, amelyek viszont olyan integráló pontok lehetnek, amelynek köszönhetően az emberiség az mégis képes lehet párbeszédet folytatni ezen értékek alapján.
2: Akkor viszont nézzük meg ezek az integrációs pontokat.
3: Számomra nagyon sok érdekes aspektus a területe van. Amikor én neki álltam mind a Bibliának, mind a Koránnak, akkor engem első kérdésként, miután tisztáztuk, hogy melyik csoportnak milyen terjedelemben, mit ért a Biblia alatt, vagy mit ért a Korán alatt, melyik korban, mert ez is nagyon fontos, és ez milyen hatással van a 21. századra, és akár tudnék példát is mondani majd rá, vagy későbbiekben majd talán szeretnék is mondani, hogy mondjuk az Amerikai Egyesült Államok politikai gondolkodását hogy tudjuk megérteni a Bibliából, vagy ha annélkül akarjuk megérteni, akkor mennyire sekélyes lesz az az ismeretünk, amikor mondjuk a világ egyik meghatározó nagyhatalmáról beszélünk, vagy épp a legmeghatározóbb nagyhatalmáról beszélünk, de visszatérve egy kicsit, engem a következő témák érdekelnek roppant módon. Egyrészt, hogy a szent iratok milyen időperspektívában gondolkoznak. Tehát egy olyan időperspektívában gondolkoznak, hogy a Az élet az egy állandó ciklikusságot tartalmaz, egy állandó körkörösséget, egy állandó visszacsatolást, visszatérést és tartalmaz, és úgy haladunk előre a történelembe, vagy úgy, hogy a történelemnek van kvázi egy célja, tehát egy teleológikus utat fut, egy célorientált utat futnak ezek a szentíratok, azt mutatják, hogy a történelemnek értelme van, valahova el kell jutni a történelmen belül, mert ebben a pillanatban ez alapján kell cselekedni ugye a történelembe, tehát érdekel az idő és történelmi szemlélete.
2: Nagyon fontos kérdés vett fel a számomra, mert ugye itt nagyon sokan beszélik azt, hogy egy dolgot, hogyha már főleg vallásról és Bibliáról beszélünk, meg lehet nézni két aspektusból is, akár Isten vagy ember szempontjából, mert ugyanis mi ciklikusságot érünk meg, de mondjuk ez, hogyha van egy téren és időn kívüli lény, aki szeretetből teremtette a világot, annak meg egész más az idő felfogása.
3: Igen, ilyen értelme. És ugye azért is roppant fontos ez a felfogás, mert mondjuk a 21. századi fundamentalizmust sem tudjuk megérteni ezen időfelfogások nélkül. Mert a ciklikusságnak a jelenléte a szentinatokban, az mindig elősegít egy fundamentalista értelmezési módot. Mert a ciklikusság ugye azt jelenti, hogy mindig van valamilyen értelemben egy optimális kor, ahová vissza lehet térni, ahová vissza lehet nyúlni, ami alapján, ami valaha a legjobban rendezte az emberiség történelmét. Most direkt a Koránból mondok példát, hogyha megengeded. Ugye a Korán az egy olyan különböző időpontokban íródott szent könyv, amelynek van egy mekkai időszaka, és van egy medinai időszaka. És míg a mekkai időszakát kimondottan egy teleológikus, egy célorientált, egy lineáris történelem felfogás jellemzi, addig a medinai korszakban már megjelenik egy ciklikus kép, megjelenik egy olyan kép, hogy igenis volt aranykorszaka a világnak, igenis van egy optimális szereplője a történelmnek, volt valaha egy optimális olyan szereplő a társadalmakban, aki mintát tudott mutatni, és ha bármikor elromlik a világ, akkor ehhez az optimális mintához vissza kell térni. Tehát állandó visszacsatorás van, és ugye ezen fundamentalista, bár az iszlámnál, ha olyan hallgatóink is vannak, akik jobban elmélyültek az iszlám kérdésbe, hozzátenném, hogy tudom, hogy az iszlámnál valójában tudományosan a fundamentalizmus szót nem lehetne használni, mert ez a neoprotestáns gondolkodás módban születik meg, hanem inkább iszlamizmust kellene használni, de talán így egyszerűbb azon rádióhallgatónak, aki nincs ennyire belemélyülve a témába, de a fundamentalista csoportok felfogását és cselekedetét például nem lehet megérteni az időfelfogás nélkül. Tehát én ezért indultam ki többek között az idő és történelm szemléletéből, ezenben a könyvekben megjelenő, szent könyvekben megjelenő történelmi szemléletből. És ugyanebben a pillanatban, ugyanilyen érdekesen, ha már kanti a priori fogalmakba gondolkozunk, akkor az idő mellé rögtön oda kell rakni a teret is. Hogy milyen térben gondolkozik az adott szentkönyv, milyen teret próbál betölteni, milyen teret szólít meg, meddig nyújtózkodik az adott szentkönyv. Tehát van-e egy univerzális igénye, van egy egyetemessége. Ha ezzel az univerzális igényel, majd a következő témáknál látszik, hogy mennyire fontos, egy univerzális igény az mindig valamilyen missziós igényel is párosul. A missziós igény viszont valamilyen értelemben kultúrák összeütközésével fog párosulni. Ez a történelme mikor mit okozott? Hogyan hivatkoztak ezen szentére? Most a 21. században ezen egyetemesség mit okoz? Vagy melyik az a vallási irány, aki mondjuk a Bibliát úgy értelmezi, hogy nem ilyen kinyílt egyetemességbe, hanem inkább egy jobban körülhatárolt lokalitásban értelmezi, mondjuk egy szentföldben, egy kiválasztott területben, jobban inkább oda koncentrál, még akkor is, ha diaszporái vannak, de akkor is van a világtörténelemnek egy földrajzi közepe. Azt hiszem,
2: ezt nyugodtan lehet növesíteni, hogy most miről beszélsz.
3: Én konkrétan arra gondolok, hogy Jeruzsálem egy olyan történelmi központ, a világnak egy olyan origó pontja, ami sokkal súlyosabban jelenik meg, sokkal lényegesebben jelenik meg bizonyos vallási csoportok számára, mint mondjuk a világ többi része.
2: Én azt hiszem, Jeruzsálemon kívül nem kisebb súllyal, vagy inkább csak másképp Róma az, ami még ezt tudja.
3: Teljesen természetesen. Több világvallásnak is van ugyanilyen fontos orientációs pontja, hogy mondtad, a keresztény vallások számára a Rómának valamilyen időben, valamilyen korban, valamilyen pillanatban ugyanolyan súlya volt, vagy akár ha a római katolikus egyházat nézzük, vagy a katolikus egyházakat, mert ugye több katolikus irányt ismerünk, akkor Rómának jelenleg is nagy orientációs pontja van, vagy ha megnézzük a muszlim világot, akkor ugye Mekkának, Medinának és Jeruzsálemnek is, ugyanilyen origós szerepei vannak, amely ugye egyben ezen szerepek egyben azt is jelenthetik, hogy a kultúráknak valamilyen értelemben találkozása lesz, mivel átfedik egymást ezek a szent helyek, és ebből sajnos lehet nagyon súlyos konfrontáció is, ahogy az emberiség történelmében láttuk, meg lehet párbeszéd is és együttélés is, mert volt ilyen korszak, meg olyan korszak is.
2: Egyébként nagyon érdekes, hogy ha már iszlámról beszélünk, tulajdonképpen Mohamednak a működés, hogy ment egyik helyről a másikra, és a saját maga viselkedésnek a változása is indukálta ezeket a szakaszokat, hogyha jól értelmezem a dolgokat.
3: Természetesen, hiszen ha valaki a Koránt figyelmesen olvassa, akkor látszik, hogy például csak ebben ennek a három városnak a szerepe, hogy milyen súlypont eltolódásokat jelent, melyik lesz súlyosabb, melyik időszakában Mohamed életének például egy ima irány, mikor Jeruzsálem központú, ahogy mondjuk a zsidóság számára, vagy volt az őskereszténység számára ugyanúgy általában Jeruzsálem keleti irányba, Jeruzsálem felé fordulva történik a napi imádkozás. Az iszlám számára mikor történik Jeruzsálem felé, kiblának hívják ezt az ima irányt. Ezen mikor változtat Mohamed, és ennek milyen gazdasági, politikai háttere volt ennek a döntésnek, és ezeket így szépen lefejtve, tehát a tér engem ezért érdekel, és ha bevezettük ezt a két kanti a priori fogalmat, a tér és az időt, akkor rögtön én áttérek arra a kérdésre, hogy létezik ezen szentíratok szerint optimális politikai rendszer, optimális társadalmi rendszer, optimális gazdasági rendszer.
2: Itt egy nagyon-nagyon fontos, és kicsit akkor kezdjük az Ószövetséggel, és ha legyek szubjektív, én kiemelném azt a dolgot, amikor Izrael nép először királyt kért a Jóistentől, és nem volt nekik elég már az, hogy a proféták vezessék őket, vagy olyan papok, akik erre, tehát hogy akár a Sámuel, vagy előtte a mózesi hagyományokon túl akartak lépni. Elindíthatjuk-e innen ezt a gondolkodásmódot?
3: Természetesen, hiszen az Ószövetség roppant érdekes, amikor a politikai szerkezeti formákat vizsgálja. Azért is érdekes, mert azt láthatjuk, hogy a Teremtő különböző kísérleteket tesz az emberiséggel politikai szerkezeti formában, és a kiválasztott néppel is különböző kísérleteket tesz. És ahogy te nagyon helyesen és nagyon fontos pontot megtalálva arra mutattál rá, hogy például van egy paradigmaváltás a kiválasztott nép történetében, amikor az addigi politikai szerkezeti formát, ami nem királyság volt, ami nem állam volt, hanem egy törzsközösség volt, azon vitatkozni lehet, hogy milyen fajta törzsszövetségi rendszer, de nem államként jelent meg, és nem volt egy kiemelte politikai uralkodója. Legfeljebb, és az idő itt is bejön, mint fontos tényező, legfeljebb egy-egy történelmi pillanatra emelkedett ki egy-egy karizmatikus vezető a kiválasztott nép élére, mondjuk ilyenek voltak a bírák, vagy épp a proféták is. Abban a pillanatban egy-egy bizonyos történelmi korban megjelenik egy kiemelkedő vezető, de általában a hatalom az egy nagyon széles körben megosztott volt a törzsek és a nemzetségek között, tehát nem volt egy központosított hatalom, és egy bizonyos történelmi korszakban ez a törzsszövetségi rendszer politikailag is nagyon jól működött, gazdaságilag is tudta magát tartani, és nem kellett egy másik formát választani. De amikor jön egy olyan kihívó, amely már egy laza törzsszövetségi rendszert, ami katonailag sebezhető, már nem tud megfelelni ezen kihívónak, akkor látszik, hogy elindul egy újabb kísérlet a Teremtő részéről, ami az Ószövetségben úgy jelenik meg, hogy egyben megmutatja ennek az új kísérletnek abban a pillanatban negatív oldalát is, és felteszi azt a kérdést, hogy akartok-e monarchiát, akartok-e egyeduralmat, akartok-e egy olyan uralkodót, akinek kvázi a kezébe összpontosul a hatalom túlnyomó része, biztos, hogy felkészültetek erre, biztos, hogy akarjátok-e, mert választási lehetőség van. És nagyon...
2: Bocsánat, és félbeszakítanak, de az idő egy profánabb verzióját hoznám be, tartanunk kell egy kis szünetet, és utána visszatérünk ugyanebben a témával.

0: a szünet előtt sajnos nagyon radikálisan fel kellett, hogy szakítsalak az adásidő miatt, de akkor térjünk vissza, ott abba hagytad, tehát azt fejtegettük, hogy egy szakrális úgymond vallási közösségből, hogy kezdett az Ószövetség népe átalakulni, és Isten hogy próbálkozott különböző verziókkal.
1: Igen, ugye ahhoz a mi időnk most...
0: Kicsit profánul fogalmaztam, ismét elnézést.
1: Ahhoz ugye a mi időnk nem elégséges, hogy ezt a folyamatot teljes mértékben kibontsuk, de mégis rávilágítva. Ugye arról beszéltünk, hogy ahogy egy törzsszövetségi rendszerből különböző karizmatikus vezetőkkel az élén bizonyos időközökben hogyan vezetődik át egy másik politikai szerkezeti formára, ami már állam és monarchia. És ez hogyan történik ez a kísérlet? És láthatjuk, hogy egy viszonylag hosszú időszakon, hosszú évszázadokon keresztül a kiválasztott nép ebben a monarchisztikus formában fog élni. De milyen érdekes, hogy a teremtő jóváhagyásával, a teremtő közvetítő, a transzcendens közvetítő, a próféta jóváhagyásával egy viszonylag kis időn belül már szétszakad a választott nép politikai értelemben. Ugye lesz Izrael királysága, a nagyobb területi királyság, de talán az Ószövetség számára még súlyosabban és még fontosabban a kisebb területi, de vallási értelemben lényegesebb Jeruzsálem központú Júdea vagy Júda királysága. És érdekes az, hogy azt várná az ember, hogy a teremtő adja meg azt a politikai szerkezetet rögtön, ami a legoptimálisabb az adott kor embere számára, és ha egyszer megjelenik a királyság intézménye, akkor hogy nem tud a választott nép összefogni és egy egységes monarchiát létrehozni. És az az érdekes, hogy a Bibliában ott van rögtön a figyelmeztetés, mielőtt a monarchiát bevezetnék, mielőtt elindulna az első kvázi hadúr uralkodó, aki inkább csak Saul személyében inkább csak fejedelmet tisztelhetünk, és majd az ő utódja Dávid lesz az első valódi király. Amikor elindul a királyság, előtte már van rá kísérlet, és egy gyönyörű mesét találhatunk az Ószövetségben, Jótán meséjét, ahol Jótán bemutatja azt a történetet, amikor úgy az élővilág, a növényvilág úgy dönt, hogy választani fog magának egy uralkodót, kvázi egy királyt, mert addig nem volt királyuk. És akkor Jótám ebben a meséjében megtanítja azt, hogy lehet jó a királyság, de mire kell vigyázni. És akkor sorra veszi az értékes növényeket, a közel-kelet legértékesebb növényeit. Az olajfákra gondoljuk, a szőlőre gondoljuk, ami nagyon fontos gazdasági haszonnövények voltak. És mindegyikőjük visszautasítja. Az olajfák visszautasítják mert az a legértéktelenebb, hanem a pálmafák, a datolya pálmafák visszautasítják ezt a felkérést, mert ő nekik az a feladatuk, hogy élelmiszert és árnyékot hozzanak a többi növénynek. A szőlő visszautasítja, mert neki az a feladata, hogy finom nedűt hozzon a többi élőlénynek a földön. És a végén megmarad a leghaszontalanabb, semmire való rőzsebokor, aki viszont vállalkozik arra, hogy választhatok meg engem királynak, mert én ma jó uralkodóktok leszek, de semmihez nem értek, meg semmire nem vagyok jó. Tehát Jótán meséje figyelmezteti előre a Biblia szereplőit, a választott népet, és ott van számukra a figyelmeztetés, hogy jó lehet a monarchia, ha arra koncentráltok, hogy az uralkodótok az megfelelő legyen. De alkalmatlan uralkodóval alkalmatlan lesz ez a politikai szerkezeti forma.
0: Igen. Picit azt mondom, rugaszkodjunk el most már az Ószövetségtől, és picit nézzük meg más aspektusból, akár keresztény, akár iszlám aspektusból röviden, mert egy-két modern témát is, amivel foglalkozni szoktál, szeretnék behozni a riport anyagban betenni, és jóval szélesebb spektrumon mozogsz. Tehát egy picit nézzük meg, hogy az iszlám, illetőleg a teljes keresztény kultúrkör hogy áll ezekhez a dolgokhoz.
1: Az iszlám számára és a Korán számára nem kérdéses az, hogy a Korán nem pusztán egy teológiai mű. A Korán önmagáról állítja, hogy amellett, hogy teológiai mű, egyben egy kvázi úgy mondom politológiai mű, kvázi egy közgazdasági mű, kvázi egy szociális dimenziót felvázoló mű, amely világosan megrajzolja a 21. században élő iszlám hitű ember számára azt a környezetet, azt a társadalmi szerkezeti formát, amelyben neki meg kell próbálni a Földön a legoptimálisabban a Isten elvárásait megvalósítani. Ez könnyen, egyszerűen hangozna, de tudjuk, hogy az iszlám világ megosztott. Egyszerűen hangozna, de tudjuk, hogy az iszlám világon belül a Koránnak több olvasata van, és több ágra szakad az iszlám világ, mert Mohamed halála után pár évtizeddel szétszakad azokra a meghatározó ágakra, amelyek után a konfliktusban lesznek egymással.
0: Én azt hiszem, két nagy kalifája volt, akik kapásból két irányba indultak el, ha jól emlékszem, de javítsgatják, Ali és Omar, ugye, akik a...
1: Igen, vagy azt is mondhatnánk, hogy a Mohamed halála után négy kiemelkedő kalifa van, és azok közül hárman Omarhoz hasonló irányba indultak el, és Ali egy teljesen más irányba, és ugye ezen úgynevezett, mondhatjuk, hogy kvázi szent kalifáknak az irányultságából alakul ki az az két óriási irány, ami a 21. század iszlámát is túlnyomó részt meghatározza. Egyrészt ugye a szunita irány, másrészt pedig a síita irány. Ugye síita az Ali pártját, síita Ali azt jelenti, hogy Ali pártja, és ez a két irányzat, ez a következő évszázadokban és most a 21. században is egymásnak feszül, és nem csak, nagyon fontos, nem főleg teológiailag feszül egymásnak, hanem főleg politikailag feszül egymásnak, és nem akárhogyan, hanem a Korán értelmezése alapján következő politikailag feszül egymásnak.
0: Igen, igen. Én azt mondom, hogy egy kicsit szaladjunk modernebb időszakokhoz, mert te nagyon sok minden mással is foglalkozol. Többek közt, hogyha jól tudom, az Európai Unió, az Európai Egységes Államoknak a víziójával foglalkozol, nemzetállamokra van szükség, egységes Európára, milyen nagy európai kísérletek történtek akár a Római Birodalomtól napjainkig arra, hogy a mostani arcolata kialakuljon Európának. Erről hallhatnánk-e valamit?
1: Ugye nagyon fontos az, hogy amikor itt Közép-Európában vagy, én sajnos jobban szeretem azt a szót használni, hogy Kelet-Európában, mert a mi viselkedési struktúráink inkább hasonlítanak a kelet-európaihoz, mint egy közép-európaihoz. Amikor Közép-Európában gondolkozunk az Európai Unióról, és mint hétköznapi emberként megítéljük az Európai Uniót, hogy kvázi feltesszük egy hétköznapi nyelvbe a kérdést, hogy jó ez Magyarországnak, a magyar állampolgároknak, vagy nem jó, akkor sokszor úgy ítélkezünk, hogy nincs mögötte valós tartalom, nincs mögötte valós tudás. Tehát egy bizonyos kis ismeretanyagra támaszkodunk, és úgy próbálunk ítéletet mondani az Európai Unióról. És ahol én kiindulok, és amiért engem az Európai Unió érdekel, az, hogy jelen pillanatban Magyarország aláírt minden olyan szerződést, aminek köszönhetően az Európai Unió tagja. Tehát mi úgy tudunk gondolkozni az Európai Unión belül, hogyha ismerjük az Európai Uniót, a működését, de nem csak a normatív működését, nem csak az eljárásjogi működését, hanem azokat a rejtett tanterveit is, fejezem ki ilyen pedagógiai nyelven, amelyek mondjuk lefordítva úgy, hogy egy mit értek rejtett tanterven, ha visszamegyünk gyorsan gondolatokba az általános iskolába, akkor nagyon jól tudjuk, hogy az adott tanár mit szeretett. Az egyik tanár mondjuk nem szereti, ha én állandóan mocorgok, tehát nem mocorgok az óráján, holott nincs előírva, hogy pontosan mennyit lehet mocorgni egy órán. Tehát ha az Európai Uniónak a rejtett tantervét nem ismerjük, akkor nem fogunk tudni úgy érdekérvényesítést végezni az Európai Unióba, és nem tudunk úgy tagjai lenni az Európai Uniónak, ami a magyar társadalom számára hasznos lehet. Engem ezért érdekel az Unió. És az Uniónak van egy nagyon fontos története, ami az ókorban az európai integrációnak a kérdése, vagy épp az európai szegregáltságnak a kérdése, ami az ókortól gyökerezik, a Római Birodalomtól gyökerezik, sőt, visszább megyek, a Bibliában gyökerezik, hiszen az Európai Unió megálmodói, amikor még nem úgy hívják az Európai Uniót, de azok a keresztény irányultságú, vagy inkább még jobban úgy mondanám, bibliai irányultságú politikusok, mint mondjuk Robert Schuman, amikor az európai integráció gondolatát megfogalmazzák, akkor igenis egy olyan értékrendszerre építenek, amiben nagyon fontos volt megvizsgálni az, hogy mondjuk a Biblia értékrendszere ütközik-e mondjuk egy birodalmi, vagy egy nagyobb integrációs formával, vagy kimondja azt a Biblia, hogy csak szegregáltan lehet élni. Mert ha ütközik, akkor eleve nem lehet egy bibliai alapú integrációt létrehozni, már pedig azt tudjuk, hogy a történelemben, Európában hosszú évszázadokon keresztül olyan integrációs kísérlet zajlik, aminek az értékrendszere bibliai alapú. Hiszen Európa úgy gondolkozik, most visszamentünk megint a kora középkorba, arany középkorba, visszamegyünk, Európa úgy gondolkozik, hogy megjelenik egy olyan politikai szerkezeti felfogás, hogy Krisztus teste kvázi államtestként is megjelenhet. És a Krisztus hívők kvázi egy birodalomban is megjelenhetnek. Ez nem jelent kizárólagosságot, gondoljunk csak arra, hogy ezen birodalmon belül más vallásúak mindig élhettek, mindig különleges jogállásban természetesen, a középkorról beszélünk, itt akár zsidóságról is beszélhetünk, akár muszlim közösségekről is beszélhetünk, akár milyen furcsa, a keresztény Európán belül, például az Árpádházi királyok alatt, itt voltak muszlim települések is. Tehát engem az érdekel, hogy ezen integrációs forma abban az van kódolva, hogy sikeresebb lehet egy összeurópai társadalom, ahol egyébként a sokszínűség, kulturális sokszínűség, nyelvi sokszínűség bőségesen megmaradhat, vagy inkább tényleg egy szegregált nemzetállamok kompetitív világa, a versengő világa érvényesüljön jobban, és ezzel jár-e jobban Európa?
0: Ez szinte kísérteties, amit mondasz, mert hogyha jól érzéklem ezt a dolgot, Európa megalakulását, itt most egészen majdnem visszamennek a görög és leginkább a római birodalomtól, mint hogyha ez a modell mindig is feltűnne, és mindig is talán hatalmi pozícióban, de akár vászinten is mindig lenne egy olyan központi irányítás Európában, aki ezt fel akarná vállalni.
1: Ha a történelmet nézzük, és a jelen pillanatokat is nézzük, akkor mindig.
0: Tudom, hogy egy kicsit profán volt, vagy hogy mondjam, direkt volt a kérdés, és ennél sokkal differenciáltam, de muszáj vagyok ennek mentén provokálni
1: igen.
0: téged.
1: Ugye most megint csak egy hosszú kifejtésnek kellene következni ahhoz, hogy ne legyek félreérthető. De igen, az európai gondolkodáson belül mindig megjelentek olyan csoportok, amelyek integrált módon képzelték el Európát. Tehát úgy gondolták el, hogy Európa kvázi azon megint vitatkozhatnánk, most mit értünk Európát, meddig tart Európa, hol zárjuk le a határokat Európának, de most ebben nem tudunk belemenni, de az a lényeg, hogy mindig voltak igen olyan, mondjuk ki nyugodtan hatalmi gócpontok Európán belül, amelyek úgy értelmezték, hogy egy egységes Európa sikeresebb lehet, mint egy töredezett Európa. És voltak, és ennek nem csak pozitív kísérletei voltak, tegyük hozzá, hanem nagyon negatívak is. Gondoljunk például ne a legsúlyosabbra, most a 20. századra, először egy picit még vezessük be, Bonaparte Napóleonra. Tehát Napóleon megpróbálja integrálni Európát, sőt, amikor rájön, hogy a brit szigetekkel nem tud mit kezdeni, akkor megfogalmaz egy olyan tételt, hogy ez az Európa valójában ez csak egy kontinentális Európa lehet, ahová a britek nem is tartoznak Európához, hiszen nem tudja legyőzni a brit hadiflottát, tehát kvázi nem tudja elfoglalni, és gondolkozik egy véres egyesítésbe. Mert a jelszavak szintjén Napóleon kísérlete, az jelszavak szintjén egy felszabadítás volt az elnyomott különböző feudális rendszerektől történő felszabadítás, de ez nagyon véresre sikerült. Tehát volt Európának olyan kis, és láttunk még szörnyűbb kísérletet is. Azért mondom, hogy még szörnyűbb, és szörnyűre a Napóleon kísérletét, mert a franciák számára is tragédiával végződik a kísérlet. És Európa hosszú éveken keresztül háborús övezetbe kerül, ami mindig gazdasági elszegényedést jelent, mindig egy csomó járványos betegség megjelenését jelenti, de ugyanez történik. Bonaparte adott egy egyesítésre egy nagyon negatív modellt, és ez a 20. században ugyanígy megtörténik, amikor jön egy olyan uralkodó, Adolf Hitler, aki szintén megpróbálja egyesíteni Európát, de nem humánus módszerekkel, nem az észérvekkel, hanem a legbrutálisabb módszerrel, erővel.
0: Igen, és akkor most itt vagyunk a 21. század, most már nem küszöbén, hanem benne a 21. században, és van egy Európai Unió, aki azért bizonyos direktívákat a demokrácia és az emberiség legmodernebb elvei alapján megfogalmaz, és nagy kérdés az, hogy ez működik, nem működik, a nemzetállamok hogy állnak hozzá, hogy látod ezt ma? Tudom, hogy kicsit nehéz kérdést tettem fel, de fontos is.
1: Ugye az Európai Unió azért egy roppant érdekes politikai szerkezeti egység, mert nagyon nehéz meghatározni, hogy mi is az Európai Unió. Tehát beszélünk egy konföderációról már, tehát egy szövetségi rendszerről, vagy idáig nem is jutott el az Európai Unió, vagy az Európai Unió, mint a föderalisták elképzelése szerint egyre inkább egy föderációhoz, egy sokkal szorosabb egységhez közeledik. Vagy az Európai Unió kvázi csak a nemzetállamok laza szövetségi rendszere. Ez azért fontos, mert az Európai Uniónak a tagállamai, tehát az a 28 tagállam, aki az Európai Uniót alkotja, azoknak más a politikai berendezkedési formája. De egyetlen egy kritérium mindenkivel szembe van. A demokrácia szabályait el kell fogadnia. Tehát úgy nem kerülhet be az Európai Unióba egyetlen egy tagállam se, hogy a demokrácia alapvető szabályait felrúgja. A probléma még mindig most kezdődik, hogy sokféle demokrácia értelmezés van. Tehát az elitista demokrácia is demokrácia, meg a pluralista demokrácia is. Tehát az az elitista demokrácia, amikor egy szűk réteg, egy kvázi a modern technológiai eszközöket kihasználva egy szűk réteg, egy tudja úgy befolyásolni a társadalmat, hogy ők maradjanak hosszú ideig hatalmon, meg az is demokrácia, amikor plurális demokráciáról beszélünk, ahol a civil világ annyira erős, hogy teljes jogú szereplője, szakmai, lokális kérdésekben ugyanolyan erős szereplője, mint mondjuk a politikai pártok annak a demokráciának, ez is egy demokrácia modell. És ugye az vita kérdése mindig, hogy hol húzzuk meg azt a határt, amikor valaki már nem fér bele ebbe a demokratikus közösségbe. De ez az alapkiinduló pont, ha politikai szerkezetet nézzük, hogy csak demokratikus közösség lehet a tagja, és az már teljesen más kérdés, hogy alkotmányosan mondjuk egy monarchiáról beszélünk, vagy egy köztársaságról beszélünk, mert ezek mind beleférnek, ha elfogadják a demokrácia szabályát, amiben a legfontosabb, ugye a demokrácia szabálya Montesquieu óta, mindenki tudja, hogy a legfőbb hatalmi ágak megosztása. Tehát ez az a kvázi kritérium, aminek teljesülnie kell, és itt kezdődik a nehézség, amikor megvizsgáljuk az Európai Unió különböző tagállamit, hogy megtörténik-e valójában a hatalmi ágaknak a megosztása, vagy csak ez egy kvázi jogi anyagban megjelenő jogi normatíva, de szubstanciálisan, lényegileg viszont nem jelenik meg. A politikai gyakorlatban viszont nincs hatalom megosztás. És akkor elkezdődik az a nehézség, hogy egyáltalán együtt tudnak-e gondolkozni demokratikus közösségek.
0: Ez a szerves átalakulás problémája, hogy ezek átalakulnak és más kategóriákba gondolkodunk, vagy pedig egyfajta regionális adottság?
1: Ugye itt jön az a pillanat, amikor előre vetítettem, hogy értelmeznünk kell, hogy hol van Európa határa, mit tekintünk Európának. És mi egy köztes helyzet, mi mondjuk a magyar társadalomra gondolunk, akkor egy kimondottan köztes helyzetben lévő európai társadalom vagyunk, mert a magyarság Közép-Európában való megjelenése pillanatától kezdve valamilyen értelemben orientálódnia kell, vagy nyugatra, vagy keletre. Ugye ez nagyon, nagyon egyértelműen néz ki, aki ebben a korban császári ranggal rendelkezők, ez pedig nem sok van, lesz kvázi majd a 10. században ugye a német-római császárság, vagy előtte a frank birodalom, vagy keleten a bizánci birodalom, annak van joga arra, hogy egy egységes Európát hozzon létre. Tehát nekünk el kell döntenünk már akkor, a kezdetekben, amikor mondjuk megjelenik a mi államiságunk a 11. században, akkor el kell döntenünk, hogy mi inkább nyugati mintákat veszünk át, vagy mi inkább keleti mintákat veszünk át. És itt jön a magyarságnak, a magyar társadalom és a mindenkori magyar állampolgárok számára a nehézség, hogy mi úgy döntünk végül, hogy nyugati mintát veszünk át, de azt megkésve tesszük, hol évszázadokkal megkésve, hol csak évtizedekkel megkésve, ezért nem organikusan alakulnak ki. Nem természetes módon fejlődnek ki ezek a minták, hanem egy sokkal megkésettebb korra próbálunk egy akkor már nyugaton avitt politikai formulát, párbeszédet, közbeszédet, vagy épp szerkezeti formát használni, miközben keletiesen próbáljuk megműködtetni őket. Ennek köszönhetően Magyarországnak egy olyan berendezkedése lesz, ami se nyugathoz, se kelethez nem tartozik. Ezért magunkat még nehezebb értelmezni, hogy számunkra mi is a helyes orientációs pont. Ennek ellenére a történelem során mi kvázi mindig azt fogalmaztuk meg, hogy nekünk nyugat az a pont, amelyik felé nekünk, mint mintaadó felé kell tekintenünk.
0: Lassan közeledünk riportunk végére, és úgy nem foglak elengedni, egy picit ne tudjunk meg a tudományos munkáról, mert nagyon sokat beszéltünk arról, hogy tanítasz, meg most már témákban is bőven lubickoltunk, hogyha szabad időd van, akkor mi jóval tudsz foglalkozni? Tehát teszem a színház, sport, kirándulás, család, hogy áll össze az, amikor van egy kis időd?
1: Nagyon vegyesen a családos ember vagyok, és a család jó értelemben kényszerítő ereje, az roppant jó ahhoz, hogy az ember kihúzza egy kicsit a tudományos gondolkodásból, és egy kicsit teljesen másikra tereli. És nekem viszonylag kicsi gyerekeim vannak, óvodás és iskolás, alsótagozatos iskolás gyerekeim, ezért egy teljesen más világba kerülök be az ő szellemiségükkel, az ő látásmódjukkal, ami nekem egyébként rengeteget segít, mert olyan látásmódra hívják fel a figyelmemet, amire én önmagamtól már nem lennék képes. És újra, sok mindent újra kell ezért gondolnom. És sok mindent például úgy kell szemlélnem, hogy ne csak az én álláspontomat lássam, hanem különböző generációk álláspontját lássam. És arra ösztökélez engem, hogy úgy próbáljak gondolkozni, amikor például a saját társadalmamat nézem társadalomtudósként, hogy itt már éltek generációk, milyen tapasztalatokat szereztek, milyen sérelmeket, milyen örömöket. A most jelen pillanatban is több generáció él együtt, és felelősségünk van majd a utánunk következő generációkra. És ilyen értem az én szabadidőmet egy kicsit mindig átitatja a saját szakmaiságom. Ennek ellenére én rendszeres sportoló, sporttevékenységgel foglalkozom.
0: Mikkel? Tehát nagyon,
1: mondjuk úgy, hogy ha nagyon divatosan akarnám mondani, akkor mondjuk egy kvázi önmagam által összerakott jógával, de ezt így nem mondhatom ki, egy speciális saját lazító nyújtó gyakorlatot dolgoztam ki magamnak évek alatt, aminek köszönhetően megőrizhetem a rugalmasságomat, és ebben nagyon szeretek elmélyülni, ebben mindig szeretek egy-egy órára elmélyülni, hogy hogyan tudom kilazítani magamat, és így nem csak a fizikális, hanem mentális részben is. És ami engem még a szabadidőmben érdekel, nagyon érdekel, hogy hogyan működik a magyar politikai gazdasági rendszer. Amit már nem csak tudományosan érdekel, hanem úgy is érdekel, hogy próbálom megérteni azt, hogy egy Európa közepén stratégiai helyen elhelyezkedő ország hogy nem tudja kihasználni a saját forrásait. Mind a szellemi forrásait, mind a természeti erőforrásait. És ez engem nagyon érdekel a hétköznapi világban is, hogy mert én úgy érzem, hogy a magyar állampolgárok miért

0: jobban is érdekel.
1: Tehát most a szabad idődről beszélsz, hogyha jól értelmezem. Talán itt egy kicsit akkor beszéljünk egy olyan fogalomról, ha már újra teoretikus oldalra tereltük a beszélgetést, hogy rekreáció. Lehet, hogy a rekreációval gondolunk, hogy mit jelent pontosan, hogy termeljük vissza az energiánkat, hogy töltsük ugyanolyan hasznosan, mint a munkaidőnket?
0: Biztos, hogy nagyon-nagyon komoly gondjaink vannak. És biztos, hogy ezt nem lehet elvárni egy személytől, hogy saját maga találja ki, hogy hogyan lehet rekreálódni. Egy társadalomnak a saját mentális és fizikális egészségére roppant módon vigyáznia kell. Tehát az egészség mind a mentális, mind a fizikális egészség, tehát a rekreációról beszélek ilyen értelemben, olyan fontos pontok, ami tehát a legfontosabbat herdálja el, ha nem létezik, az pedig magát, az emberi egészséget és az emberi életet. Tehát egy társadalom nem az élet kultúráját vallja, akármilyen sokszínű is, hanem az élet kultúrájához ragaszkodik, hanem valamilyen értelemben a halál kultúráját erősíti. És mit értek ezeken a súlyos szavakon, és sajnos a szabadidőről megint a súlyos témákról? Tehát, hogy a magyar társadalomnak olyan rosszak az egészségügyi mutatói, hogy nem indokolt, hogy ennyire rosszak legyenek, hogy mi az a pillanat, és itt már nem csak fizikai egészségügyi mutatókról beszélünk, itt már mentális problémákról, itt a rekreáció hiányáról, hogy valamit újra kellene gombolni a kabátot, valahogyan újra kellene egészen kicsikortól az óvodából, újra kellene gondolni, hogy mire fordítunk több energiát. Tehát össztársadalmi szinten is, és össztársadalmi szinten, ha jól vagyunk szocializálva, akkor már egyéni szinten is tudjuk a saját rekreációnkkal foglalkozni. Ezeket kellene újra gombolnunk, mert hatalmas pusztítást végzünk. A magyar társadalom önpusztító ilyen értelemben.
1: Talán, ahogy te mondtad, rosszul is vagyunk szocializálva, tehát meg az is érdekes, amikor egyedül maradunk, akkor miket mondogatunk magunknak?
0: Így van.
1: Úgyhogy szerintem ez is egy kórképe annak, amit te mondtál. Hát azt hiszem, ez nagyon szép végszava volt ennek a riportnak. Nagyon szépen köszönöm Varga Norbertnek, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották.
2: Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szombaton tartják a gálakoncertet a Gárdonyi jubileumi év ünneplésére a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagy termében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága holnap után, október 17-én szombaton a Gárdonyi jubileum gálakoncertjén. Kórus és orgonaművek mellett ritkán hallható kamara darabok is megszólalnak. Az est egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja, mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgonahangverseny vezeti fel az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat két kiváló zeneszerző munkásságának újra felfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született, és 40 éve hunyt el. Fia, Gárdonyi Zsolt pedig idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgona művészeti vezetésével a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány szervezésében valósul meg. Reformációi gálaest. Az október a reformáció hónapja következő rendezvénye a reformációi gálaest lesz október 18-án, vasárnap 17 órától az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Rákóczi út 21, amelyet az Ökumenikus Tanács szervez. Ünnepi előadó Steinbach József, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a MEÖT elnöke. A jegyeket a gál

0: estre az igénylőlap kitöltésével és visszaküldésével kérhetnek. A részletes programok és a letölthető plakátok az Ökumenikus Tanács honlapján érhető el. A gálaestre a jegyigénylő lapot szintén a honlapról lehet elérni két formátumban. Idősek hónapja, egy kártyányi szeretet. Október az idősek hónapja, amely jó alkalom arra, hogy figyelmünkkel, szeretetünkkel és megbecsülésünkkel még tudatosabban forduljunk az idősebb generáció felé. Ebben az évben a Pünkösdi Egyház Szociális Főigazgatósága egy missziós kezdeményezésre hívta a gyülekezetek gyermekközösségét. A felhívás egyszerű volt. Készítsenek saját kezüleg igei bátorító kártyákat a bentlakásos intézményekben élő idős emberek számára. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek szolgálatán keresztül bibliai üzenetek, imádságok és biztató gondolatok jussanak el azokhoz, az idősekhez, akiknek egy kedves figyelmesség is sokat jelenthet. A színes kártyákon igeversek, gyermekrajzok és gondosan elkészített díszítések kaptak helyet. Minden alkotás személyes ajándékká vált, amely Krisztus szeretetét közvetítette az idősek felé. A felhíváshoz több gyülekezet is örömmel csatlakozott: Kecel, Kiskörös, Békés Csaba, Érd, Kaposvár és Kalocsa gyermekközösségei készítették el azokat a kártyákat, amelyek intézményeik lakóihoz kerültek. Az idősek örömmel és meghatódva fogadták az üzeneteket. Az időjárásról. Nyugodt őszi idő. Ma csütörtökön napos száraz az időnk kis felhőkkel. A légmozgás mérsékelt marad, és 15-20 fokunk van. Pinteken is napos idő várható, némi felhőkkel. Eső nem várható. Az északi szél megélénkül, és 14-19 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora.
1: Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet. Még akkor is, ha én azt nem is tudom, hogy ez történt-e, ő az, aki szól.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész, karizmatikus gyülekezetben nőtt fel, de élete folyamán sokféle felekezettel megismerkedett. A keresztényeket testvérként összekapcsoló, összehangoló, szolgálatra indító Szentlélek kerül beszélgetésünk fókuszába. Lélekhangolónk második felében egy házaspárral, Drenyovszky Péterrel és Kingával beszélgetünk. Tartsanak ma is velünk!

0: Lélekhangolóban vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész. A pünkösdi mozgalom születésénél jelen voltak a felmenőid, és te magad is a pünkösdi egyházhoz tartoztál hosszabb ideig. Az akkor Magyarországon működő szabad keresztény közösségeknek a debreceni református teológiával közös lelkészképzésén végeztél 1976-ban. Az utóbbi néhány évben az evangélikus teológián lelkészként végzett lányotok révén váltatok a családoddal a Budapest Zuglói evangélikus gyülekezet tagjaivá. Úgy gondoltuk, hogy a karizmatikus közösségben szerzett tapasztalataid és a sokrétű felekezeti rálátásod a Szentlélek munkájáról és az egyházról gondolkodva egy újabb látásmóddal gazdagíthatja a hagyományos történelmi egyházi közegben mozgó hallgatóinkat is. Mi számodra az összekötő kapocs azok között a felekezetek között, amelyekhez tartoztál, ahol megfordultál?
1: Én azt mondanám, hogy ki. Egy válasz van rá, Jézus Krisztus. E tekintetben nyugodtan mondhatjuk bármilyen közösségben, hogy akik vele találkoztunk, azok mindjárt testvérek vagyunk. Lehet, hogy nem értünk több dologban egyet, még akár össze is vitatkozhatunk. Testvérét az ember nem megválasztja, hanem az születik. Tetszik, nem tetszik, az egy olyan kapocs, ami föloldhatatlan. És ugyanígy a hittestvéri közösség is ilyen. Megtagadhatom én, meg bánthatom én a másik közösségben levő testvéremet, de Krisztus bántom vele. Amit a legkisebbekkel, legkicsinyek közül megteszek, kicsit ugye parafrázisként mondom az igét, azt velem teszitek meg, mondja Jézus. És hogyha én mondjuk akár csak szavakkal, mondjuk szájon vágom az én testvéremet, hogy erős legyek, akkor Jézus Krisztus kapja a pofont. És ezt én nagyon sokszor megéltem, belföldön is, külföldön is, hogy akiket soha nem láttam, és úgy fogadtak. Nem is merült fel a kérdés, hogy úgy fogadtak családtagként. Úgyhogy az összekötő kapocs Jézus Krisztus, és a hozzátartozás az a valami.
0: Istenben bízó, komoly hívő család lehetett a tietek. Hogyan érintett ez téged gyerekkorodban, és mire emlékszel vissza?
1: Gyerekkoromban már talán hívő voltam, mint most. Ez édesanyámnak egy rövid története a gyermeki hitről. Ugye, hogy történt hívő családban nő fel az ember? Hát nem úgy, hogy otthon mindenféle karizmatikus jelenségek vannak, hanem úgy, hogy Isten kéznél van. Tehát magyarul, ha elindultunk otthonról valahova, imádkoztunk. Lefekvés előtt imádkoztunk. Evéskor mindig. De mit csinál egy gyerek? Elesik mondjuk, és megüti a kezét. Szóval anyuhoz, hogy elestem, és pityereg, és hogy fáj. És akkor az anyuka mit csinál? Egy pünkösdi anyuka is például azt mondja, hogy drága Úr Jézus, gyógyítsd meg a Csaba kezét. Szerold rá egy puszit, és na most már nem is fáj. Hogy ez milyen veszélyes egy ilyen ima. Egyszer édesanyámnak, őtől le tudom, egyszer úgy megfájdult a foga, hogy folytak a könnyei, és mentem oda hozzá, hogy miért sírsz. És akkor mondta, hogy fáj a fogam. Drága Úr Jézus, gyógyítsd meg anya fogát, látott sír. És azt mondja, hogy földbe gyökerezett a lába, mert hát most mi lesz a gyerek hitével? Azt mondja, hogy még végig se gondolta a dolgot. És hát minthogyha kivették volna a fájdalmat. Meg ugye utána az volt, hogy a következő mondat, vagy a kérdés, ugye most már nem fáj. És akkor most mit csináljon? Hazudjon, nem kellett hazudnia. Én nem is emlékeztem rá, ha el nem meséli, akkor nem tudok róla. De a lényeg az, hogy utána, amikor az ember eljut oda, hogy akkor most meg kell térni. Mert abban biztosak voltunk, hogy meg kell térni. És hát ott nőttünk föl a gyülekezetbe a picikorunktól kezdve. Hát most hogyan és miből?
0: Eljött az a pillanat is, amikor nem külső elvárásként, hanem saját vágyadból kifolyólag tudtál Jézushoz kapcsolódni? Megértetted, hogy miből szükséges megtérned mégis?
1: Nem így értem meg, hogy van miből, azt mindig is tudtam. A hívő gyerek az nem attól hívő, hogy nincsenek bűnei, meg attól sem, hogy azt gondolja, hogy nincsenek, hanem az ember mindig tudja, hogy hova kell utána menni. Viszont mindig is egy elvárás volt saját magam felé. Egyáltalán az Istennel való kapcsolat, vagy bármilyen élmény, ami lehetséges, és ebbe tartozik a szent lelkeresség is, hogy azt elvetni, hogy az már nincsen, mert akkor volt mostanában, meg nincsen. Ezt semmiképpen nem akartam, de azt sem akartam, hogy bármit valamilyen módon megjátsza. Tehát így voltam a megtérése is, és hát ez 63-ban volt az az élmény, amiről beszélsz, tehát amikor személyessé válik az embernek a Jézus Krisztussal való kapcsolata, valójában ez a megtérés, Egy nagypénteki imaóra volt a pünkösdi közösségben, a úgynevezett közös ima. Ez azt jelenti, hogy mindenki hangosan imádkozik. Kimondok Isten felé, amit egyébként eléd tett, mondjuk nem mondanék ki, meg a másik testvér előtt sem, mert szégyellem. Viszont hangosan elmondani Istennek, úgyhogy mindenki hallja, de senki se hallja. Ez egy furcsa és érdekes alkalom. Na és egy ilyen közös ima kapcsán éltem azt meg, hogy könnyek között találkoztam. Tehát, hogy találkoztam, hogy onnantól kezdve most már igen, én az ő vagyok, ő az enyém, és néhány perc vagy pillanat, nem is tudom, idő olyankor megáll, de valójában elmondani nem lehet, csak megélni.

0: A pünkösdi közösségben számotokra a Szentlélek és az ő ajándékai, megnyilvánulásai kiemelt szerepet kaptak. Milyen módon jelent meg ez, és hogyan képzeljük el ma?
1: Ez változott az idők folyamán. Ugye úgy kezdődött a dolog édesanyámék idejében is, hogy a Szentlélek ő Isten, aki azt tesz, és úgy teszi, hogy akar. És édesanyám is elmondta, hogy akkor még talán baptista közösségnek voltak ők a tagjai, vagy reformátusnak, ezt nem tudom, de abban az időben voltak ezek a kis, később úgy nevezték őket, hogy paraszeklézióák, tehát ilyen népi összejövetelek, ahol összejöttek lelkész nélkül, énekeltek, igét olvastak és imádkoztak, nem is tudtak arról, hogy Szentlélek meg ilyesmi. És letérdeltek, imádkoztak, és amikor akaratlanul elkezdtek nyelveken imádkozni, tehát ahogy az a frazeológia mondja, leszállt a Szentlélek, akkor voltak, hogy ő maga is, hogy fölugrottak a térdük, mert nem tudták, hogy mi ez. Tehát ez valamikor spontán, és hát túl volt mindenen, ami ráció. És ez volt az a pont egyébként, amit én mindig vártam Istentől, és ezért én azt mondom, hogy talán nem is vagyok pünkösdi, vagy nem is voltam, mert én ezt nem éltem meg. Holott, főleg az elején sok-sok szolgálatnak feltétele volt az, hogy aki nem kapott szentlélekességet, az ne tegye. Na most ez félreértése volt ennek, a pünkösdiek is tudják, hogy félreértése volt. Tehát itt, sőt, a legfőbb vezető is elmondta, hogy egy nagyon nagy bűne neki az, hogy ezt számon kérte másokon, és különnek tartotta magát, aki megélte ezt, azokkal szemben, akik nem élték meg. Na most ennek ellenére például prédikálhattam nagyon sokat, meg ifjúsági kört vezethettem hosszú időn keresztül, és az ifjúsági körnek is ugye egy jelentős része nem élte meg ezt az élményt, de például itt eszembe jut, hogy még mindig él egy testvérem, mellettem ült, és akkor jött egy ilyen külföldi misszionárius, akinek szívügye volt a szentlélekkeresztség, és na most imádkozzunk Szentlélekért, ez sokszor elhangzott egyébként. Addigra már, főleg a fiatalokban egy elég erős kritika kifejlődött a pünkösdieknél abban az irányban, hogy ennek az utánzása. Ezek nagyon visszatetsző dolgok, és ez a valaki, aki mellettem ült, annyira nem értett vele egyet, hogy egész hangosan mondta, hogy nem, ő lesett érdem, önbecsapás, és hát azért persze letérdeltünk mindnyájan, de ennyi idő nem telt el, mint amennyit beszélek róla, és ő már nyelveken imádkozott. Na most ez volt az a rész, amit most nagyon gonoszul hangzik, hogy én úgy elvártam volna Istentől, de nem akartam elkezdeni, mert ez nem az én dolgom, ez a Szentlélek Isten, ha ő nem csinálja, akkor ez nincsen. És mára, hogyha azt mondom, hogy 20%-a a mai pünkösdi gyülekezetnek, akik beszélnek nyelveken, és a többi része egyáltalán nem is hallott ilyet talán, akkor lehet, hogy sokat mondtam. Holott ugye mindjárt én magam mindmáig azt vallom, és ebben különbözött a pünkösdi gyülekezet, vagy közösség a megalakulása alkalmával a többitől, azt mondtuk, hogy ez, ami ott az első pünköskor megtörtént, ez igenis ma is lehetséges. Bibliai alapon gondolom így, ugye azt tanítottam én ezt sokszor, tehát tudom, hogy Isten milyen időpontokban, meg milyen alkalmakkor, meg milyen nehéz körülmények között, meg miért csinálta egyház alakítása például, és hogy most már nincs rá szüksége, és még lehet, hogy egy jó néhány dologban igazunk is van, amikor ezt elmagyarázzuk. Egy dologban nincs igazunk, nem vagyunk igazán luteránusok ilyenkor, mert a sola scriptura elvét nem alkalmazzuk. Sehol nincs a Bibliában arról szó, hogy ez csak bizonyos időre adatik. Viszont az meg egy tény, hogy most nem tanulunk ilyet. Ez egy nagyon nagy ellentmondás, ez egy nagy hiány, de nem imádkozom például kifejezetten ezért.

0: Bérces Csaba nyugalmazott lelkésszel beszélgetek. Téged hallgatva azt gondolom, hogy alapvetően el kell fogadnunk azt, hogy Isten, Isten, és ő dönt arról, hogy kinek mit ad meg és mit nem. Minden esetre Pál apostol tanít a lélek megnyilvánulásairól, idézem az első korintusi leveléből, a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Hogyan tudtál kapcsolódni később másfajta közösségekhez, hívőkhöz, nem karizmatikus gyülekezetekhez?
1: Úgy is mondhatnám, hogy történeti oka van neki, ugye a családomon keresztül. Egyébként mindig volt kapcsolatunk, mint ifjúsági vezetőnek is, olyan csoportokkal, akik vagy karizmatikusak voltak, vagy legalábbis nagyon szerették volna. Evangélikus, meg katolikus is. Na most érdekes volt, hogy egyrészt, amit olvastál, igen, tehát mára már mindenki azt tanítja, amit itt felolvastunk a pünkösdieknél is, hogy különbözőek az ajándéka Istennek, és annak adja, akinek akarja, és ő adja, és Isten, Isten, és nem egyszerűen egy erő. Tehát ezen már túlléptek a pünkösdi közösségek is. Na most, hogy hogyan kerültem kapcsolatba reformátusokkal, nagyon jó közösség volt, föl sem merült az bennünk, hogy most ők nem tanítják a Szentlélek kereséget, és akkor ezért valami baj van. Vagy amikor eljártam a feleségemmel katolikus misére, mint máig tudom a mise szövegét, sőt a dallamát is, nagyon tetszik, és nagyon igaz is, és sok tekintetben azt gondolom, hogy óriási szerencse, hogy ez így kialakult. Arról nem is beszél, hogy ők őrizték meg a Bibliát nekünk. Hogyha az ember nem azt keresi, ami nem jó, akkor nem is azt találja. És egy kicsit még hozzáteszem, hogy ez attól is függ, hogy mi van belül az emberben. És hogyha az ember Krisztushoz van közel, akkor a Krisztust látja meg a másikban is, és örül neki.
0: Mi annak a rövid története, ahogy a szabad keresztény egyházak lehetőséget kaptak a debreceni református teológián tanulni, ahol te is végeztél, amíg párhuzamosan mérnöknek is tanultál?
1: A szabadegyházak tanácsán megkeresték a kisegyházakat, akik a szabadegyházak tanácsához tartoztak, a baptistákat, adventistákat, a szabad keresztényeket, igen, a mézeszsigmondékat, meg a metodistákat, és a pünkösdéket is, hogy akarnak egy teológiát csinálni, és diákokat keresnek. Tersánszki Rudolf testvérnek köszönhetem, aki szintén az evangélikus egyházba indult, és oda is tért vissza. Hát kellett gyorsan összehozni néhány embert, aki sejtette, hogy szeret tanulni. Egyszerűen bediktált engem, hogy jó, én leszek a pünkösdiek részéről az egyik. Aztán, amikor jött a szeptember, már közelett, akkor mondta, hogy ja, hát téged beirattalak erre, menjél el, mert kezdődik a lelkészképző. Legtöbbször az adventistáknak a Székely Bertalan utcai székháza volt olyan nagy terem, ahol össze tudtunk jönni, de mindenki oda jött össze, és ahogy ez elindult, elkezdődött mindjárt ennek az akkreditálási folyamata. Végül is a Református Teológiai Akadémia volt az, aki befogadott bennünket, úgyhogy mintegy a református teológiának a hallgatói leszünk, de ugyanakkor megvan a mi saját tanításunk, de ez hasonló volt ahhoz, mint amikor jött az egyházak feloszlatása a háború idején, hogy jó lelkiismerettel az egymás segítése volt a cél, és nem az, hogy egymást átérítsük. És akkor így kezdtünk el járni Debrecenbe, közben pedig itthon, esti tagozaton tanultuk a dolgokat, tehát alig vártuk a következő alkalmat. És a legeslegelső élmény az volt, hogy az elejére visszamegyek, amikor először találkoztunk különböző egyházak. Azelőtt az volt, hogy az összes többi, aki nem mi vagyunk, hát az rosszabb, mint a hitetlen. Tudjuk, az tévtanításokat tanít, hát ott nagy baj van. És akkor összejött egy csomó egyébként nagyon komolyan a saját hitét és a saját egyházához hű ember, ilyen fiatalok, és az első döbbenet még ma is elérzékenyülök. Kiderült, hogy testvérek vagyunk, percek alatt. És onnantól kezdve tényleg testvérek voltunk. A beszélgetés az nagyon nyílt volt, kezdettől fogva. Nem is ismertük egymásnak a hitét, minden érdekelt. Tehát nagyon-nagyon élénk és nagyon jó kapcsolat volt, úgyhogy a teológiának volt egy olyan része, ami talán annak, aki beiratkozik egy iskolába és beül egy előadást meghallgatni, annak talán ez nem is adatik meg.
0: A teológia elvégzésével lelkészi diplomát vehettetek át. Mit jelent ez számodra?
1: Hát ez mókás, nem is tudom, hogy először mikor vettem elő, talán akkor, amikor a Zuglóban, az evangélikus könyvtárban kellett valami igazolás arra, hogy én lelkész vagyok. És eleinte a pünkösdi egyházon belül ez nem előny volt, hanem inkább hátrány. Sok mindent megtanultunk olyat, ami teljesen új volt nekünk, tehát a biblia kritika, és a kritikának is tudom a kritikáját már úgy belül, tehát nem tudnak ezek eltéríteni. Az, hogy mondjuk vannak benne olyan részek, hogy két szelle van írva ugyanaz a történet, és totál összeegyeztethetetlenül. És hogy ettől az még szentírás és igaz. És mind a kettő arról az egy mindenhatóról szól. A legellentmondásosabb részekben van sokszor a legkomolyabb üzenet. Na most ugye nekünk ez annak idején új volt.

0: Többféle gyülekezet elé álltál már, ige hirdetőként, most az uglói evangélikus gyülekezetben van főként lehetőséged igét hirdetni, bibliaórát is vezetsz. Mit jelent a felkészülésben számodra a Szentlélek vezetése?
1: Régen a pünkösdiában az volt, hogy ebbe a pillanatba kaptam az Úrtól, és akkor attól hiteles, hogy ott mondom el. Soha nem így készültem föl. Na most, hogy én ezt hogyan éltem meg? Kétféle módon, az egyik az, ami nagyon ritkán fordult elő, hogy nagyon utána olvastam, és benne volt minden, teológiailag is minden, és elképesztően unalmas volt. Tehát ez nem gondolom, hogy a Szentlélek vezetése útján volt. A legtöbb, és az akkor is így volt, meg most is így van, hogy amikor készültem rá, akkor megszólított engem, magam, elérzékenyülésig. És az volt az a pont, amit tovább kellett adni. Tehát addig, amíg erre a pontra el nem jutottam, de ez még a bibliaórán is így van. Már jó néhány évvel ezelőtt volt egy olyan alkalom, amikor nagyon nagy volt a tartalom, ezerféle információ, és a Szentpéteri Péter a végén azt mondta, hogy de most én mit vegyek ebből haza? Nem volt az, ami megszólította. Visszatérve, amíg ezt az üzenetet meg nem találtam, addig felkészületlennek éreztem magamat, és abban az időben nagyon sokszor egyes szám első személybe adtam elő. Na most édesanyám többször mondta, hogy te Csaba, tehát ezt ne mondd, hát azt hiszik, hogy te ilyen vagy. És én mondtam, hát én ilyen vagyok, ne azt hitte, hogy tréfálok. Ez a Szentléleknek a munkája, és bármelyik egyházban nagyon jó katolikus prédikációt is hallottam, ahol 100%, hogy elejétől végig a Szentlélek Isten üzenete volt, amit elmondott, de más gyülekezetben is. Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet.
0: Végül is minden keresztény felekezetnek valamennyire pünkösdinek is kellene lennie, a Szentlélekre kell figyelnie. Hogyan lehetne ezt jobban tennünk?
1: Egyik oldal lehetne ugye az, hogy a pünkösdről egy kicsit biblikusabban tanítani. Tehát például nem emlékszem, hogy a korintusi levélnek azt a részét, ami arról szól, hogy a lelki ajándékokat hogy használják a gyülekezetbe, hogy ezt nagyon gyakran belevennék-e a perikópák közé. Mert ilyen problémák nekünk most nincsen, hogy amikor egyik elkezd profétálni, és a másik is elkezd, akkor az egyik hagyja abba, meg ilyenek. Tehát másik a nyelvek magyarázása, ami megint egy érdekes dolog, mert ugye itt arról szól, hogy nyelveken beszél valaki, és egy másik megkapja valamilyen módon annak a magyarázatát. Sokat kutattam ennek után, tehát nyelvészeti írásokat is próbálták föltárni, hogy ez mennyiben felel meg egy nyelv követelményeinek. És hogy lehetséges az, hogy amit Pál apostol mond, hogy Istennek beszél a lélek olyan dolgokat, amik a tudatomig el se jut, de akkor annak valamilyen kontextusának kell lenni valahogy, és hogy ez egyáltalán lehetséges-e vagy nem. És hát ezt kutatják. Hallgattam nyelvek magyarázatát, nem túl sokat, sőt olyan, hogy saját magát magyarázta. Olyat, hogy nyelveken imádkozott, aki már sokat hallott ilyet, az el tudja dönteni, hogy most ez valóban átélt nyelveken szólás, tehát Istentől jöhetett akár, vagy pedig ő ezt már mondja, mert már olyan sokszor mondta, már meg is tanulta a szavakat, ilyen is van, nagyon sok ilyen. Na most erre mit lehet mondani? Ugye mindenki a saját nyelvén hallgatta, olvassuk a pünkösdi eseményeket, nem értjük, igazából így is magyarázzuk, meg úgy is, meg van, aki azt mondja, hogy ugye részeges ember módjára össze-vissza beszéltek, egy más meg azt mondta, hogy ugye a különböző helyekről, a diaszporából összejöttek, és azoknak a nyelvén szólaltak meg, esetleg azok, akik már eleve onnan jöttek, vagy mindenféle magyarázatot kitalálunk, mindez nincs benne a Bibliában. Szól a szkriptúra, ott csak annyi van benne, amit meg tudok állapítani az, hogy mi történt, és hogy nem értem, hogy mi történt, és talán az, hogyha elég hívő vagyok, hogy ezt mégiscsak Isten maga csinálta. És hogy miért csinálta akkor, és most miért nem, erre egyelőre nem mondta meg a választ.
0: Mit lehetne még komolyabban venni az egyházaknak a Szentlélekkel kapcsolatban a Biblia alapján?
1: Azt gondolom, és ez nem csak az evangelikus gyülekezetekre, mindegyikre igaz, mert manapság már nagyon egycipőben járunk. Mindjárunknak komolyabban kellene vennünk a Szentírást. Tehát attól, hogy valamit nem értünk benne, vagy valamit most nem tapasztalunk, attól az még ott van. És odáig minimum el kellene jutni, hogy ezt azért nem hagyom ki, és bevallom azt is akár, hogy azért, mert most én prédikálok, vagy én vagyok a lelkész, nekem mindent tudni kell. Ezt én se tudom. De ez van. És megtörténhet veled is, testvérem, meg bármelyikünkkel, mert megtörténhet még akkor is, ha soha nem fog megtörténni. Persze tudom, hogy ez skandalom. Nyilván jó a perikópa rendszer, mert végig kell valahogy menni a Biblián, de hogyha valaki végig tanulmányozza, és ha végignézzük ugye a 3 éves ciklus, vagy akárhány éves, kiderül, hogy a Bibliának egy jelentős része az nem jelenik meg soha. A húgom például évente végigolvassa a Bibliát. A Bibliaórára járó evangélikus testvéreim közül is vannak, akik nagyon-nagyon jól ismerik és olvassák a Bibliát. De sajnos nagyon sokan vannak, akik csak a templomban, a prédikációban találkoznak vele. Meg kellene próbálni kitalálni, hogy hogy lehetne a széles egyházi közösségnek is, akarata ellenére is idézőjelben találkozzon a Szentírással. Még akkor is, hogyha egyébként ezek a részek, fejezetek, ezek nem adják magukat. Tehát ez nem arra való, hogy egy lelkesítő prédikációt mondjak belőle, vagy valahogy ennek a részeit adagolva valahova mellé tenni, de ez most nem arról szó, hogy szeretném, hogyha én ilyet kapnék, hanem arról, hogy nem lenne baj, hogyha sok ember megismerné. Tehát erre gondolok, én biztos vagyok, hogy a Szentlélek egyetértene ezzel a gondolattal, hogy a Szentírást közelebb tudjuk vinni, mi, mint egyháza gyülekezet egyszerű tagjaihoz, ez egy fontos, és a másik pedig, hogy egyenesnek és őszintének kell lenni. Tehát akkor tényleg ne álljak oda, hogyha nem tudom elhinni, hogy a Szentírás az Istentől ihletett. És azt gondolom, hogy e tekintetben van nagy mulasztásunk. Még ezzel kapcsolatban, hogy az első század, sőt még a második század eleje is, az karizmatikus volt. Tehát olvassuk az egyházatyáknál, hogy saját maguk is leírják, hogy milyen karizmatikus jelenségek vannak, és intézményessé vált, és nem igaz, hogy csak Nagy Konstantin idejében, és onnantól kezdve az egyházi tisztségek is sokkal kevésbé úgy alakultak, mint ahogy mondjuk egy pálapostolt, vagy bárkit Isten elhívott, és arra a szolgálatra ő vele is volt, hanem az intézményessé válásban benne van az óriási nagy kísértés, hogyha nekem van egy pozícióm, akkor azt meg akarom tartani, sőt, tovább akarok lépni. Hát nagyon-nagyon kontrollálni kellene a Szentírásnak, mindenkinek az életébe ezt, és nem biztos, hogy úgy csinálna a dolgát, ahogy csinálja. Szorosabb kapcsolatunknak kellene lenni és maradni Jézus Krisztussal, és ő hozzá ragaszkodni, vagy megpróbálni legalább igazodni napi dolgokba is, akár az egyházon belül, vagy még azon kívül is.
0: Milyen ige szólít meg téged most leginkább, és mi jut eszedbe?
1: Egy ilyen dolog van, ami miatt azt mondom, hogy nagyon nehéz evangélikusnak lenni. Az, hogy kegyelemből tartattok meg hitáltal. Tudnélik, igen, ezt tanítjuk, meg ez így van. És mégis állandóan azt gondolom, hogy még nem vagyok elég jó, meg még most mit kell így csinálnom, meg úgy csinálnom. Valahogy a legtöbbünk nem tudja elfogadni azt, hogy nem kell újra kiérdemelni azt, amit már megkaptam. Hát boldog lehetek, és nyugodt, és jó, elvétettem ezt, azt, meg amazt, és ugye azt mondják, hogy Isten megbocsát, mert ez a mestersége. De a poén az, hogy tényleg. Na, talán ez, hogy kegyelemből tartottok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hogy senki ne kérkedjem, hanem Isten ajándéka. Ez nem hajszál, pontosan idéztem az igét.
0: A Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora szól, benne Bérces Csaba nyugalmazott lelkésszel hallhattak beszélgetést. A folytatásban Drenyovszky Pétert és feleségét Kingát kérdezem. Beszélgetésünk közben Kinga énekét hallhatják.

0: Köszöntelek titeket lélekhangoló műsorunkban. Egy házaspárral beszélgetek, Danyovszky Péterrel és Kingával, akik lassan több mint 25 éve házasok. Most hogy keresnétek párt, hogyha fiatalabbak lennétek 25 évvel?
1: Akkor most egy időutazásra szólítasz fel minket.
0: Én
1: azt gondolom, hogy azon nem változtatnék semmiképpen, hogy nagyon sokat imádkoztam. Kerek 5 éven keresztül imádkoztam, és így tudtam megtalálni a társamat. Isten vezetésének a segítségével.
0: Péter, neked is ennyire fontos volt, hogy Isten döntsön és segítsen ebben a keresésben?
2: Igen, mindenképpen, és ilyen szempontból nem csinálnám másképp, mint ahogy 27 évvel ezelőtt ugye megismertem Kingát. Illetve ugye a párkeresésnél az egy nagyon fontos szempont volt nekem, miután az Istenre bíztam az életemet már fiatalon, hogy egy olyan társat találjak, aki hasonlóképpen gondolkodik, mint én. Aki szereti az Úr Jézust, akinek nagyon fontos az Istennek az ügye. Ez volt az alap, amikor a társat kerestem, és ilyen szempontból én ezzel nem változtatnék semmit.
0: Mégis hogyan mutatta meg nektek Isten a másikat, és mi volt, ami megfogott benneteket? Sok keresztény lány és fiú futkosott akkor is, gondolom, a környezetetekben, mivel, ha jól sejtem, hívő fiatalként azért jártatok olyan közösségekbe, ahol aztán kereshettétek a párotokat.
1: Igen, bár keresztény felmenőkkel rendelkezem, de a szüleim már felnőtt korukban nem gyakorolták a vallásukat, viszont édesapám 10 éves koromban meghalt, és akkor az unokatestvérem elhívott templomba, és az első templom élményem az az volt, hogy annyira szeretnék ebbe a közösségbe tartozni, de valami hiányzik, valamiért nem tartozom ide. És mivel én nem voltam megkeresztelve, az jutott eszembe, hogy akkor érezném magam ide tartozónak, hogyha meg lennék keresztelve. 12 évesen kértem azt, hogy megkeresztelkedhessek, és én választottam meg a keresztszüleimet is, édesanyámnak a húgát és a férjét, és nagyon nagy élmény volt a keresztség is, az, hogy hallottam, hogy mit mond nekem a lelkész, hogy most kinyílik előttem egy ajtó, amin én beléphetek, és az én döntésem. És egy év múlva egy gyermek ifjúsági csendes héten, Biatorbágyon meg is tértem, találkoztam Istennel, megszólított, és ezután a konfirmációban már szívvel tudtam megvallani azt, hogy kicsoda nekem Jézus Krisztus, hogy Isten az én mennyei atyám, és Jézus az én megváltóm, és hogy egy hajam szála se eshet le az ő tudta nélkül a fejemről, és hogy ő neki élhetek egész életemben.
0: Szerintem ritka, hogy konfirmációra már eljut oda valaki, hogy ezt így tényleg szívből tudja vallani. Tehát, ha jól értem, olyan módon kerestetek hívőtársat, vagy már olyan komoly hitetek volt, hogy nem volt az sem elegendő, ha valaki olyannal találkoztok, aki oda jár a templomba, hanem akinek igazán személyes kapcsolata van az Úrral, és megtörtént vele ez a találkozás, ahogy mondod, Kinga. Neked, Péter, nyilvánvaló volt, hogy Kinga ilyen lány?
2: Hát igen, ahogy mondtad, jártunk ifibe, Kinga és én is. Ez a két ifi találkozott aztán, és végülis így találkoztunk először. Én polgári szolgálatos is voltam egy ilyen keresztény ifjúsági szövetségnél, utána az általunk szervezett táborban találkoztunk újra. Tehát, hogy Isten így egyengedte a dolgot. Igen, tehát sok fiatallal találkoztam, sok lányjal is találkoztam nyilván ezekben a táborokban, meg a közösségben, és olyan lányt kerestem, akinek fontos az, hogy Isten szolgálatába álljon, és kövesse őt. Ezen felül nyilván megadta nekünk azt is, hogy szimpatikusak legyünk egymásnak, és aztán Isten így alakította az életünket, hogy egyre közelebb kerültünk. 1998-ban ismertük meg egymást, 1999-ben volt az eljegyzésünk, ott például ezt az igét kaptuk, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét Galata levélbe. Van ez leírva, ami nem egy tipikusan ilyen örömteli valami, ugye, hogy egymás terhét hordozzátok, és Isten ezt is muníciónak adta az életünkben, hogy amikor nehézségeink voltak, akkor rá tudtuk bízni az életünket, és ő hordozott minket. És akkor ez volt 1999-ben, és 2000-ben, pont az ezred évfordulón pedig volt az esküvőnk.
1: Nekem volt egy álmom, hogy egy teljes családban élhessek felnőtt koromban, és ez a teljes család, ez keresztény család legyen. Ezért én nem is nagyon kísérleteztem az ismerkedéssel, ezért választottam azt az utat, hogy inkább imádkozom, óvatosabb vagyok, és megvárom az igazit, úgymond. És amikor döntéshelyzetbe kerültem, akkor pedig már Isten azt helyezte a szívemre, hogy most már tényleg a szívem alapján dönthetek. Péter volt az, akihez vonzottam, aki tetszett nekem, megéreztem az ő mély hitét, és megéreztem azokat a közös értékeket, amik mentén elképzeltem a jövőmet, és a párkapcsolatomat, és a családi életemet, és megéreztem az ő együttérzését a sorsommal kapcsolatosan, és megéreztem azt, hogy ő lesz az a férfi, aki az Istennek és az Úr Jézusnak a szeretetét tudja felém közvetíteni. Mert én kifejezetten ezt kértem Jézustól, hogy egy olyan férfit adjon ajándékba, aki az ő szeretetével tud engem szeretni.

0: Az Evangélikus Rádiómisszió műsorában vendégeink Drenyovszky Péter és Drenyovszky Kinga.
1: Komoly ez az ige, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be Krisztus törvényét. Ez alatt a 25 év alatt hogyan hordozott titeket Isten, és ti hogyan segítettétek egymást?
2: Nagy esküvünk volt, ebből kifolyólag nagyon sok igét kaptunk, de az egyik ige az valahogy úgy kiemelkedett a többi közül. Sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr, csontja sem törik. Akkor úgy megsejtettem, hogy nem lesz könnyű ez az életút. Voltak tehát nehézségek, és vannak jelenleg is nehézségek, és tudjuk egymást támogatni. Én egy praktikusabb ember vagyok, Péter pedig nagyon jó szervező, és ezzel kiegészítjük egymást, és tudjuk támogatni is egymást az erősségeinkkel.
3: És a házasságunkban én ezt tapasztaltam meg, hogy Kingában egy olyan társat találtam, aki úgy egészít ki, hogy amikor én vagyok lent, akkor ő tud engem fölemelni, és amikor ő neki nehezebb, vagy neki vannak harcai, konfliktusai, akkor pedig én tudom őt fölemelni. Ezt persze tanuljuk, tehát nem úgy mentünk mi se be a házasságba, hogy mindent tudtunk a másikról, mert igazán most is még látjuk, hogy amit batyuba hoztunk, abba azért mi minden van még, amit nem tudtunk magunkról, és a házasság is egy olyan nagy ajándék, hogy magunkat is kezdjük megismerni jobban, hogy valójában ki vagyok. És nagyon sok mindenben kellett nekem is változnom az évek alatt, és meglátnom azt, hogy például az, hogy a férfi vezeti a családot, az nem azt jelenti, hogy mindig neki van igaza. És bennem volt egy ilyen gondolat, hogy én azért tudom, hogy mi a jó mindig mindenkinek, és meg kellett tanulnom, hogy majdnem azt mondom, hogy többször Kingának volt igaza így visszamenőleg, amikor bizonyos dolgokról beszélgettünk, és egyre inkább ezt tanulom például, hogy adjak neki igazat, és hallgassak rá a dolgokba. Ez nem azt jelenti persze, hogy kiadom a család vezetését, de mégis hallgatok rá, és segít ebben a vezetésben. Tehát magamban is sok mindent megismertem, amire így jöttünk rá, hogy együtt vagyunk. És akkor még nem is beszélve arra, amikor a gyereknevelésről beszélünk, hogy ott is meg kellett ismernem, hogy valójában milyen tudok lenni, és miben kell változnom. Két egyetemista gyerekünk van, még velünk laknak. Ezt is tanuljuk, hogy hogyan tudjuk például őket most az ő állapotukban, korukban és helyzetükben szeretgetni, Istenhez közelíteni, oda szeretni őket. Hogyan tudjuk őket segíteni, fölkarolni őket. Nyilván ez egy teljesen más helyzet, mint amikor ők 5 évesek, 10 évesek, 12 évesek voltak. Hát ez is egy új helyzet, amit élünk, és ebben is nagyon sok áldást látunk, és formál minket Isten magunkat is, és én úgy gondolom a gyermekeinket is.
1: Titeket sokszor látni közösen zenélni, énekelni, szolgálni az Urat gyülekezetben, valamilyen alkalmon egyszerű vasárnap is lehet az. Én úgy képzellek el titeket, hogy kezdettől fogva együtt énekeltek, zenéltek. Ez gördülékenyen ment? Mennyire kellett összeszokni ebben a szolgálatban? Ez is egy összetartó erő lehet köztetek, de esetleg konfliktusok forrása is akár.
3: Hát amikor megismerkedtünk abba a táborba, akkor Kinga odajött egy gitárral. A táborban én voltam az egyik billentyűs, hogy most akkor énekeljünk meg, zenéljünk egyet. A zene szeretete és az Isten dicséretének a szeretete, ez ami úgy rögtön, és ez nagyon, nagyon sokat jelentett nekem is. És hát így indultunk el. Az elmúlt évtizedekben volt, hogy többet tudtunk együtt szolgálni, vagy együtt zenélni, volt, hogy ez háttérbe került, de mindenképpen egy nagyon fontos része az életünknek, és hát adott talentumot is nekünk Isten, és úgy látjuk, hogy ebben örömét is leli Isten, hogyha szolgálunk. Ez nem mindig egyszerű, mert nyilván az ilyen szolgálatokra készülni nem kevés időt igényel, és sokszor a szolgálat közben látjuk, hogy támadások is érnek minket, tehát ez egy olyan szolgálat. Az Isten dicsőítése, aminél azért az ellenség is bekapcsolódik, és nem örül ennek az egésznek.
1: Ez alatt mit értesz, mert talán nem minden hallgató tudja mire vélni ezt a támadás kifejezést itt ennek kapcsán, amit mondtál.
3: Tehát amikor Isten dicsérjük, akkor a személyes gonosz támadásba lendül, és ezt többször tapasztaltuk, hogy ilyen szolgálatok előtt is közben is nagyon sok olyan gigszer volt, ami egyébként nem kellett volna, hogy megtörténjen. Azt láttuk, hogy feszültség alakult ki közöttünk, Tehát, hogy ilyenkor külön kell készülnünk erre a lelki hátterére is, hogy valóban az Isten erejében maradjunk meg, és minden támadás elől védve legyünk.
2: Az egyik szolgálatunk előtt vittük szervizbe a kocsit, és letörtek egy alkatrészt, és emiatt a kerék teljesen leeresztett. És még az indulás előtti estén is, akkor fölfújták, akkor újból leeresztett, és úgy voltunk vele, hogy hát uram, hát majd csak megjavul az a kerék, és végül el tudtunk menni a szolgálatra, és haza is tudtunk jönni épségbe.
3: De mindesetre hetekig húzódott ez a kerékcsere, és már tényleg annyi mindennel próbálkoztak a szervizben, és tényleg az utolsó pillanatra sikerült, hogy megjavítják az autót.
2: Vagy az egyik szolgálat előtt például elkaptam egy vírusos fertőzést, és nem tudták volna pótolni az énekest, és szinte az egész egy órás koncertet nekem kellett végig énekelni, és tényleg Isten úgy megsegített, olyan csoda történt, hogy végig tudtam énekelni. Nyilván én is azért mindent megtettem, tehát mindenféle gyógymódokat előtte alkalmaztam, és tényleg végig tudtam énekelni, és senki nem mondta volna meg, hogy lázas voltam még két nappal előtte, és tényleg nagyon erős torokfájással küszködtem. Meg volt a szolgálat, meg volt a koncert, Isten megsegített.

0: Miért fontos számotokra annyira a szolgálat? És mit értetek ez alatt? Mi jelenik meg a szemetek előtt, hogyha azt mondom, hogy Isten szolgálata?
1: Istentől kaptam az életemet, az örök életemet, a társamat, a családomat, az anyagi javakat, amiket kaptunk. Ezek mind Istentől vannak, és erre úgy tekintek, hogy csak hálát adhatok Istennek, és amikor szolgálok neki, akkor ezt szeretném kifejezni, ezt a hálát. És az miben nyilvánul meg, presbiter vagyok, emellett kántori szolgálatot is szoktam vállalni Vekerlén, ami már összekapcsolódik a zenével, van egy kezdődő ilyen diakóniai szolgálat is, és nagyon sok ilyen apró dolog van, amiben igyekszünk Istennek a szeretetét továbbadni az embereknek.
0: Kinga, te a Református Egyházban dolgozol, hitoktatóknak és hittantanároknak a koordinálásában, segítésében veszel részt. A gyerekek között szolgálsz, a gyülekezetben is. Miért ez az a terület, ahol szívesen szolgálsz és dolgozol?
2: Soha nem gondoltam volna, hogy gyermekek között fogok szolgálni. Ez úgy jött, a gyülekezetemben Budakalászon kértek meg, hogy vasárnaponként menjek be a gyerekekhez, és segítsek a gyerekszolgálók körül, és aztán eljött az idő, amikor én is tartottam gyerekfoglalkozásokat, részt vettem a táboroztatásokban, és úgy beleszoktam ebben. És ez a gyermeki nyitottság, ez nagyon magával ragadott engem, és vagy meg tudom érteni, hogy az Úr Jézus is mennyire szerette, és mennyire nagyra tartotta a gyermekeket. És még ilyet is mondott, hogy ilyeneké az Isten országa. És én is közel érzem magam a gyermekekhez, mert nekem is nyitott a szívem az Úr Jézus felé. És felnőttként is gyermeknek érzem magam. És elmondhatom, hogy enyém is az Isten országa, hiszen megkaptam Istentől ajándékba az örök élet reménységét. A gyermekek tehát különösen közel állnak a szívemhez, a saját gyermekeim is, és olyan jó volt a gyermekeimet fölnevelve a különböző életszakaszokat végig szemlélni, és mindig kitalálni valami kis módszert, hogy hogyan lehet az evangéliumot átadni. Egy óvodás gyermek számára, egy kisiskolás, egy nagyobb, kiskamasz gyermeknek, és ez segítette a hittanoktatásomat is, a hitoktatóvá érésemet. Hálás vagyok Istennek, hogy lehajolt hozzám, lehajolt a családunkhoz, és szolgálatnak tekintem nem csak a gyermekek közötti munkát, hanem a gitározást, az éneklést. A mi otthonunkban, gyermekkoromban nem dicsérte senki az Istent, és amikor én elkezdtem templomba járni, és később összegyűjtöttem egy ilyen kis gyermekgitára, egy ilyen tankönyvből, én magam elkezdtem tanulgatni. Nem sikerült azért olyan profi módon elsajátítani, de olyan szinten igen, hogy a gyermekek között biztonsággal tudjak szolgálni. Édesanyám azt mondta, hogy milyen jó, hogy ebben a házban Isten dicsérete hangzik. Amióta elkezdtem énekelgetni és mellé gitározgatni, kint a konyhában. Aztán eljutottam egy olyan életszakaszba, mikor a gyermekeimnek életet adtam, hogy úgy félretettem a gitárt. Aztán valahogy nagyon kezdett hiányozni. És akkor újra elővettem a gitárt is, és komolyabb énekeket is próbáltam, de nem ment. És akkor így letérdeltem, hogy Uram, taníts meg engem énekelni úgy, hogy tudjak úgy igazán felszabadultan, és akár magasabb hangtartományban is. És végül barátokon keresztül, énektanár segítségével felfedeztem azt, hogy a képességeimmel nem volt semmi probléma, hanem föl kellett szabadulni lelkileg is, és meg kellett tanulni egy-két technikát is. Ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy a zenén keresztül az evangéliumot hirdessük. Az embernek a szíve sokszor olyan, mint egy kemény páncél. Nem mindig az a jó, puha, porhanyós föld az én szívem se, ezt a férjem tudja legjobban. A zene az egy olyan csodálatos dolog, amit Isten teremtett, hogy feltöri ezeket a nehéz zárakat, és az Isten a zenével is, és az énekhanggal, és az énekkel utat tör az emberek szívéhez, és én ezt megtapasztaltam, és visszajelzéseket is kaptam, hogy igen, könnyek szöktek a szemébe, igen, engedte, hogy az elnyomott fájdalmak föltörjenek benne, és ugyanezt tapasztalom a saját életemben is, hogy sokszor az éneklés az, ami kimozdít egy nehéz lelkiállapotból, mert vannak. Ezzel is küzd egy keresztény ember ugyanúgy, mint más ember.

0: Az édesanyádat említetted, hogy rá is hatott lánykorodban, ahogy énekeltél, más rokonaitokra, szeretteitekre, idősebbekre, fiatalabbakra. Hogyan hat a hitetek egyébként?
1: Két különböző családi háttérből jöttünk. Ezt is meg kellett tanulnunk, hogy ezt hogyan kezeljük. Én már gyerekkorom óta gyülekezetbe jártam, mert a szüleim is hívő keresztények, és nekünk ez természetes volt, hogy mindig mentünk a templomba, gyerekórára, és nekem keresztény háttérben kellett aztán személyesen megismernem Istent. Nyilván a szüleimnek az sokat jelent, hogy mi hitben járunk, tehát hogy nekik ez örömet okoz, és a családban is ez egy nagyon fontos dolog. És nekem ugyanúgy meg kellett ismernem azt a helyzetet is, ahonnan Kinga jött, ahol a felmenői között voltak hívők, több generációval följebb, viszont a szülei nem éltek hitben. Ez is egy szolgálat, például az, hogy Kinga családjánál is vannak, akik átadták az életüket az Úrnak, és van, aki felé pedig szolgálnunk kell mindenképpen szeretetben.
2: Istennek csodálatos munkája volt az a családunkban, gyermekkoromban, hogy amikor elkezdtem templomba járni gyermekórára, és gyermekóra végén mindig megkaptuk egy kis füzetbe beragasztható kis igéskártyámba az aranymondást, akkor én azt hazavittem, és édesanyám megnézte a füzetben, elolvasta, és Isten munkálkodott ezen keresztül a szívében. És egy idő után azt vettem észre, hogy már ő is ott ül a templomban. És aztán ő is hitre jutott. Keresztanyám is, nem sokkal édesanyám hitrejutása után tért meg, és a testvéreim életében is láttam Istennek a munkáját. Úgyhogy az egy csodálatos megtapasztalás volt, hogy Isten lehajolt a családunkhoz, és a zenén keresztül, az ő igéjén keresztül elkezdte az ő munkáját, és még sok munkája van a nagy családunkban is, és én szeretnék ennek a részese lenni, és az ő szolgája ebben, és ez nagyon, nagyon sok türelem kell, és nagyon sok megbocsátás. De az Úr munkálkodik, mi csak asszisztálunk neki, csak legyünk jó asszisztensek ebben a munkában.
0: Mi az az örökség, amit legnagyobb örömmel fedeztek fel a saját életetekben, és amit legszívesebben örökítenétek aztán tovább?
1: Tehát, ha én most a szüleimre, nagyszüleimre gondolok, akkor nekem ez egy óriási ajándék és örökség, hogy az Istennek az akaratát, a nevét, azt fontosnak tartották, és az, hogy szolgáljanak neki. Nagyapám lelkész volt, és ő az életét is adta az Úrért, mert egy beteg embert ápolt a háború végén, és gyakorlatilag amiatt halt aztán meg. Ezt az örökséget kaptuk meg, hogy ne a magunk kényelmét, meg ne a magunk életét védjük, hanem adjuk oda magunkat teljesen neki, és azon keresztül a ránk bízottaknak. Tehát nekem például nagyon fontos ez az ige is, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcsszívhez jussunk, hogy ebben a mi élethelyzetünkben megtaláljuk azokat a célokat, azokat a dolgokat, amik fontosak az Isten számára, és amik fontosak a mi szeretteink számára, hogy a szüleim amilyen állapotban most vannak időskorukra, megkapják a segítséget, a mi gyermekeink megkapják az ő koruknak megfelelő segítséget, és hogy békességbe tudjunk együtt lenni azokkal, akiket ránk bízott az Isten az egész rokonságon belül.
2: Amit én szeretnék átadni a gyermekeimnek, megtalálják a hivatásukat, az életcéljukat, amire teremtve vannak, és olyan jó lenne, hogyha engednék, hogy Isten is beleszülje az életükbe a tervét, mert ez a boldogságnak az áloga, azt gondolom, és a megelégedettségnek. Azt szeretném átadni nekik még, hogy ne egyedül akarjanak boldogulni, hanem közösségben, családban, és azt mondja az ige is, hogy kettő jobban boldogul, mint egy. Én nagyon örülnék, hogyha tényleg hozzájuk élő segítőtársra lelnének, ezért szoktam imádkozni is, és az Úr Jézusnak a szeretetét megtapasztalhatnák életük végéig, és az örök élet reménységét is szeretném, hogy az övék lenne, és ez fontos érték lenne az ember.

0: megbocsátott nekünk, elengedte a tartozásunkat. Ezért hálából így kell, hogy nézzünk a másikra is. Amikor ezt nem tudtuk megtenni, az nagyon, nagyon komoly nehézségeket okozott. És azon vagyunk minden nap, és ezt tanuljuk is, hogy elengedjük másiknak azt, amit ellenünk vétett. És nem kell mindig, hogy igazunk legyen. Valamikor engedni kell, valamikor azt kell mondani, hogy igen, legyen úgy szeretet miatt, és amikor azt látjuk, hogy a másik vétkezett, akkor pedig lehetünk nagyvonulak, és mondhatjuk azt, hogy megbocsátok, elengedem, szeretlek, kezdhetünk újat.
1: Nagyon sok házasságot látunk magunk körül széthullani, és nagyon megrémiszti az embert, hogy mennyi válás van. És jól indult keresztény házasságok is vakvágányra kerülnek, és sokszor feltettük magunknak a kérdést, hogy még együtt vagyunk. És csak ezt az egy szót tudom mondani, hogy megbocsátás. Még csak nem is a szeretet. Sokan szeretik egymást, és mégse tudnak együtt élni, mert nem tudnak megbocsátani egymásnak. És úgy nem lehet együtt élni.
2: Dranyovszky Péter és Kinga szavakkal, énekkel és életükkel is Istennek adnak hálát. Neki köszönik a hitüket, reménységüket, mindazt, amit ő a családjukban kibontakoztat. A beszélgetés megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt. Spotify-on Lélekhangoló néven kereshetik podcastunkat. Most szeretettel búcsúzunk. Erős

0: hír összeállításunk következik.
1: Kórházba vonult a pápa. Kiderült, ki helyettesíti az egyházfőt. Leó pápa kedden vonult kórházba. A pápai ház prefektúrája hétfő este jelentette, hogy kezelése miatt október 20-áig lemondták az audenciákat. A pápa vasárnap jelentette be, hogy csomót fedeztek fel a tüdejében. Mint ennek kapcsán fogalmazott, nagyon korán sikerült felfedezni. Az orvosok szerint tanácsos lenne beavatkozni, és a tanácsokat követve alávettem magam a műtétnek, hogy eltávolítsák. Az operáció a következő napokban esedékes, fogalmazott a pápa. Bár a pápa audenciáit október 20-áig lemondták, az egyházfő a tervek szerint november 6-a és 17-e között Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját pedig egyelőre nem módosították. Az egyházfő várhatóan egy héten át lábadozik. A keresztény ember szabadsága. A hónap igéje az evangélikusoknak. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát, szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galata 5.1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme az igazi lelki keresztjén. Szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy a szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívben szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye, Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk.

0: jelentős támogatást nyújt a Református Szeretett Szolgálat Kárpátalján. A Református Szeretett Szolgálat összesen 20 millió forintos támogatásban részesít két kárpátaljai fogyatékossággal élőket gondozó intézményt. A támogatási összegről szóló dokumentumokat október 7-én nyújtották át ünnepélyes keretek között. Zán Fábián Sándor püspök jelenlétében az eseményen Cibere Károly, a Szeretett Szolgálat kuratóriumi elnöke felidézte a mezővári központ alapításának és fokozatos kiépítésének mérföldköveit, hangsúlyozva, hogy a magyarországi közösség és a szervezet munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték az ott folyó értékteremtő munkát. Az elnök rámutatott, a háború kirobbanása óta a kárpátaljai szolgálatok előtt álló kihívások még súlyosabbá váltak, ezért Magyarország és a Református Szeretett Szolgálat természetes kötelességének tekinti, hogy minden lehetséges eszközzel támogassa, megőrizze és működtesse azokat a nélkülözhetetlen intézményeket. Az időjárásról. Nyugodt őszi idő. Ma csütörtökön napos száraz az időnk kis felhőkkel. A légmozgás mérsékelt marad, és 15-20 fokunk van. Pinteken is napos idő várható, némi felhőkkel. Eső nem várható. Az északi szél megélénkül, és 14-19 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik. Ferenc Kuna Valéria műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt ismét a Merkaba műsora. Ma egy nagyon-nagyon különleges adásunk lesz, hiszen elhatároztuk, hogy ismerjék meg, kedves hallgatók, azokat az embereket is, akik ezt a műsort készítik hétről hétre. A mai riportalanyom nem más, mint műsorvezetőtársam Bleyer Gábor.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat!
3: Hát nagyon örülök, hogy itt vagy velem ismét, mint ahogy minden héten, de most egy kicsit, hát úgy is mondhatjuk, hogy akasztják a hóhért, szóval mesélj nekünk magadról. Te voltál az, aki felkértél engem erre a műsorba, illetve te ötleted volt, hogy egy ilyen zsidóságról szóló, zsidósággal kapcsolatos műsor ebben a rádióban létrejöjjön. Hogy indult ez az egész? Mi a te kötődésed, illetve miért ennyire fontos számodra, hogy az emberek közelebb kerüljenek a zsidósághoz?
4: Először arról beszéljek, hogy a Merkab ötlete hogyan jött? Vagy
3: nem, hogy arról, hogy te hogy kerültél a zsidósághoz közel.
4: Hát én elég egyszerűen, én egy tipikus 8. kerületi zsidó családba születtem bele, ahol mind apai, mind anyai ágon teljes mértékben mindenki zsidó volt. A szüleim kifejezetten abban a 8. kerületi kereskedő és művész negyedbe születtek, a Lujza utca, illetve a Teleki tér környékén, és ott is szocializálottak. A családom mind a két oldalról kereskedő család. Mondjuk azt hiszem, az édesapám családjában szavók is voltak, és az utolsó generáció holokauszt túlélők, tehát mondhatni, hogy én második generációsnak számítok, ami a koromhoz képest elég furcsa.
3: Igen, ez valóban különleges, úgyhogy téged tényleg első kézből személyesen érint ez az egész történet. Viszont meséld el nekünk, hogy amikor ugye a vészkorszak véget ért, és a szüleid túlélték, megmaradtatok a vallásnál, vagy a zsidóság milyen szinten volt jelen az életetekben?
4: Hát azt tudom, hogy amennyire már, persze én csak hallásból, illetve az szüleim elmeséléséből tudok erre következtetni, hogy az édesanyám családja egy eléggé vallásos család volt, ráadásul, ha jól tudom, az anyai az kohanita, és az anyu nagymamája az nagyon-nagyon vallásosan nevelte, és még kifejezetten kóser háztartásra tanította az édesanyámat. Aztán 45 után jött egy törés a családba, amikor azért a hagyományoktól eltávolodtak. Tehát annyira már nem is nagyon tartották a hagyományokat, és később valamennyire visszatértek, de azért nem annyira jellemzően, hanem élték tulajdonképpen azt a világi zsidó életformát, ami egész a 45-től 90-ig azért a legtöbb holokauszt túlélő családra jellemző volt.
3: Milyen volt ez az életmód? Beszéltetek otthon a zsidóságról, vagy az ünnepek Hanuka volt, vagy karácsony?
4: A zsidóságról természetesen beszéltünk, és az ünnepeket hellyel közzel tartották a szüleim, tehát azért mondhatni, hogy nem vallásról beszélek, hanem inkább olyan világias, modern életmódot folytattunk.
3: És számodra mikor vált fontos rá, hogy valamilyen szinten a zsidóságban mozog, vagy illetve közelebb kerülj a gyökereidhez?
4: Hát ez elég későn következett be. Én olyan 30 környékén jártam, amikor úgy beszélgettünk ismerősökkel, édesapám ismerősével, aki mosonyi nem is zsidó, hanem sváb volt, és mesélt az ottani hagyományokról, hogy a mosonyi svábok és zsidók hogy éltek együtt, milyen társadalmi dolgok voltak, mesélt, hogy ő lejárt zsinagógákba, milyen jó kis társaság volt, és vettem ennél levegőt, és azt mondtam, hogy akkor elkezdek én is kutatni ezután, meg társaságra is vágyom, meg egy kicsit jobban meg akarom ismerni a saját identitásomat, és bizony leszédültem életem első zsinagógájába, és ott nagy kerek szemekkel láttam, hogy ez nekem még milyen furcsa.
3: Melyik volt ez a zsinagóga?
4: Zuglói.
3: A Zuglói? Azóta is visszajársz, vagy azóta jártál
4: azóta,
3: a
4: is? Mivel, hogy nem gyerekkorom óta szocializálottam, és nem egy helyhez kötöttem, körbejártam egy nagyon sok zsinagógát, hogy képem legyen. Aztán tulajdonképpen kettő volt, ahova hosszabban is jártam. Ahol nagyon sokat voltam, az a Betlen tér és a Pesti Súl, ami egy modern ortodox zsinagóga a Visegrádi utcában.
3: Ezzel az érdeklődéssel párhuzamosan a tanulási vágy is föléled benned, hogy tényleg még többet tudj meg erről a világról, ami tényleg kicsit kikopott azért.
4: Igen, pár könyvet azért elolvastam róla, meg hát olyan emberekkel beszélgettem, meg olyan körökben, meg olyan kurzusokra ültem be, ahol azért egy csomó minden rám ragadt. Nem mondom, hogy azért olyan tudásom lenne, mint egy átlagos, jól szocializált, vallásos családba felnővő zsidónak, de azért egy csomó mindent tudok most már.
3: És mikor vált számodra fontosra, hogy ebből közvetíts valamit, illetve ezzel foglalkozz életvitelszerűen?
4: Hát, hogy életvitelszerűen foglalkoznék, azt nem tudom természetesen, de olyan, tehát mint mondtam, a zsinagógai járások máshova is elvezettek ifjúsági egyesületekbe, mentem ide-oda, egészen addig, amíg volt egy zsidó ifjúsági egyesület, amiben nem olyan ifjön, de olyan 32-33 éves koromba letévedtem, ennek az a neve, hogy UGS, Magyar Zsidó Ifjúsági Egyesület. Először, mint tag, később, mint aktivista, aztán, mint vezetőségi tag, és a legvégén, mint alelnök sikerült tevékenykedni, ami azért már eléggé jól beleláttam a magyar zsidó ifjúsági életben, meg ezen keresztül másba is, és ott már aktív részese lettem ennek az életnek.
3: Hány évig csináltad ezt?
4: Hát ez szerintem legalább egy 3-4 év volt az életemben, de itt már beszélhetünk nagy rendezvények szervezéséről, közösségi események összehozatáláról, zsidó szemmel városi sétákkal, tehát nagyon sok minden belefért ebbe.
3: Említetted, hogy lementél egy zsinagógába, vettél egy nagy levegőt, viszont ugye több helyre is jártál, nem kezdtél el kötődni igazából sehova. Van-e azonban olyan ember esetleg, aki nagy hatással volt rád, vagy akitől sokat tanultál?
4: Hát azt hiszem, hogy igen. Tehát itt nagyon sok olyan embert említhetnék meg. Mondjuk beszéltem a Pesti Súrról, ugye. Például rögtön megemlíthetném dr. Balázs Gábort, aki a Pesti Súlnak aki egyébként vallásfilozófus, és tulajdonképpen az egyik munkájában főnököm is volt, de nagyon sokat tanultam a zsidóságtól, de ugyanis csomó akkori kollégámat vagy olyan embert megemlíthetnék, most itt nem szeretnék senkit kihagyni, akiktől nagyon sokat tanultam.
3: Említetted, hogy Balázs Gábor a főnököd is volt. Melyik munkahelyeden?
4: A Masszoretta volt, amerikai alapítványi iskola, zsidó ortodox hitközség tartotta fenn, az általános iskola, gimnázium és óvodahajól tudom. És szerintem a családotoknak is van némi kötődése.
3: Igen, mi még csak óvodánál tartunk.
4: Igen. Ott az 4 év volt az életemben, ez kifejezetten, amikor az ifjúsági világból kikaptam, ez olyan 38 éves korom környékén volt, tehát elég jó hosszúra nyújtottam az ifjúságomat. Akkor jött a felkérés, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit elősegítem az iskola életét, mint PR és marketing menedzser, ezt tanulótoborzás jelentett, rendezvényszervezést, arculatalakítást, belső életélénkítést. Egy nagyon, nagyon szép időszaka volt az életemnek.
3: És ekkor a vallással is közelebbi kapcsolatba kerültél?
4: Szerintem a vallással nem ott kerültem közelebbi kapcsolatba, hanem már valamivel előtte. Tehát már úgy értem, amikor már zsinagógába kezdtem el, inkább itt azt mondanám, hogy jobban elmélyült, jobban megértettem az indítókat egy csomó embernél. Tehát ott már nagyon sokfajta irányzattal, emberrel, tehát találkoztam ultraortodoxokkal, modern ortodoxokkal, találkoztam olyanokkal, akik csak helyjel közelítkeztek. Tehát inkább azt mondanám, hogy egyre jobban kezdtem megérteni ezt a világot, ami lehet sokáig élni, de teljes mértékben szerintem nem láthatunk mindent belőle.
3: Ez így van. A szüleid hogy fogadták ezt a fajta közeledést, vagy ezt a fajta érdeklődést a saját zsidóságod iránt?
4: Szüleim nagyon örültek neki, mert valahogy úgy érezték, hogy ez fontos az ő életükbe is. Tehát, ez egy nagyon furcsa dolog, amit ők talán nem akartak megtenni, mert a holokauszt ez egy nagyon kemény teher volt rajtuk, és kifejezetten másfajta levegőre vágytak, de ott volt bennük végig a vágy, amit ők nem tudtak megtenni, meg ami talán a 45-90-es korszakban nem mindenkinek ment, azoknak az embereknek ez egy elégtétel volt. És most nem csak a szüleimről beszélek.
3: Igen, ez nagyon sokakat érint ez a kérdés, ugye különösen itt Európában. Ahogy említetted, szervezőként is dolgoztál ugye ezeken a helyeken, a UGS, illetve az Amerikai Alapítványi Iskola, és ezzel egy kicsit el is kanyarodtunk a zsidóságtól, hiszen ma is rendezvényszervezőként működsz és dolgozol. Mi az, ami számodra a legvonzóbb ebben a munkában?
4: Ez maga a csoda. Szóval... Azt hiszem, hogy egy kicsit, most nem én kérdezek, de hogyha visszadobrom a labdát, amikor ti felléptek a színpadra, és megindul egy koncert, és látjátok a közönség arcát, és az, hogy ti tudtok adni valamit. Most egészen addig, amíg ti színpadra léptek, addig jön az a munka, amit én csinálok. De azt hiszem, ezt ti is, mert ti is nagyon jól szervezitek a dolgokat. Tehát az, hogy egy rendezvény létrejön valami jó cél érdekében, valami olyan kulturális értéket adunk az embereknek, ami jobbá teszi őket, ami maradandó élmény lesz, ez szerintem az életem értelme. Egy másik szegmens annak, amit ti is csináltok.
3: Egy másik, de nagyon-nagyon fontos szegmens. Akkor ezt akár egy misszióként is felfoghatjuk?
4: Hát azért ez egy munka, amire nagyon sokáig készültem, két szakirányú diplomával, és most már 10 év praktizációval, de talán az érészemre egy picit az is.
3: Szerintem ez a legfontosabb, hiszen nagyon fontos, hogy az ember szeresse is, amit csinál, és akkor nálad ez ezek szerint sikerült.
4: Igen.
3: És mielőtt elkezdtél volna gyakorlatilag a zsidósággal, és ezzel párhuzamosan a szervezéssel foglalkozni, már akkor is a rendezvényszervezés vonzott, vagy ez így magától jött, ahogy az élet hozta ezeket a lehetőségeket?
4: Én nagyon sok mindent kipróbáltam. 20 éves korom, amikor leérettségiztem, nem igazán tudtam, mit kezdeni az életemmel. Nem tudtam, hogy mit akarok, és elkezdtem gondolkodni. És először voltam biztonsági segédmunkás, szociális asszisztens, könyvtárkezelő, dolgoztam női divatár üzletben, voltam sportoktató, voltam alternatív színezben, és elkezdtem gondolkodni, hogy mi az, amit a legjobban szeretek az életben csinálni. Ezt már egy pár helyen lenyilatkoztam, és arra jöttem, hogy énekelni szeretek a legjobban, és elmentem énekelni tanulni. És akkor arra gondoltam, hogy ez mind nagyon szép, de nem biztos, hogy belőlem egy nagy művész lesz, bár sose lehet tudni. Viszont engem a rendezvényekkel kapcsolatban a szervezési rész is érdekel, illetőleg az is érdekel ebben kapcsolatban, és mindig humán beállítottságú voltam, hogy ezt picit jobban megismerem, és beadtam Pécsre művelődésszervező szakra azt hiszem 2005-ben a felvételit, és 2008-ban már le is diplomáztam. Úgy ennek alapján felvettek művelés és felnőttkezési menedzsere szintén ugyanoda, és meglett a második diplomám, és olyan, bocsánat, rosszat mondtam, nem 2005-ben, 95-ben. És az nem ugyanaz.
3: Hát nem.
4: És 98-ban felvételéztem másodszor, és olyan 2003-ban lett meg a második diplomám, és rögtön utána megpróbáltam a szakmámba úgymond elindítani ezt a vállalkozás típust.
3: A UGS-hez hogy érkezett a felkérésed, illetve hogy találtak meg, vagy hogy találtad te meg őket?
4: Nagyon egyszerű volt a dolog. Pont egy ilyen egyik zsinagógában voltam akkor lent, és ott hallottam erről a szervezetről, és az ottani kántor javasolt, hogy egyszer menjünk le. És lementünk, és a harmadik sorban megláttam az egyik ismerősömet, és kérdeztem, hogy te gyakran jársz ide, mondta, hogy igen, mert én vagyok itt az alelnök, és utána, miután ő ott volt, találtam egy ismerőst, utána ide több lett, elkezdtem lejárni, és nagyon tetszett, amit ott csináltak, és amikor rájöttek, akkor én már végzett szervező voltam, és akkor rájöttek, kaptak egy fülest, hogy miket tudok, megkértek, hogy mi lenne, hogyha egyszer szervezünk nekik egy zongoristát, aki ott játszik este, jó program, és szerveztem nekik, aztán utána vérszemet kapott az egyesület, és mondta, hogy mi lenne, hogyha más is szerveznek, és akkor néha elkezdtem nekik bedolgozni, egyszer azt hiszem volt egy ilyen talán új évkor, mert úgy értem polgári új évkor egy ilyen parti, ott már egy színházat szerveztem, és utána vezetőségi váltás volt a UGS-be, és feltették nekem a nagy kérdés, hogy nem-e gondolkodnék azon, hogy esetleg úgyis nagyon jó szervezési affinitással rendelkezek, hogy ilyen szempontból is elősegítene. Akkor behattam a UGS akkori tagsága megválasztott vezetőségi tagnak, és így jött a dolog.
3: És a legvégén alelnök is lettél, vagy?
4: Igen, igen, ez az utolsó évben. Az utolsó évben volt. Akkor már azért UGS szarvas is a háta mögött volt, meg akkor több Purim partit, meg Hanuka partit szerveztünk, tehát már egyre nem volt a gyakorlatom, és akkor így lett az, hogy alelnökének is megválasztottak.
3: Igen, és azért a UGS tényleg nagyon fontos munkát végzett, én csak tudom, hiszen a férjemet is egy ilyen UGS partin ismertem.
4: Igen, én a férjedet jóval előbb ismertem, mint téged, úgyhogy... És ő például azt hiszem, ha jól emlékszem, mind a két nagy UGS szarvason ott volt, amit szerveztem, illetve már nagyon sok egyéb dologba is ott volt.
3: De hát nem mi vagyunk az egyetlen olyan pár, akik így ezeken a rendezvényeken találtak
4: egymással. De ezek ilyen szép emlékek, tehát hosszú távra futnak vissza az ismerettségünk.
3: Akkor folytassuk innen tovább, mindjárt a beszélgetés Blejer Gáborral.

0: Ez itt ismét a Merkaba, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, a stúdióban a vendégünk, egyben műsorvezető társam Bleyer Gábor. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Fontos témákról beszélgettünk az elmúlt 15 percben, hiszen a UGS-nél, illetve az amerikai alapítványi iskolánál végzett munkát messze túlmutat azon, illetve annak a hatása messze túlmutat azon, amit egy rendezvényszervezőtől el lehet válni, hiszen, amint mondtad, számodra is egyfajta missziót jelent ez a fajta munka. Összehozod az embereket, leülnek, elfelejtik a mindennapi gondjaikat egy-egy rendezvényen, egy-egy bulin, amit te szerveztél, amit te általad jött létre. Mégis mesélj nekünk arról, hogy most a UGS-től és az iskolától elszakadva, melyek a legkedvesebb munkáid, melyek azok, amikben a legnagyobb lelkesedéssel vágsz bele?
1: Hát azért van, amit még onnan is kezdenék onnan, mert ott is volt egy-két nagyon fontos dolog, aztán áttérnék másra is. Hát egyrésztről, ami a múltból nagyon megfogott, például a UGS két nagy nemzetközi szarvas, ami egyébként azt kell tudni erről, hogy mindig, amikor lementek a gyerekszarvasok és az ifjúsági szarvasok, akkor a UGS az utolsó, nyár utolsó hetében azt hiszem szervezett egy úgynevezett fiatal felnőtt szarvas, ez teljesen külön volt, és ott pedig az egy egyhetes monster, félig vallási, félig kulturális.
0: Egy pillanat, nálad úgy félbeszakítalak, mert ugye beszélünk szarvasról, én is és te is tudjuk, hogy mi ez a szarvas, de egy néhány szóban meséljük el a hallgatóknak, hogy miért is olyan fontos és szinte már legendás ez a szarvas.
1: Igen, hát ez egy joint alapítvány által létrehozott nemzetközi zsidó ifjúsági tábor, ahol szinte minden országból megfordulnak ott az emberek, és korosztály szerint mennek végig egész nyáron, és mutatják be a zsidó élet hagyományait, kicsit ismerkedést egymással, kicsit más emberekkel, akik jelentősek. Itt nagyon fontos találkozóhely, ami tulajdonképpen egész generációkat nevelt ki 89-től napjainkig, tehát onnan rabbik kerültek ki, akár politikusok, akár kulturális szakemberek, akár a mai zsidó és nemzetközi életterületén egy csomó olyan ember, aki tulajdonképpen szarvasra nőtte ki magát. Ettől egy icipicit különült el a UGS szarvas, aki már a fiatal felnőttekkel foglalkozott és más szervezetbe csinálta. Ez az egyhetes tábor, ez kifejezetten olyan volt, hogy minden nap kulturális programokkal, minden nap hagyományőrző programokkal, és a zárásként pedig péntektől szombatig egy teljes szombatestig egy teljes hagyományos napot levezényelve havdalával a végén, és utána pedig egy nagyon nagy kulturális program által egy koncert zárta.
0: Amire neves előadókat hívtál.
1: Igen, ha jól emlékszem, az első a Padödő volt, a második pedig a Bombon, de olyan előadók voltak már hétközben is, mint például a Gerendás Péter, mint például Ács Bálint, akit nagyon sok helyről lehet ismerni, a feleségével, Brunner Mártával, úgyhogy csak, vagy például Sali Dimano, aki egy, ha jól emlékszem, francia sanzonokat gyönyörű énekel, de tényleg ezt nem akarok most senkit kiemelni. Ez olyan szempontból említettem meg, mert ez volt az első nagy lökés úgy a szakmában, hogy nagyobban mertem vállalkozni, kicsit kapcsolatokkal, kicsit tapasztalatokkal, de menjünk tovább. Még hogy pár nagyságbordban említsek a Amerika Alapítvány iskolába is, tehát a Masoretavot-ban.
0: Ez az ortodox zsidó iskola.
1: Igen, ahol csináltunk egész napos Jeruzsálem napot, ahol például az akkori izraeli nagykövet volt a fővédnök, sajtótájékoztatókkal, színpadi eseményekkel, az összes zsidó szervezet megjelentette. Ezek is olyan szép emlékek az életem, amire nagyon büszke vagyok, vagy nagy pedagógiai konferenciákat, ahol szinte minden zsidó és állami nagyiskola eljött, és a modern nevelésnek és a tradicionális nevelésnek az alapelveit vetettük össze, de sorolhatnám, de egy kicsit térjünk át akkor az effektív a saját munkámra. Hát amire nagyon büszke vagyok, hogy 30 nagy produkcióval dolgozom együtt, így többek közt az All Boys-szal, a Kalákával, a Gerendás Péterrel, a Fortissimo-val, a Medvetársattal, a Adi és Márai esteket terjesztünk, de az igazság, hogy azért nem akarom tovább sorolni, mert rengeteg fél és fajta, és mindegyik produkciót nagyon-nagyon kedvelem és tisztelem, tehát tényleg csak a és nem tudnám most hirtelen ennyiben mindenkit elmondani, ha ki érdeklődik utána, az a honlapom megtalálja egyébként.
0: Mi a honlapod címe?
1: www.blega.hu. Aztán ami nagyon-nagyon fontos most az életemben, hogy elindítottam olyan kulturális sorozatokat országszerte, amik nagyon jól prosperálnak. Tehát erről már beszéltem, azt hiszem ebben a rádióban más műsorban is, hogy például Zsámbékon elindult egy jazz klub, ami a nagy jazz hagyományokat kelt életemet. Tudni kell, hogy Zsámbékon volt a Jazz Open, illetve az Ihaj Fuhun, és az egész hely egy nagyon lokálpatrióta hely, és ott hoztam létre egy olyan típusú jazz sorozatot, nem én, hanem együtt a zsámbéki ház igazgatónőjével, Balázs Mónika Csillával együtt hoztuk létre ezt a sorozatot, ahol bemutatjuk a mai prosperáló jazz legszebb hagyományait, a legnagyobb egyéniségeit, és így ment le az első év Belki Tamással, Sárik Péterrel, Mihály Elmértillel, Olá Kálmánnal, egy nagyon jó év, és most indítottuk el a második évet, ami már hál' Istennek dupla koncert, mert elindult a Budapest Zsámbék Jazz járat, ahol minden csütörtökön, ez is 3 hónaponta van, mert minden évszak teszünk egyet, minden csütörtökön először a Moha Jazz Klubban van egy koncert, és ugyanaz megismétlődik a rákövetkező szombatra Zsámbékon. Egy nagyon jó, az első koncertben nagyon nagy megtiszteltetése volt, hogy ez a Vaje, és Viland Gábor elvállalta ennek az évnek a nyitóját. Legutóbb csütörtökön volt a nagy sikerrel megtartott Csurkó József, aki a Bésodom címmalmos, illetve Einger Tibor a Amorföldögök és rengeteg jazz formációnak a gitáros a közös koncertjen először Muhába és aztán Zsámbékon, és még nagyon izgalmasan fog folytatódni, illetve még egy kulturális sorozatot említenek ugyanez, ami a Cvak központban, a Cvak látogató és múzeum és látogató központban egy komoly zenei sorozat, aminek keretein belül azt komoly zenei és más stílusok kapcsolatát vizsgáljuk, és ennek házigazdája a Mezitlábas zenészek, Bodra Géva szoprán, aki az Angol Zenakadémia Régi Zene Tanszakán végzett, és Koltai Katalin junior prima díjas gitárművésznő, akik együtt alapították ezt a dolgot, és ott illetett egy olyan sorozat, ami először elkezdődött még a múlt évben Szalóki Ágival, ahol a világzene és a komoly zenek kapcsolatát jártuk körbe, aztán rá 3 hónapra, mert ezek is ilyen 3 hónapos ciklusokban vannak, Dres Mihály és Lukács Miklós koncert szintén a Mezitlába zenészekkel, ahol jazz és komoly zenei koncert volt együtt, aztán rá 3 hónapra volt egy igen nagy koncert Nikol Parovval és Herz Agnessel, egy barokk és népzenei koncert együtt, szintén nagyon-nagyon jó volt, és pont most volt nagyjából 2 hete ennek a 4/4-nek az utolsó záró koncertje, ahol pedig Hegedűs D. Géza és Láng Anna Máriával a színház és a komoly zenei est volt együtt. Ez össze van kötve a központban egy múzeum túrával, kóstolóval, megnézzük a nagy 100 éves lepárlót, a régi hordókat, tehát egy nagyon izgalmas kis kaland. És nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, hogy felkértek minket, hogy hosszabbítsuk meg ezt az évet, és csináljunk még egy évet ugyanilyen tematikával.
0: Épp ezt akartam kérdezni, hogy igazából önmagában végighallgatva ezeket a neveket már egy kulturális élményben van részünk, és hogy lesz-e folytatása ennek a sorozatnak, de akkor ezek szerint igen, tehát szeptembertől?
1: Igen, tehát jövő szeptemberétől, mert most az áprilisi fordulóval lezárult az első év, és nagy örömünkre annyira tetszett a fogadófélnek ez a dolog, hogy megállapodtunk a folytatásba.
0: Hát ehhez szívből gratulálok. Viszont ha ennyi sok zenésszel dolgozol együtt, és gyakorlatilag a zene a mindennapjaid része, az első részben már említetted, hogy énekelni szeretsz a legjobban, és ugye elhangzott Bodrog Éva neve, ha jól tudom, ő tanít téged énekelni.
1: Igen.
0: Nem csábulsz el, nem vágysz a színpadra igazából?
1: Nézd, azért egyre jobban forog a fejembe. Itt egy kicsit magabiztosságot akarok, mint Kottában, mint pedig jobban megtanulni ezeket a dolgokat, és talán egy-két év múlva azért gondolkodom rajtad. Mint láttad az életemben, hogy későréri típus vagyok.
0: Figyelj, jobb későn, mint soha, azt szokták mondani. Hát kíváncsian várom azért, hogyha lesz saját koncerted. Ez...
1: Azért majd arról hírt adok, de félek tőle, hogy egyelőre még nem a közeljövőbe.
0: Jó, hát akkor...
1: De talán per pillanat még fontosabb az, hogy én szervezek másoknak, de egyébként nem csak a zene, ugyanúgy a színházi produkciók, meg a kiállítások is nagyon fontos az életemben, mert annak idején én kiállításokkal kezdtem, tehát fiatal képzőművészeknek csináltam kiállításokat, például festőművészeknek, akik frissen jöttek ki a Képzőművészeti Egyetemről, illetve volt egy nagyobb kiállítás a Zvolszky Zita, azt hiszem Barcsay Díjas festőművésznőnek csináltam a Lágerszót, tehát azt még az Amerikai Alapítványi Iskolában. Arról azt kell tudni, hogy ez a kiállítás két helyen volt, ezen kívül azt hiszem a világban, az egyik New Yorkban, a másik pedig azt hiszem Jeruzsálemben, a Yad Vashem környékén, és nagyon büszkék voltunk, hogy ezt a kiállítást ő odahozta a Masaryk Tavodba, és a legszebb az, hogy ráadásul gyászidőszakban tette ezt meg, tehát ha jól tudom, pont Omer számlálás idején.
0: Igen, mint ahogy most is Omer számlálásban
1: igen,
0: vagyunk.
1: Igen. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon és szép és emlékezetes dolog volt.
0: Ez valóban nagyon szépen hangzik. Azt megtudtuk rólad, hogy fontos számodra a zene, illetve a művészetek, amint említetted, a színház is és a képzőművészet, de most mégis azt kérdezem, hogy ha választanod kéne, akkor melyik áll hozzád a legközelebb ezek közül, a műfajok közül?
1: Hobbi szinten, szervezés szinten?
0: Nem, olyan szinten, hogy neked személyesen hozzá, tehát melyiket szereted a legjobban?
1: Én mindenevő vagyok, tehát... Ilyen szempontból nagyon szeretek színházba járni, koncerten szinte minden, tehát a komoly zenétől a jazzig, a világzenéig, a kicsit populáris műfajokban, ami nagyon igényes, azt még elmegyek, színházba a drámáktól a komédiákig, a klasszikus daraboktól a modern darabig, mindent meghallgatok. Azt hiszem, ahogy az életben, ehhez is kell egyfajta nyitottság és egyfajta tolerancia, mert különben ezt másképp nem lehet csinálni. Meg a másik dolog, hogy én úgy gondolom, hogy az emberben legyen egy alapvető kíváncsiság és nyitottság, mert úgy kerek a világ.
0: Ez így van, így kerek a világ. Mennyire érzed úgy, hogy az igazi értékek képviselve vannak most a köztudatban, illetve mennyire érzed úgy, hogy jó irányba halad ez a tendencia? Hiszen akiket említettél, mind nagy nevű zenészek, nagy előadók, nagy színészek, képzőművészek, tehát alapvetően tényleg egy nagyon fontos és hasznos értéket képvisel. Ez...
1: Nem biztos, hogy pozitív a véleményem. Manapság nem divat az érték, a minőség, ami olyan szempontból sajnálatos, mert attól, hogy valami nagyon értékes és nagyon minőség, még lehet ugyanúgy szórakoztató, de hogyha nem úgy nem azt mondom, hogy terelni kell az igényeket, de valamennyire befolyásolni. Tehát, és nem azt mondom, hogy már pedig rád erőltetem, amit te nem akarsz, hanem meg kéne nézni, hogy kinek mi a vihető oldala az értéknek. Mert mindenki, ha megnézel a legkülönbözőbb ember, biztos, hogy van valami olyan dolog az életében, ami értéket képvisel. Te hétköznapi életben, mit tudom, hogy valaki most csak teszem azt, valaki arra populáris zenét hallgat, de van a jazzben valamit, amit meghallgat. Vagy teszem azt, végez valamilyen munkát, de van egy olyan hobbija, hogy mit tudom én, most csak, hogy nagyon szépen farag dolgokat, vagy szépen rajzol, az is már egy olyan érték, ami hozzátesz valamit, de hogyha erre nem hívják el a figyelmét, hogy te milyen jó dolgokat csinálsz, akkor ő honnan tudja? Nem igazán neveljük rá a gyerekeket arra, hogy meg illetve az utánkövő generációt, hogy erre odafigyeljenek. Na most magától nem tudja az ember, kivéve, hogyha egy olyan affinitás, vagy olyan szocializáció nincs benne, hogy már a családjában ezt kapja. De könnyebb ma egy kicsit a divat hullámok után menni. Nem lesz szólva, mert nagyon fontosnak tartom a reklámot is, meg a kommunikációt is, csak egy talán egy normális egyensúlyt kéne megtalálni ebben.
0: És te munkádban erre törekszel, gondolom.
1: Igyekszem, nem tudom, hogy sikerül-e.
0: Biztos vagyok benne, hogy sikerül. Innen folytatjuk, most akkor szóljon egy kis zene. Néhány perc múlva jövünk vissza a stúdióban, a vendégünk Bleier Gábor.

0: Ismét itt vagyunk a stúdióban, ez a Merkaba. A mikrofonnál Ferenc Kuna, Valéria, a vendégünk Bleier Gábor. Érdekes kérdéseket feszegettünk az elmúlt percekben, szóba került az érték, az értékre való nevelés, és ha már itt tartunk, akkor nagyon fontos megemlíteni a toleranciát is, hiszen a Merkaba is azzal a céllal jött létre, hogy megismertessük az emberekkel ezt a néha kicsit zártnak tűnő világot, amit a zsidóság, illetve a zsidók képviselnek. A legfontosabb, hogy megismerjük és megszeressük egymást. Szerinted mennyire képviselhető ma, akár Magyarországon, akár Európában, vagy a nagyvilágban a tolerancia, illetve mik azok a dolgok, amik hiányoznak a mindennapi emberek életéből ilyen szinten?
1: Hát itt most több kérdés keveredik benne, mert ott kezdted ugye, hogy azt mondtad, hogy zárt világot, mint a zsidóság. Én nem tartom zárt világnak. Nagyon sokszínűnek és nagyon ismeretlennek tartom még olyanokhoz is, akik azt hiszik, hogy tudnak valamit róla, mert van egy nagyon zárt rétege, idézőjelben zárt rétege, akik azért nagyon nyitottak a külvilágra, és vannak nagyon nyitott irányzata is, attól függ, hogy honnan fogjuk meg. De térjünk vissza a toleranciára, majd aztán beszélünk erről is. Legszívesebben nem tudnék kibújni a bőrömből, és visszakérdezni, hogy szerinted mi a tolerancia?
0: Igazából pont tegnap gondolkoztam ezen, és nekem a tolerancia azt jelenti, hogy ha valakit elfogadok, vagy még akár szeretek is, csak azért, mert van mindenféle felelősség, elvárás, illetve tovább gondolás nélkül, csak azért, mert létezik.
1: Igen, ez is fontos, meg a másik dolog, hogy vajon veszük-e a fáradtságot, hogy megismerjük az előítéleteink ellenére azt, amitől félünk, vagy ami más, mint amit mi egy kicsit megszoktunk. Tehát egy csomó olyan dolog volt az életemben, amitől úgy féltem, nem mertem közel menni hozzá, és egy világ maradt ki ezért egészen addig, amíg le nem győztem ezt a félelmet. Szerintem a legtöbb emberben van egy olyan dolog, hogy oké, máshonnan jött, másképp gondolkodik, ez biztos rossz lehet, vagy ami a legrosszabb, azt hiszem, hogyha megismerem az ő tézéseit, akkor én veszek valamit magamból. Ez az emberben a legősibb félelem. Tehát azért alakítunk először attitűdöket, és ami rosszabb, utána sztereotípiákat, mert attól félünk, hogy kevesebbek leszünk attól, hogyha megismerjük azt, ami egy kicsit más.
0: Nem tudom, én úgy érzem, hogy attól csak többek lehetünk.
1: Én is úgy érzem, csak itt általános félelmekről beszélek. Tehát, hogyha ezt át tudod lépni, és azt mondom, hogy Úristen, de azért én közel megyek hozzá, és meghallgatom, és akkor rájövök, hogy milyen csoda a másik, milyen jó, hogy ő másképp nevelkedett, hogy más értékekbe hisz. Amikor ezt át tudod lépni, amikor azt mondod, hogy attól én nem leszek keveset, sőt több leszek, na én ezt nevezem toleranciának. Nálam a tolerancia és a kíváncsiság összefügg. Lehet, hogy ez egy ilyen furcsa, speciális dolog, de én azt mondom, hogy igen. Tehát amikor ez pont olyan dolog, hogy rengeteget, én régebben egy nagyon gátlásos ember voltam, és aztán amikor elkezdtem művészek között működni, meg olyan emberek között, akik úgy tőlem távol álltak, akkor jöttem rá, hogy lehet, hogy rosszul láttam a dolgokat. Lehet, hogy amitől féltem, az kifejezetten jó, hogyha megismerem. Kifejezetten, ami tőlem távolabb áll, az annak jó, hogyha közelébe megyek, és nem kevesebb leszek tőle, hanem több. Ez egyszerre türelem, egyszerre tolerancia, egyszerre megértés, és bizony kíváncsiság. Nekem ez a négy dolog összefügg.
0: Tudsz-e valami konkrétumot mondani, amitől kimondottan féltél, és sikerült átlépned?
1: Azt hiszem, igen. Például kicsit nagyon sok fenntartás van a társadalom a romákkal kapcsolatban. És én az egyetemen jöttem rám, amikor nagyon sok roma évfolyam társam volt, és akkor elkezdtünk barátkozni, elkezdtünk társaságba, ők elvittek ide-oda, és akkor jöttem rá, hogy nem lehet, és akkor jöttem rá, hogy milyen fontos világ maradt ki az életemből ennek kapcsán. Hogy mennyire nem ismertem őket, mennyire, és azóta nagyon-nagyon sok barátom van, és nagyon büszke vagyok, hogy most már nem is úgy gondolok erre a dologra, hogy egy külön szegmens, hanem az, hogy milyen ember, hogy mennyit adott az életemben, milyen jó kalandjaink voltak együtt. Tehát ugyanígy gondolom, hogy túl lehet lépni ezen.
0: Tehát gyakorolod is ezt a toleranciát,
1: igen.
0: Nem csak
1: beszélsz. Ez már nem tolerancia, mert ezzel már túllépett, mert a tolerancia még mindig az, hogy jaj, most akkor mi lesz, hanem meg jaj, de büszke vagyok rá, hanem az életem része.
0: Ez nagyon szép. Azt mondtad, hogy nem annyira zárt a zsidóság. Én nem is úgy értettem, hogy mondjuk a zsidók zárkozottak vagy zártak, de azért kívülről nézve igencsak magának való lehet ez a világ, hogyha valaki nem ismeri a hagyományokat, vagy nem ismer konkrétumokat. Te ugyan zsidó származású vagy, még mégis rögtön magadének érezted, amikor lementél először a zsinagógába, vagy te is éreztél egyfajta távoltartást, egyfajta félelmet, amikor először szembesültél a saját hagyományaiddal?
1: Hát nagyon sokáig.
0: Igen?
1: Nagyon sokáig. Ez egy hosszú folyamat volt. Tehát ha egy zsidó származású, aki nem ebbeért lemegy a zsinagógába, ez ugyanolyan furcsa világba csöppen, mint hogyha egy teljesen idegen lenne. Tehát ez egy nagyon furcsa világ. Tehát fura szokásokkal, idegen nyelven mormolnak valamit, amit nem érted, néha fel kell állnod, néha le kell ülnöd, és nem érted, hogy most miért. Tehát majdnem, hogy ilyen, ja Istenem, meg valaki hozzám szól, és akkor úgy érzed, hogy jaj, most mit mondott, és miért mondta, és nekem mit kellett volna csinálni, és idő, amíg ebbe az ember feloldódik.
0: Neked mennyi idő volt?
1: Nekem szerintem 3-4 év biztos.
0: Az nem kevés. Mik voltak azok a meghatározó élmények, amik segítették ezt a feloldódást, gondolok akár ünnepekre, hagyományokra?
1: Hát azt hiszem, hogy talán emberekről beszélünk, akikkel először beszélgettek, akik először jó hangulatot teremtettek, akik leültek mellett és elmagyarázták, hogy mit miért csinálsz. És hát van egy-két nagyon-nagyon jó és hangulatos zsidó ünnep, amit mindenkinek javaslok, aki ismerkedni akar a zsidósággal. Tehát mindenképpen egy Purimra érdemes lemenni, vagy egy Hanukára, de ugyanúgy például a őszi ünnepkör legvégén, amikor a Tóra ünnepe van, és énekelve többször végigjárjuk a zsinagógát, az is egy nagyon hangulatos ünnep, vagy illetőleg olyan zsidó közösségekből egy kicsit kötetlenebbül tud ebben megismerkedni, ahol másféle hagyományokat, úgy értem, hogy másféle társasági dolgokat megismer, nagyon-nagyon jó és befogadó közegre fog találni, illetőleg szintén egy olyan új világ nyílik meg előtte.
0: Ez a befogadó közeg inspirált téged arra, hogy megszülessen benned ennek a műsornak is az ötlete, hiszen kár lenne titkolni, hogy te vagy az ötletgazda, és te vagy az, akitől minden elindult.
1: Igen, én pont, amiről kérdeztél a saját félelmeimről megelőítéletre, pont ez vezetett el odáig, hogy ha valamit ismersz, akkor egy idő után már nem óckozz tőle, nem idegenkezz tőle, hanem már szinte a sajátodnak beengeded a szobádba, hallod, és egy idő után már nem csak egy másik világot látod, hanem belátsz a világba, és egyre szélesebben látod. És egyre jobban érdekel a hagyomány, rájössz, hogy ez nem csak arról szól, ebben van egy csomó differenciátok, van benne művészet, van benne kultúra, vannak benne emberi történetek, van, ami teljesen ugyanaz, mint az én életemben, valami egészen más. Igen, ilyen dolgok indítottak el bennem, és nagyon örültem, hogy ebbe téged bele tudtalak vonni, vagy inspirálni tudtalak, hogy elkezd, mert azt hiszem, rólad is lehet tudni, hogy kiskorod óta, sőt, te ebbe szocializáltál, ebbe a világba, nőtt bele, nagyon sok színét ismered, és nagyon jó partnernek tartottalak ebben téged, és egy szerencsés csillagzat és találkozás volt, amikor elindítottuk ezt a műsort.
0: Hát igen, én is nagyon örülök neki, és ugye ez a műsor filozófiája egyezik azzal is, amiről az előbb beszélgettünk, a toleranciáról és az elfogadásról, illetve arról, hogy nagyon fontos, hogy megismerjük egymást, és ezáltal is színesítsük egymás világát, hiszen tényleg nagyon sok minden kaland várhat ránk, hogyha kilépünk az említett szobából, illetve ha beengedjük a világot a mi kis szobánkban. Most térünk vissza egy kicsit arra, amivel így civilként foglalkozol, ugye a rendezvényszervezés, a művészek és a művészetek. Említetted már, hogy nagyon sok nagyszabású projekt van, ami fut, és a jövőben is foglalkozol vele, illetve viszed tovább. Van-e olyan terved, vagy van-e olyan álmod, amiről még nem beszéltél soha, és mindenképpen szeretnéd megvalósítani ezzel kapcsolatban, vagy akár azzal, hogy egyszer színpadon álljál?
1: Természetesen van, amiről nem beszéltem, és nagyon sok minden, amit még szeretnék megvalósítani, de félek tőle, hogy azért nagyon sok dolgokról beszélek, de bizonyos dolgokról nem. De maradjunk abban, hogy van, tehát vannak terveim, amik itt vannak a fejemben, igazán nagy rendezvényekről, és igazán nagy sorozatokról, amit úgy fokról fokra szeretem, a kínőjének magukat az évek során, de nem lőném le a point, hanem mindig majd egy kicsit adagolok.
0: Na jó, akkor ezt majd figyelnünk kell, azt hiszem. Tőlem sokszor megkérdezik művészként, hogy kivel szeretnék együtt dolgozni, van-e olyan álmom, hogy valakivel együtt álljak a színpadon, vagy egy közös projektet hozzak létre. Természetesen több ilyen is van, de most egy rendezvényszervezőnek teszem föl ezt a kérdést. Van-e olyan művész, akivel nagyon szeretnél együtt dolgozni?
1: mondok egy nagyon furcsa dolgot. Az összes olyan művész, akit lentről néztem gyerekkoromban, meg fiatalkoromban, szinte együtt dolgozom velük.
0: Akkor gyakorlatilag egy ilyen megvalósult álom?
1: Hát sose gondoltam volna. Tehát ha a repertoáramot mondjuk valaki megnézi, hogy kikkel dolgozom együtt, a vágyalmaim 90%-a benne van.
0: És a maradék 10%?
1: Az majd kiderül.
0: Jaj, akkor ezt sem fogjuk most kihúzni. Nem,
1: és mindegyiket a vélet lehozta. Tehát tulajdonképpen ezt a Merkabát is a vélet lehozta, mert jó ideig ismerjük egymást, és miért nem ismertük egymást, a baráti körünk egy nagy százaléka közös volt.
0: Igen.
1: És néha összefutottunk, ritkán futottunk, aztán gyakrabban futottunk össze, aztán nem titok, hogy a ti egyes együttesetekkel is egy jó ideje együtt dolgozom, de ez még nem jelentett szintén szoros kapcsolattartást. Aztán egy idő után úgy alakult, hogy mégis gyakrabban találkoztunk, jött ez a riport, elkezdődött a Merkaba, és úgy összeértek a dolgok. Tehát én ebben hiszek egyébként, hogy a dolgok megélelődnek, és megszülnek bizonyos fajta új, már várt eredményeket.
0: Tehát gyakorlatilag a sorsra bízod, hogy...
1: Egy részére, igen.
0: Terelgessen tovább.
1: Azért sok energiát beleteszek, tehát nem minden, de egy idő után igen, és van az a pillanat, amikor az ember tudatosan felépít valamit, és van az a pillanat, amikor el kell, hogy engedje magát, és a sorsra is bízni. A kettő az ugyanolyan fontos, azt hiszem.
0: Ez így van. Beszéltünk már azokról a dolgokról, amikre nagyon büszke vagy, és amiket tényleg örömmel csináltál, illetve örömmel csinálsz. Hamarosan közeleg az adás vége, és nagyon örülök, hogy ebben a műsorban egy kicsit téged is jobban megismerhettünk, így a Merkaba atyát. De azért beszéljünk néhány szót a rádióról is, hiszen a Kontakt Rádió nélkül most egyikünk sem lehetne itt, és nagyon-nagyon fontos szerepük van abban, amit beszéltünk a toleranciáról, az egymás elfogadásáról, azzal, hogy közel kerüljenek egymáshoz a vallások és az emberek. Te hogy találtál a rádióra, illetve hogy alakult ez az együttműködés?
1: Ez egy kicsit hosszú történetre vezet vissza, de azért elmondom. Annak idején dr. Szécsi József, a Keresztény Zsidó Társaság főtitkára, még a Maszara Tevodban dolgoztam, amikor összefutottunk egy filmfelvétel kapcsán, ő akkor zsidó műsorokat is csinált, egyébként ő az Zsózsa tanára, hozott össze egy rendezvény kapcsán a hatodik keleti adventista egyháznak a vezetőivel, akik most a rádiót is vezetik, és akkor abban a rendezvényből sok minden nem lehet, de két-három évre pont bejöttem valamiről beszélni, és mondták, hogy folytatják a rádiót, és akkor én mondtam, hogy milyen jó pofa, és elkezdtünk beszélgetni, és kijött a Hidak nevezetű műsor, ami közéleti, kulturális és valási magazin, és teljesen véletlen beszélgetések folyamán megpróbáltam megcsinálni, és így kezdődött ez a dolog. Ebben a rádióban az a jó, hogy minden egyes vallási irányzatnak helyet ad, tehát ez is kicsit a toleranciára szól, és mindenkinek lehetőséget, hogy itt bemutatkozzon, és megismerjenek másfajta vallási attitűdöket. Talán az én is nem ilyen szempontból kilóg, mert az kulturális és közéleti is, és nagyjából így alakult ki ez a kapcsolat.
0: De akkor a műsorod szorosan kapcsolódik gyakorlatilag a munkádhoz is.
1: Igen, azt hiszem, hogy egy ember nem tud abból kilépni igazából, amit, tehát bár minden másnak látszik, de minden egy irányba mutat.
0: Igen, ebben van valami. Nagyon érdekes vendégeket szoktál meghívni ebbe a műsorba. Már csak egy percünk van, de a teljesség igénye nélkül néhány nevet sorolj fel, hogy miről is szól, illetve kikről szól a Hidak.
1: Tehát egyrészt van egy vallási része is ennek a dolognak, ahol különböző vallási irányzatok prominens képviselőit mutatom be, így tényleg a legtöbb vallási irányzat már megfordult, tehát természetesen saját szocializmtól én sem tudok elszakadni a legnagyobb praktizáló rabbika, de ugyanúgy a keresztény, a adventista, a református szolgálatoktól is beszéltem emberektől, de ugye a kultúra területéről volt már itt csak a teljesség igényének Gerendás Péter, Elzavaje, Villant Gábor, nem is tudnám felsorolni, ugyanis a hétköznapi élet területéről pedig voltak már itt kócsok, különböző humán erőforrás emberek, voltak különböző szakmák prominens képviselői, nagyon sok minden. Tehát mindenkit, akit érdekesnek, és úgy gondolom, hogy meg kell ismerni a nagy környezetek, azt én szeretem bemutatni.
0: Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a mai műsorban
1: a lehetőséget.
0: Igazán Érdemes figyelni a hidakat is, illetve a munkásságodat is, hát minden héten találkozhatnak veled a hallgatók a Merkabában is. Pleyer Gábor volt a vendégünk, a stúdióban Ferenc Kuna Valériát hallották.
1: Köszönjük szépen!
0: Viszont hallásra, egy hét múlva jövünk vissza!

0: Hír összeállításunk következik.
1: A fehér bot napja 1969 óta október 15-e a fehér bot nemzetközi napja, az évnek az a dátuma, amikor picit több figyelem irányul a vak és látássérült emberekre. A látássérültek nemzetközi napja célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengén látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit. A társadalomban való széleskörű és teljesebb értékű beilleszkedés útját. A kézmosás világnapja. Több nemzetközi szervezet, köztük az UNICEF, 2008-ban rendezte meg először a kézmosás világnapját október 15-én, melynek célja, hogy eseményeivel felhívja a figyelmet a szappannal történő kézmosás fontosságára. A magyar iskolák 2009-ben kapcsolódtak be először a programba. 250 iskola, 50 ezer diákja vett aktívan részt az UNICEF által kezdeményezett eseményekben. Annak ellenére, hogy mindenki tisztában van a rendszeres kézmosás szükségességével, meglepő módon sokszor mégsem alakul ki megfelelően a feltétlen reflex, hogy bizonyos helyzetekben kezet kell mosni. A tudatosabb oktatás, a helyes módszerek gyakorlása már a legfiatalabb kortól maradandó szokást, igényt alakít ki a kézmosásra. Az ölelés világnapja. Az ölelés kampány egy személy azon kísérlete, hogy az ölelés hogyan hat mások hangulatára. A Nemzeti Ölelés Napját országonként más-más időpontokban rendezik meg. Hazánkban a Nemzeti Ölelés Napját július 1. szombatján ünnepeljük. Az ölelés egy terápia. Véletlenszerű, önzetlen kedvesség idegenek felé. Az oka pedig az, hogy közben jól érezzük magunkat. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 303. évfordulójára. November 7-én és 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 130. évfordulóját. A görögkatolikus metropolita arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen

0: kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban vecsernyét mondanak. November 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak. Majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap 10 óra 15 perckor szent liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, közös imádságra és hálaadásra. A Mária Pócsi Isten szülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. Az időjárásról. Nyugodt őszi idő. Ma csütörtökön napos száraz az időnk kis felhőkkel. A légmozgás mérsékelt marad, és 15-20 fokunk van. Pénteken is napos idő várható, némi felhőkkel. Eső nem várható. Az északi szél megélénkül, és 14-19 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy nagy tisztelettel és nagy nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Pincési Botond.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Virradat! Friedrich Murnau 1927.

0: Legyen egy első mondata valakinek? Akkor legyen nekem. Legyen ez az én első mondatom. Szóval a nő azt kapja jutalmul, amit büntetésül kapott volna, a csónakázást és a vízbefúlást.
1: Két ember meghitt szerelmének dala, ahol a mélyben mindvégig meghúzódik valami rettenet. A férj a szeretője sugallatára, a felesége életére tör. A szerelmük újjáépítésére ugyanazon nagy város kínál lehetőséget, amelyből a szerető is érkezett.
2: A férj és a feleség dala sehol sincs, mégis mindenhol ott van. Bármikor, bárhol hallhatod.
0: Én először Moldvai Csángóknál láttam ezt a filmet.
1: Ők erősködtek, hogy nézd
0: meg. A Külsőreket csinálni moziban, csak más volt az egésznek a címe, az volt, hogy Pitymallat, és aztán össze kellett raknom, hogy ez az.
1: Meg van a második rész, a Napszentület.
0: És egy olyan filmről beszélünk, ami 99 éves. Ettől teljesen izgalomba jövök, és ezt a filmet még meg lehet nézni 2026-ban. És azt tudtátok, tudtad, hogy nem tudtátok, hogy a színészek azok egy évben haltak meg.
2: Tényleg nem.
0: Egy rejtélyes kor. Nézd meg, Szabi, nézd meg a jegyzetében. Hiába nem, az egyikük az 84-ben, és ketten meg 85-ben, jó sok évvel később.
1: Sőt, már jogilag nem is védett a film 2023 óta. Ugye jövőre lesz 100 éves, tehát bárhol, bármikor lejátszható jogdíj nélkül.
2: De legelőször, ha jól tudom, 1927. szeptemberben mutatták be a Times Square Theaterben, ami csak azért fontos, mert hogy a bemutatón egy olyan filmmel, egy dokumentumfilmmel osztozott, no, ami Mussolini-nek a, hát hogy is mondjam, éppen a fasizmus terjedését foglalta magába, és ez nagyon elvitte a film univerzális jellegétől a fókuszt a hétköznapi politikai események felé.
1: Igen, de nem mondod, hogy ez volt az első beszélő filmhíradó mozikban.
0: Na, mert nagyon-nagyon előre mentünk.
1: Tehát előre, de ha Mussolini, tehát ott beszélt a Mussolini.
0: Jó, én meg Leninnel kezdenék, vagy az első világháborúval, amikor ott van Hermann Zudermann, aki a litván parasztokról kiad egy novellás kötetet.
1: Istenem, mennyit forgattam ezt.
0: És a legjobb ezek közül melyik?
1: Az
0: a tíziti utazás, vagy tíziti kirándulás, ami az alaptörténetét adja ennek a filmnek.
1: Annyira jó ez a novella, hogy filmet is csináltak belőle, Wade Harlan 1939-ben.
0: És tudjátok, mi a különbség a novella meg filmcselekmények között? Hogy ott a férfi fog vízbe fulladni.
1: Tényleg?
0: De a feleség megmarad, de azok az eszközök mentik meg, mit tudom én, itt is ez a nád.
1: A feleséget, igen, ez a nádköteg, vagy rűzseköteg.
0: Így van. Most nem akartatok...
1: Ez jó, és a stúdió, a hollywoodi stúdió kényszerítette.
0: De ki a hollywoodi stúdió?
1: A Rand Fox.
0: Fox.
2: Fox.
0: A Tolcsvai Fried Fuchs Fox Vilmos, akiről annyit tudjunk, mert nyilván tudjuk, hogy ő 9 hónaposan kerül az USA-ba, az a szülei viszik, pedig ő itt akart maradni Magyarországon 9 hónaposan, és ő alapította Hollywoodot, és ő csinál a filmkészítésből filmipart, és ez a Fuchs az, aki mit tudom én, kitalálja a sztár fogalmát, és nagyon-nagyon fontos valamit, a hangos filmet. És ez a film, ez még éppen nem hangos film, vagy már egy picit az.
2: Hát ugyanabban az időben jön ki, amikor a jazz énekes is, igen, a mozikba kerül, és mint hogyha is... magában a színészi játékban is felfedezhetnénk valamit ebből a kettősségből, mint hogyha a feleség inkább a mimikájával játszana, és mint a férfi főszereplő pedig inkább használná a néma filmes eszközöket, nagyon a testtartását, a mozdulatait, stb.
1: Képzeljétek, a szereplőknek nincs neve, és a stáblistában is csak úgy van felsorolva, hogy férj, feleség és városi nő, de ha az ajkukat nézed, innen jutott eszembe a néma filmről, akkor kiolvasták, hogy Ansásznak hívják a férfit, és Indrének a nőt. Tehát ők tényleg beszélnek.
0: Te szereted
1: filmen
0: ezt a trivia rovatot az IMDb-n ezek szerint.
1: Szeretem, igen.
0: Zárójel még Foxnál, hogy ebben az évben éri el befolyása vagyon a mindenének a csúcsát. 2 év múlva jön a nagy gazdasági világválság, abszolút tönkre teszi, lesz ott egy trösztellenes törvény, az is, autóbaleset, az is, aztán börtönbe rakják, valakit megkent, az is tönkre teszi, és 52-ben fog csak meghalni, és a temetésére senki sem megy el a film szakmából.
1: Ez azért kemény. 26-ban az egyik legnagyobb német rendezőt Hollywoodba rendeli. Murnaut.
0: Nem Plumpét.
1: Igen.
0: A világ legidétlenebb nevű rendezője
1: lett volna. Te is magyarosítottál volna, ha Plumpét rakni.
0: És tudják, nekem a Plumpéval kapcsolatosan az a nagy kérdésem, hogyha valaki túlél 8 repülőgép katasztrófát, akkor mi a fenének hal meg egy autóbalesetben? Mert hogy az első világháborúban repülő hadtestben...
1: Jó, de 9 élete van a macskának, és neki is csak 9 élete
0: volt.
1: Volt.
0: És,
1: 8 plusz 1.
0: És aztán az élete vége az azért érdekes a rendezőnél, mert hogy egy távol keleten.
1: Én most hoztam is nektek egy koponyát, egy filmet, nem ezt mondod?
0: Nem ezt. Zárója, de lehet, hogy nem ezzel kéne kezdeni, neki 1922-ben ő az, aki létrehozza a horror műfajt a Nosferatuval, a Orlok grófnak az árnyékától mai napig álmaimban rettegek, aztán utána az Utolsó ember című filmjében már a kamerát elkezdik varázslattal kézben darúval vinni, ez fontos lesz itt is, és kezdjük elhagyni a feliratokat. Majd jön a Faust, de nem kell a Faust. A Víradatról beszéljünk, ahol biztos az egyik, amit ki fogtok emelni, az a kamera lesz, a másik meg a díszlet, a harmadik meg mondjuk a fény, a negyedik meg mondjuk a képi szimbolika, ugye?
1: A Nosferatu minden filmes példányát meg kellett semmisíteni, a bíróság erre kötelezte őt, de előtte egy példányt már köröztetett világszerte.
0: Ügyes.
1: Ügyes, és ez így él túl az a film.
2: Sőt, ha jól tudom, akkor több filmje is elveszett, tehát nem is ismerjük a teljes Munro.
0: Igen, úgy tudom, hogy a filmének a többsége az nincs meg.
2: Így van.
0: De én tegnap takarítottam egyet,
1: és találtam
0: egy tekercset, szerintem ez lesz.
1: Én nagyon figyeljetek erre. A Murnau megkapta azt, amire én még csak vágyom.
0: Na, mondjad, Szabi,
1: Fuchs Hollywoodba rendeli, és azt mondja, hogy itt van egy korlátlan költségvetés, és teljes művészeti szabadságot kapsz. Hozd el az expresszionizmust Németországból Hollywoodba.
0: És nem nézzük ki ebből a Fuchsból, de kezdünk rá egyre nagyobb, egyre inkább felnézni, és úgy tudom, hogy...
1: Aztán megbánta.
0: Igen.
1: Pénzügyileg nem járt jól.
0: De nem teljesen, mert például a díszlet, én azt gondolkodtam, hogy melyik városban járunk. Ti melyik városra tippeltetek?
1: Mi Edgar Ulmer által alkotott díszletvárosra tippeltünk.
0: De nem érdekes az, hogy ez nem egy ilyen extra amerikai, 100 emeletes házakat bíró megapolis, hanem inkább nekem egy ilyen szolidabb, már Berlinnél is egyszerű város, nagyon emberi.
1: De kicsit a jövővárosa, nem?
2: A jövővárosa angol feliratokkal, hogyha az angol lesz a jövő nyelve, akkor talán ezt is megtámasztja, de ha jól tudom, kifejezetten próbáltak erre figyelni a díszletépítésnél, hogy egyszerre európai és amerikai építészeti elemeket is használjanak, pont ezért, hogy a film univerzális karakterét hangsúlyozzák.
0: Nagyon jó.
1: De 30 évvel később van egy másik rendező, aki fölépít egy külön várost.
0: Igen, csak nem a francia rendezőre gondolsz.
1: Igen, Jacques Tati a Playtime-ban szintén nulláról fölépít egy repülőtérre.
0: De van egy fontos különbség. Ugye úgy tudom, ez 200.000 amerikai dollárba kerül ez a díszlet. Igen ám, de Fox az ügyes. És ha már ezt egyszer megépítettük, akkor ez már jó lesz más filmeknek is.
1: John Ford egyik filmjét is itt forgatja.
0: Neked is az a kedvenced a...
1: Négy fivér.
0: Igen. Na, miről akartok beszélni? Csak nem a kameráról, operatőri munkáról.
1: Nem, én arról akarok beszélni, hogy milyen fura a szerkezet ennek a filmnek, olyan értelemben, hogy van ez a szerelmi háromszög, borzalmas gyilkossági kísérlettel, és aztán pedig egy rettenetes viharba kerüléssel, haláleset, megmeneküléssel, de van egy nagyon-nagyon kövér, dagadt filmbetét benne, ami nem tudom, majdnem a fele a filmnek.
0: Kivágnád
1: az
0: mi?
1: Pedig ez egy nagyvárosi móka, részeg malaccal, meg lefittyenő válpánttal.
0: Nagyon sok műfaj váltja egymást. Az elején nem tudom, dráma lenne, vagy thriller, aztán átmegyünk vígjátékba. Nem is tudom, ott melyik volt a legdurvább a fotósnál, amikor ott leverik a szobrot, igen, a óda a görög vázát, nem? És aztán van még horror is.
1: Ez
0: pedig ilyen
1: biliárdgolyó lesz a feje. Lankasztás, lovasztás.
0: És aztán, amikor a Borbénál a másik csávót a késsel megfenyegetem, ott a torkánál, akkor ott már nálam a horror ficcembe, hogy a végén ott abszolút katasztrófa filmben érezzük magunkat.
2: És hát érdekes kérdéseket vettek fel mind a műfajiság, mind a történet kapcsán. Ugye a történet kapcsán, amit Szabi mondta, ott kapaszkodnék bele, hogy az elején volt egy gyilkossági kísérlet. Honnan tudjuk ezt, hogy ez egy gyilkossági kísérlet? Honnan kezdődik egy gyilkosság? Onnan, hogy elkezdünk arról képzelődni, hogy azt fülünkbe súgja a szeretünk, vagy valóban egészen máshol. És mint hogyha a filmnek a nyelve, ezek az áttűnések, ahogy ül szobájában alvatlanul a férfi, és közben a szeretőjének a csókjai és fülbe suttogásai körbejárják a koponyáját, egészen olyan hatást keltve, mint hogyha már azt megtette volna, vagy mégsem, nem tudjuk.
1: Én nem értettem, hogy amikor fütyül neki a nő, ugye catcallingnak hívják, hogyha fordítva történik, én is várom, otthon ülök, várom, hogy nők fölfütyögjenek, egyig még ez nagyon ritka volt. Szóval nem értettem, hogy először fütyül fel az a nő, vagy ekkor már ők szeretői egymásnak.
2: Én úgy értelmeztem, és szerintem ez nagyon fontos, hogy ott nem fütyül, hanem huhog. Nem? Aha. Tehát, mint hogyha ez egy bagoly húgás lenne, hiszen ez éleple alatt találkoznak, és mennyire érdekes az, és szerintem ezzel játszik a film végig, hogy a természet, és a természet hangjára, hogyha hallgatsz, mint ahogy a legvégén, ugye az öreg horgász hallgatott a természet hangjára, amikor a sodrás felé elment megkeresni a feleségét, és valóban ott volt.
1: Jó, de akkor nem először húg neki.
2: Tehát nem először, ez a kutyuk. Így van. Én így értelmeztem.
0: Igen, és mint hogyha az öregasszonyoknak a beszédéből is arra lehetne utalni, hogy ez már egy elhúzódott viszony lenne.
1: Mert egyébként meg nagyon könnyen ment a városi nőnek. Behúhog, aztán kijön az a férfi, aki...
0: És milyen jó ez a nő, igazából mit tudunk meg róla, hogy cigarettázik és nagyvárosi, és ami az egyiknek...
1: És szép, és szexi, és romlott vele, így romlott.
0: És de milyen érdekes lenne ezt így külön megnézni, hogy ez a Perditához való viszony, ez hogyan változik a korban. A magyar költészetben azért ekkoriban már ledübörgött az Adi-féle Perdita kultusz. De azért itt nem úgy nézünk erre a nőre, mint ahogy Adi nézett volna.
1: A Margaret Livingston játssza a városi hölgyet, gyönyörű. A Janet Gaynor szintén gyönyörű, őt pedig mesterségesen kellett csúfítani ehhez a filmhez. Neki is ilyen kibonuló, gyönyörű haja volt, és ezt berakták egy ilyen parókába, ami szilárdítva volt.
0: Olyan érdekes, hogy ebből a nőből semmit nem nézek ki fél órán keresztül, és aztán egyszer csak elkezd játszani, csomó arcát megmutatja már a nagyvárosban, és olyan komoly kapcsolódásunk alakul ki a nő felé. Zárójel a férfi iránt is, tehát ez a sápadt arcú, borostás, halálszagú csávó, ez egy egészen üde látvány lesz,
1: igen,
0: számunkra.
1: Igen, ezért kucsánat a Borbély jelenet. Igen. Ott válik civilizáltá. Mindjárt beszélünk erről, de én fölteszem nektek a 10.000 forintos kérdést, hogy aki megcsalt minket, miközben kisgyerekünk van, és kivisz egy hajóval a tóra, hogy ott meggyilkoljon, az utána megpróbálnánk-e visszacsábítani férjenkül? Vagy a bizalomnak milyen fokát tudjuk kiépíteni ezek után?
0: De nyilván ezt, tehát itt egy balladával lenne dolgunk.
1: Jó, ez metaforikus.
0: Tehát ez számomra inkább arra emlékeztet, amikor a férfinek lehetne egyrészt egy simán egy szeretője is, hogy visszavárja őt a felesége, nem kell itt gyilkossági szándékkísérlet, avagy lehet a férfinek a szerelme a munkája is, és mondjuk elhanyagolom éveken, évtizedeken keresztül a feleségemet, akkor van-e arra mód, hogy a nő engem visszafogadjon és visszaszeressen, adjon nekem újra lehetőséget?
1: Jó, ez szép így.
0: Nyilván meg, úgy nem működik.
1: Meg lehet a házasság meggyilkolása és új életre támasztása, tehát mert ez az íve a filmnek. Egyébként mindegyik fordulat jó. Én egy harmadikat hittem, azért mert régen olvastam a novelláját a Hermann Zudermannal, hogy tehát az is lehetett volna, hogy a nő meghal, a feleség meghal. Tehát az is egy lehetséges végkimenet, jönnek vissza a tavon, már nem akarja meggyilkolni a férje, sőt, helyrehozták a házasságukat, újra szerelmesek, de jön a vihar, és meghal, és mondjuk a férfit vádolják, innentől már Nagy Pál Szabolcs azzal, mert hiszen ő már előtte is megpróbálta a feleség. És az látszik a filmben, hogy a szerető az nagyon elégedett, tehát az ő első értelmezése az, hogy na, végbe vitte a gyilkosságot.
0: Zárójel, egyik cimborám, amikor elvált, akkor mesélte, és ezt lehet, hogy rádióban nem tudjuk pontosan előadni.
1: Kimentek egy tóra.
0: Hogy amikor a csaj ismerősöknek elmondta, hogy hát képzeljétek, szétköltöztünk, és hát el fogunk válni, akkor nagyon sok lány az úgy reagált, hogy a hanghordozás, meg az arc, meg a mondat, az különböző. Tehát, hogy igen, az arcuk és egy picit elkezdett csillogni a szemük, de szomorú, de hát ezt nem lehetett annyira elhinni, tehát, hogy az életben is azért akadhatnak ilyen helyzetek.
1: Tehát a férfi újra visszakerült a húspiacra, ha jól értem.
2: Érdekes, hogy így gondolkoztok erről. Nekem egyrészt a korabeli kritikák voltak érdekesek, ahol nagyon erősen így az Amerikába éppen betörő ilyen pszichoanalitikus irány felől közelítették meg a filmet. Tehát ott kifejezetten egy ilyen individualista is, hogy mint a férfi akár léleknek az elemzését is közelítették meg. Én ezt annyira nem osztom, én szerintem ennél egy fokkal inkább nagyvonalúbban kell kezelni, azt hiszem, ezt a filmet. Számomra, amit inkább szemben állt egymással, az mondjuk a modernitásnak a kétség kultusza. Hogy én akkor vagyok egy civilizált, modern ember, hogyha kételkedem, hogyha mindent kritikailag közelítek meg, hogyha reflektálok önmagamra és a saját helyzetemre, akár legyen ez a házasságom, a munkám, hogy egy farmon élek, hogy eladom a telneimet, vagy nem adom el, hogy a feleségem az valóban az a nő, aki hozzám való, vagy pedig ezt elfogadom és élek-e szerint. És szerintem itt, ahogy a nagyvárosi nő megérkezik, ha jól értem, nyaranta megérkezik ebbe a városba, számomra ő mindig ezt a kétséget ébresztette fel az ő jelenléte.
1: Ez szép, szép.
0: Tudsz még egyébként erre példát mondani, mert ez nagyon inspiratív, amit most említettél.
2: Például, amikor, ha már említettétek a malacos jelenetet, amikor az történik tulajdonképpen a filmben, hogy a Wursleyban vagyunk, talán így mondanánk ezt itthon Magyarországon, és egy malac elszabadul, és hát nyilván kifogja meg ezt a malacot, ugye mindenki a városban, a nők kapkodják fel a háromnegyedes szoknyájuk alól a szoknyájukat, meg a cipőjüket, és mindenki menekül, meg sikoltozik, és a paraszt csávó oda megy, megfogja, és azt mondják a zenekarnak, hogy játsszuk el akkor egy paraszt dalt, ez ki van írva ugye a filmben. És a feleség nagyon örül ennek, hogy ők ott most eltáncolhatják, és mindenki szeme láttára úgymond dedikálhatják a saját szerelmüket, nem vonja kétségbe a saját helyzetét, míg a férfinak a kételkedéséből számomra pont az látszódott, hogy ő érzékeli, ahogy egy modern világban ő látványossággá válik az ő parasztsága.
0: És számomra... Milyen bohóccá.
2: Bohóccá válik, és számomra ez izgalmas volt nagyon. Végül eltáncolják, jól érzik magukat, amennyire lehet, feloldódnak ebben, mint ahogy az ember is képes feloldódni a kétségeiben.
0: Bár lehetséges, hogy a parasznak egészen más a becsülete Amerikában, Németországban, meg Magyarországon.
1: Itt két irányba így elvihető, amit mondtál, Boti. Egyrészt ez tetszik nekem, hogy ez végül is miről szól ez, akkor megváltoztatom az eredeti első mondatomat. Tehát ez egy házasság helyrehozásáról szól ez a film. Ha, hogy mondjam, meta szinten mondanám, akkor tulajdonképpen meg se történt, tehát nem is volt szeretője, nem is voltak a tavon, nem is járt a városban. Ezeket mind ő végig gondolja. A városban van ehhez egy kulcsjelenet, és az az esküvőnek a jelenete.
0: És már előtte tehát a harangozás.
1: Igen. Megpillantanak egy esküvőt, és akkor ő neki újra kell gondolnia, hogy hogyan is voltam boldog, vagy hogyan gondolkodtam, amikor az én esküvőm volt. De a másikra is reagálnék, és akkor nem tudom, ez a Nagypál második tételmondata, tehát ez a civilizáció és a vidék, vagy a város és a falu ellentétéről szól ez a film. Érdekes, erről én nem találtam szakirodalmat, miközben én csak így tudom értelmezni.
0: De én ezt nem teljesen értem.
1: Hát a nagy középső betét az a nagyváros életét. Igen. Ábrázolja, és a nagyváros nem egyértelmű a falusi ember számára, mert egyrészt jelenti a kísértő nagyvárosi nőt, woman from the city, ez áll a stáblistán, tehát az a város kísértése, jobb nők a városiak, persze erkölcsileg nem stimmelnek annyira, de sokkal izgalmasabbak, és érdekes, hogy aztán ketten a két parasztember megy el a városba, és ott hát idegenül mozognak, tehát a borbénál sincsenek otthon, meg a manikűrösnél sem, meg meg a malac mér részeg, ott legalább meg tudja fogni, de a tánc közben is a pántra kell állandóan figyelni. Tehát fura ez a nagyváros, meg ők szerelmesen átlibbennek egy ilyen nagyon forgalmas kereszteződésen, és ott a kocsik kerülgetik őket, tehát, de mégis ott hozzák helyre a házasságukat. Tehát nagyon fura. Én nem értettem, hogy pontosan mit állítunk falu és nagyváros viszonyáról, miközben egyértelműen erről szól a film.
0: Ezt nem értem. Még mindig nem értem. Komolyan, mert...
1: Falun nem tudott helyrehozni a megromlott házasságodat.
0: De szerintem ez nem, ő ott él.
1: Nem egy tóhoz mégy kirándulni, vagy a Niagara vízeséshez, a nagyvárosban mégy
0: kirándulni. De nem, mert a falun... Tehát szerintem a falun is megvan a mód, hogy elmenjünk csónakázni. Most itt kell...
1: Ez a férfi veszélyes azért.
0: Igen. Tehát itt szerintem... Nem gondolnám, hogy ez most lehetséges, hogy akkor máskor is szükségük van erre a külső sok-sok ingerre, hogy jó randi keretében elkezdjen egy jobb alapra helyeződni az ő házasságuk, de szerintem lehetséges, hogy a következő fokozatban már újra elkezd. Hát várjunk, hát a sztori elején azért mégiscsak, vagy nem az elején, a visszaemlékezések szerint ők idillben szántanak, vetnek meg az ökröket, hogy mit csinál, hajtják?
1: Szaporodik a barázda.
0: Igen, igen. Tehát itt szerintem itt megvan az esély arra, hogy ez működjön vidéken is. Tök jó, hogy van ilyen lehetőségük, hogy a nagyvárosban plusz élményekhez jussanak.
2: De nem pont azt, hogyha valamit állít a film erről, akkor nem azt állítja, hogy egy hosszú távú kapcsolatnak a fenntartásához kellenek a közös komfortzónából kilépések, hogy ne ugyanazokat a pletykás öregasszonyokat hallgassuk, meg a párkapcsolatunkról, ahogy véleményt mondanak, hanem menjünk el a városba, szerezzünk élményeket, és nem is biztos, hogy itt a város a lényeg. A város olyan szempontból fontos szerintem, hogy ez a közös élmények kincstára lehet, hogyha olyan kalandorként megyünk oda, akik fel tudnak ebbe oldódni.
1: Ugye az idillüket falun építik föl, a várost és a falut elválasztja egy tó, egy olyan tó, ahol hol a férj meg akar ölni a feleségét, hol pedig egy iszonyatos viharba kerülnek.
0: De azért a városi ember veszi rá, vagy adja az ötletet, sugalja az ötletet, hogy ölje meg a feleségét. Én egy korábbi szintre lépnék, te Szabi sokszor szoktál hivatkozni. Én talán Erich Frommnál a szeretet művészetében találkoztam ezzel, hogy a szeretet is egy döntés, meg a szerelem is egy döntés. És hogy ennek alapján akkor újra és újra választhatjuk a másikat. Én inkább ezt éreztem, és akkor azt, hogy most hol választom, miképpen, hova viszem őt, stb. Erre adva van a nagyváros. Igen, az ilyen szempontból

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsora.

Aki másnak vermetás, maga esik bele. Aki másnak vermetás, maga esik bele. Ez is egy régi, széles körben ismert magyar közmondás, ami szintén a Bibliából származik. Az irodalomban és a költészetben az erkölcsi törvényszerűség szimbólumaként jelenik meg. Gyakran figyelmeztetésként vagy erkölcsi ítéletként hangzik el, ezen kívül szembesít az esetleges következményekkel is. Több változata ismert. Például az egyik. Ne ármánykodj ellene, mert aki másnak vermetás, maga esik bele. Vagy a másik variáció. Ne áss másnak gödröt, mert könnyen te esel bele először. A veremásás a cselvetésnek, a csapdának a szinonímája. Jelentésének az igazát nagyon sok példával lehetne illusztrálni, mert aki rosszat tervez, vagy áttani akar a másik embernek, hogy igazságtalan előnyhöz jusson, az végül akaratlanul is saját magának okoz kárt, más szóval a rossz szándék rendszerint visszaüt.

Aki vermetás valakinek, az fondorlatos úton a vesztét akarja, és bajba szeretné sodorni a másikat. Tehát a közmondás leginkább olyan szituációban hangzik el, amikor valaki gonosz módon le akar járatni valakit környezete előtt, de helyette ő bukik le. Tanúsága, hogy a szándékos cselszövés végül visszájára fordul, mert gyakran éppen magát keveri bajba. Sajnos számtalanszor előfordult már ilyen eset az életben, hogy valaki rossz hírbe akarta hozni egy munkatársát a főnökénél, de később kiderült az igazság, hogy hamis a vádja, és ezért elveszítette a belévetett bizalmat. A Szentírásban, az Ószövetségben több helyen is megtaláljuk ennek a közmondásnak az eredeti változatát, amelynek ugyanaz az üzenete, hogy az igazságtalanság nem marad.

következmények nélkül, és a rossz szándékú ember saját magát bünteti meg. Dávid, aki számtalan üldöztetést élt át, nagyon sokszor tapasztalta életében ennek a kijelentésnek az igazságát. Ezért költeményeiben 4 helyen is olvashatunk erről. A 7. Zsoltárban ez áll. Vermetásot kiásta, és beleesett a verembe, amelyet csinált. A 9. Zsoltárban így fogalmaz. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak. A hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Az 57. költeményében pedig a következőképpen írja le tapasztalatát. Hálót vetettek lábam elé, lelkemet megalázták, vermet ástak nekem, de maguk hullottak bele.

A 140. Zsoltárában egy másik kifejezést használ, de a mondani valója ugyanaz. Tört hánytak elém titkon a kevélyek és köteleket. Hálót terítettek ösvényem szélére, hurkokat vetettek elém. A példabeszédek könyvében Bölcs Salamon a 26. és 28. fejezetben a következő gondolatokat jegyzi fel. Aki vermetás másnak, abba beléesik, és aki felhengeríti a követ, arra gurul vissza. Továbbá, aki elcsábítja az igazakat gonosz útra, vermébe maga esik bele, a tökéletesek pedig örökség szerint bírják a jót. Hasonló kijelentés olvasható egy kis eltéréssel ugyancsak Salamon király tollából a Prédikátor könyve 10. fejezetében. Aki vermetás, beleesik abba, és aki lerontja a kőkerítést, azt megmarja a kígyó. Az Ószövetségben van egy nagyon tanulságos történet megörökítve Eszter könyvében, amilyen közmondásnak, aki másnak vermetás, maga esik bele, az egyik legtisztább és legszószerintibb példája annak, hogyan járt az az ember, akinek ármánykodása, hamis vágyai lelepleződtek, és ezért végül elnyeri méltó büntetését.

A történet abban az időben játszódik le, amikor a földön Perzsia volt a legnagyobb hatalom Babilónia után. A birodalom 127 tartományból állt, és királya Ahasvérus, másik nevén Xerxész volt, aki a görög-perzsa háborúk idején uralkodott. A büszke perzsa birodalom hatalmas fővárosában, Susánban és a többi tartományban is elég sok zsidó élt, akik nem mentek haza ősi hazájukba, amikor véget ért a babilóniai fogság ideje. Ezért fordulhatott elő, hogy a királyi udvar egyik legalacsonyabb rangú tisztviselőjeként szolgálhatott a zsidó származású Márdokeus, a bölcs és értelmes férfi is, akinek nevelt leánya a gyönyörű Eszter lett a király második felesége. Egy alkalommal a király két udvarmestere, a kapu őrei összeesküvés szőttek az uralkodó ellen, de Márdokeus időben észrevette a gonosz tervet, leleplezte a merényletet, és ezzel megmentette a király életét, de ezért semmi jutalmat nem kapott. Volt az udvarban egy amálekita származású kegyetlen férfi Hámán, aki beférkőzött a király kegyeibe, és így nagy méltóságra emeltetett, olyannyira, hogy amikor megjelent valahol, az emberek térdet hajtottak és leborultak előtte, kivéve Márdokeust.

Mivel Hámán amúgy is gyűlölte a zsidókat, ezért haragjában elhatározta, hogy egy bitófát állíttat a háza elé, amelyre Márdokeust szándékozott fölakasztatni. Hamis vádakkal még arra is rávette az uralkodót, hogy a birodalomban élő összes zsidó elpusztítását hagyja jóvá, és adjon engedélyt a gonosz terve végrehajtásához. A király hitt a cselszövőnek, aki a rábeszélés érdekében minden ékes szólását lakba vetette, sőt, hatalmas pénzösszeget is felajánlott a kincstárnak. Az uralkodó felhatalmazta Hámánt, hogy azt tehet a zsidókkal, amit jónak lát. Amikor Márdokeus értesült Hámán aljas tettéről, azonnal értesítette Eszter királynét, és kérte, járjon közbe népéért a férjénél, hogy vonja vissza a kegyetlen rendeletet. Eszter tudta, hogy életét kockáztatja, ha ezt megteszi, mert mint feleség is csak akkor léphetett a király elé, ha az hívatta. De mégis úgy döntött, hogy megteszi. Böjtölve és imádkozva készült a királlyal való találkozásra, aki végül is kegyesen fogadta.

Eszter kétnapos lakomát rendezett, amelyre meghívta férjét, az uralkodót, és legfőbb miniszterét, Hámánt, a gonosz terv elkészítőjét, aki büszkeségtől dagadva sietett a vacsorára. A lakoma második napján Ahasvérus így szólt Eszterhez. Mi a kérésed, Eszter királyné? Megkapod. Mi a kívánságod? Még ha a királyságon felét kéred is, megkapod. Eszter így felelt. Ha elnyertem a jó indulatodat, ó király, és ha jónak látja a király, kérlek, óvd meg az életemet, és könyörgök, kiméld meg népemet, mert eladtak bennünket, engem is a népemet, hogy megsemmisítsenek, megöljenek és elpusztítsanak. Ha csak rabszolgáknak adtak volna el minket, akkor hallgatnék. De nem szabad, hogy ez a pusztítás megtörténjen, mert az a királynak is kárt okozna.

Ahasvérus ekkor azt kérdezte feleségétől, ki az? Hol az az ember, aki ilyet merészel tenni? Eszter így válaszolt, az ellenfél és az ellenség nem más, mint ez a gonosz Hámán, és rámutatott. Hámán ekkor megrettent. A király felindultan otthagyta a lakomát, és a palota kertjébe ment. Amikor visszatért, Hámánt éppen arra a fekhelyre borulva találta, ahol Eszter volt, hogy életéért könyörögjön. Az uralkodó ezt látva haragjában azonnal elrendelte Hámán kivégzését. Az egyik udvari tisztviselő pedig megemlítette a királynak, hogy Hámán egy akasztófát készítetett a házánál Márdokeusz számára, aki pedig megmentette az uralkodót azoktól, akik az életére törtek. Erre Ahasvérus így szólt, akasszátok fel rá, és Hámánt felakasztották arra az oszlopra, amely Márdokeusnak készült.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe, de ti nem akartátok. A mai ige, Máté evangélium, 23. fejezet, 37. vers. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Gondolatok az igéről. Ezt az eseményt sokan úgy értelmezték, mint az egyetlen lehetőség elszalasztását. Ez azt jelenti, Isten megajándékozta az embereket a maga csodálatos látogatásával. Nagyszerű alkalommal, ők azonban nem éltek ezzel, és hagyták, hogy kihasználatlanul elmúljék. Ez történt Jeruzsálemmel. Isten testet öltött, fia ott járt poros utcákon. A város sokszínűre festett házaiból láthatták az egész világ teremtőjét és megtartóját. Az emberek hallhatták szavait, és láthatták, ahogyan olyan csodákat vitt véghez, amelyeket soha ember még nem tett. De nem ismerték fel, nem akarták befogadni. Pedig minden sokkal jobb lett volna számukra, ha befogadják őt. Helyzetük olyan lett volna, amilyennek azt a Zsoltár 81. fejezete, 14-től a 17. versig leírja. Bárcsak rám hallgatna népem, az én útjaimon járna Izrael. Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezemet. Az Úr gyűlölői hízelegnének neki, az ő ideje pedig örökké tartana. A búza legjavával etetném, kősziklából szedett mézzel tartanám jól. Ézsaiás is leírja, hogyan történhetett volna. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Annyi utódod lenne, mint a tengerpartján a homok, méhed gyümölcse, mint a porszem. Lelkész szentelő ünnepi istentiszteletet rendeznek Debrecenben. A tiszántúli református egyházkerület holnap után, október 17-én, szombaton tartja a lelkészszentelés ünnepi istentiszteletét a debreceni református nagy templomban. Az ünnepi istentisztelet 15 órakor kezdődik, és azokat a lelkipásztorokat szentelik fel, akik a tiszántúli református egyházkerületben szeretnék megkezdeni szolgálatukat. Püspökjelölt a tiszántúli egyházkerületben. Fekete Károly, jelenlegi püspök, jelentette be, hogy ismét jelölték a tisztségre. Bejegyzésében arról számolt be, hogy az egyházkerületi választási bizottság értesítése szerint ő kapott püspökjelölést. A jelenlegi püspök, aki 12 éve tölti be tisztségét, összesen 251 jelölést kapott. Mint mondta, ezt örömmel és hálával

0: Hálával fogadta, és megköszönte a támogatást. Bemutatkozására október 19-én, hétfőn 17 órától a Debreceni Egyetem templomában kerül sor. Az eseményre Fekete Károly minden érdeklődőt meghívott. Az időjárásról: nyugodt őszi idő. Pinteken is napos idő várható, némi felhőkkel. Eső nem várható. Az északi szél megélénkül, és 14-19 fok valószínű. Szombaton napos, felhős idő ígérkezik, főleg keleten. Néhol eső is lehet. Mérsékelt légmozgás, és 15-20 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Sziasztok! Szabadság vagy szabadosság. Egy méltó ember találtam ennek a tematikának a feldolgozására, akivel azt szeretném beszélni. Szeretettel üdvözlünk itt, kedves Barnabás. Barnabás Balatonszemesről érkezett. Hát a felesége már jó néhány éve ismeri. Én olyan régóta nem, de amióta megismertem, ezt én kiváltságnak tartom. Mielőtt belefognánk ebbe a témába is, átvennénk egy kicsit, hogy mit is jelent a keresztény szabadság. Lehet ezzel visszaélni, mi a szabadosság. Kérlek, mutatkozz be egy kicsit a hallgatóinknak.
3: Sziasztok, én is köszöntelek benneteket. Iván Barnabásnak hívnak, 43 éves vagyok, 23 éve nős, 4 fiunk van feleségemmel, Andival, és a Magyarországi Baptista Egyháznál dolgozok 3 területen. Egyrészt, mint iskolalelkész, egy 500 tagú középiskolában. Ezen kívül egy gyülekezetnek vagyok a vezetője, a Balatonlelei gyülekezetnek az egyik vezetője, és a sejtcsoport mozgalomnak az országos koordinációja az, ami harmadik területként végzek.
2: Tisztázzuk itt az elején ezt a fogalmat, hogy mi is a szabadság, mi a keresztény szabadság, miért mondjuk ezt, sokszor használjuk, hogy Krisztusban nyert szabadság. Mit is értünk ez alatt, Barnabás, egy kicsit kifejtenéd?
3: Úgy gondolom, hogy több területe, több szintje van ennek, és az egyik talán, ha a Biblia alapjait nézzük ennek a témának, a számomra az egyik legkézzelfoghatóbb és legfontosabb jelentősége a szabadságnak az, szoktam a diákjaimnál használni ezt a kifejezést, hogy addig, amíg a bűnuralom alatt éljük az életünket, addig, amíg nem találkoztunk az Istennel, és nem történt az életünkben egy gyökereiben megtörtént változás, amit az evangélium tud meghozni, az örömhír, jó hír, addig azt a kifejezést szoktam erre használni, hogy úgy éljük az életünket, minthogyha non-stop 0-24-ben egy hátizsák lenne a hátunkon, ami tele van kövekkel pakolva. És ezek a kövek ott vannak teherként az életünkben. Ezek a kövek lehúznak bennünket, és egy olyan fölösleges teherre járjuk az életünket, és cipeljük ezt folyamatosan magunkkal, ami nélkül is lehetne élni. Ezek a dolgok, amik kövekként ott vannak benne, a Biblia úgy használja ezt a kifejezést, hogy bűn, céltévesztés, minden olyan dolog, ami rossz dolog, amiben a lelkiismeretünkben is érezzük és tapasztaljuk, hogy nem jó dolgok. És ezek a dolgok terhelnek bennünket, nem tudunk szabadok lenni nélkülük. És a szabadság elsődleges jelentősége a számomra az, amikor találkoztam az életemben először az Istennel, és soha nem fogom elfelejteni, 14-5 éves voltam, akkor azt éreztem, hogy valami nincs rendben. Elkezdtem szorongani, elkezdtem depresszív érzéseket érezni magamon, elkezdtem este sokszor lefekvéskor halálfélelmet érezni, és azt mondtam, hogy mi értelme van annak, hogy ott vagyok egy buliba, 2-3-4 órán keresztül, jól érzem magam, és aztán utána elindul egy dolog, ami nyomaszt, ami rossz érzés, ami egyszerűen rossz, nem tudom másképp mondani, minden értelemben. És láttam, voltak barátom, akinek láttam az életében, hogy az ő égben valami viszont valami teljesen más van, sugároznak. És akkor azt mondtam az Istennek, soha nem fogom elfelejteni egyik este, hogy ha te vagy és létezel, és tudsz nekem adni egy boldog életet, egy olyan életet, amit látok sok barátom életében, akkor én ezt ki akarom próbálni. És akkor tapasztaltam meg először azt, hogy elindult egy folyamat az életemben, ezzel a döntéssel, amikor megtapasztaltam azt, hogy fellélegeztem.
2: Nincs olyan kötelék, ami fogva tarthatná az embert, és a bűnnek a kötelékre se, amelyektől Isten megszabadít bennünket, és ettől vagyunk szabadok. Talán sokan óckodnak a bűnbánattól, tehát ki kell mondanunk, hogy mi az, ami megkötöz bennünket, meg mi az, amiatt nem vagyunk szabadok. Én is ezt tapasztalom egyébként, hívőként, én nem keresztény háttérből jövök, hogy akkor nyertem igazán szabadságot. Viszont bejön itt egy másik dolog, van, hogy Mi van utána? Nem túl sok szabályjal találkozom, hogy a keresztény életvitel életút ki van rakosgatva különböző tiltó, illetve figyelmeztető táblákkal, hogy ez a Krisztusban járásunk, ez tényleg egy szabad dolog? A hitünk megélése mennyire szabad, ha ezt még tisztáznánk?
3: Aha. Szintén egy példát hoznék erre. Nagyon sokszor az iskolában 15 és 21 év közötti fiatalokkal dolgozom, és az egyik ilyen téma szokott lenni például a házasságnak a témája. Hát, hogy ez csak egy papír, most ki kell élvezni az életet. És el szoktam mondani egy olyan példát, mégpedig a Kresszre térnék vissza, amikor azt látjuk, hogy ki van rakva egy stop tábla egy kereszteződésben. Azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy ez nem azért van kirakva egy stop tábla a kereszteződésben, hogy a Kressznek az alkotója kiszúrjon velünk. Hanem akkor, amikor az Isten azt mondja valamire, hogy azt ne csináld, és szeretne téged megóvni ezen keresztül, a stop táblán keresztül, amikor az Isten kitalálta például a házasságnak a keretét, hogy azon belül élvezzünk minden jót, amit ő adott, élvezzünk a szexualitást, élvezzük a feleségünkkel ennek bármilyen formáját, bármilyet nem, de hogy minden olyan keretet, ami rólunk szól, amiben nincs harmadik személy, sem virtuálisan, sem valóságban, hanem csak kentőnkről szól, azt az Isten áldásként adta az embernek, és arra, hogy élvezzük ezt. És ezzel szemben pedig látom azt, hogy amikor nem ebbe a keretbe élik a fiatalok például ezt, hogy annak milyen következményei vannak. 16-17 évesen mondjuk lányok, hogy a 6.-7. kapcsolat után vannak már, és minél több ilyen kapcsolat történt az életükben, annál kiégettebbek, annál traumatizáltabbak, annál rosszabbul érzik magukat, és úgy gondolom, hogy amikor az Isten valamire azt mondja, hogy ezt ne tedd, akkor nem azért mondja, mert valamitől megfosztani akar, hanem megvédeni akar.
2: Sőt, én azt hiszem észre, hogy ahogy igazodok ezekhez, tehát én meg voltam ijedve, tehát gondolod, hogy világi háttérből jövök, hogy fú, most nem csajozunk meg, nem buli semmi, és most azt mondom, hogy elképesztő, tehát hogy az Isten iránt tényleg jó, és tényleg a szabadságomat, munkáját van. Igen. Hogy korlátokat, szabályokat, elvárásokat állítunk fel egymásnak. Hogy látod te ezt?
3: Azt látom, hogy akkor, amikor a gyökerektől, az igei alapoktól eltérünk egy irányba, akkor annak mindig valamilyen torzulása következménye. És valahol az Istennek az áldásaitól fosztjuk meg magunkat. Úgy gondolom, hogy ennek nagyon sok társadalmi, kulturális, szociológiai háttere van. Mondok rá egy példát. Mégpedig látom azt, hogy nálunk ugyan egy eléggé szoftos kommunizmus volt, tehát nem volt annyira erős, de hogy látom azt a gyülekezeteken sokszor, hogy a négy fal közé zárta a gyülekezeteket, és a gyülekezeteknek nem lehetett élni a missziót. Nem lehetett azt élni, amire az Isten elhívta, és létrehozta Jézus az első gyülekezetet, és aztán azóta is a gyülekezeteket, mégpedig a gyülekezetnek a küldetése és célja nem más, mint a misszió. És látom azt, hogy ott, ahol történtek torzulások, ez kihatással van. Nagyon sok gyülekezet mind a mai napig ugyanúgy a négy fal közé beszorulva éli az életét. Hallgatja a tanítást, tartanak különböző stílusú istendicsőítő dalokat, de ha a gyülekezet nem éli azt, amire az Isten elhívta, mégpedig a misszió, akkor az a gyülekezet nem tölti be azt a célt, amire az Isten elhívta. Azt mondja az ige, hogy a gyümölcséről lehet megismerni a fát, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos mérleg kritérium, amin minden megmérhető. Tehát, hogyha valaminek jók a gyümölcsei, és Krisztus szabadságában élünk, nem szabadosságban, annak az lesz a következménye, honnan a gyümölcsé lesznek az életünkben. És úgy gondolom, hogy az egyik ilyen legláthatóbb gyümölcs az életben, az, hogy az a környezetünkben az emberek megtérnek. A környezetünkben az emberek találkoznak az Istennel. És azt látom, hogy amikor ez jól és normálisan zajlik az életünkben, akkor annak áldás a következménye az életünkben. Hogyha nem az Isten szabadságában élünk, hanem különböző olyan törvények alá rakjuk be különböző fiokokba az életünknek, a keresztény életünknek a területeit, akkor lehet, hogy az jól néz ki, lehet, hogy olyan kereteket mutat, lehet, hogy olyan tradíciókat élünk meg, amikre azt mondjuk, hogy ez milyen szép, és fölvidul a lelkünk benne, de nem a Krisztusnak a szabadságát éljük, amire elhívott, és nem tudjuk betölteni azt a küldetést, amire ő elhívott, az a szabadság, amire ő meghívott bennünket, és nincsenek gyümölcsei ennek a szabadságnak, akkor az valahol egy nem valós szabadság. Hogyha egy kutya meg van kötve egy futóláncra, akkor lehet, hogy ott tud 100 métert futni azon a láncon, de attól az a kutya még mindig láncon van. És hogy azok a keretek, azok a formák, amik nem a missziót szolgálják például ez esetben a gyülekezetnek az életében, mint példa, azok téves formák, azok valahol egy lánc. És nem tudunk abban a szabadságban élni, amire a Krisztus elhívott bennünket, és ez egy ilyen félszabadság, vagy egy ilyen megcsonkított szabadság, úgy látom sokszor.

0: Javíts ki, ha nem jól értelek. Tehát ezek szerint azt mondod, hogyha akár a gyülekezet, akár az egyén eltér a isteni alapoktól, a gyökerektől, akkor kezd hajlamossá válni arra, illetve kezd szabályokat, elvárásokat gyártani, amelyek nem biztos, hogy bibliai alapokon vannak. Igen. Tehát, hogyha a helyén van a gyülekezet, betölti a szerepét, akkor az abszolútumokhoz, az isteni abszolútumokhoz ragaszkodunk, nem pedig a véleményekhez, akkor kezdjük, akkor kezd ez az egyensúly felborulni.
1: Igen, igen, igen.
0: Ez
1: igen,
0: nagyon jó. Látom. Tehát akkor nekünk erre kell figyelni, hogy a helyünkön legyünk, betöltsük a küldetésünket, és tényleg ragaszkodjunk a gyökerekhez.
1: Igen.
0: És a vélemények azok másodlagos dolgok legyenek. Azt szokták mondani, hogy könyvekben olvastam, hogy itt szokott a gubanc lenni, hogy az abszolútumokat lesülyeztik a vélemények szintjére ez a szabadosság, meg a liberális teológia úgymond, és amikor a véleményeket felemelik az abszolútumok szintjére, itt kezdődik a törvényeskedés, hogy ezek a szabályok.
1: Igen, igen.
2: Hogyha valamit szeretnétek ebben a témával tőlem hallani, témával kapcsolatban hallani tőlem, akkor az első és legfontosabb tanácsom az a számotokra, hogy soha, de soha ne legyetek vallásos emberek. Ez iskola lelkész, hogy mondhat ilyet? Jézust a vallási vezetők feszítették keresztre. És azzal, hogy te vallásos leszel, nem azt jelenti, hogy kapcsolatban vagy az élő Istennel. Nem azt jelenti, hogy a forrásra kapcsolódsz rá, amiből ha iszol, akkor felüdülsz, hanem azt jelenti, hogy... hogy egy olyan rendszerre kapcsolódsz rá, amiben lehet, hogy poshat víz áll már évek, évtizedek, vagy akár évszázadok óta, és abból senki nem akar inni. Tehát, hogy szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog különbséget tenni az élő hit, az Istennel való napi kapcsolatban és a vallásossággal kapcsolatban. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok egyház tendál ebben, hogy vallásos struktúrákat épít föl, ahelyett, hogy visszamenne a gyökerekhez, és azt mondani, hogy az élő hit az, amire szükségünk van. És úgy gondolom, ez egy nagyon fontos dolog.
0: Akkor az a fontos, hogy valóban hívő legyek, aki Krisztusnak adok számot, és felszabadultan, hitelesen éljem az életem. Ez úgy könnyű kimondani, de én őszintén magamban nézek, be kell azt ismerem, hogy azért vágyok a visszajelzésre, hogy aki körülöttem vannak, a saját egyházamon belül, vagy gyülekezetem belül elismerjenek. És ezt a kettőt vajon hogy lehet összhangba hozni, vagy összhangba kell hozni. Tehát, hogy hogy legyen a fiatal hiteles, szabad, ugyanakkor, hogy egyeztesse ezt azzal össze, hogy vágyik a többieknek az elismerése, és nem biztos, hogy a hitelességem, vagy a szabadságom az a többiek elismerését fogja kiváltani.
2: Én úgy gondolom, hogy mindannyiunkban az Istentől belénk rakott vágy többek között az egyik ilyen vágy, hogy szeretve legyünk, elismerve legyünk, elismerést kapjunk, hogy elfogadjanak bennünket. Tehát ezek mind olyan érzések, amiket az Isten helyezett belénk, és mindenki vágyik ezután. És ez alapvetően rendben van így. Feleségemnek szoktam azt mondani, hogy amikor beszélgetünk különböző dolgokról, és tudom, hogy ez változó, és személyiségtípus függvénye. Én egy olyan embernek érzem magam, aki, ahogy gondolom magam, akinek fontos különböző dolgokról beszélgetni, diskurálni, akár vitatkozni is, tehát számomra ez egy fontos dolog, de nem szeretném, hogy másoknak a véleménye határozza meg az életemet. Szeretek elgondolkozni rajta, szeretem reflektálni ezt magamnak, végiggondolni, de alapvetően aztán azt szoktam mondani a feleségemnek, amikor elkezdünk valamiről beszélgetni, és mondja, hogy hát láttad, hogy ezt mondta, meg azt mondta, meg így volt, meg úgy volt, és ez történt, az történt, és szoktam ezt a mondatot mondani, és ez egy ilyen vörös fonal az életemben, ami szeretném, hogy ez mindig valamennyire így legyen. Nem egy vastag vörös fonal, inkább egy vékonynak említeném ezt, de hogy nem másnak élem az életemet, hanem egyedül kizárólag az Istennek. Szóval neki tartozok elszámolással, és hogy ez egy fontos dolog az életemben, és éppen ezért nem... durva kifejezés, lehet, hogy lehetne ezt finomabban vagy árnyaltabban szebben is kifejezni, de hogy nem érdekel, hogy másnak mi a véleménye rólam, mert az Isten az a személy, az az édesapa, az az elsődleges kontakt az életemben, akinek a véleménye számít a számomra. És ez ugye eléggé jól kiolvasható a Bibliából, az Istennek mi a véleménye az emberről, mi a terve az emberrel, milyen kapcsolatra vágyik az emberrel, és ez az elsődleges a primér a számomra, hogy az Isten mit mond rólam, mi a véleménye rólam. Mindemellett, ez lehet, hogy kicsit büszkén vagy ilyen nagyképűen hangozhatott, amit mondtam, de hogy nem ez a...
0: Engedd meg, hogy ezt szabadba vágjuk. Ez lehet vastag a vörös vonal is. Tehát ezt, azt hiszem a hallgatóink is azonosulhatnak ezzel, meg én is, hogy tehát, hogy ez van számít, hogy Isten mit mond rólam, neki mi a véleménye rólam, és másodszorban az emberek.
2: Így van.
0: És az nem hiszem, hogy azt fogja jelenteni, hogy mindenkinek borsot fogok törni az orra lehet.
2: Nem,
0: de meg
2: ellenkezőleg.
0: Bocsánat. Ugrálni akarok az emberek vélemény után, az meg gerincszelené tesz. Úgyhogy folytasd, én nem hiszem, hogy ez kemény volt.
2: Valahol én úgy gondolom, hogy nagyban függ például a korunktól. Egy fiatal 14-18 közötti, aki éppen az identitás keresésben van, ott igenis nagyon-nagyon sokat számít, hogy milyen emberekkel veszi magát körül, milyen hatások érik, és úgy gondolom, hogy az én életem is ez egy fontos dolog volt. A másik dolog, ami számomra egy nagyon fontos dolog, és egy nagyon fontos téma, az a hitelesség, amit említettél. És úgy gondolom, hogy a hitelességről van sokszor egy hamis képünk. Valaki egyszer azt mondta, hogy nem csak hitelesnek kell lenni, annak is kell látszani. Én ezzel azért nem értek egyet, mert az, hogy te milyennek látszol, az mindig szubjektív. És akarhatok én bármilyennek látni, ha te engem nem olyannak akarsz látni, akkor én fejnálva pattoghatok, akkor sem fogsz olyannak látni. És hogy a hitelesség az soha nem egy mesterkélt dolog, egy előállítható dolog, amit meg tudok játszani, éppen ezért a hitelesség a neve, hanem hogy a hitelesség az nem egy kirakat, de van neki kirakat része is. A hitelességhez sokkal inkább, amit szinonim szóként kapcsolnák, jellemerősség, korrektség, fairség. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolog számomra, nagyon-nagyon fontos dolog a hitelesség, és úgy gondolom, hogy a hitelességet akkor tudjuk komplexül, holisztikusan látni, hogyha, vagy számomra ezt jelenti, inkább így fogalmaznék, hogy a hitelesség számomra azt jelenti, hogy az emberek belelássanak az életembe, természetesen nem a francia ágyamba. De hogy megnyitni az emberek előtt az életemet, hogy lássák azt, amikor a barnának jó és kevésbé jó napjai vannak. Gondolok itt konkrétan arra, hogy látható legyen az, hogy igen, milyen a barna akkor, amikor mondjuk egy 16-17 órás nap után hazajön, és mondjuk valamin összekap a feleségével. Ilyenkor persze kevés ember van ott, de hogy belátást engedni az életünknek olyan területei is, amik nem napfényesek. És nem azért, mert hogy valamit meg akarunk játszani, hanem egyszerűen, mert ez is hozzátartozik az életünkhöz. Emberek vagyunk, és igen, lehet, hogy összezőrelnek a feleségemmel, és lehet, hogy lesz egy hangosabb szóváltás is bizonyos témákban vagy dolgokban esetleg közöttünk, de tudok tőle bocsánat kérni. Vagy lehet, hogy ott van a 8 éves kisfiam, akinek lekiabáltam a fejét, mert éppen türelmetlen voltam valamiért vele. De ahogy ez megtörtént, érzem a szívembe egyből, hogy ez nagyon-nagyon nem volt jó, barna, amit csináltál. És oda megyek, és megölelem, és azt mondom, hogy Rafi, ne haragudj, bocsáss meg, sajnálom, hogy ez így volt. És úgy gondolom, hogy amikor az emberek látják ezt az életünkben, jó és kevésbé jó oldalát egyformán, azt tud hitelessé tenni bennünket, és azt tud egy olyan bázist megteremteni, egy olyan hangulatot megteremteni az életünkben, ahol az emberekkel el tudunk kezdeni kapcsolatba kerülni, el tudunk kezdeni beszélgetni ezekről a dolgokról. Hogy amikor belerúg a izenek a sarkába, a csempének a sarkába, akkor nem lekáromkodja a csillagokat az égről, hanem tud türelmes maradni, vagy higgadt maradni, és nem megjátszik valamit. Belőle van sokszor, amikor kijön ilyenkor, hogy vagy ingerült lehetek, vagy valami, de hogy igen, tehát hogy azt tud bennünket hitelessé tenni, úgy gondolom Isten és ember előtt, hogy látják azt, hogy igen, hogy ugyanolyan ember, mint én, de hogy valami van neki, ami nekem még nincs, és mi az? És ez tudja elindítani azt a kérdést aztán, amikor el tudunk kezdeni beszélgetni ezekről a dolgokról az emberekkel.

0: Én ezt tudom megérteni a szavaidból, hogy a legfontosabb az, hogy Isten ismerjen el, aztán másodlagos legyen az emberek, de az emberek meg olyanok legyenek körülöttem, akik meg Krisztus katonái, és azoktól a visszajelzés egész más lesz, mint azoktól, akik mondjuk nem az övéi. Kicsit beszéljünk még a szabadosságnak a fogalmáról, hogy miben látod te, akár Magyarországon, vagy itt megfordulsz a mi környünkénkön is, hogy miben jelentkezik ez keresztény fiatalok életében? Mondaná egy néhány gyakorlati példát, amit te láttál, hogy a Krisztus szabadsága úgymond visszaélve néha a fiatalok, vagy mi fiatalok szabadossá válunk.
1: Aha. Én sokszor megkapom ezt, sokszor jönnek hozzám ilyenekkel, hogy...
0: Te is megkapod?
1: Meg, természetesen. Tehát nekem többen a fejemhez vágták már azt, hogy az a 12 év, amit mi Németországban éltünk, hogy az biztos milyen liberálissá és szabadossá tett bennünket. És valószínűleg az is áll ennek a hátterében, hogy az én küllemem szintén egy megosztó küllem, ahogy én kinézek. Tehát, hogy szoktam mondani, hogy a fejemen levő szöröknek a hossza az valószínű, ha megélem a 90 évet, akkor 90 éves koromig konstans változó lesz. Én ebben érzem jól magam. Szeretem, hogyha egyszer szakállás vagyok, egyszer kopasz, egyszer hosszú olyan van. Tehát, hogy ez... De én gondolom, hogy az Istennek ez teljesen mindegy. Tehát, hogy látunk sokszor dolgokat, és fejemhez vágták nekem is sokszor ezek a dolgokat, hogy...
0: De ki merik mondani ezt
1: a... Igen, vannak akik ki. Nem mindenki, de vannak akik ki. Hogy a Pál apostol megírta, és akkor jönnek ezek a dolgokat. És akkor nézek, hogy bocsánat, ne haragudj, tehát, hogy nem akarok sem nagyképű lenni, sem arcoskodni, de Pál apostol azt a korintusiaknak mondta 2000 évvel ezelőtt, barátom. És vannak olyan dolgok az igében, igen, ami a mai kor számára ugyanúgy, fekete és fehér. És az Isten azt üzeni, hogy ez így és így és így van. De hogy olyan dolgok, ami az
0: dolgok.
1: Akkori kontextusnak szólt, a bálványimádó kultúrája miatt például, vagy egyéb más kulturális, társadalmi dolgok miatt, amik 2000 éve voltak aktuálisak, azt én nem szeretném magamra venni, mert Pál nem nekem mondta, nem nekem üzente. És ezben nem ki akarom dumálni ezt, hanem ha az ember olvasott ezekről a dolgokról, tanult teológiát, és tudja kontextusában látni ezeket a dolgokat, akkor egy egész más perspektívából és szemszögből látod ezt. Akkor ezen kívül még, hogy amik szintén még ilyen pontok, hogy fülbevalón van, meg hogy tetoválásról van, és ezen fúra kiakadnak sokan.
0: ez nagyon kemény, hogy lehet, hogy fúra kiakadnak.
1: Lehet, hogy teljesen érthető módon akadnak ki sokan ezen. És én nem is akarom ezt magyarázni. Szóval én nekem nincs semmi felé magyarázni, valami úgy gondolom, hogy
0: Isten... Gondolom, te bemész egy közösségbe, bocsánat, vagy egy barátításra, nem az van mellett, hogy figyeljetek rám, nekem tetkó van, nekem fülcső van, nekem hosszú van.
1: Nem.
0: Tehát nem ezért van neked.
1: Egyáltalán nem. És hogy ezek a dolgok, ezeket a dolgokat én az Isten előtt vállalva teljes felelősséggel élem meg. És lehet ez miatt pálcát törni a fejem fölött, törnek is, vannak, akik ezt megmondják, vannak, akik ezt nem mondják meg a szemembe, de megmondom őszintén, hogy nagyon nem szokott ez engem foglalkoztatni, vagy érdekelni.
0: Túl vagy rajta.
1: Nem azért, mert egy
0: megharcoltad ezt.
1: Egy beképzelt ember lennék, vagy ilyesmi, igen, nekem megvoltak ebből a harcaim, meg sok dolog, amit végig kellett gondolnom, és voltak olyan emberek is, akiknek a véleménye nagyon fontos számomra, mint például a szüleimé. Édesapámmal mind a mai napig egy nagyon-nagyon jó kapcsolatom van, hatalmas példa az élete előttem, együtt dolgozunk, szolgálunk.
0: És vele is tudsz beszélni a hajad hosszáról.
1: És a többi. És tudom azt, hogy nekik sem tetszenek bizonyos dolgok. Vannak néha dolgok, amit meg is mond, de nagyon jól tudunk egymás mellett élni, és együtt élni, és boldogok, és harmonikus a kapcsolatunk. Ezek a dolgok nekem sokkal inkább szólnak arról, hogy amit Pál apostol mondta, hogy görögnek görög, zsidónak zsidó, pogánynak pedig pogány. Tehát a fiataloknak az iskolámban a 15-16 éves fiatalok 30-40%-ának van tetoválása. Szülői engedéllyel. És amikor eljön a jó idő, mint most kezdünk pólósan öltözködni, akkor én alig várom, majd lekerüljön rólam a póló, és jönnek a kilencedikesek, és tanár úr, magának van tetoválás, és akkor mondom nekik, na gyerekek, akkor gyertek, most mesélek nektek. Jézus a kereszten, és Jézusnak a karja az én kézfejembe végződik. Tehát Jézus helyettem, értem, vállalta ezt, és egyből ott vagyunk az evangélium témájába. És egészen más módon tudsz a fiatalokhoz csatlakozni egy ilyen kontextuson keresztül, mintha csak azt mondom neki, hogy Jézus szeret téged, meghalt érted a bűneidet, stb., mert hogy egy vagy közülük egyből. És hogy mondtam, hogy ha az evangéliumot ilyen módon tudom a testemen képviselni, akkor fogom képviselni, és lesz még testvére is ennek a tetoválásnak, hogy, mert hogy fontos ez a számomra, hogy tényleg minden módon az embereknek tudjuk továbbadni az evangéliumot. És csak is ez, és semmi más miatt van például ez a tetoválás.
0: Engedj meg akkor egy záróját. Igen? Tehát azt elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy a te külsőd mássága, vagy nem megszokottsága,
1: Biblia az azt a célt
0: szolgálja, hogy a görögnek görög légy, a zsidónak zsidó légy, és töltsd be a küldetésed, hogy Krisztus örömhírét
1: vidd. Így van.
0: Folytasd, kérlek.
1: És a másik dolog, amit látok, az az, hogy szabadosság, ami számomra szabadosságnak számít, amikor elkezdünk valami olyan dolgot élni, utánozni és majmolni, ami nem a meggyőződésünkből jön, hanem egy áramlatból jön. Például, és ez ebben a korban nagyon-nagyon nehéz, a mai fiatalok nagyon nehéz kívásokkal néznek szembe akkor, amikor bekerülnek mondjuk a középiskolába. És egy ilyen közegben vannak, és csak akkor vagy menő, ha legújabb Jordan 4-es cipőd van, meg ilyen fölsőd van, meg olyan gatyád, meg és a többi, és hogy ezekkel a kihívásokkal mit kezdenek a fiatalok. És látom azt, hogy ha visszaemlékszek, hogy amikor mi voltunk 14-5 évesek 30 évvel ezelőtt, milyen kihívások vettek bennünket körül, és hogy milyen kihívások veszik a mai fiatalok körül, az ég és föld különbség, hatalmas különbség. És látom azt, hogy sokszor a fiatalok elkezdenek bizonyos dolgokat majmolni azért, mert szeretnének ők is megfelelni annak az áramlatnak, ami éppen sodor, ami éppen visz. De hogy itt úgy szintén ez a gyümölcsékről ismertek fát, meg a fát igét hoznám, mert hogyha Krisztusnak a szeretete szorongatja a szívedet, ha az él ott benned, hogy tudnám az osztálytársaimat elélni az evangéliummal bármilyen körülmények között, bármilyen módon, és ezen töröd a fejedet, akkor nem fog téged tudni az ördög ezekkel a szabadosságnak a dolgaival elvinni, mert helyén van a szíved. És ennek az következménye az lesz, hogy az emberek elkezdenek körülötted megtérni, mert elkezdesz értük imádkozni, elkezdesz értük böjtölni, és elkezded úgy élni az életedet, hogy ezekkel az emberekkel kapcsolatot építs.

És ez a kapcsolatépítés a számomra a legeslegfontosabb dolog. Ha választanom kell, és erre bátorítok és biztatok mindenkit, és ez a mondat félreérthető, tudom, hogyha választanod kell, hogy elmenj vasárnap a gyülibe, vagy elmenj egy nem hívő barátodnak a szülinapi partiára, én mindig azt mondom a gyülinkben, hogy menj a barátod szülinapi partiára, mert ő mégis nem ismeri az Istent. Akik ott ülnek a gyülekezetben, ők már igen. És lehet, hogy sokaknak ez a mondat szabadosságnak tűnne. De mi attól a fontosabb, mint hogy a barátunk megtérjen? És hogy az Istennek egy hatalmas parti legyen a mennybe, minden egyes megtért fölött. Mit csinál Jézus? Azt mondja, hogy elmegyek azért az egy bárányért, a 99-et ott hagyom, de elmegyek azért az egyért, hogy azt megtaláljam. És utána megyek. És úgy gondolom, hogy ha Jézusnak ez volt a szíve ügye és vágya, és a legfontosabb a számára, különben nem mondta volna ezt a példázatot, akkor nekünk a keresztény szó nem jelent számomra mást, mint azt, hogy Jézus utánzó vagyok. Jézust, amit ő itt megélt ezen a földön, és ahogy élt a földön, azt próbálom követni, és azt próbálom én is élni. És úgy gondolom, hogy akkor nincsen szabadosság. Tehát eszembe se jut az a szó, hogy szabadosság, mert a Krisztusnak a szeretete szorongatja a szívemet, és minden egyéb más szekundér a számomra. Másodlagos, harmadlagos és ezredleges. És ha ez van a szívemben, akkor nem tudok, úgy gondolom, szabados lenni, mert az Istennek a Szent Szelleme nem engedi ezt meg bennem. Érzem, hogy hol vannak a határok. Érzem azt, hogy mi az, ami helyén való, mi az, ami nem. Mert a Szent Szellem ott van a szívembe, és ő az, aki ezt vezeti és irányítja. És itt újfolyt bejön ez a vallásosságnak a témája, hogy igen. Tehát, hogy a kegyességnek a látszata, a kegyesség, ezek szóval úgy érzem, hogy ezeket a szavakat nem értik a mai fiatalok egyáltalán, hogy ez mit jelent, mit kell értenünk alatta, és sokszor egy félremagyarázott dologban élnek. Hogy azt gondoljuk, attól leszek kegyes, hogyha minden vasárnap elmegyek a gyülekezetbe, és ott vagyok. Vagy attól leszek kegyes, hogyha minden nap olvasom a Bibliát. Attól leszek kegyes, hogyha minden nap imádkozom, és a többi, és a többi. És amikor törvénykezést állítunk föl az Istennek a szabadságából, tehát, hogy én azért imádkozok, és azért olvasom a Bibliát, és azért megyek a gyűlibe, mert nekem valaki ezt mondta, akkor kútba esett történet. Hanem az van, hogy ég a szívembe az, hogy szeretnék többet tudni az Istenről. Szeretnék belőle még többet megtapasztalni, és ezért olvasom a Bibliát. Nekem is ez kívás. Mindannyiunknak, úgy gondolom, ha őszinték vagyunk. Nem úgy kellek fel mindenre, hogy jaj, alig várom, hogy olvasom a Bibliát. De hogy igen, ott van, és elkezdem olvasni, és megtapasztalom azt, hogy igen, a Szent Szellem szól hozzám. Szent Szellem betölti arra napra tűzzel a szívemet. Vagy amikor megyek Tapolcára, 1 óra 10 perc, minden egyes alkalom, és elkezdek imádkozni, és azt hiszem, hoppá, itt vagyok Tapolcán. Mert végig imádkoztam az utat, és az Istennek a jelenlétét ritkán tapasztalom meg olyan erősen, mint ezen akadott az utak alatt, amikor végig imádkozom a Lellei Gyülit meg a térséget, a tapolcai iskolát meg a térséget, meg a diákjaimat, és a többi, és hogy ez nem... Tehát ezen nincs semmilyen mesterkér dolog, nem kell nekem senkinek mondania, mert egyszerűen amikor ezt elkezdem, akkor érzem azt, hogy az Isten átveszi a volánt, és én vele beszélgetek, és ez tényleg egy fantasztikus dolog, amikor ez a szívünkből jön, éhségünk van rá, akkor az onnantól kezdve nem tud mesterkért lenni, megjátszott lenni.

0: záró akkordoként egy szik szeretném emelni, amit mondtál, tehát ez a fontos. Krisztussal jól legyen a kapcsolatunk, rendezett legyen, és mindent rendez az életünkben, és akkor a szabadságunkat úgy éljük meg, ahogy kell, és hogy ragaszkodjunk ahhoz, amit ő elképzelt a mi életünkre, ez akár egyéni szinten, vagy gyülekezeti szinten. Szívesen beszélgetnénk még veled erről a misszió tematikáról, remélem, hogy még lesz a lehetőség. Barnabás, köszönjük, hogy eljöttél az adásunkba.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Isten áldjon téged, és titeket is.
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
3: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekel.
2: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Őrizd meg higgadtan a tudatodban ma, bármi is jön. Ne feledd, én előtted megyek, és melletted is ezen a napon. Engem semmi nem ér meglepetésként. Mindaddig, amíg rám nézel, nem fogom engedni, hogy a körülmények lenyomjanak téged. Segíteni fogok megbirkóznod bármivel, amit csak a pillanat hoz. Ha együttműködsz velem, abból olyan áldások származnak, amelyek messze felülmúlják a nehézségeidet. Ha tudatosítod jelenlétemet, olyan örömöt lelsz benne, amely minden eshetőségben kitart.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Huszonharmadik Zsoltár 1-től 4. terjedő versek. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 4. fejezet, 16. 17. vers.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ahogy a naptárra néztem, és tudatosodott bennem, hogy október 15-e van, érdekes gondolatok cikáztak át a fejemen. Először is az, hogy sokáig ez volt a hivatalos fűtési szezon kezdete. Ma már nem tudom, hogy van-e ilyen, hiszen régóta családi házban élünk, s a saját magunk urai vagyunk ezen a téren is. De volt időszak, amikor egyik szolgálati helyünkön szembesültem ezzel a ténnyel, ugyanis gondnokunk ragaszkodott a dátumhoz. Hogy melyik évben volt pontosan nem tudom, de arra emlékszem, hogy abban az évben nagyon hűvös őszünk volt, nagyon hamar beköszöntött a hideg, nyírkos időjárás. A lakás szigetelése kívánnivalókat hagyott maga után, az ablakok se zártak valami fényesen, ugyannyira, hogy a legkisebb szél is erősen mozgatta a függönyöket. Három kicsi gyermekünk volt akkor, s bizony mindenki fázott, én magam is. A lányok már tréningben, sapkában és túrahálózsákban aludtak, de még nem volt október 15-e, ezért a fűtésbeindításról szó sem lehetett, mondván a szabály a szabály. Régen volt, tán igaz se volt, de ennek kapcsán elgondolkodtam azon, hogy mi mindenhez tudunk mi emberek ragaszkodni, mégpedig foggal, körömmel. Vélt igazunkhoz, olyan törvényekhez, melyeket lehet, hogy Isten nevére hivatkozva hoztunk, s talán még tőle is származik, de nem igazán Istentől vannak, legalábbis az, ahogy megvalósítjuk őket. Ezt már Jézus is nehézményezte annak idején. Gondoljunk például a szombat törvényére, amikor is kijelentette, hogy a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért, tehát az emberfia ura a szombatnak is. S hogy egy konkrét eseményt is felidézzünk ezzel kapcsolatban, olvassuk el a sorvadkezű ember meggyógyításának történetét Lukács evangéliuma 6. fejezetéből. Egy másik szombaton is bement a zsinagógába, mármint Jézus, és tanított. Volt ott egy ember, akinek a jobb keze sorvat volt. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust. Gyógyít-e szombaton, hogy így módon találjanak valamit, amivel vádolhatják. Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta a sorvadkezű embernek. Kelj fel és állj a középre. Az felkelt és odaállt. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Megkérdezem tőletek, szabad-e szombaton jót tenni vagy rosszat tenni, életet menteni vagy kioltani? És végignézve minnyájukon így szólt a beteghez, nyújts ki a kezedet. Ő kinyújtotta és meggyógyult a keze. Azokat pedig esztelen indulat szállta meg, és arról beszéltek egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal. Egy kedves riportalanyom néhány mondata is eszembe jutott. Életéről, megtéréséről mesélt, s arról is, hogy miután találkozott az Úrral, gyökeresen megváltozott a nyugalom naphoz való viszonya is. Igyekszünk ezt a napot az Úrral tölteni, neki szentelni, mondta. Természetesen néha-néha nálunk is előfordul, hogy beleesik egy-egy ökör vagy szamára kútba, utalva ezzel Jézus egyik mondatára, miszerint, vajon ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza ki azonnal? Szóval nálunk is történnek időnként rendkívüli dolgok, folytatta, de ha sokadjára is beleesik az az állat abba a bizonyos kútba, hát akkor lefedjük. Tetszett a megfogalmazása, hiszen azt fejezte ki ezzel, hogyha valami mindig pont akkor történik, amikor az Úrral kellene időt töltenünk, akkor érdemes átgondolnunk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy megszüntessük ezt a zavaró körülményt. Megfontolandó hozzáállás. Visszatérve a fűtési időszak kérdésére, azért azt is be kell, hogy ismerjük, hogy sokáig nagyon pazarlóan álltunk ehhez a kérdéshez, úgy, mint társadalom. Emlékszem, kislánykoromban lakótelepen élő osztálytársaim kis szoknyában meg pólóban voltak otthon télvíz idején is, láttam, amikor meglátogattam őket, és sokszor még az ablakot is ki kellett nyitni, annyira meleg volt náluk. Igaz, nem is lehetett szabályozni a radiátorokat. Teljességgel helytelen volt ez a pazarló hozzáállás, s meg is lett a bőtje. Ráadásul Isten se ez bízta ránk, hiszen eredetileg a teremtett világ sáfárainak szánt minket, nem kizsákmányoló uraivá. Sajnos nem csak ebben tértünk el rendeltetésünktől, hanem sok mindenben, hiszen fellázadtunk ellene, s a magunk feje után mentünk. Ennek is látjuk a következményeit, de Isten ennek ellenére sem hagyott magunkra, s nem mondott le rólunk. Unger Éva írását Szika Klára olvassa fel.
1: Mindannyian hallottunk a tékozló fiúról, aki azt mondta az apjának, apám, add ki a vagyomból a rám eső részt, ő pedig megosztotta. Lukács 15.12b. Megdöbbentő ez az eset, mert a fiú valami olyant kért, ami nem is létezett, hiszen amíg a szülők élnek, nincs olyan vagyon, ami a gyerekre esik. Akkor van örök rész, ha van halott. Vagyis ez a fiú majdhogy nem azt mondta az apjának, már meghalhatnál, hogy végre örökölhessem a vagyonodat. Az apa, bár valószínűleg fájt ez a kérdés, nem háborodott fel, hanem szétosztotta a vagyont a két fiú között. Tudjuk, hogy a kisebbik hamar eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. És miután pedig mindent elköltött, elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, és az elküldte őt a mezejére disznókat legeltetni. Ki lehet ez a polgár, aki örömmel fogadta a tékozló fiút, és aki ma is szívesen fogadja tékozló fiainkat, és elküldi őket saját mezejére disznókat legeltetni? Az biztos, hogy nem Isten népéhez tartozott. A zsidók ugyanis nem ettek disznót, nem is neveltek disznót, mert tisztátalan állatnak tartották. A fiú idegen hatalom alá került. Így van ez ma is, ha az atyai háztól messze kerülünk, hamar esünk a sátán hatalma alá. Hányszor hallunk olyan fiatalokról, akik különböző bandákba keverednek, akiket megrontanak, rászoktatják a drogra és hasonló életet élnek, mint ez a fiatalember. Nem is tudják, hogy Isten egészen mást készített nekik. Mielőtt még nagyon elítélnénk ezt a fiút, jobb, ha tudjuk, mi vagyunk ezek a tékozló fiúk. Te és én. Fogantatásunk pillanatában Isten mindent elrendezett felőlünk, jót gondolt rólunk, reményteljes jövőt tervezett, csodálatos életet képzelt el nekünk, de attól a perctől fogva, hogy a világra jöttünk, elkezdtük tékozolni ezt az életet, s mindaddig tékozoljuk, míg újjá nem születünk. Kikérjük a ránk eső vagyont, és ami ledöbbentő, Isten ki is adja. Ellát mindenféle képességgel, erővel, adottsággal. Kérdés, hogyan bánunk ezzel a vagyonnal? Mi is messze vidékre költözünk Istentől, és kezdjük tékozolni mindazt, amit Isten nekünk adott. Amíg jól megy dolgunk, nem törődünk vele. Akkor kezdünk eszmélni, amikor elfogy a pénz, az egészség, a képesség, a jólét. Amikor aljamunkát kell végeznünk, és a kapott bér arra sem elég, hogy ellássuk magunkat, amikor képesek lennénk a disznók vájójából enni. Akkor néhányan ráeszmélünk, hogy az atya házában a béres is bűvölkedik, mi pedig ott az idegen földön pusztulunk el, és végre hozunk egy jó döntést. Felkerekedünk, és bűnbánattal visszamegyünk az atyaházába. Béresként indulunk vissza, és nem tudjuk, mi vár otthon ránk. Nem tudjuk, hogy életünk legszebb dolga fog velünk megesni. Az atya Krisztusban elfogad, elénk fut, és mocskosan, koszosan átölel. Hozatja a legszebb ruhát, a gyűrűt, a sarut. A legszebb ruha ott készült a kereszten. Jézus fájdalmából szövődött. Ezt a ruhát nem lehet kiérdemelni, csak ajándékba kapni. Ez a ruha azt jelenti, hogy nem szolgaként, hanem teljes jogú családtagként érhetünk haza. A gyűrű jelzi, visszakaptuk rendelkezési jogunkat a családi vagyon felett, visszakaptuk méltóságunkat, az Isten fiúságot. A saru a szabadság jelképe. Csak a szabad ember hordhatott sarut. A hízott borjú az öröm, az ünneplés, az Istennel való kapcsolatunk helyreállítását, a közös örvendezést jelenti. Amikor a tékozló fiúról hallunk, azt szoktuk gondolni, mi nem ilyenek vagyunk. Mi inkább olyan komoly, kötelességtudó, dolgozó emberek vagyunk, mint az otthon maradt báty. Az igazságérzetünk is talán azt mondatja velünk, hogy igaza van ennek a bátynak, amikor azt mondja, íme, mennyi esztendeje szolgálok neked, parancsodat soha meg nem szegtem, és nekem sosem adtál még egy kecsket gidát sem, hogy a barátaimmal vigadjak, amikor pedig ez a fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a vagyonodat, levágattad neki a hízlat borjút. Lukás 15:29. A testvérek között egy-egy közösségben gyakran van ilyen rivalizálás, amikor a szófogadó, az engedelmes, a megbízható sokkal többet tesz, mint a másik, aki éppen erőszakos, engedetlen, és úgy érzi, mégis ő húzza a rövidebbet. A báty nem kérte ki a vagyonát, de nem is szívesen dolgozott az apai birtokon. Igazából nem szerette az apját, a családi házat, az ottani törvényeket, csak gyáva volt ezt vállalni. Szavai elárulják. Szolgálok neked, parancsaidat soha meg nem szegtem, és nekem sosem adtál. Mennyi vád, mennyi elfojtott érzés, szükség, kívánság. Ha szerette volna az apját, a munkáját, akkor bizalommal fordult volna hozzá, örömmel dolgozott volna, és mert volna pihenni, örülni, a barátaival ünnepelni. Nem kért, mert nem mert kérni. Kitől nem merünk kérni? Akitől félünk, vagy akiben nem bízunk. Ez a fiú otthon maradt, de ugyanúgy tékozolt. Ő nem a vagyon tékozolta, hanem apja szeretetét, bizalmát, jó indulatát, a családi örömet, a békességet, mert csak megjátszotta magát. Mi, akik azt hiszük magunkról, hogy jól vagyunk, lehet, éppen ilyenek vagyunk. Egy ideig tűrünk, aztán kifakadunk. Felszakad a gát, s ami addig a szívünkben felgyűlt, kiömlik. Ilyenkor vádoljuk Istent, és elfordulunk tőle. De mit tett az apa? Tékozolt. Kiment, és kérlelte őt. Mennyi szeretet, gyengétség van ebben a szóban, kérlelte. Az apa átérezte nagyobb fia fájdalmát, pedig igazi fájdalma neki lehetett. Át kellett élnie, hogy az otthon maradt fiú nem ismeri őt. Fájdalmánál csak egy valami volt nagyobb, a szeretete, hiszen azt mondja, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Lukács 15:31. Az idősebb fiú nem vette észre ezt a tékozló, mindent odaadó szeretetet. Ő azért dolgozott, fogadott szót, mert ki akarta érdemelni az apa szeretetét, miközben ő szabad kezet adott neki. Mindene felett rendelkezhetett. Ezért mondtam, hogy ez egy tékozló család. Az első fiú az apa vagyonát, a második a szeretetét, bizalmát tékozolta, miközben az apa mindenét rájuk tékozolta. Isten szeretetét sem lehet kiérdemelni. Nem azért szeret Isten, mert jók vagyunk, hanem mert vagyunk, mert létezünk, mert az övéi vagyunk. Ha elbitangolunk, mint a kisebbik fiú, akkor is szeret. Ha otthon maradunk, de nem élünk az Isten fiúságunkkal, akkor is szeret. És tudjátok miért? Mert van egy harmadik fiú, aki az életét tékozolta el értünk ott, a kereszten. Mi egy ilyen tékozló családtagjai vagyunk. Ki így, ki úgy tékozol, de egy biztos, hogy az Atya tékozló szeretetére mindannyiunknak szükségünk van, és az készen vár. Amen.
0: Unger Éva írását Zika Klára olvasta fel. A viszonthallás reményében köszönök el. Isten áldás.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe, de ti nem akartátok. A mai ige, Máté evangélium, 23. fejezet, 37. vers. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Gondolatok az igéről. Ezt az eseményt sokan úgy értelmezték, mint az egyetlen lehetőség elszalasztását. Ez azt jelenti, Isten megajándékozta az embereket a maga csodálatos látogatásával. Nagyszerű alkalommal, ők azonban nem éltek ezzel, és hagyták, hogy kihasználatlanul elmúljék. Ez történt Jeruzsálemmel. Isten testet öltött, fia ott járt poros utcákon. A város sokszínűre festett házaiból láthatták az egész világ teremtőjét és megtartóját. Az emberek hallhatták szavait, és láthatták, ahogyan olyan csodákat vitt véghez, amelyeket soha ember még nem tett. De nem ismerték fel, nem akarták befogadni, pedig minden sokkal jobb lett volna számukra, ha befogadják őt. Helyzetük olyan lett volna, amilyennek azt a Zsoltár 81. fejezete, 14-től a 17. versig leírja. Bárcsak rám hallgatna népem, az én útjaimon járna Izrael. Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezemet. Az Úr gyűlölői hízelegnének neki, az ő ideje pedig örökké tartana. A búza legjavával etetném, kősziklából szedett mézzel tartanám jól. Ézsaiás is leírja, hogyan történhetett volna. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Annyi utódod lenne, mint a tengerpartján a homok, méhed gyümölcse, mint a porszem. Püspökjelölt a tiszántúli egyházkerületben. Fekete Károly, jelenlegi püspök, jelentette be, hogy ismét jelölték a tisztségre. Bejegyzésében arról számolt be, hogy az egyházkerületi választási bizottság értesítése szerint ő kapott püspökjelölést. A jelenlegi püspök, aki 12 éve tölti be tisztségét, összesen 251 jelölést kapott. Mint mondta, ezt örömmel és hálával fogadta, és megköszönte a támogatást. Bemutatkozására október 19-én, hétfőn 17 órától a Debreceni Egyetem templomában kerül sor. Az eseményre Fekete Károly minden érdeklődőt meghívott. Idősek hónapja. Egy kártyányi szeretet. Október az idősek hónapja, amely jó alkalom arra, hogy figyelmünkkel, szeretetünkkel és megbecsülésünkkel még tudatosabban forduljunk az idősebb generáció felé. Ebben az évben a Pünkösdi Egyház Szociális Főigazgatósága egy missziós kezdeményezésre hívta a gyülekezetek gyermekközösségét. A felhívás egyszerű volt. Készítsenek saját kezüleg igei bátorító kártyákat a bentlakásos intézmények.

0: Ebben élő idős emberek számára. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek szolgálatán keresztül bibliai üzenetek, imádságok és biztató gondolatok jussanak el azokhoz, az idősekhez, akiknek egy kedves figyelmesség is sokat jelenthet. A színes kártyákon igeversek, gyermekrajzok és gondosan elkészített díszítések kaptak helyet. Minden alkotás személyes ajándékká vált, amely Krisztus szeretetét közvetítette az idősek felé. A felhíváshoz több gyülekezet is örömmel csatlakozott: Kecel, Kiskörös, Békés Csaba, Érd, Kaposvár és Kalocsa gyermekközösségei készítették el azokat a kártyákat, amelyek intézményeik lakóihoz kerültek. Az idősek örömmel és meghatódva fogadták az üzeneteket.
1: Kulturális programajánló.
0: Szombaton tartják a gálakoncertet a Gárdonyi jubileumi év ünneplésére a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagy termében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága holnap után, október 17-én szombaton a Gárdonyi jubileum gálakoncertjén. Kórus és orgonaművek mellett ritkán hallható kamara darabok is megszólalnak. Az est egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja, mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgonahangverseny vezeti fel az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat két kiváló zeneszerző munkásságának újra felfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve hunyt el. Fia, Gárdonyi Zsolt pedig idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgona művészeti vezetésével a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány szervezésében valósul meg. Reformációi gálaest. Az október a reformáció hónapja következő rendezvénye, a reformációi gálaest lesz október 18-án, vasárnap 17 órától az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Rákóczi út 21, amelyet az Ökumenikus Tanács szervez. Ünnepi előadó Steinbach József, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a MEÖT elnöke. A jegyeket a gálaestre az igénylőlap kitöltésével és visszaküldésével kérhetnek. A részletes programok és a letölthető plakátok az Ökumenikus Tanács honlapján érhető el. A gálaestre a jegyigénylőlapot szintén a honlapról lehet elérni két formátumban. Reformációi megemlékezés a Református Parkban. Az október a Reformáció hónapja programsorozat keretében október 31-én szombaton 17 órától reformációi megemlékezést tartanak Budapesten a 7. kerületi Reformáció Parkban. Az ünnepi beszédet Molnár János, a református zsinat világi elnöke mondja. A résztvevőket Fisi Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára köszönti. Az alkalmon közreműködik a Fóti Baptista Fúvóskar, a megjelent egyházi vezetők pedig áldást mondanak.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Kórházba vonult a pápa. Kiderült, ki helyettesíti az egyházfőt. Leó pápa kedden vonult kórházba. A pápai ház prefektúrája hétfő este jelentette, hogy kezelése miatt október 20-áig lemondták az audenciákat. A pápa vasárnap jelentette be, hogy csomót fedeztek fel a tüdejében. Mint ennek kapcsán fogalmazott, nagyon korán sikerült felfedezni. Az orvosok szerint tanácsos lenne beavatkozni, és a tanácsokat követve alávettem magam a műtétnek, hogy eltávolítsák. Az operáció a következő napokban esedékes, fogalmazott a pápa. Bár a pápa audenciáit október 20-áig lemondták, az egyházfő a tervek szerint november 6-a és 17-e között Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját pedig egyelőre nem módosították. Az egyházfő várhatóan egy héten át lábadozik. Jelentős támogatást nyújt a Református Szeretett Szolgálat Kárpátalján. A Református Szeretett Szolgálat összesen 20 millió forintos támogatásban részesít két kárpátaljai fogyatékossággal élőket gondozó intézményt. A támogatási összegről szóló dokumentumokat október 7-én nyújtották át ünnepélyes keretek között. Zán Fábián Sándor püspök jelenlétében az eseményen Cibere Károly, a Szeretett Szolgálat kuratóriumi elnöke felidézte a Mezővári Központ alapításának és fokozatos kiépítésének mérföldköveit, hangsúlyozva, hogy a magyarországi közösség és a szervezet munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték az ott folyó értékteremtő munkát. Az elnök rámutatott, a háború kirobbanása óta a kárpát-aljai szolgálatok előtt álló kihívások még súlyosabbá váltak, ezért Magyarország és a Református Szeretett Szolgálat természetes kötelességének tekinti, hogy minden lehetséges eszközzel támogassa, megőrizze és működtesse azokat a nélkülözhetetlen intézményeket. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 303. évfordulójára. November 7-én és 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 130. évfordulóját. A görög katolikus metropolita arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban vecsernyét mondanak. November 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án, vasárnap, 10 óra 15 perckor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, közös imádságra és hálaadásra. A Mária Pócsi Isten szülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. Az időjárásról. Nyugodt őszi idő. Változékony, de napos, felhős időre készülhetünk. Pinteken is napos idő várható, némi felhőkkel. Eső nem várható. Az északi szél megélénkül, és 14-19 fok valószínű. Szombaton napos, felhős idő ígérkezik, főleg keleten. Néhol eső is lehet. Mérsékelt légmozgás és 15-20 fok várható. A hétvégén is marad a nyugodt őszi idő. Ködös hajnalokkal és A felhők mellett napsütéssel, főleg keleten lehetnek esők. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Mindenkitől tanulhatunk. Milyen kevés az, ami bennünk, a szó igazi értelmében saját tulajdonunk. Mindannyiunknak kapnia kell és tanulnia azoktól, akik előttünk éltek, és azoktól is, akik sorstársaink. Még a legnagyobb lángelme se vinné sokra, ha mindent saját bensőjéből akarna. Johann Wolfgang Goethe.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! Amikor az elmúlt héten befejeztük a történetet, ott tartottunk, hogy milyen különösen jártak a bétsemesiek a visszajött úrládájával. Azt gondolták, hogy ha a filiszteusoktól visszakerült, akkor nem csak megünnepelhetik, hogy Isten ládája visszatért, hanem kíváncsiságuknak is eleget tehetnek. Egy kicsit beleshetnek a függöny mögé, ahogy mondani szokták. Egy szóval néhányan kinyitották a ládát, és megpróbálták megpillantani az Istent. Ennek szörnyű következményei lettek. Az lett a következmény, ahogy azt a Sámuel első könyve 6. fejezetében a 19. verstől olvassuk, de megverte az Úr a bétsemesi embereket, mert belenéztek az Úr ládájába, megölt a nép közül 70 embert. A nép gyászolt, mert nagy csapással sújtotta a népet az Úr. Azért ezt mondták a bétsemesi emberek, ki állhat meg az Úrnak, ennek a Szent Istennek a színe előtt, és a láda hova kerüljön innen? Követeket küldtek azért Kirjat-Jearim lakosaihoz ezzel az üzenettel, a filiszteusok visszaküldték az Úr ládáját, jöjjetek és vigyétek magatokhoz. Ekkor elmentek a Kirjat-Jearimiak, elvitték az Úr ládáját, és bevitték Abinádáb házába, a magaslatra. Fiát, Eleázárt pedig felszentelték, hogy őrizze az Úr ládáját. Mit is mondtak a bétsemesiek? Nem azt mondták, hogy vétkeztünk, hanem azt mondták, veszélyes dolog. Sőt, csak nem közveszélyes dolog együtt élni az Istennel. Hiszen nem tehetünk a továbbiakban azt, amit akarunk. Nem tudom, kedves hallgatóim, ki hogy van vele, de ebből egy picit ráismerek a ma kereszténységére. Milyen sokan vannak, akik nagyon vágynak arra, hogy Isten amolyan alkalmi vendég legyen. Vagy inkább talán így kellene mondani, hogy mi olyan alkalmi vendégek lehessünk Istennél. Mint egy múzeumba elmehessünk egyszer-kétszer egy évben, és megcsodálhassuk az ott kiállított dolgokat. Sokan ugyanígy indulnak templomba egyszer-kétszer egy évben, húsvétkor, karácsonykor, rácsodálkozni egy kicsit a kereszténység üzenetére, a Krisztusnak a csodájára, hallani néhány nagyon szép, nagyon kedves éneket, és meghallgatni egy prédikációt, elhümmögni rajta, és aztán azt mondani, hogy gondolkozni kell ezen még, hiszen nagyon, nagyon mély dolgok ezek, és aztán élni ugyanúgy az életünket, ahogy odáig. A bétsemesiek valami ilyesmit tettek, vagy ilyesmit gondoltak, és úgy gondolták, jobb dolog, ha a láda már itthon van Izraelben, ha Kirjat-Jearimban lesz az a láda. A szomszéd faluba mégiscsak átmehet az ember, ha meg akarja nézni azt a ládát, de talán eddig csak nem hat, nem lesz olyan veszélyes, mint hogyha itt van közöttünk. Lehet, hogy valamelyik hallgató azt mondja, cinikus ez az ige hirdető ma délelőtt. Szeretném mondani, hogy nem cinikus, hanem reális. Azért reális, mert nagyon sok keresztény így él ma is. Közel akar lenni az Istenhez, hogy amikor szükség van rá, halló távolságban legyen, de azért olyan biztonságos távolságra, hogy túlságosan sokat a mindennapi életre ne lehessen hatással. Nem is gondolná az ember, hogy milyen sokan gondolkoznak így. És hogy ez így van már évezredek óta. Nem szeretném, hogyha elfelejtené bárki is, kedves hallgatóim, hogy az az esemény, amiről most olvasunk, körülbelül 3100 évvel ezelőtt zajlott. És tessék csak nézni a folytatást. Attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat-Jearimban volt, sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. 20 év. Egy generáció. Valaki megszületett, felnőtt, férfivá érett, családot alapított, abban az időben a 20 éves embereknek már egy-két gyermeke is volt, talán élete első háborújából is visszatért, Abban az időben azt mondták, nem számít addig férfinak valaki, amíg vissza nem jött élete első háborújából, meg nem tanulta az élet nehézségeit, és csak sóhajtoztak az úr után. De hát visszajött az úr ládája. Igen ám, csak az Istenre emlékeztető jelképek nem egyenlők Isten jelenlétével. Attól még, hogy az úr ládája, a szövetség ládája visszajött Izraelbe, ettől még Izraelnek a közössége, a lelki kapcsolata nem rendeződött Istennel. Az más kérdés, hogy Isten úgy döntött, hogy ez a láda nem kerül a filiszteusok kezébe, hogy ez a láda soha nem lesz más nép számára sem csúfság, sem nevetség tárgya, mert ez az ő szövetségére emlékezteti az ő saját népét, de ettől még a láda puszta jelenléte nem jelentette azt, hogy Isten együtt él az ő népével. 20 év. Mi minden történt ez alatt a 20 év alatt? Nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy keményen sóhajtozott egész Izrael végre az Úr után. Sokat gondolkoztam ezen, hiszen ez alatt a 20 esztendő alatt úgy hívták a prófétát, aki szolgált Izraelben, hogy Sámuel. Ő volt a bíra, és annak ellenére, hogy egy ilyen mély lelkű, mély hitű, nagyon Istenre koncentráló ember volt Izrael vezetője, bírája, a nép nem követte őt az ő hitében. Ebben is azt kell mondani, hogy magunkra ismerhetünk mi mai Isten népe. Nem azon múlik a személyes hitéletünk, hogy milyen a lelki pásztorunk, hogy milyenek a lelki vezetőink. No persze, nem lényegtelen, hogy milyenek a lelki vezetőink, de a családi életünket nem élik meg helyettünk a lelki elöljáróink. A döntéseinket nem hozzák meg helyettünk a lelki elöljáróink. A mindennapjainkat, a hétköznapjainkat nem élik meg helyettünk a vezetőink. Utat, irányt mutathatnak, képviselhetnek, példát adhatnak, de a példa az csak példa. Azt követni kell, elfogadni kell. És miközben ott élt Sámuel a nép szeme előtt, láthatták az életét, hallhatták az élő Istenről szóló bizonyságtételét, közben a nép élt a maga útján, és 20 esztendőnek kellett eltelnie, hogy vágyakozni kezdjen az élő Isten után. Nem megdöbbentő ez, kedves hallgatóim? Mint ahogy az is megdöbbentő, amit Sámuel válaszolt. Akkor ezt mondta Sámuel Izrael egész házának. Ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz. Egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat, az astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Tetszettek ezt hallani? Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Sámuel levezényelt egy reformációt. Lehet, hogy ez különös kifejezésnek tűnik kedves hallgatóimnak, de tessenek elhinni, hogy ez történt. Azt mondta, helyre kell állítani az Istennek a tekintélyét. Magunk előtt, a magunk számára. Őt kell imádni, őt kell szolgálni. Ez nem egyirányú utca, hogy mi elmondjuk Istennek a mi szándékainkat, vágyainkat, óhajainkat, imádkozzuk az imádságainkat, és akkor ő kénytelen azt tenni, amit mi akarunk. Isten nem válaszautomata, nem meghallgató automata. Ő az Úr. Nagy kegyelem, hogy sokszor meghallgatja az imádságainkat. De nagyon fontos, hogy tudatában legyünk. A meghallgatott imádságok nem az érdemeinkre való tekintettel vannak. Az érdemeink pedig a legtöbbször alkalmatlanná tesznek bennünket arra, hogy Isten válaszoljon. Néha tudatosítja ezt bennünk Isten. Ilyenek azok az időszakok, amikor csak a nyelvünkön van az élő Istennek a neve, és az ő szolgálata helyett más istenekhez fordulunk. Aki figyelmesen elolvasta Bírák könyvét, annak nagyon ismerős lehetett mindaz, amit itt olvastunk. Hiszen az egész bírák könyve arról szólt, hogy Isten nem tűrte, hogy a népe más istenekhez forduljon, mást kezdjen el szolgálni, és olyankor megengedte Isten, hogy más népek hatalmaskodjanak rajtuk. De hogy lehet az, hogy az ember nem tanul az előző generációknak az életéből? Hogy lehet az, hogy Isten népe újra és újra deformálódik és reformációra szorul? Hát úgy, kedves hallgatóm, hogy Istennek soha nem voltak unokái. Az ővele való közösség minden generáció és minden személy saját személyes döntése. Így van ez a kereszténységben is. Azt mondja az Úr Jézus, azért jött az ember fia, hogy a sátán munkáját lerontsa. De a sátán jelen van a világban. A mi szívünket is, Isten mai népe gyermekeinek a szívét is újra és újra más istenekhez akarja fordítani az ördög. A pénzhez, gazdagsághoz, sikerhez, társadalmi, jóléti dolgokhoz. Újra és újra oda kell menni az Úr elé. És miközben szabadulásért esengünk, közben szabadulnunk is kell. Először a bálványok rabságától, hogy aztán Isten megmenthessen földi kínzóinktól is.

Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Vajon megoldás-e egy nép életére, ha nagyon hűséges az a vezető, akit Isten rendelt a nép élére? Az elmúlt alkalommal már beszéltünk egy kicsit erről. Ugyanakkor, amikor Sámuelnek az életét vizsgálom, azt kell mondani, nem megoldás. Még akkor sem, ha egyébként szükséges feltétel. Ha megengedik hallgatóim, a természettudományok területéről hadd vegyek egy kifejezést. Nagyon sok tudományos ág ismeri és használja is ezt a furcsa összetételt. Szükséges, de nem elégséges feltétel. Az, hogy egy vezető hűséges legyen Istenhez, nagyon fontos, szükséges feltétel. De az egész általa vezetett népet nem feltétlenül fogja arra bírni, hogy azok is hűségesek legyenek. Néha ennél szűkebb körben sem talál követőkre. Hadd olvassam el a mai alapigénket Sámuel első könyve 8. fejezetéből, az első verstől. Amikor megöregedett Sámuel, fiait tette Izrael bíráivá. Elsőszülött fiának Jóél volt a neve, a másodiknak Abijá. Beér-Sabában bíráskodtak. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték. Megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, elferdítették az igazságot. Itt meg kell állni egy pillanatra, mert szörnyű érzése van az embernek, amikor ezt olvassa Sámuel első könyvéből. Ugyanazt véli itt kihallani, amit annak idején Éli főpap két fiával kapcsolatban hallott. Milyenek is voltak azok a fiúk? Erőszakosak, a maguk javát keresték, és annak ellenére, hogy az Isten házában papként teljesítettek szolgálatot, mégis istentelen életet éltek, annyira, hogy azt olvastuk velük kapcsolatban, hogy megutálták az emberek az Istennek való áldozatot, Éli főpap két fia miatt. Igen, mondhatjuk, kedves hallgatóim, ez igaz, na de hát Éli főpap egy tutyi-mutyi alak volt. Olyan, aki a fiaival kerülte az ütközést, aki nem volt hajlandó kiállni Isten dolgaiért. Na de egy Sámuel próféta, egy erős, határozott egyéniség. Hát, hogy lehetnek egy ilyen embernek ilyen fiai? Sokszor említettem már ebben a sorozatban, ma újra kénytelen vagyok említeni. Istennek nincsenek unokái. Ami emberi természetünk, addig, amíg Isten lelke személyre szólóan át nem formálja a természetünket, romlott. Sokszor velejéig romlott. Sámuel, mint édesapa, kitűnő kapcsolatban volt az Úrral. De mint édesapa járta az országot, végezte a feladatait, azt a szolgálatot, amit rábízott az Úr, és közben ezek a fiúk fölnőttek ennek az édesapának az árnyékában. Nem olyan egyszerű nevezetes ember gyerekének lenni. A Balanc iskolában, ahol gyermekeim tanulnak, egy parlamenti képviselőnek a gyermekei is tanulnak. Különös gyermekek. Még eddig semmit nem tettek le a társadalom asztalára. De az igazgatónénivel való személyes beszélgetésből tudom, hogy időnként úgy telnek a hetek, hogy minden nap ott áll az igazgatónéni ajtajában az egyik gyermek, aki minden tanárral szemtelen, nagyképű, büszke, gőgös, hatalmaskodó az osztálytársaival, és úgy beszél, mintha legalábbis ő lenne parlamenti képviselő, nem a papája. Honnan ez a gőg, ez a büszkeség, ez a rátartiság? Azt mondja a Bibliánk, hogy onnan a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gonosz kívánságok, és nem Sámuelen múlik pusztán, hogy milyenné lesznek a gyermekei. Ugyanakkor számolni kell azzal, nevezetes embernek ritkán jó és követhető életű a gyermek serege. És ez nagyon elgondolkoztató. Azoknak különösen, akik valami miatt
olyan szolgálatot kaptak Istentől, olyan feladatokat kaptak Istentől, hogy emiatt a szolgálat, emiatt a feladat miatt felelősséget hordozva nevezetes emberekké, tekintélyes emberekké váltak. Elég egy kis közösség, ahol valaki vezető. Néha a gyerekek már azt sem bírják, hogy az ő édesapjuk vezető valahol. Az ő jellemük ettől megromolhat. És úgy tűnik, hogy Sámuel nem vette észre a jellemnek a belső romlását. Mi lehetett ennek az oka? Azt gondolom, hogy itt megint rá kell mutatnunk egy nagyon egyszerű, de fájdalmas tényre. Az ok ott keresendő, hogy Sámuel szerette a gyermekeit, és sokszor csak a felülettel találkozott, a kirakattal. Melyik gyermek nem tudja, mit szeretne hallani a szülő? A legtöbb gyerek tudja, mit kell válaszolni egy-egy kérdésre. Még az is előfordulhat, hogy bizonyos kérdésekben, még mielőtt a szülő egyáltalán véleményt nyilvánítana, a gyermek már fennhangon mondja a szülő véleményét. Tudja, hogy mit kell mondani, és tudja, hogy mit akarnak tőle hallani, mire számítanak tőle, vagy mit várnak tőle. És ez veszedelmes terület. Mert ez a szülőt nagyon sokszor biztonságba ringatja. Úgy érzi, kitűnő gyermekei vannak. Olyanok, akikkel nincs és nem is lehet semmi gond, akiknek a jövője egészen biztosan Isten útján zajlik majd. Nem olyan könnyű szülőként odafigyelni azokra a kicsi jelekre, amelyek előjönnek bizonyos történések kapcsán. Vagy az ember hajlamos elhessegetni magától a gondolatokat, és azt mondani, ó, hát kicsi hibája mindenkinek van. Sámuel sokat gondolt a gyermekeiről. Azt gondolta, alkalmasak lesznek majd arra, hogy a szolgálatban az ő örökébe lépjenek. Nem tudom, mert a Biblia nem írja, kedves hallgatóm, hogy vajon megbeszélte-e Sámuel az Úrral, hogy az a megbízás, amit ő kapott az Úrtól, tudnilik, hogy prófétaként Izrael bírája legyen, átruházható-e a fiaira? Egy biztos. Ezek a fiúk, amikor a megbízást megkapták, alkalmatlannak bizonyultak. Miért? Azért, mert egy-egy funkció betöltéséhez nem elég, ha az ember olyan képet tud vágni. A mai korban így mondhatnánk, hogy olyan névjegykártyát tud nyomtatni, amin az a funkció megjelenik. Ahhoz tartozik egy lelki hozzáállás, ahogy ma mondják, attitűd, tartozik egy Istennel való közösség, egy Istenhez való kapcsolat, egy függőség az Úrral, és tartozik egy naponkénti számadás Isten előtt. Azt hiszem, Sámuel fiaiban ez hiányzott. Honnan gondolom? Abból, amit a Biblia velük kapcsolatban ír. Azt olvassuk, megvesztegetésre szánt ajándékot fogadták el, és elferdítették az igazságot. Amikor egy lelki vezető elkezd a saját zsebére dolgozni, amikor fontosabbá válik az az anyagi, amit kaphatok, annál a lelki értéknél, amit közvetítenem kell, akkor az a lelki vezető elbukott, és a népét a halálba küldi ezzel. Nem tudom, hogy Sámuel miért nem észlelte. Talán azt gondolta, a fiai biztosan jó úton járnak. Talán azt gondolta, hogy ez már nem az ő dolga. Nagyon sokszor vannak úgy az idősödő emberek, hogy azt mondják, át kell adni a stafétabotot, vissza kell húzódni, mert hiába van a tapasztalat a mi oldalunkon, idősebbek oldalán, ha az erő már a fiatalok oldalán van. Hadd legyen jó figyelmeztetés. Isten igéjének ez a néhány szava. Kell az együttmunkálkodás. Szükséges a kontroll. Szükséges a lelki tartalomra hangsúlyt fektetni. És nekünk szülőknek is nagy figyelmeztetést kell, hogy jelentsen. Sámuel is tévedett gyermekei megítélésében. Hosszú távon kibújt a szög a zsákból. Kedves hallgatóm, nem tudom, hogy milyen szívvel hallgattad ezt a mai
adást eddig, de szeretnélek emlékeztetni. Isten igéje ma is hatalmas, ma is örökérvényű. Tartozunk figyelemmel kísérni gyermekeinket. Tartozunk róluk beszélgetni az Úrral. Tartozunk kijelölni számukra a lelki utat. Azt olvassuk a Zsoltárok könyvében, hogy olyanok a serdülő ifjak, mint a nyilak a hős kezében. Tetszett már látni olyan hőst, vagy tetszett olvasni róla, aki vaktában össze-vissza lövöldöz? Attól válnak a nyilak a hős kezében erős fegyverré, hogy célra tart, céloz, és aztán célba talál. Vajon gondolkozunk-e azon, hogy úgy indítsuk el gyermekeinket, hogy azok ne Éli főpap fiai útján, vagy Sámuel fiai útján haladjanak, hanem erős lelki alapokkal induljanak és haladjanak a keskeny úton. A magunk erejéből ez biztosan nem megy. Mostanában sokszor május első vasárnapján megünneplik az édesanyákat. Én jobb szeretem, ha a szülőket ünnepelnék, mégpedig azokat a szülőket, akik egy akaratra jutva gyermekeik sorsa felől, közösen imádkozva, közösen gondolkozva, együtt készítgetik gyermekeiket, hogy alkalmas eszközök lehessenek majd Isten kezében. Ezért imádkozunk. Mennyei Atyánk, köszönjük a Te igédet, annak a figyelmeztetését, és kiáltunk önmagunkért, akik már szülőként élünk. Segíts, hogy úgy neveljük gyermekeinket, hogy azok a Te utadon is elinduljanak, és ne keressék majd a saját érvényesüléseket, a maguk hasznát, hanem törekedjenek mások javára, mások üdvére. Amen.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 15-e. 2001-ben Miami-ban indult meg az ölelés mozgalom. Ma van az ölelés világnapja. Az ölelés már az élet kezdetén rendkívül fontos. A ritkán ölelgetett gyermek lassabban fejlődik. Mivel öleléskor dopamin, boldogsághormon szabadul föl, csökkenti a negatív érzelmeket. Növeli a másikban való bizalomérzését, ezáltal az önértékelést. Segíti az oxitocin nevű hormon termelődését, ami nyugtató hatással van a testre, csökkenti a szívverések számát és a vérnyomást is.
2: Ma Teréz napja van. Avilai nagy Szent Teréz karmelita rendi szerzetesnő volt. Mint minden igazi misztikus, Teréz is úgy érezte, hogy cselekednie kell, apostoli életre hívják, és szeretetben kell tevékenykednie. Cselekedeteket kell végrehajtani, mindig csak cselekedeteket. Nem arról van szó, hogy sokat kell gondolkodni, hanem arról, hogy nagyon kell szeretni. 1562-től 17 női és 15 férfi kolostort alapított, tagjai a sarutlan kármeliták.
1: Teréz napja sokfelé volt szüretkezdő nap. Egerben Teréz szedés a neve. Teréz napját a Balatonvidékén, Baranyában is szüretkezdő napként tartották számon. A Bánátban, Bácskában asszonyi dolog tiltó nap volt, amikor nem moshattak, kenyeret sem süthettek. Baranyában is Teréz napján kezdik meg a szüretelést, a darálást és a préselést.
2: 1812-ben érkezett a földre Balassa Pál evangélikus lelkész, helytörténész, 1858-ig élt. Apja Balassa János, a Tolna megyei Sárszentlőrinc lelkésze, fiát az orosházi egyház választotta Mikolai István mellé lelkésznek. Egyik alapítója volt az orosházi kaszinónak és az 1840-ben létrehozott 5. orosházi iskolának. A szabadságharc alatt politikai vétségű beszédeket tartott, ezért följelentették a szolgabírónál, így megfosztották papi hivatalától. Ezután földjén gazdálkodott. Rendszeresen írt cikkeket a Pesti Hírlapba, a Regélő Pesti Divatlapba és a protestáns egyházi és iskolai lapokba. Helytörténeti munkája az orosháza múltja és jelenének rövid vázlata.
1: 1867-ben távozott az élők sorából Balogh Sámuel református lelkész, író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Pataki tanulmányai befejeztével a Putnoki partikulában tanított, majd Serkén választották lelkésznek. Haláláig E. Gömöri Honti kisközség protestáns lelkipásztora maradt. A tudományos gyűjteményben nyelvtani, filozófiai, esztétikai, irodalmi s vegyes tárgyú cikkei is megjelentek. Egyéb orgánumokba is írt, mint a Szép literatúrai ajándék, a SAS, a kritikai lapok, a literatúrai lapok, a Századunk, a Tudománytár és a Magyar Akadémiai Értesítő. A közhasznú esmeretek tárában 174 cikke jelent meg. Jeles munkái, áhítatosság órái, a Különc, rajzolatja az emberi szívnek, az ezüst lakodalom nézőjáték 5 felvonásban, érzékeny történetek.
2: Szász Károly 1905-ben vett búcsút az élettől. Kolozsvárot tanult, református lelkész szabadszálláson, A Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke 1884-től 1903-ig. Emellett költő, drámaíró, esztéta, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludi Társaság tagja. A szabadságharc után Tiszaroffon a Borbély családnál talált menedéket. Minden lírai, epikai, drámai műfajban alkotott, kiváló műfordító is. Shakespeare, Goethe, Dante művei, a Nibelung ének, angol és francia költők. Fontosak irodalmi elemzései, Madács tragédiájáról ő írt először értekezést.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset? És ha másén hívek nem voltatok, ki adja meg néktek, ami a tiétek? Lukács 16, 11, 12.
1: Az előbbi példázat, avagy parabola szerint a bűnök és a romlottságok fölött elgondolkodva is juthatunk fontos tanulságokhoz. Rembrandt érettkori képein meglehetősen sok a sötét felület, hogy ami a képen aztán megjelenik, az világítson. Mi is halljuk meg igénk fő témáját. Isten jó hozzánk. A hamis sáfár példázatának negatív oldala aláfestés a fő üzenethez. Legyünk kellően gondosak, mikor üdvösségünkről van szó. Hiszen láthatjuk, a világ fiai a maguk nemében milyen okosak. Tudjunk hát mi is megfelelően reagálni. A lelki fejlődésben vannak bizonyos szintek, amiket nem lehet átugrani. Aki nem számol le magában a sokféle romlás vonzerejével, az nem emelkedhet annak a szintnek a világa fölé, ahol éppen időzik. Gyakorolni kell tehát magunkat helytállásban és önellenőrzésben, kialakítva és folytatva önmagunkban e lelki odafigyelést. Belső történetünkért születtünk, e láthatatlan előrehaladásért, az egyéniségünk legértékesebb hányada, ami más emberektől valóban megkülönböztet. Az embernek van egyéni feladata, tennivalója önmagával szemben, és ez senkinek sem könnyű. Aki nem tesz le alantasabb mohóságairól, mint akár a híjúság és a becsvágy, a keményebb dolgokat, mint az irigység és a telhetetlen szerzésvágy, most nem is említve, el sem fogja érni a magasabb szomjúság területét. A hamis sáfár példázatának emberi alapállást illető üzenete is van. Legyünk nagy lelkűek. A mammon, a vagyon, a tulajdon istensége, ami az átlagember számára mindig, s ma is a legnagyobb vonzóerőt képviseli az életben. Hamisnak pedig azért nevezi az evangélium, mert erről az istenségről előbb-utóbb kiderül, hogy csak bálvány, tehát cserben hagy. Ezért hát tudjunk adni, megosztani. Ez az Istenhez való hűség megtartása.
0: Mennyei édes atyám, köszönöm, hogy megtanítasz arra, hogyan legyek nagy lelkű, mert az mindenestől isteni tulajdonság. Hálás vagyok, hogy arra születtem, a te országodnak mennyei békéjét megtaláljam a szívemben, és tudom, ezt béketűréssel lehet csak meglelni. Általa képes vagyok mosolyogva, nagylelkűen adni a telhetetlenség szerzési dühe helyett, ahol Isten országa bennem van, ott Istenem, te vagy az Úr, és valódi önmagamhoz vezetsz, megszabadítasz a világ uralmától. Add, hogy a világosságban járjak, ne pedig bűneim sötétségében. Köszönöm, hogy fiadban, Jézus Krisztusban az igazi világosság jött el. Add, hogy fölismerjem őt, neki szolgáljak, ne pedig bálványoknak. hadd gyakorolhassam a nagy lelkűséget fele barátaimmal. A 455. énekkel szólva, ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Hordjuk, emeljük önként, kingyöngesége győz. Tartsunk jól összehát, tudjunk utolsók lenni, a bajt vállunkra venni e földi élten át. Istenem, hiszem, hogy meghallgatod az énekben elmondott óhajt. Bocsásd meg, hogy miközben másokkal szemben olykor nagy igényeket támasztok, magam beérem azzal is, hogy néhány percet a közeledben töltök. De mégis félek attól, hogy egészen kiszolgáltassam magamat neked, alárendelve a te akaratodnak. Köszönöm, hogy szent lelked meggyőz arról, mivel teszem a legfőbb jót magamnak is, szeretteimnek is. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila.

0: tartják a gálakoncertet a Gárdonyi jubileumi év ünneplésére a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagy termében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága holnap után, október 17-én szombaton a Gárdonyi jubileum gálakoncertjén. Kórus és orgonaművek mellett ritkán hallható kamara darabok is megszólalnak. Az est egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja, mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgonahangverseny vezeti fel az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat két kiváló zeneszerző munkásságának újra felfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született, és 40 éve hunyt el. Fia, Gárdonyi Zsolt pedig idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgona művészeti vezetésével a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány szervezésében valósul meg. Reformációi gálaest. Az október a reformáció hónapja következő rendezvénye, a reformációi gálaest lesz október 18-án, vasárnap 17 órától az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Rákóczi út 21, amelyet az Ökumenikus Tanács szervez. Ünnepi előadó Steinbach József, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a MEÖT elnöke. A jegyeket a gálaestre az igénylőlap kitöltésével és visszaküldésével kérhetnek. A részletes programok és a letölthető plakátok az Ökumenikus Tanács honlapján érhető el. A gálaestre a jegyigénylő lapot szintén a honlapról lehet elérni két formátumban. Idősek hónapja, egy kártyányi szeretet. Október az idősek hónapja, amely jó alkalom arra, hogy figyelmünkkel, szeretetünkkel és megbecsülésünkkel még tudatosabban forduljunk az idősebb generáció felé. Ebben az évben a Pünkösdi Egyház Szociális Főigazgatósága egy missziós kezdeményezésre hívta a gyülekezetek gyermekközösségét. A felhívás egyszerű volt. Készítsenek saját kezüleg igei bátorító kártyákat a bentlakásos intézményekben élő idős emberek számára. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek szolgálatán keresztül bibliai üzenetek, imádságok és biztató gondolatok jussanak el azokhoz, az idősekhez, akiknek egy kedves figyelmesség is sokat jelenthet. A színes kártyákon igeversek, gyermekrajzok és gondosan elkészített díszítések kaptak helyet. Minden alkotás személyes ajándékká vált, amely Krisztus szeretetét közvetítette az idősek felé. A felhíváshoz több gyülekezet is örömmel csatlakozott: Kecel, Kiskörös, Békés Csaba, Érd, Kaposvár és Kalocsa gyermekközösségei készítették el azokat a kártyákat, amelyek intézményeik lakóihoz kerültek. Az idősek örömmel és meghatódva fogadták az üzeneteket. Az időjárásról. Nyugodt őszi idő. Pinteken is napos idő várható, némi felhőkkel. Eső nem várható. Az északi szél megélénkül, és 14-19 fok valószínű. Szombaton napos, felhős idő ígérkezik, főleg keleten. Néhol eső is lehet. Mérsékelt légmozgás és 15-20 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy,

aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

Turmezei Erzsébet magamnak, másnak. Mikor atyám házába vett tépett, tékozló gyermeket, s kegyelme fénnyel rám borult, feledve lett a régi múlt. Béke, öröm, hit és remény, ő benne gazdag lettem én. Már tudtam adni másnak is. És nőtt a kincs, és nem fogyott. Sugarassan szálltak felém símogató, szép mosolyok. Én meg csak adtam szüntelen, soha nem kérdve, mi marad. De volt, de jött egy pillanat. Megszólított egy régi hang, ó, ismerős, oly idegen. Bízó szívemre ányborult, komoran, szürkén, hidegen. Ó, te szegény, nap-nap után nézd elsiet, te meg csupán másnak adott kincsidet. Valamit, mondd, miért nem veszel? Valamit el miért nem teszel magadnak? Magadnak, magadnak. Szégyen. Vízhangra lelt a hang. Mint félrevert, ilyet harang, kongod, bongod, balga szívem. Igen, igen, ez kell, igen, magamnak, magamnak, magamnak. Ma egy mosolyt, holnap megint, letépni mind virág, ha int, szépségeket, szeretetet, simogatást, napsugarat. Másnak, ha tán nem is marad, magamnak, magamnak. Magamnak. Miért lettem ilyen szegény? Hát megint eltévedtem én. Megint a régi rongyokon akad meg könnyes búz szemem. Úgy botorkálok betegen. Felém nyúlnak aszott kezek, s a lelkem kínban megremeg, én már nem segíthetek. Magamnak sincsen, nem lehet. Vagy adjam, ami megmaradt, pár morzsalék, pár rongy darab, fakó mosoly, tépet remény, fogyóhíd száraz kenyerén kilakik jól, keserű étek. Mindegy, vegyétek, és egyétek. Hogy áradok, hogy éledek, fény futja át szívemet, fakó mosoly színnel telik, remény ragyog, fényesedik. Hit zeng győzelmi éneket, sugarat hint a szeretet. Milyen gazdag vagyok megint, a lelkem mindent szerte hint, mégis marad. El mégse fogy, nem kérdve mint, nem kérdve hogy, hittel harangoz a szívem. Igen, igen, igen, igen, másoknak, másoknak, másoknak.

0: Reménység hangja. Önök az Örökkévaló Evangélium című előadássorozatot hallják. Az ítélet órája. Szilvási József előadása.
1: Lapozzuk föl Istenek igéjét a Prédikátor könyve 12. fejezeténél, és a Prédikátor könyve 12. fejezetéből olvassuk a 15. és a 16. verset, majd pedig az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetéből a 30. és a 31. verset a következőképpen. A dolognak summája mindezeket halván ez. Az Istent féljed, az ő parancsolatait megtartsd, mert ez az embernek fő dolga, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindennek, mindenütt, hogy megtérjenek, mivel hogy rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt, bizonyságot tévén mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta őt halottaiból. A felolvasott két bibliai íge az Ószövetségből és az Újszövetségből. Az Ó és Újszövetség közös és igen fontos tanítását fogalmazza meg, ez a tanítás pedig így foglalható össze, Isten rendelt egy napot, amikor az ember minden dolgát, cselekedetét, gondolatát, egész életét mérlegre teszi, ítélet alá veti. Az ítéletről szóló tanítás nem csak a Szentírás üzenetének szerves része, hanem szerves része a keresztény bizonyságtételnek, a keresztény tanításnak is, annyira, hogy a svájci református teológus Emil Brunner egy alkalommal ezt írta, azt, amit a Biblia megbocsátásról mond nékünk, csak akkor értjük meg, ha komolyan vesszük azt, amit az ítéletről mond nékünk. Nem lehet megbocsátásról, nem lehet üdvösségről, örök életről beszélni anélkül, hogy közben arra is gondolnánk és arról is beszélnénk, hogy Isten egy napon mérlegre teszi az ember életét, minden cselekedetét ítéletre hozza elő, és mindnyájunknak Isten előtt, ami bíránk előtt, aki életünknek ismerője, számot kell adnunk arról, hogy hogyan éltünk e jelen való világ. De mégis, vagy talán éppen azért, mert az ítéletről szóló tanítás ilyen fontos helyet tölt be a keresztények életében, rendkívüli módon megoszlik a keresztények véleménye erről a bibliai tanításról, és rendkívül sok téves elmélet, téves felfogás kapott lábra az idők folyamán, amelyek megtéveszthetik, félrevezethetik a legjobb szándékú keresztény embert is, és jó akarata, jó szándéka ellenére bekövetkezhet, hogy nem ismervén Isten igének tanítását erről a fontos dologról tévútra jut és elveszíti örök életét. Mielőtt a Biblia tanítását vizsgálnánk, amit az ítéletről mond nékünk, talán vessünk néhány pillantást a legjellemzőbb felfogásokra, amelyek a keresztények körében az ítélettel kapcsolatban kialakultak. Egyik ilyen felfogás azoknak a gondolkodása, akik az ítéletet kizárólag az emberi élet végére helyezik, és arról szólnak és arról beszélnek, hogy a halál pillanatában, életünk végén Isten egy külön ítéletben megítéli múltbeli életünket, és eldönti a mi örökké való sorsunkat. Ugyanezek a keresztények beszélnek a végítéletről, az idők végén bekövetkező ítéletről, amely arról szól, hogy az emberi történelemben, az emberiség életében, bár minden a maga természetességében folyik anélkül, hogy Isten közbe-közbe beavatkozna, igazságot cselekedne, igazságot szolgáltatna, de majd az idők végén, a történelemnek a végpontján egyszer ítéletet gyakorol a mi világunk felett, és akkor eldönti kinek-kinek a sorsát. Az ítéletről szóló ilyen felfogás alkalmas is volt rá, és ezért sokszor szolgált arra, hogy keresztények, igemagyarázók, lelkipásztorok valamilyen módon fenyegessék, ijeszgessék ezzel a tanítással az embereket. Talán sokszor azzal a gondolattal, aminek még esetleg bibliai alapot is próbáltak keresni, abban az ígében, hogy némelyeket rettentéssel nyerjetek meg. Azzal a szándékkal szóltak, szólnak ma is így az ítéletről, hogy hát, ha egyes embereket a félelem, az ítélettől való félelem majd arra sarkal, hogy megváltoztassák életüket, és úgy kezdjenek élni, ahogy Isten ígéje tanítja azt nékünk. Bármennyi jó szándék van azonban az ítéletről szóló ilyen tanításban, egy dolgot mindenképpen eltévesztenek ezek az emberek. Az, hogy senki nem jut félelemmel Istennel közösségbe, senki nem jut félelemből a mennybe, és aki csak ijedtségből, ijedelemből akar engedelmeskedni Isten akaratának, az biztosan nem engedelmeskedik majd, mert hiszen Istennek csak azt tud engedelmeskedni, aki őt szívből szereti, és aki teljes szívből bízik benne. Nem számol ez a gondolkodás és ez az igehirdetés azzal sem, hogy amikor az igazságról, az igazságosságról ilyen ridegen, ilyen törvényeskedő módon szól, akkor elmarad Isten jellemvonásának egy másik oldala az igazságosság mellett, a szeretet, a kegyelem, az irgalmasság gondolata. Ezzel a felfogással talán szemben áll. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy a felfogás tagadásaként jött létre az a másik gondolkodás, amelyiket körülbelül így lehetne összegezni, az ítélet nem más, mint az a pillanat, amikor majd Isten rendet teremt a mi világunkban, és az a pillanat, amikor majd végül is minden jóra fordul, mindenki sorsa jóra fordul, és végül Isten az ő nagy kegyelme és nagy szeretete folytán mindenkit üdvözít, mindenkit bevisz az ő örökkévaló országába. Ezek az emberek talán Isten szeretetéről akarnak szólni nékünk. Talán azt szeretnék hangsúlyozni, hogy Isten mennyire szeret bennünket, de miközben Isten szeretetéről szólnak, a szeretet rovására elvész megint csak Istennek egy másik fontos jellemtulajdonsága, az igazságosság. És ebben a tanításban, ebben az igehirdetésben hamis képet kapunk Istenről, hamis képet kapunk az emberről, és azt a látszatot keltjük e felfogás által, hogy végül is mindegy, hogy hogy élünk ebben a világban, mert hiszen mindeneknek sorsa egy lesz, mert Isten annyira szeret bennünket. És aztán van egy harmadik dolog is az ítélettel kapcsolatban. Az előbb idézett író évtizedekkel ezelőtt azt mondta, az ítéletről szóló prédikáció a templomokban alig hallható többé. Nem régen, 1978-ban a Magyarországi Református Egyház egyik teológus csoportja írta, az ítélet oldalá, Isten oldaláról nézve az ítélet összekapcsolódhat a megmentéssel, Az ember szempontjából nézve azonban az ítéletet halálosan komolyan kell venni. Az ítélet halálos komolyságát azonban manapság az egyház és a teológia nem szívesen olvassa ki az evangéliumokból és a jelenések könyvéből. Ma nem szívesen hallanak az ítéletről. Ma nem szívesen hallanak az ítélet komolyságáról a keresztény emberek. Mintha az apostolnak a szavai teljesülnének, aki azt mondotta volt, hogy az embereknek viszket a fülük az igazság beszédeitől, az Isten beszédétől, és ezért elfordítják-e beszédtől fülüket, és oly beszédhez fordulnak, amely kedvükre való, olyan beszédet hallanak szívesen, ami megerősíti őket abban, hogy életükben minden igen jó. De talán térjünk el az ítéletről szóló ilyen és olyan keresztény tanítás elemezgetésétől, bírálásától, vizsgálgatásától egyenesen oda, ahonnan elindultunk, és ahova nekünk újból és újból vissza kell térnünk Isten igéjéhez, és olvassuk és vizsgáljuk Isten igéjében azt, hogy mit mond nékünk az Úr maga erről az ítéletről. Hogyan kell nékünk az ítéletet fogadnunk Isten igéjének a fényében, Isten igéjének a világosságában. Mindenek előtt azt látjuk a Bibliában, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben, hogy az ítéletnek meghatározott ideje van. Bevezető igékben olvastam az apostolok cselekedetei 17. fejezetének 31. versében, hogy Isten rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazsággal. Isten rendelt egy napot az ítéletre. Pál apostol pedig a korintusi első levél 4. fejezetében arra figyelmeztette a gyülekezet tagjait, hogy idő előtt semmit ne ítéljenek, mert eljön az Úr, aki világosságra hozza a sötétség titkait, és megjelenti a szívnek tanácsait. Abból, hogy Pál apostol idő előtti ítéletről tud, arra kell következtetnünk, hogy tud-e időszerű ítéletről, az ítéletnek az idejéről. Arról a pillanatról, amikor maga Isten hozza napvilágra a sötétségnek titkait, és amikor maga Isten jelenti meg a szívnek tanácsait, a szívnek gondolatait. Maga Jézus sem beszélt másként, hiszen számtalanszor visszatér ige hirdetésében az ítélet napja, az a nap, ama nap, az Úrnak napja, azok a napok és az a bizonyos nap, amikor az embernek fia majd eljön minden angyalaival és minden szentével együtt, és amikor az embernek fia majd beül az ő királyi székébe és megvizsgálja az emberek életét és megfizet kinek-kinek az ő cselekedetei szerint. Van tehát Isten tervében, a megváltás történetében egy meghatározott idő, egy meghatározott nap, amikor Isten ítéletet gyakorol az emberek felett. Ha azonban figyelmesebben vizsgáljuk Isten igéjét, akkor azt is láthatjuk, hogy nem csak egy ilyen nap van, és nem csak egy ilyen pillanat van, amikor Isten ítéletet gyakorol az ember felett, hanem az az ítélet, amiről a Biblia tanít nékünk, legalábbis három részből áll, három fontos szakaszból áll, és hogyha az ítéletről szóló bibliai tanítást a maga egészében meg akarjuk érteni, magunkévá akarjuk tenni, akkor az ítéletről szóló tanításnak mindezt a három szempontját, három aspektusát egyformán látnunk kell, és egyformán értenünk kell. Beszél mindenek előtt Isten igéje arról, hogy az ítélet egy bizonyos nyomozást, egy bizonyos vizsgálatot, vizsgálódást foglal magában, egy olyan időszakot, amikor a mennyei könyvek alapján, a mennyei ítélőszékben Isten az ő szent angyalainak jelenlétében egyen-egyenként megvizsgálja minden egyes ember életét. Ez az ítéletnek az első szakasza. Bővebben elmélkedünk majd róla, hiszen látni fogjuk azt, hogy ez az ítéletnek az a szakasza, amire vonatkoznak a Jelenések könyve 14. fejezetének 7. versében leírt gondolatok, eljött az ő ítéletének órája. Aztán van az ítéletnek egy második szakasza, amit úgy nevezhetnénk, hogy az ítélet kihirdetésének az ideje. Amikor a mennyei törvényszékről eljön Jézus Krisztus azért, hogy ítéletet hirdessen, azért, hogy a vizsgálat eredményét közölje, azért, hogy embereket jobb és bal keze mellé állítson. És van az ítéletnek egy harmadik szakasz, amiről már csak a Jelenések könyve ír nékünk, ami az 1000 év végén következik majd be, amikor Isten már csak a tőle elfordult emberek, a Jelenések könyvének szóhasználata szerint a gonoszok felett gyakorol ítéletet, és ez az ítélet a megsemmisítés ítélete lesz. Honnan vesszük azt, hogy van egy olyan ítélet, ami a vizsgálatot, ami életünknek a vizsgálódását, megvizsgálatát foglalja magába? Már az Ószövetség apokaliptikus könyvei között, különösképpen Dániel könyve 7. fejezetében olvasunk arról, hogy a proféta látomásban látott egy királyi széket, és erről a királyi székről a következőket mondja minékünk a 7. fejezet 9. versétől kezdődően. Nézém, mi királyi székek tétetének le, és az öregkorú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűzfolyam foly, és jő valaki az ő színe elől, ezerszer ezeren szolgálának néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte. Ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. Nézém akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, amelyeket a szarv szóla. Nézém még megöleték az állat, és az ő teste elveszi, és tűzbe vetteték, és megégettete. A többi állatoktól is elvétetik az ő hatalmuk, de ideig, óráig való élet adaték néki. Látám éjszakai látásokban, és ime az égnek felhőiben, mint valami emberfia jő, és méne az öregkorúhoz, és elejébe vivék őt, és adanéki hatalma, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála, az ő hatalma örökké való hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem romlik. Dániel proféta ebben a látomásban látja a mennyei királyi széket, látja az öregkorút, ami mennyei atyánkat, aki ezen a királyi széken ül, látja az emberfiához hasonló alakot, aki minden bizonnyal Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk, aki az öregkorú elé lép, és azután látja, mint elkezdődik az ítélet, leülnek az ítélők az ítélő székekbe, megnyitják a könyveket, és ezeknek a könyveknek a feljegyzései alapján megvizsgálják a föld lakóinak életét. Mikor következik be ez az ítélet? Úgy olvastuk, hogy ez az ítélet akkor következik be, amikor a föld hatalmasságainak, akiket ez a fejezet különböző állatok képében tár elénk, még ideig, óráig való életük és hatalmuk van. Vagyis ez az ítélet akkor zajlik a mennyben, amikor mi még itt élünk a földön, ez az ítélet akkor következik be, amikor az emberek talán még nem is gondolnak rá, talán még nem is számolnak vele, és nem a végnek, és nem az emberiség történetének csupán a végső pontja. Ugyancsak Dániel próféta, akit némi idő meghatározást is közöl már a 7. fejezetben is, hiszen beszél egy időszakról, amit ő 1260 napnak nevez, és ezt az 1260 napot már a középkortól kezdve a keresztény írásmagyarázók úgy értették, egy-egy olyan igei gondolat és igei vers alapján, amelyeknek felsorolására természetesen itt most nincs időnk, de bárkit érdekel, bővebben elmélkedhetünk róla. Olyan versek alapján értették úgy ezt az 1260 napos időszakot, mint Ezékiel próféta könyvének egyes kitételei, hogy ez 1260 évet foglal magába, vagyis egy igen jelentős időszakot, ami az emberiség történetének egy igen jelentős és igen fontos periódusát jelöli. Hasonló szellemben ír Dániel próféta könyve 8. fejezete, a 8. fejezetnek a 14. verse arról, hogy az ítélet 2300 este és reggel után következik be. A 2300 estéről és reggelről szóló profétai jövendőlés sok keresztény írásmagyarázó elmélkedésének, vizsgálatának a tárgyát képezte az elmúlt két keresztény évezred folyamán. Hosszú-hosszú történelmi folyamat eredményeként a 19. század elejére, közepére értették meg a Biblia magyarázói ezt a szakaszt. És ennek a bibliai igének a megértése vezetett oda, hogy Miller Vilmos és az első advent hívők arról kezdtek beszélni és arról kezdtek prédikálni, hogy Jézus Krisztus a történelemnek ezekben a végső napjaiban, a végnek ezekben az ideiben megkezdi az ő vizsgálatát, a vizsgálati ítéletet a mennyben, hogy a könyvek följegyzései alapján megvizsgálják és megítéljék mindazokat, akik itt éltek ezen a földön. Ez a profétai jövendőlés jelöli tehát meg az ítéletnek az idejét, és a profétai jövendőlés alapján beszélünk arról, hogy eljött az ő ítéletének órája. De talán többet kell nékünk látnunk és tudnunk az ítéletről, mint azt, hogy az ítélet éppen felettünk van. Éppen ezekben a pillanatokban folyik a mennyben a könyveknek a vizsgálata, és hogy ez az ítélet átfogja az emberi élet teljességét. Többet kell, mindenképpen többet kell erről tudni nékünk. Tudnunk kell azt is, hogy a Biblia ítéletről szóló tanítása tartalmában mit jelent nékünk. Mit üzen nékünk Isten azzal a kijelentésével, amit mind az Ószövetség, mind az Újszövetség oly világosan tár elénk, hogy Isten rendelt egy napot minékünk, amikor megvizsgálja és megítéli a mi életünk. Az ítéletről szóló tanítás mindenek előtt arra figyelmeztet és arra tanít bennünket, hogy emberi szabadságunk, amire oly büszkék vagyunk, és amiről oly szívesen beszélünk, egyszer s mind azt is jelenti, hogy mind Isten, mind emberek előtt felelősek vagyunk azért, hogy ezt a szabadságot és ezt az életet, amit Isten adott nékünk ma, hogyan használjuk, hogyan kamatoztatjuk. Egy bibliai kifejezéssel élve, hogyan sáfárkodunk vele. Az ember szabad lény, szabadon dönthet, következésképpen felelős. Az örök élet és a kárhozat, az üdvösség és az üdvösség elveszítése, Isten igéinek világos bizonyság tétele alapján végső soron az ember kezében van. Isten gyakorol ítéletet, De végeredményben mi mindnyájan egy kicsit önmagunk ítélő bírái vagyunk. Önmagunk határozzuk meg szabad döntésünkkel, szabad állásfoglalásunkkal azt, hogy Isten oldalán állunk-e. És ezért örököljük mindazokat a javakat, amelyeket Isten az ő gyermekei számára kilátásba helyezett. Vagy Istennel szemben foglalunk állást, Isten ellen foglalunk állást, és ennek a döntésnek egyenes következményeként örököljük mindazt, azokat az átkokat, azokat az ítéletes tetteket, amelyeket Isten ehhez az állásfoglaláshoz kötött. Egy protestáns teológus, Berkhof írja, Isten tökéletesen tiszteletben tartja felelős emberségünket, személyesen kell válaszolnunk arra, amit hallottunk róla, személyesen kell hordoznunk feleletünk következményeit is. A kárhozat abból a tiszteletből ered, amit Isten tanúsít emberségünk iránt, és nékünk, akik büszkék vagyunk felelősségünkre és szabadságunkra, kell legyen erőnk arra, hogy elfogadjuk ezt az igazságot magatartásunknak örökkévaló következményei vannak. Az ítéletről szóló tanítás tehát mindenek előtt arra tanít bennünket, hogy mi emberek minden pillanatunkért, minden döntésünkért, minden lépésünkért számot kell, hogy adjunk teljes felelősséggel Isten előtt. A legtitkosabb, a legelzártabb gondolat is visszatér egyszer, visszahúr reánk egyszer az élet folyamán, és vagy áldást, vagy kárhozatot eredményez nékünk. Az ítélet azonban arra is tanít bennünket, hogy Isten igazságos. Úgy olvastuk, hogy Isten minden cselekedetet előhoz, és cselekedeteink szerint ítél. Az embernek fia, amikor eljön, akkor megfizet kinek az ő cselekedetei szerint. Az ítélet kimondását és az ítélet végrehajtását tehát megelőzi az emberi cselekedeteknek, az emberi életnek a pontos vizsgálata, és végső soron nagyon igazságosan és nagyon méltányosan örökli ki azt a sorsot, amelyet kovácsolt egész földi élete folyamán önmagán. Nincs tehát lehetőség semmilyen univerzalizmusra. Nincs lehetőség arra, hogy akik a konkoly magvait vetették egész életük folyamán, azok végül a búza áldott gyümölcseit arassák. Nincs lehetőség arra, hogy akik a bűnnek és a gonoszságnak magvait vetették ezen a földön, azok majd az igazság gyümölcseit arassák le, csak azért, mert Isten végső soron tényleg egy szerető Isten. Az ítélet igazságos. Az ítélet igazságos azonban abban is, hogy Isten kit-kit az ő lehetőségei szerint ítél meg. Úgy olvastuk a Cselekedetek könyvének 17. fejezetében, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi az ember életében. Jézus azt mondja, hogy a mi mennyei atyánk, amikor ítéletet gyakorol, akkor különbséget tesz azok között a szolgák között, akik ismerték uruknak akaratát, és azok között a szolgák között, akiknek nem volt alkalmuk megismerni uruknak akaratát. Pál apostol is beszél az elnézés, a nem tulajdonítás idejéről, arról az időről, amikor Isten betulajdonítja nékünk, tudomásul veszi azt, hogy az ő igazságát csak részben, csak kismértékben ismertük. Mert Isten nem kíván tőlünk többet, mint amennyire lehetőségünk volt ebben az életben. De amennyi lehetőséget adott, amennyi talentumot adott bibliai kifejezéssel élve, amennyi adottságot adott, amennyit körülményeink lehetővé tettek számunkra, annyit viszont elvár tőlünk, azzal viszont szolgálnunk kell Istennek és embereknek egyaránt. az ítélet arra is tanít bennünket, hogy Isten nem csak a látható, hanem úgy olvastam a bevezető igében, hogy a titkos dolgok felett is ítéletet gyakorol. Mi emberek aszerint ítélünk, amit látunk, és ezért a mi ítéletünk tévedő, a mi ítéletünk gyakran részrehajló, gyakran igazságtalan. Gyakran az emberi életnek csak egy kis töredékét tudjuk megítélni, mert hiszen nem látjuk az ember életének egészét, az emberek titkos gondolatait, cselekedeteit. Isten azonban nem csak cselekedeteinket látja úgy, ahogy azok a napvilágra jönnek, hanem látja indítékainkat, látja gondolatainkat, látja, amit a négy fal között követtünk el, és az életnek az egészét, az életnek a teljességét helyezi ítélet alá. Az ítélet arra is tanít bennünket, hogy Isten ítélete egyetemes. Nem csak abban az értelemben egyetemes, hogy ami egész életünkre kiterjed, nem csak abban az értelemben egyetemes, hogy semmi nem marad rejtve Isten ítélete előtt, hanem abban az értelemben is egyetemes, hogy nincs ember, aki kivonhatná magát Isten ítéletei alól. Nincs korszak, nincs időszak, nincs emberi élet, amely kikerülné az ítéletnek egyetemességét és egészét. Ezért az ítélettel szemben, az ítélettel kapcsolatban csak egyetlen védelmünk és csak egyetlen biztonságunk van, ez pedig az, amit a prédikátor így fogalmazott meg, a dolgoknak ez a summája, mindezeket hallván, az Isten féljed és az ő parancsolatait megtartsd, mert ez az embernek fő dolga. Ha mi ki akarjuk kerülni Isten ítéletét, pontosabban, ha mi Isten ítéleteit úgy szeretnénk fogadni, ahogy János első levelében olvassuk, hogy akiknek életében, szívében szeretet lakozik, azok nem félnek az ítélettől, sőt, abban lesz teljessé ez a szeretet az ő életükben, hogy bizodalmuk van az ítélet napjához. Ha mi tehát félelem nélkül, bizalommal, reménységgel akarunk tekinteni az ítéletre, és tekinthetünk így, akkor a dolgoknak summáját, a dolgoknak lényegét kell látnunk és megértenünk. Az Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsd, mert ez az embernek fő dolga. Bár Isten ítélete, és bár Isten ígéje tanítana meg bennünket erre, és bár az evangélium ereje és hatalma, amiről az elmúlt előadásban hallottunk, tenne képessé is bennünket erre, Isten kegyelméből.

Várnai Zseni, megyek feléd. Úgy jön ma már, mintha álmodtam volna, hogy itt voltál, s azt is, hogy nem vagy itt. Holdad vagyok, mely vonzásod körében járja végtelen útjait. Feléd fordítom arcomat, mert tőled hullhat csak rám a fény és a meleg, s olykor, mikor közeledbe érek, már azt hiszem, most elértelek. Kinyúl felém napszemet fénysugára, megérint, mint egy csók a téren át, s e fény vízfénye tükröződik rajtam, mikor átúszom a nagy éj tavát. Sötét lennék, ha nem ragyognál nékem, lehullanék, ha te nem vonzanál. Úgy tartasz engem óriás erőddel, úgy húzol, mint egy mágikus fonál. És mikor egy világrobbanás hatalma égen és földön minden szétlövelt, akkor zuhantunk egymás közelébe. Karod elkapott, és védőn átölelt egy pillanatra. Aztán elszakadtunk. Pályánk sínére parancsolt a rend, a csillagok fészkükre visszaültek, s a hold újra a nap körül kereng. Megyek feléd, de soha el nem érlek. Bolygok körülötted, s önmagam körül. Bezárt világ, mely mosolyodtól fényes, s örök vonzásod szárnyain röpül.

A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Kórházba vonult a pápa. Kiderült, ki helyettesíti az egyházfőt. Leó pápa kedden vonult kórházba. A pápai ház

0: 450 iskola, 50 ezer diákja vett aktívan részt az UNICEF által kezdeményezett eseményekben. Annak ellenére, hogy mindenki tisztában van a rendszeres kézmosás szükségességével, meglepő módon sokszor mégsem alakul ki megfelelően a feltétlen reflex, hogy bizonyos helyzetekben kezet kell mosni. A tudatosabb oktatás, a helyes módszerek gyakorlása már a legfiatalabb kortól maradandó szokást, igényt alakít ki a kézmosásra. Az ölelés világnapja. Az ölelés kampány egy személy azon kísérlete, hogy az ölelés hogyan hat mások hangulatára. A Nemzeti Ölelés Napját országonként más-más időpontokban rendezik meg. Hazánkban a Nemzeti Ölelés Napját július 1. szombatján ünnepeljük. Az ölelés egy terápia. Véletlenszerű, önzetlen kedvesség idegenek felé. Az oka pedig az, hogy közben jól érezzük magunkat. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 303. évfordulójára. November 7-én és 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 130. évfordulóját. A görögkatolikus metropolita arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban vecsernyét mondanak. November 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án, vasárnap, 10 óra 15 perckor szent liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, közös imádságra és hálaadásra. A Mária Pócsi Isten szülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepen. Az időjárásról. Nyugodt őszi idő. Pénteken is napos idő várható, némi felhőkkel. Eső nem várható. Az északi szél megélénkül, és 14-19 fok valószínű. Szombaton napos, felhős idő ígérkezik, főleg keleten. Néhol eső is lehet. Mérsékelt légmozgás és 15-20 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Mindenkitől tanulhatunk. Milyen kevés az, ami bennünk, a szó igazi értelmében saját tulajdonunk. Mindannyiunknak kapnia kell és tanulnia azoktól, akik előttünk éltek, és azoktól is, akik sorstársaink. Még a legnagyobb lángelme se vinné sokra, ha mindent saját bensőjéből akarna. Johann Wolfgang Goethe.

0: Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset? És ha másén hívek nem voltatok, ki adja meg néktek, ami a tiétek? Lukács 16:11-12.
1: Az előbbi példázat, avagy parabola szerint a bűnök és a romlottságok fölött elgondolkodva is juthatunk fontos tanulságokhoz. Rembrandt érettkori képein meglehetősen sok a sötét felület, hogy ami a képen aztán megjelenik, az világítson. Mi is halljuk meg igénk fő témáját. Isten jó hozzánk. A hamis sáfár példázatának negatív oldala aláfestés a fő üzenethez. Legyünk kellően gondosak, mikor üdvösségünkről van szó. Hiszen láthatjuk, a világ fiai a maguk nemében milyen okosak. Tudjunk hát mi is megfelelően reagálni. A lelki fejlődésben vannak bizonyos szintek, amiket nem lehet átugrani. Aki nem számol le magában a sokféle romlás vonzerejével, az nem emelkedhet annak a szintnek a világa fölé, ahol éppen időzik. Gyakorolni kell tehát magunkat helytállásban és önellenőrzésben, kialakítva és folytatva önmagunkban e lelki odafigyelést. Belső történetünkért születtünk, e láthatatlan előrehaladásért az egyéniségünk legértékesebb hányada, ami más emberektől valóban megkülönböztet. Az embernek van egyéni feladata, tennivalója önmagával szemben, és ez senkinek sem könnyű. Aki nem tesz le alantasabb mohóságairól, mint akár a híjúság és a becsvágy, a keményebb dolgokat, mint az irigység és a telhetetlen szerzésvágy, most nem is említve, el sem fogja érni a magasabb szomjúság területét. A hamis sáfár példázatának emberi alapállást illető üzenete is van. Legyünk nagy lelkűek. A mammon, a vagyon, a tulajdon istensége, ami az átlagember számára mindig, s ma is a legnagyobb vonzóerőt képviseli az életben. Hamisnak pedig azért nevezi az evangélium, mert erről az istenségről előbb-utóbb kiderül, hogy csak bálvány, tehát cserben hagy. Ezért hát tudjunk adni, megosztani. Ez az Istenhez való hűség megtartása.
0: Mennyei édes atyám, köszönöm, hogy megtanítasz arra, hogyan legyek nagy lelkű, mert az mindenestől isteni tulajdonság. Hálás vagyok, hogy arra születtem, a te országodnak mennyei békéjét megtaláljam a szívemben, és tudom, ezt béketűréssel lehet csak meglelni. Általa képes vagyok mosolyogva, nagylelkűen adni a telhetetlenség szerzési dühe helyett, ahol Isten országa bennem van, ott Istenem, te vagy az Úr, és valódi önmagamhoz vezetsz, megszabadítasz a világ uralmától. Add, hogy a világosságban járjak, ne pedig bűneim sötétségében. Köszönöm, hogy fiadban, Jézus Krisztusban az igazi világosság jött el. Add, hogy fölismerjem őt, neki szolgáljak, ne pedig bálványoknak. hadd gyakorolhassam a nagy lelkűséget fele barátaimmal. A 455. énekkel szólva, ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Hordjuk, emeljük önként, kingyöngesége győz. Tartsunk jól összehát, tudjunk utolsók lenni, a bajt vállunkra venni e földi élten át. Istenem, hiszem, hogy meghallgatod az énekben elmondott óhajt. Bocsásd meg, hogy miközben másokkal szemben olykor nagy igényeket támasztok, magam beérem azzal is, hogy néhány percet a közeledben töltök. De mégis félek attól, hogy egészen kiszolgáltassam magamat neked, alárendelve a te akaratodnak. Köszönöm, hogy szent lelked meggyőz arról, mivel teszem a legfőbb jót magamnak is, szeretteimnek is. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk a jelenések könyvének egy újabb fejezetéhez, és ez nem más, mint a hatodik trombita szó és a hatodik csapás. Olvassuk el az ide vonatkozó Biblia verseket. Először jelenések könyve 9. fejezet 13. versétől a 21. verséig bezárólag olvasom. A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az aranyoltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van. Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita vala, old el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötözve. Eloldaték azért a négy angyal, aki el vala készítve az órára, és napra, és hónapra, és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét. És a lovas seregek száma 2000-szer 10000 vala, hallottam a számokat. És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből, játszintból és kénkőből való melvértjeik valának, és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje, és szájukból tűz, füst és kénkő jő valaki. E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, amely azoknak szájából jő valaki. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelynek fejeik vannak, és azokkal ártanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaiktól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany, és ezüst, és érc, és kő, és fa bálványokat, amelyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngősségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Ehhez a gondolathoz még olvassuk fel Jelenések könyve 16. fejezet 12-től 16. terjedő verseket. A hatodik angyal is kitölti az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszárad annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És láték a sárkány szájából, a fenevad szájából, és a hamis proféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlóakat, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten a ma nagy napjának viadalára. És ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelennel járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Egybe gyűjték azért őket a helyre, amelyet zsidóul Harmagedonnak neveznek. A jelenések könyveiben nagyon sok gondolat a szimbolika nyelvezetén van megfogalmazva. Ahhoz, hogy megértsük az író eredeti szándékát, hogy a látomásokat helyesen és biblikusan tudjuk értelmezni, ezeket a szimbólumokat fel kell fedeznünk, meg kell oldanunk, meg kell értsük, helyére kell rakjuk a bibliai látásmódunkban. Szinte minden kép az Ószövetségre megy vissza, ezek a képek szinte torlódnak. Szinte úgy vannak, mint egy hatalmas folyam, amely kijönt, nem győzi kivárni a következő kép, hogy az olvasó vagy a hallgató, vagy jelen esetben János, a látó megértse és egyszerűen felfogja a dolgokat. Néhány nehezen érthető vagy értelmezést igénylő kifejezést szeretnék megmagyarázni, ami a felolvasott ige szakaszunkban van. A 13. versben olvastunk egy aranyoltárról, amelyiknek 4 szarva volt, és ez az Isten előtt volt látható. Már múltkor is említettük, hogy lényegében az aranyoltár az ószövetségi templomi szolgálat, vagy azt megelőzően a sátor szolgálat egyik legfontosabb kelléke volt. Az oltár jelképezte az ószövetségben Isten kegyelmét. Hogy ezt még láthatóbbá tegyék, ezért az oltárnak 4 sarka felől 4 szarvat készítettek. Nagyon fontos volt, hogy ezeknek a szarvaknak egy anyagból kellett elkészülni az oltárral. Tehát nem valami utólagosan rá erősített, hanem az oltárból kellett kvázi, mint egy kinőni. És az az ember, aki az Ószövetségben az oltár szarvaihoz futott, és az oltár szarvaira ráhelyezte a kezét, az egy különleges védelemben részesült, nem lehetett őt gyors ítélettel elítélni, bármilyen tettet, bármilyen rossz cselekedetet hajtott végre, azt az ügyet alaposan ki kellett vizsgálni, körbe kellett járni, minden szempontból értelmeznie kellett, mert az illető az oltár szarvára helyezte a kezét. Az oltár sittimfából készült. A sittimfát mi magyarok is nagyon jól ismerjük. Ez lényegében az akác, amely a 18. században kerül Magyarországra. Bibliai növénnyel is megismerkedhetünk, amikor az utcákon járunk és akácfákat látunk. Tehát az aranyoltár, ez az aranyoltár nem az áldozati oltár volt, mert az áldozati oltár az udvaron volt elhelyezve, a bejárati ajtóval szemben, hanem ez az illattételi oltár volt, amelynek az volt a feladata, hogy mindig jó illatot árasszon magából, az illat pedig az Ószövetségben Isten népének az imádságait, a hűségét, az Isten szeretetét jelképezte, maga az oltár pedig az Isten kegyelmét, tehát az imádság és a kegyelemnek a találkozását jelentette. Nem véletlen, nagyon sokszor találkozás sátrának is jelzi az Ószövetség. A következő megmagyarázandó rész a 14. versben van, Jelenés 9.14, amikor azt olvassuk, hogy van egy nagy folyóvíz, ami Eufrátesznek nevezteti. Az Eufrátesz, nagyon jól ismerjük a Tigris és az Eufráteszt, az úgynevezett két folyó közét, Mezopotámiát, ugye? Mezó az azt jelenti még az énekben is, hogy valami között, ugye? A potáimos pedig az azt jelenti, hogy folyó, folyók, ugye? Mezopotámiosz, a két folyó közötti terület, a Tigris és az Eufrátesz, de az izraelitákat a hazájukhoz közelebb eső folyó, vagyis az Eufrátesz érintette jobban. Egy biztos, a zsidóknak a történelem folyamán, az Ószövetségben bármilyen szerencsétlenség, sorscsapás, király, leigázás, meggyalázás, rabszolga sorsba való juttatás, ez mindig az Eufrátesztől indult el. Szóval az Eufrátesz az a zsidó ember számára nem sok jót jelentett. És oda vitték fogságba is. Akár Asszíria, akár Babilon, az mindig kapcsolatban volt az Eufrátesszel. Az izraeliták nem is nagyon szerették az Eufrátesz folyó partját. A Talmud leírja, hogy hogy sírtak az izraeliták, amikor a fogságba megérkeztek az Eufráteszhez, és az egyik bölcs fel is jegyezte, hogy az Eufrátesz folyó több zsidót ölt meg, mint a gonosz Nabukodonozor. Ugyanis az izraeliták otthon forrásvízből ittak. A babiloni hadsereg pedig nem adott pihenésre való időt, minél előbb szerette volna Eufrátesz partjaihoz vezetni a zsidókat, a láncra fűzött zsidókat, mert így az ókor gondolata szerint saját istenének, a babiloni isteneknek a territóriuma, a területe alá érkeztek, és nemzetközileg nagyon jól ismerték, hogy a zsidók istene egy nagyon kemény isten, még az egyiptomi fáraót is térdre kényszerítette. Ezért nem adtak pihenőidőt, csak Eufrátesz folyójánál. És annyira fáradtak voltak az emberek, hiszen hosszú, kemény 100 kilométereket kellett éjjel-nappal menni, ezért a fogságba vitt zsidóknak a nagy része az úton méltatlan emberi körülmények között meghalt, hogy amikor a zsidók megérkeztek, olyan fáradtak voltak, hogy az Eufrátesz folyó vizéből ittak, úgy gondolták, hogy ez olyan víz, mint Izraelben, és iható víz, ez a víz pedig szennyes volt, tisztátalan, fertőzött, és azok, akik nem tudták a szomjúságoknak gátat szabni, azok mind ott haltak meg. És a megmaradt izraeliták pedig sírtak. Nem értették, hogy miért van az, hogy a sok 100 kilométert megtettük, nagyon sokan meghaltak, elpusztultak, és most ideértünk, és most a folyó többet megöl közülünk, mint a sivatag, mint a gonosz Nabukodonozor. Szóval egy izraelita számára ezt a szót kiejteni, hogy Eufrátesz, ez nem jó jel volt. Ez mindig a romlásnak, a pusztulásnak az emlékét idézte föl. És biztos vagyok benne, hogy János számára, mint zsidó ember, ilyen érzékeket keltett pusztán a folyónak az említése. János idejében az egész Közel-Kelet eme térsége a Római Birodalomhoz tartozott. És a Római Birodalomnak keleti határa volt az Eufrátesz. Az Eufráteszen túl még a rómaiak sem akartak menni. Sőt, minden probléma az Eufrátesz folyón túlról keletkezett. Három óriási nagy vereséget szenvedtek, ebből kettő a Krisztus előtti évtizedekben, a negyedik, illetve a második évtizedben, a harmadik pedig a Krisztus utáni hetedik évtizedben következett be, amikor az Eufráteszen túl lakó hegyi népek özönvízszerű áradattal ellepték, meglepték a rómaiakat, és a rómaiak legkiválóbb légiói egyszerűen eltűntek a föld színéről. Szóval János úgy írja le a hatodik trombita szót, mintha egy perzsa lovassági háborús támadást indítana el, mintha visszamennénk a történelem lapjain a perzsa birodalomra, ugye, amely lényegében felváltja majd Babilont. Nagyon híresek voltak a perzsák, Kambüszesz és a többiek. Sőt, azt is mondhatnám, hogy a mai modern hadtudomány alapjait a perzsák vetették meg, amikor különböző fegyvernemekre osztották föl a hadsereget. Ezek az azonos fegyvernemben harcolók azonos területen voltak. Minden fegyvernemnek hasonló, de egy picit különböző ruhája volt. Így nagyon könnyű volt megállapítani, hogy ki, hova, melyik részre tartozik. Ez a hadseregnek a fegyelmezettségét, a stratégiáját, a félelmetességét jelentette. Ezt mind a perzsák vezették be, és aztán később a történelem különböző nagy uralkodói, hadsereg parancsnokai és vezetői lényegében a perzsa módszert tökéletesítették. Azt olvastuk, hogy négy angyal volt megkötözve a nagy folyóvíznél, és ennek a négy angyalnak kellett eloldani a kötelét. Ez a négy angyal már szerepelt a jelenések könyvében, különös módon a 7. fejezet első 3 versében. Azt látjuk, hogy ezek az angyalok tartják vissza a föld négy szegletén a szeleket. Szóval ezek az angyalok valamilyen módon, mintha húznák az időt. De nem ők húzzák, hiszen ez a feladatuk, hogy visszatartsák ezeket a szeleket, és várnak a jelre, a pillanatra, amikor elvégezhetik küldetésüket. Mennyei lények figyelik a földet. Az angyalok figyelik a földet, a földi eseményeket. Figyelik a történelem nagy pillanatait. Figyelik, hogy hogyan reagál a föld lakossága egy-egy helyzetre és szituációra. Nézik, hogy kik a hűségesek, és kik azok, akik nem hűségesek. És ezután azt olvasuk a 15. versben, hogy eloldaték azért a négy angyal. Szóval a múltkori előadáson már jeleztük azt, hogy milyen fontos a héber nyelvben a passzív szerkezet. Eloldaték. Ez a passzív szerkezet hordozza magában azt, hogy van, aki parancsot adott, hogy az angyalokat eloldják. És ez nem más, mint maga az Isten. Az Isten nevének körülírása a jelenések könyvében általában a passzív szerkezet. Amikor azt mondja a szövegünk, a Biblia versek, hogy adaték, vagy feloldaték. Tehát az angyalokat Isten parancsára feloldják. A 16. versben pedig a lovasseregről olvasunk. Ahogy előbb említettem, ezek a lovasok, a perzsa félelmetes lovasok mintájára jelennek meg. Számuk megszámlálhatatlan. Ahogy az 5. trombita szónál múlt héten hallottuk, a sáskákhoz hasonlítanak. A sáskák megszámolhatatlan sokasággal vannak, és számuk ezeknek a lovasoknak a száma annyi, mint a sáskák. Honnan jönnek ki a lovasok? Az Eufrátesz folyóból. Tehát ott van a látomással János, és azt látja, hogy az Eufrátesz folyóból jönnek ki. Tehát az Eufrátesz folyón túlról jönnek, és ezek a lovasok félelmetesek, ellenállhatatlannak látszó erővel rendelkeznek, és a halált, a pusztulást, az elmúlást árasztják magukból, és látszólag senki és semmi sem tudja megállítani őket. Később még azt is jelenti, hogy a 200 millió szemben van egy 144 ezres tömeggel. A 144 ezres tömeg pedig azt jelenti, hogy 12-szer 12 ezer, vagyis Izrael minden törzséből 12 ezer. Innen lehet látni, hogy ez egy 144 ezres szám, és ez szemben van 200 millióval. Aki szereti a matematikát, az eloszthatja 200 milliót 144 ezerrel, és rájön, hogy egy hűségesre hány lovas katona fog jutni. Utána még azt olvassuk a 18. versben, hogy tűz, füst és kénkő jelenik meg, egyrészt a lovasoknál, másrészt a lovak szájából tűz, füst és kénkő jön ki. Ezek a hármas kifejezések, és ez is önmagában egy érdekes dolog, hogy vajon miért pont hármat sorol fel. De későbbiekben választ fogunk erre is kapni. Egy biztos, hogy ez a három dolog, tűz, füst és kénkő, az Ószövetségben az Isten visszavonhatatlan ítéletét jelzi. Úgy is mondhatnám, hogy a kegyelem nélküli kemény és határozott ítéletét jelzi. Szodoma és Gomora annak idején tűz, füst és kénkős esőtől pusztult el. De annyira elpusztult, hogy el is tűnt a földnek a felszínéről. Geológusok megtalálták ennek a két ősi régi városnak a nyomait a holtenger iszapjának a mélyén. De hát nagyon-nagyon nehéz körülmények között végeznek ott ásatásokat, hiszen a víznek a sótartalma olyan erős, az átlag tengernek körülbelül 4% a sótartalma, a holtengernek pedig körülbelül 27%. Tehát mindent szétmar a só pillanatok alatt. Ha valakinek a szemébe a sós tenger vize bejut, akkor nagy esélye van szemkárosodásra, esetleg még a vakulásra is, ha időben nem tudja kimosni a szemét. Szóval a tűz, a füst és a kénkő nem egy ismeretlen fogalom, hanem már az Ószövetségben is Isten ítéletének velejárója. Szodomára és Gomorára utal vissza itt a szöveg, és azt is tudjuk, hogy az apokalipszisben az van feljegyezve, hogy három dolog fogja Sátánt az idők végén megsemmisíteni. Tűz, füst és kénkő. És természetesen mindazokat, akik valamilyen módon visszautasították az Isten kegyelmét.

Már csak egyetlen egy fogalmat szeretnék megmagyarázni, és ez nem más, mint a 19. versben, amikor azt mondja, mert az ő hatalmuk az ő szájukban van. Ez szimbolizálja azt a hatalmat, ami Sátán hatalmában van. Vagyis Sátán annak idején a szájával csábította el az angyalokat az égben. És azóta is a száján keresztül tartja meg a hatalmát. A szó, az kérem szépen, egy hatalom a mai világban is. Csak nem mindegy, hogy kinek a szavára figyelek oda. És itt pontosan erről van szó, mert Jézusnak is van hatalom a szájában. A Jelenések könyve első fejezet 16. verse azt mondja, hogy Jézusnak a szájából egy kétélű, éles kard jön ki, amely elhatol a vesékig, mindenen áthatol. Szóval azt látjuk, hogy Sátánnak is a szájában hatalom van, és ezt a hatalmat próbálja az embereken gyakorolni. Természetesen ezek mind szimbolikus kifejezések, és a jelkép rendszernek a bonyolultságát le kell tisztítani ahhoz, hogy megértsük a gondolatot. Ennyi bevezető után most nézzük magát a szöveget, hogy milyen üzenete van a ma ember számára, a 21. században élő ember számára. Amikor megszólal a hatodik kürt, zárójelbe hadd mondjam a hatodik sófár, hiszen tudjuk, hogy ezek nem kürtök a szó igazi értelmében, hanem sófárok, amelyek hozzátartoztak az ószövetségi liturgiához. Egy biztos. Olyan hangszer volt, amely az emberi tüdő által gerjesztett levegővel hatalmas, nagy hang kiadására volt képes. Szóval, amikor megszólal a hatodik sofár, akkor egy változás következik be a jelenetben. Az első ott trombita szóhoz, vagy sofárhoz képest a hatodik egy alapvetően más helyzetet jelent. Úgy is mondhatnám, hogy ezek a trombita szók vagy sofárok két csoportban vázolhatók föl. Az egytől ötödik terjedő sofárokban, és a hatodik. A hatodik azt jelenti, hogy valami óriási nyomatékkal, valami nagy változással jelenik meg. És már azt is mondhatjuk, hogy az ötödik trombita szónál is borzasztó dolgokat látott a próféta, hiszen látta a sáskákat, látta a pusztulást, látta a nyomort. De itt minden korábbi szenvedésnél erősebb, hatványozottabb dolgok jelennek meg. Az emberiség harmad része elpusztul. Miért? Mert követnek egy hamis hangot. Egy olyan hangot, amely istenként akarja mutogatni magát. Egy olyan hangot, amely szentként akarja mutatni magát, de amúgy egy csaló, egy antikrisztus, egy hamis proféta. Az oltárnak négy szarva volt, ahogy előbb ezt említettem, és a látomásban, bár közvetlenül nem mondja ki, de mégis az összefüggésből azt érezzük, hogy az oltárnak a négy szarvát a megölt mártírok és a szentek vérével kenték meg. Természetesen ezek is szimbólumok. Tehát nehogy valamilyen valóságra gondoljunk. Tehát annak idején az ószövetségi áldozatrendszerben az oltár szarvait az áldozat
vérével jelképesen megkenték. Ez a kegyelmet jelképezte. Ez a helyettesítést jelképezte, hiszen a helyettesítés egy nagyon ismert fogalom volt, mert az áldozati állat halt meg a bűn elkövető helyett, tehát egy helyettesítés volt, amely egy más viszonylatban az a messiásra mutatott, az eljövendő messiásra mutatott előre. Itt pedig az van, hogy a megölt és meghalt mártírok vérével kenik meg az oltár szarvait. Mint megannyi imádság, mint megannyi tusakodás, mint megannyi közbenjárás jelenik meg ez a kép. Az ítélet, el kell mondjuk a hatodik trombita szó kapcsán, hogy az ítélet nem Isten megtorlása. Ez ugyanaz az Isten, aki az evangéliumokban szerepel a hegyi beszédben. De az Isten szeretetének és az Isten kegyelmének is van egy végpontja. És elérkeztünk a végponthoz. Ez a végpont nem egy váratlan kirobbanás az Isten részéről, hanem folyamatosan évszázadok, évezredek proféciájának a beteljesedésénél vagyunk. Tehát a hatodik trombita nem Isten megtorlása, még csak nem is bosszúállás az Isten részéről, hanem mondhatnám úgy, hogy a bűn lezárása. Mindenki kap egy esélyt. És ezt az esélyt mindenki ott és oda teszi és oda helyezi, ahová akarja. Vagy az Isten oldalára, vagy az Istennel szemben álló oldalra. És úgy néz ki, hogy az Istennek nincs esélye. Mint a történelemben már oly sokszor. Ahogy a mártírokat legyőzték, a bosszúálló gonosz emberek. Most is úgy néz ki, hogy nincs esélye az Istenhez hűségeseknek, akik 144 ezren vannak, és velük szemben ott van 200 millió felfegyverzett katona, lovon. A hatodik angyal azt a feladatot kapja, hogy oldja fel az Eufrátesznél megkötözött négy angyalt. Tehát a hatodik trombita szónál egy angyal feloldja az Eufrátesznél korábbiakban megkötözött angyalokat, vagyis ezek az angyalok feloldódnak, a feladatukat teljesíthetik. És azt látjuk, hogy a hetedik fejezet elején feljegyzett problémák itt valósulnak meg teljes mélységben. És nagyon kevesen látják, hogy Isten minden körülmények között őrzi az övéit. Még akkor is, ha közülük nagyon sokan mártírt halált halnak. Isten nem feledkezik el az övéiről. Mint hogy az Eufrátesz partján sem feledkezett el az övéiről. Isten mindig velük van. Az Eufrátesz egyik felén épp úgy, mint a másikon. A sivatagban és a sivatagon túl is. A római birodalom idején, ahogy előbb említettem, a hegyi népek, akiket összefoglaló néven pártusoknak nevezhetjük, az Eufrátesz hegyeiről lezúdultak, és megsemmisítették gyakorlatilag a birodalom keleti légióit. János ott áll, látja ezt a történelmi helyzetet, egyszerűen nem érti, őnek is magyarázásra, őnek is értelmezésre, gondolkodásra, következtetésre van szüksége. És azt is mondhatjuk, hogy az egész apokalipszis,
Az egész Szentírás legmegrázóbb részénél vagyunk. Vér, pusztulás, tűz, füst, kénkő, az emberiség lakosságának egyharmad része elpusztul. Nézzük ezeket az angyalokat, akiket felold a hatodik angyal. Ezek az angyalok tudták egyrészt, hogy mit kell cselekedjenek, másrészt azt mondja az írás, hogy az órára, a napra, a holdra és az évre vártak. Az órára, a napra, a hónapra, a holdra és az évre. Tudták. Tehát a feloldásuk sem egy pillanatnyi elhatározás, hanem nagyon hosszan betervezett tervnek a megvalósulása, a célba jutása. És azt látjuk, hogy Isten igenis tervez. Isten megtervezi a jövőt. Isten tervében ott vagyunk mi is. Isten a jövőt velünk tervezi. Csak ahhoz a mi akaratunk és a beleegyezésünk is szükséges. És a nagy dolgokat csak akkor tudjuk hűségesen megtartani, ha az élet kis dolgaiban hűségesek vagyunk Istenhez. Az Ószövetség kifejezéseit alkalmazza erre az isteni ítéletre. És ez az ítélet nem sorscsapásként hull az emberiségre, nem olyan sorscsapásként, amely kikerülhetetlen, nem úgy, ahogy szokták mondani az emberek, hogy hát ez volt megírva, hanem nagyon is előre kiszámítható, évtizedek, évszázadok óta hallható hangon. Az adventista egyházat miért hívta el az Isten? Azért, hogy egy egyházzal több legyen? Azért, hogy egy keresztény egyházzal több legyen a világon? Tényleg ez a feladatunk? A feladatunk az, hogy Isten ítéletét, Isten bekövetkező ítéletét a világ számára elmondjuk szeretettel, evangéliummal. És ennél fontosabb üzenet soha még ember szájában nem hangzott el, mint Isten utolsó időben élő népének az üzenete. Ez a feladatunk. Na de ahhoz, hogy elmondjam ezt az üzenetet, nekem is tisztán látnom kell. Mit jelent az angyal, mit jelentenek az angyalok, mit jelent a feloldozás, mit jelent az Eufrátesz, mit jelent a 200 millió lovas, és mit jelent a hűségesek imája és imádsága. Tehát az Isten ítélete nem egy sorscsapásként jön az emberiségre, hanem pontos menetrend alapján érkezik meg. És bizony, ennek a menetrendnek 1844 óta már nagyon sok idő eltelt, és ennek a menetrendnek a forgatókönyvét ismerjük. Nagyon sok minden teljesedett. Hogy mikor fog, azt nem tudjuk. De az idők, az órák, a napok, a hónapok és az évek azt mutatják, hogy nagyon-nagyon közel vagyunk. Az ítélet arányaiban kiszámíthatatlan. Tehát nincs semmilyen túlélő csomag vagy technika az Isten ítéletével szemben. Nem ülhetünk egy űrhajóra és átmegyünk a Holdra, a Marsra, és majd ott folytatjuk mindent, amit itt elkezdtünk. Nem mehetünk le a Földnek a gyomrába, és ott hatalmas városokat építhetnénk, mint ahogy a tervben van. Vagy a tenger mélyén hatalmas, nagy, tengeri kikötőket hoznánk létre. Mindez szép, és az ember álmodása, csak azért, hogy ne kelljen megtérnie. Semmilyen túlélési technika nem hozható fel az Isten ítéletével szemben.
A négy megkötözött angyal elszabadul, és az Eufrátesből egy 200 milliós lovas hadsereg áll elő. A lovak és a lovasok hasonlóan vannak felöltöztetve. A páncéljaik színe, a ruházatuk, a lovak és a lovasoké nagyon hasonló. Tehát valamilyen egyöntetűségről győződhetünk meg. Nos, nézzük csak, milyenek ezeknek a lovaknak és a lovasoknak a színei. Nagyon érdekes. Ez is háromas felsorolás. Három dolog. Tűzvörös, füstszínű és kénsárga. A lovak szájából pedig kéngáz tör elő, amely minden körülöttük lévő embert elpusztít. És feltetjük a kérdést. Rendben van. Az emberiség egyharmada elpusztul. De mi lesz a kétharmaddal? Mi történik azokkal, akik túlélik a 200 milliós lovas hadseregnek a támadását? Tudjuk, hogy szimbólumokról van szó. Mi történik? Azt gondolnánk, hogy na, akkor az emberiség kétharmada meg fog térni. Hát nem. Még keményebbek lesznek, mint ahogy voltak. Azt mondja a 20. vers. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádják a gonosz lelkeket, és az arany, az ezüst, és érc, és kő, és fa bálványokat, amelyek nem járhatnak, se nem hallhatnak, és nem láthatnak. Szóval az emberi nemnél okosabb és megáltalkodottabb lény még nem született. Amikor az ember látja, hogy mi a hitetlenségének, a bálványimádásnak, a kemény nyakúságának és a makacságának a következménye, akkor még mindig nem tér meg. Még mindig úgy gondolja az ember, hogy ő erősebb, mint az Isten. Ő okosabb, mint Isten. Ő hatalmasabb. És az embert pusztítja el.

A 16. fejezetből felolvasott gondolathoz is néhány megjegyzést hadd tegyünk. A 6. csapás a nagy folyót, az Eufráteszt érinti. A csapásoknál nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy Egyiptomban is voltak csapások. Egyiptomban milyen folyót ismerünk? Nílus. Mi volt a Nílus? És mi volt a Nílus csapása? A víz vérré vált. Ami Egyiptomban a Nílus, az Közel-Keleten az Eufrátesz. Az Eufrátesz pedig azt mondja, hogy kiszárad. Az pedig valami félelmetes dolgot jelent, hiszen az Eufrátesz folyó volt mindig egy természetes védgát a pártusokkal szemben a római birodalomnak. És úgy vigyázták, mint a szemük fényét, mert tudták, ha a folyón átjönnek a hegyi népek, akkor a római birodalom összedől, és egyszerűen eltűnik az Eufrátesz. Miért? Hogy az Eufrátesz folyón túllakó királyok, azok el tudják végezni küldetésüket. Ahogy az ötödik trombita szónál olvastuk, és kedves Erdélyi László előadásában hallhattuk, hogy a török birodalom pontosan annyi ideig élt, és néhány biblia magyarázó még ma is lényegében az ötödik trombita szót a török birodalommal hozza kapcsolatba. El tudjuk mondani, hogy Magyarországon protestantizmus a törökök nélkül nem lenne. És ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag a török birodalom és a protestáns eszmék azok valahogy egymásra találtak, és lényegében a protestantizmus Magyarországon azokon a területeken tudott tovább terjedni, ahol a török hódoltság volt. Ahol nem a török hódoltság volt az északi területeken, ugye, hiszen az ország három részre szakadt, szinte a mai napig elvétve találunk csak protestáns eszmét. Ezután azt látjuk, hogy a 15. versben a Jelenések könyve 16. fejezet, és ott a 15. versben, minthogyha egy hibás mondatot találnánk, zárójelben is van. Mintha ez az egész mondat nem ide tartozna. A nagyon komoly biblia magyarázók azt mondják, hogy ez a mondat valószínűleg, hogy egy elveszett mondat volt, és valahova ide betették. Mert annyira helytelen, annyira nincs helye, annyira megszakítja az egész gondolatsort, de azt tudjuk mondani, hogy ez mégis jó helyen van. Megjelenik váratlanul Jézus. Minden előzmény nélkül, minden kommentár nélkül. És Jézus megjelenése a váratlanságot jelképezi. És ebben a háborúban, ebben a nagy küzdelemben, Sátán és Krisztus között a váratlanság, a meglepetésszerű megjelenés, az mindig a győzelmet hordozza. És ekkor Jézus azt mondja, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháját. Boldog, aki virraszt szó szerint ezt mondja, és megőrzi az ő ruháit. És itt azt mondja, hogy boldog, szinte a hegyi beszéd boldogságait olvassuk, makarios, görögül a boldogság, óser, pedig héberül a boldogság, de ez egyfajta gratulációt is jelent. Jézus gratulál azoknak, akik éberek, akik vigyáznak a ruhára. Miért? A ruha mit jelent a Jelenések könyvében? A jellemet, a fehér ruha a tisztaságot jelzi. És ebben

Izrael térképét, és keressük, akkor azt látjuk, hogy ez nagy valószínűség szerint a Kármel-hegy. Kármel-hegyen pedig nagy dolgok történtek. Volt ott egyszer egy proféta, 450 Baál pappal szemben megmutatta, hogy melyik Isten az igazi. És még egyszer, Megiddó hegyén, Harmagedon hegyén, vagy Kármel hegyén ki lesz nyilvánítva, hogy melyik Isten az igaz. Ehhez pedig mindannyian mi is letesszük azt az egy voksunkat, amelyet születésünk pillanatában az Istentől kaptunk. És én azt kívánom mindenkinek, hogy az élet legnehezebb pillanatában őrizzük meg ezt a voksot, és jó helyre tegyük, hogy élhessünk, és boldogok lehessünk az Úr kegyelméből.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Johann Sebastian Bach Magnificat című művét.

elhangzott Johann Sebastian Bach Magnifikát című műve. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Október 15-én csütörtökön Isten igéjét az Ószövetségből, Jeremiás síralmainak könyvéből a harmadik rész 25. verseként így olvassuk. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Az újszövetségi ige pedig a Jelenések könyvének harmadik részéből a 20. vers. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Csengettek. Ki lehet az? Kinézek a kis ablakon. Mit látok, vagy kit szeretnék látni? Igazából most nem szeretnék senkivel sem foglalkozni. Nem akarom senkinek a hangját hallani. Elég a magam problémája, és pont most jön hozzám valaki. Szerintem nem csak nekem volt már ilyen gondolatom. Vágytam arra, hogy ne kelljen senkivel se beszélni. De pont ilyenkor történnek a legcsodálatosabb dolgok. Valaki érkezik, aki jó hírt szeretne mondani. Adni szeretne valamit. Így jön hozzánk Isten is. Ő odaáll az ajtónk elé, kopogtat, zörget. Vajon mi mit csinálunk? Ő megteszi nap mint nap. Nem akar minket magunkra hagyni. Jön, hogy velünk legyen. Szívesen fogadjuk őt. Rengeteg döntési helyzetbe kerülünk életünkben. Sokszor nem könnyű a jót kiválasztani. Annyian mondják a dolgaikat, de vajon meg tudjuk-e hallani az igazi hangot? Ki tudjuk-e választani annak a hangját, aki szeretettel, őszinte szeretettel, érdek nélkül szeretne hozzánk közelebb kerülni? Isten szólít, kopogtat az életünkben. Vannak emberek is, akiken keresztül közelebb szeretne kerülni hozzánk. Vajon meglátjuk a fele barátunkban Krisztus arcát? Megint csöngettek. Megyek. Jöjj te is, testvérem, és engedd be a hozzád érkezőt, mert nem elvenni szeretne tőled, hanem adni. A legnagyobbat. Szeretetet, életet, üdvösséget. Imádkozzunk. Hálát adok neked, szerető mennyei atyám, hogy te szüntelen kopogtatsz nálam. Kérlek, bocsáss meg nekem, ha nem úgy fogadlak, mint ahogy fogadni kellene. Mégis kérlek, Uram, segíts, hogy felismerjelek, és szállást találhass minden nap az életemben, mert veled lehet teljes az életem. Ámen. Kalincsák Balázs gondolatait hallottuk, a nap igéiről, amelyek így szóltak: jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Az újszövetségi igében ezt olvassuk: íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe, de ti nem akartátok. A mai ige, Máté evangélium, 23. fejezet, 37. vers. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Gondolatok az igéről. Ezt az eseményt sokan úgy értelmezték, mint az egyetlen lehetőség elszalasztását. Ez azt jelenti, Isten megajándékozta az embereket a maga csodálatos látogatásával. Nagyszerű alkalommal, ők azonban nem éltek ezzel, és hagyták, hogy kihasználatlanul elmúljék. Ez történt Jeruzsálemmel. Isten testet öltött, fia ott járt poros utcákon. A város sokszínűre festett házaiból láthatták az egész világ teremtőjét és megtartóját. Az emberek hallhatták szavait, és láthatták, ahogyan olyan csodákat vitt véghez, amelyeket soha ember még nem tett. De nem ismerték fel, nem akarták befogadni. Pedig minden sokkal jobb lett volna számukra, ha befogadják őt. Helyzetük olyan lett volna, amilyennek azt a Zsoltár 81. fejezete, 14-től a 17. versig leírja. Bárcsak rám hallgatna népem, az én útjaimon járna Izrael. Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezemet. Az Úr gyűlölői hízelegnének neki, az ő ideje pedig örökké tartana. A búza legjavával etetném, kősziklából szedett mézzel tartanám jól. Ézsaiás is leírja, hogyan történhetett volna. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Annyi utódod lenne, mint a tengerpartján a homok, méhed gyümölcse, mint a porszem. Lelkész szentelő ünnepi istentiszteletet rendeznek Debrecenben. A tiszántúli református egyházkerület holnap után, október 17-én, szombaton tartja a lelkészszentelés ünnepi istentiszteletét a debreceni református nagy templomban. Az ünnepi istentisztelet 15 órakor kezdődik, és azokat a lelkipásztorokat szentelik fel, akik a tiszántúli református egyházkerületben szeretnék megkezdeni szolgálatukat. Püspök jelölt a tiszántúli egyházkerületben. Fekete Károly, jelenlegi püspök, jelentette be, hogy ismét jelölték a tisztségre. Bejegyzésében arról számolt be, hogy az egyházkerületi választási bizottság értesítése szerint ő kapott püspök jelölést. A jelenlegi püspök, aki 12 éve tölti be tisztségét, összesen 251 jelölést kapott. Mint mondta, ezt örömmel és hálával fogadta, és megköszönte a támogatást. Bemutatkozására október 19-én, hétfőn 17 órától a Debreceni Egyetem templomában kerül sor. Az eseményre Fekete Károly minden érdeklődőt meghívott. Az időjárásról. Nyugodt őszi idő. Pinteken is napos idő várható, némi felhőkkel. Eső nem várható. Az északi szél megélénkül, és 14-19 fok valószínű. Szombaton napos, felhős idő ígérkezik, főleg keleten. Néhol eső is lehet. Mérsékelt légmozgás, és 15-20 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Ahogyan Péter annak idején felajánlotta a hajóját Jézusnak, hogy onnan taníthasson, valahogy így kell nekem is felajánlani a hajómat, az életemet.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A protestáns sokadalom 2025-ben harmadik alkalommal került megrendezésre Budán, államalapításunk ünnepéhez kapcsolódóan. Augusztus 19-én ökumenikus hálaadó istentisztelettel kezdődött meg a rendezvénysorozat. Ezen a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsában is együttműködő hazai egyházak, tehát a római katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, anglikán és ortodox egyházak főpásztorai végezték a szolgálatot. Műsorunkban Kondor Péter evangélikus püspök, amelyet alelnöke igehirdetését osztjuk meg hallgatóinkkal. Műsorunkban két imádságot is hallhatnak, ezekkel is Isten elé emeljük, és rábízzuk hazánkat, nemzetünket.

Második Rákóczi Ferenc imádsága. A te kezedben van szívünk, Uram. Gyújtsd fel a lomhákat, vezesd vissza az eltévejedetteket. Világítsd meg a vakokat, lágyítsd meg a hajthatatlanokat. Bátorítsd meg a habozókat, tanítsd meg a tudatlanokat. Gyarapítsd bennünk a hitet, gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját. És újra és újra kérlek, add, hogy szeretetet gyarapodjék, hogy ez az isteni láng emészze föl viszálykodásainkat. Amen.

0: Kondor Péter evangélikus püspök igehirdetése szól lélekhangoló műsorunkban.
1: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, s ami urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Két igét szeretnék felolvasni az igehirdetés alapjául a mai ünnepi istentiszteletünkön. Először a szervezők által választott igét a Zsoltárok könyvéből, majd pedig a holnapi napnak, állam alapításunk évfordulójának, ünnepének, bibliaolvasó útmutatónk szerint igéjét. Kérem, hogy felállva hallgassátok. A harmadik Zsoltár 9. verse így szól. Legyen áldásod népeden. Pál pedig ezt írja az első Korintusi levél 10. fejezetének 31. versében. Mindent Isten dicsőségére tegyetek. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, ha megkérünk valakit arra, hogy mondjon egy magyar királyt, akkor talán ti is érzitek, elég komoly esély van rá, hogy Szent István nevét fogja mondani, és talán nem véletlenül, hiszen tulajdonképpen vele kezdődött a magyar államiság, az európai értelemben vett ország történelme. Nekünk 1000 év távolából elképzelni is nehéz, hogy milyen bölcsességre, milyen áldozatvállalásra volt ahhoz szükség, hogy vállalt küldetését valóban sikerrel tudja véghez vinni, és ma mi itt együtt lehessünk, és boldogan és bátran kijelenthessük, hogy mindeddig a magyar nép zivataros századait átvészeltük. Rengeteget lehetne beszélni törvényeiről, életéről, az általa tudatosan kialakított társadalmi rendről, hiszen hallatlan értékes tudásanyag mindez, de igehirdetőként engedjétek meg, hogy másra összpontosítsak. István király életének talán legnagyobb tragédiája az volt, hogy túlélte mindkét fiát. Tudjátok, hogy Otto még csecsemőkorában hunyt el, Imre pedig vadászat közben veszítette életét, és neki a nagyon ígéretes ifjú trónörökösnek címezte 10 fejezetből álló útmutatóját az uralkodáshoz, az Intelmeket. Ez az írás nem csak összefoglalja, hogy milyen erényekkel kell rendelkeznie egy igaz keresztény királynak, hanem sokkal többet is nyújt, össze is hasonlítja azokat, és egy komplex hierarchia rendszert alakít ki. Az értékrend csúcsán minden más érték felett a hit áll. Ez a megállapítás nem egy egyszerű gesztus az ő részéről, az őt támogató papság, vagy a bajor nemesség felé, hanem egy emlékeztető. Mindegy, hány ember függ tőlünk, az is mindegy, hányan segítik adott esetben az életünket, vagy akik rangot viselnek, hányan segítik a szolgálatunkat. Önmagunkban semmit sem érünk, mert sosem mi vagyunk a legfontosabbak. Első helyen szükségszerűen mindig Isten, és az ő igéje áll, és egyedül csak hozzá, és a Szentíráshoz mérve nyer értéket, és mint István ki is jelenti, nélküle az egész királyi hatalom megszűnik, mert minden tőle származik. Az összes többi, továbbiakban leírt erény gyakorlatilag ebben az elsőben gyökerezik. És milyen egybecsengés van itt éppen a holnapra kijelölt igével, az ünnep igéjével. Hogy egy központúvá kell válnia az életünknek. Hogy az egész keresztény élet belefoglalható ebbe a három szóba, hogy mindent Isten dicsőségére. Mindent Isten dicsőségére tegyetek. Életünknek valóban olyan főszabálya ez, amely bennünket minden kérdésben eligazíthat. Hogyha tudjuk követni, ha igazán tudnánk követni, akkor életünk minden helyzetében megtalálnánk a helyes és járható utat. Mert ez a mi kötelességünk, a hivatásunk, az életcélunk, hogy mindenben az Isten dicsőségét növeljük. És talán ez így elvontan hangzik. Mi valami gyakorlatiasabbra vágyunk, pedig hogyha megpróbálunk igazán belegondolni, akkor látni és érezni fogjuk, hogy mennyire gyakorlati dologról van itt szó. Éppen annyira, mint hogy eszünk és iszunk minden nap, vagy bármi hétköznapi dolgot cselekszünk, ahogy ugye a vers megelőző részében olvassuk a Szentírásban. És a baj éppen az, testvérek, hogy Isten dicsőségének a szolgálata részünkről nem ilyen egészen gyakorlati és konkrét dologban szokott megnyilatkozni, hanem általában nagyon elvontan, olyan elszellemiesítetten. Ezért vannak az életünknek olyan területei, amelyekbe többé-kevésbé engedjük úrrá válni Krisztust, de vannak bizony olyan fenntartott területei az életünknek, amikből kizárjuk és egyáltalán nem igényeljük az ő hatóerejét. Vannak nekünk szent és világi foglalatosságaink,

Az egyik legkatasztrofálisabb meghasonlás, ami valaha bekövetkezett a kereszténység életében, ez a szent és világi dolgok különválasztása volt. És félreértés ne essék, nem a világi és egyházi hatalom szétválasztására gondolok, hanem arra, hogy felosztottuk az életet szent és világi részre. Vannak szent és világi hivatásaink, napjaink, épületeink, könyveink, és olykor talán azt gondoltuk, hogy ha ezeket így elválasztjuk egymástól, mindkettőt megőrizzük. Pedig amikor ezt tettük, tulajdonképpen mindkettőt megszegényítettük. Mert a világi életünk egészen materiálissá vált, és mondjuk ki nyugodtan, hogy a szent ellen pedig amolyan légiessé, sokszor üressé, tartalmatlanná. Mindnyájunk épp tiéd is, olyan, mint egy hatalmas mozaik kép. És valami egészen különlegeset szeretne kiábrázolni a mennyei mester, a sok-sok kicsi mozaik darabon keresztül. Az életünk eseményei, történései mind-mind ilyen mozaik darabok, színes részletek, amiket egy egységes rendező elvnek kell egymás mellé hívnia, rendeznie, ahhoz, hogy azt a képet közvetíteni tudja, amit elrendel a mester. Ez az egységes rendező elv pedig az, amit az ige így mond, mindent Isten dicsőségére tegyetek. De az a baj, hogy nálunk a legkülönbözőbb elvek szerint rendeződnek ezek a mozaik töredékek. Az üzleti életben a haszon a rendező elv, a társadalmi életünkben az érvényesülés, a szerelmi életünkben az élvezet, az evésben, az ivásban a jól lakás, aztán a hit életünkben, hát ott esetleg az Isten. Elveszítettük az életünknek a rendező elvét. Elveszítettük az életünknek a középpontját. Ezért zavaros, ezért áttekinthetetlen az sokszor. Olykor szinte értelmetlen. Pontosan úgy, mint egy széthullott mozaik kép. Hogy mit tegyünk? Ha már egyszer ilyen a valóságos élet. Egyszerűen csak azt, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben is mindig ugyanaz maradjon a cselekedeteinket, az egész hozzáállásunkat rendező elv. Mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Maradjon egy központú az életed. Gondoljatok, testvérek, egy kicsit Jézusra. Hát nem lehetett neki könnyű 30 évig egy kis településen élni, ácsműhelyben dolgozni, egy özvegyen maradt édesanyját és a családját támogatni, ugyanakkor érezni az Isten hívását, az elhivatottságot, a küldetést, pontosan tudni, hogy merre kell tartania. Tudni azt, hogy ő mindannak birtokában van, amire ennek a szomorú világnak szüksége van. Jézus egyik lábával ott volt Názáret, sokszor bizony nyomasztó hétköznapjai között. A másikkal pedig ott állt az Isten megváltó tervének a középpontjában. Két merőben ellentétes világ, vajon nem örlődött benne? Vajon nem emésztette ez belülről a szívét, a lelkét? Nem, mert Jézus ezt a két világot egyétette. A végtelent behozta a végesbe, és a végest a végtelenbe. A gyalulásában is benne volt a világ újjáteremtése. Ezért tudta még azt is a világ megváltójához méltón végezni. A mi Isten tiszteletünk nem ér semmit, ha annak végeztével Jézust bezárjuk szépen a templomba, templomainkba. Az imádságunk, bibliaolvasásunk nem ér semmit, hogyha annak végeztével becsukjuk a Bibliánkat, és ott hagyjuk őt a Szentírással. Nem ér semmit a hitéletünk, ha annélkül tájékozódunk a hétköznapi világi dolgaink között, és nem éljük meg az Istennel való életközösségünket. Ez a megosztottság az, ami ellen szól az ige. Amikor azt mondja, hogy mindent Isten dicsőségére tegyetek, azt jelenti ez, hogy azért dolgozunk ma akár egy üzletben, akár egy hivatalban, akár egy iskolában. Azért dolgozunk akár otthon, a családban, a háztartásban, vagy a földön, a földművelésben, hogy minden helyzetben Krisztus szellemének a megtestesítői legyünk. Az ő szándékát kell megvalósítanunk minden dologgal és minden emberrel kapcsolatban.

0: Kondor Péter evangélikus püspök igehirdetése szól lélekhangoló műsorunkban.
1: Ahogyan Péter annak idején felajánlotta a hajóját Jézusnak, hogy onnan taníthasson, valahogy így kell nekem is felajánlani a hajómat, az életemet, hogy onnan mutassa meg a környezetemnek, hogy hogyan szeret, hogy hogyan hajol le, hogy hogyan emel fel, hogy hogyan lesz egyre emberibb emberré, hogy nem kifordul önmagából, nem elveszíti a tájékozódási pontot, az irányt, hanem egyre inkább fókuszban marad, és megérti, mi a feladata és küldetése ebben a világban. Tudom, sokan mondják, hogy ez a világ annyira más, annyira rossz, annyira idegen az Istentől és az ő akaratától, hogy itt nem lehet az ő akaratát teljesíteni, az ő dicsőségét szolgálni. Talán egy más világban ez könnyebben menne. De kedves testvérek, nem a világnak kell megváltoznia ahhoz, hogy az ő dicsőségét tudjuk szolgálni. Ehhez nem egy megváltozott világ, hanem egy megváltozott szív kell. Nekem kell megváltoznom. Nekem kell őt beengednem ide a középpontba. Mássá lennem, hogy szolgálni tudjak az ő dicsőségére. Jézus azt mondta, Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Halála órájának az eljövetelére mondta ezt. És Jézus azzal dicsőítette meg Istent, hogy áldozatul adta önmagát értünk. Az ő megváltó halálában dicsőül meg Isten a földön. Testvérek, általunk is csak abban dicsőülhet meg az Isten, ami Krisztus halálában számunkra adva van. Adva van az, hogy elfogadjuk Krisztus értünk való váltsághalálát. Elfogadjuk azt, mint helyettes elégtételt a bűneinkért, és beleadjuk a magunk énjét, tehát beleadjuk egész lényünket ebbe a halálba. Mint egy megéljük ezt a halált. Megszabadulunk a megváltó halál által, attól a nagy éntől, ahogy ma szokták mondani, attól az egótól, amelyik birtokolja, bitorolja az életünk középpontját. Mert Krisztus halálának az elfogadása és vállalása szabadít fel arra, hogy az én központúság helyett most már az Isten központúság legyen az életem. Vezérlő elve. A Krisztus halálában, feltámadásában megújult ember dicsőítheti az Istent. És mindez nem tud másként megvalósulni, egyedül csak az önfeláldozás csodájában. Önmagamnak a másokért való feláldozásában. Mert azt mondja Jézus, hogy amennyiben megcselekedtétek ezt, egyel az én legkisebbjeim közül. Tehát, hogy enni adtatok, hogy inni adtatok, hogy felruháztátok, hogy meglátogattátok, azt velem cselekedtétek. A szeretet cselekedeteiben konkretizálódik az Isten dicsőségének a szolgálata. Szeretett testvéreim, erre csodálatos példa az a szolgáló élet, amely ehhez a konkrét helyhez kapcsolódik. Ma ugyanis olyan helyen vagyunk itt együtt, a budavári evangélikus templomban, amelynek óvó helyén, itt a templom alatti barlangban született Bagár Iván evangélikus lelkész naplója, amelyből Budapest 1944 karácsonyától 45. február 13-ig tartó ostromát és a bombázást átélt emberek megrázó mindennapjait ismerhetjük meg. Hiszen amint azt a történelemből tudjuk, de ha valaki nem emlékezett volna, az elmúlt időben az ostromlapló bemutatásakor az evangélikus sajtóban is erről megemlékeztünk. Budapest ostromakor bombálott találatok érték ezt a templomot is. Használhatatlanná vált. A vári barlangrendszer, ami itt van alattunk, nem csak óvóhely volt, hanem szakrális tér is lett. Itt lent a hideg, sötét barlang mélyén, vérben, mocsokban, sárban, verítékben tudtak imádkozni, az Istennek hálát adni. Bagár Iván naplója részletesen beszámol arról, hogyan osztoztak a szűkös erőforrásokon, hogy a barlang nem csak menedéket nyújtott, hanem lelki életüknek és a szellemi munkának is helyet adott. Egy emblematikus történet, amiről megemlékezik, saját tettét feljegyezve, hogy az oltárkép megsérült a bombázásban. egyetlen részlete maradt csak épségben, amelyen az maradt látható Jézusnak a keze, amelyben a kenyeret nyújtja tanítványainak. Bagár még az oltárkép megmaradt keretét is elfűrészelte, hogy faanyagként használják és fűtsenek vele a barlangban. Testvérek, ma, amikor az új kenyeret megáldjuk, értékeljük azt így még jobban. Tamás püspök testvéremnek az e-napló bemutatásákor mondott szavait hadd idézzem. Az a közösség, amely eleinte 30 deka, aztán 15 deka, aztán 4,5 deka kenyér fejadagot kapott, vagy sokszor még az sem, részesedhetett az élet kenyerében, Isten igéjében. Az oltárkép elégett, a templom szinte megsemmisült, de az élet kenyere és az élő ige megmaradt. És az ostrom végül nem csak a templom, a gyülekezet, hanem a lelkész Bagár Iván életére is tragikus árnyékot vetett, mert őt repesztalálat érte, és rövid ápolás után 45 tavaszán elhunyt. Nem önmagát mentette, hanem beleadta magát teljesen a megváltó Krisztus szeretett szolgálatába. Csak olyan embereket látott maga körül, akikért Krisztus meghalt. És ahelyett, hogy önmagára korlátozódott volna a figyelme, a szeretet kivonta őt a maga köréből, az ő szeretett embereiért, az értük való bámulatos szolgálatra. Kedves testvérek, lehetnek az életünkben olyan helyzetek, amikor azt érezzük, hogy nekünk most nem kényelmes. Nekünk most valamiért nem minden stimmel, valami nem jó, nem kifizetődő, nem kényelmes. De gondoljatok ilyenkor arra, hogy másoknak jó lehet, hogy én itt vagyok. És Krisztus halálában meg is kapom hozzá az erőt, hogy valóban jó legyen másoknak az én itt létem. És akkor már nekem is jó. Nagyon jó. Hiszen mindenütt és mindenkor, ahol és amikor a megváltó halálába, Krisztus megváltó halálába beleadom az én énemet, akkor az Isten dicsőségét szolgálom. És csak ezen a szolgálaton keresztül, áradhat az életünkön keresztül Isten áldása a környezetünkre, a népünkre, a nemzetünkre. Folytassuk hát Isten tiszteletünket az ámen után, az áldás után, a templom kapuján túl, úgy, hogy akár eszünk, akár iszunk, bármit cselekszünk, azt az Isten dicsőségére tegyük. Ámen.

0: Ima a nemzetért, örökkévaló Istenünk. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtetted, meghatároztad a népek elrendelt idejét és lakóhelyük határait. Hisszük, hogy mi magyarok, a velünk élő nemzetiségiekkel együtt benne vagyunk tervedben, akaratodban, szívedben. Köszönjük, hogy mindeddig megsegítettél, hordoztál, vezettél az elmúlt évezredben. Köszönjük, hogy sok értéket, szépséget, áldást kaptunk tőled a természetben, a történelmi leckékben, győzelmeinkben és a hozzánk küldött evangéliumi hitben. Hálásak vagyunk azokért, akik gyógyították konok pogányságunkat, hirdették a világ világosságát számunkra, és hogy közülük némelyek mindezért életüket is készek voltak feláldozni. Köszönjük lelki-szellemi vezetőinket, királyokat, papokat, szerzeteseket, tudósokat, művészeket, iparosokat és a kérges tenyerű dolgos bölcs parasztokat. Köszönjük mindazt az értéket, amit ők a te segedelmeddel létrehoztak, közkincsé tettek. Államalapítás, biblikus, bölcs törvények, bibliafordítás, könyvek, ma is lenyűgöző épületek, festmények, szobrok, tudományos felismerések. Megvalljuk előtted bűneinket, hogy ne csak a múltra emlékezhessünk, hanem legyen jelenünk és jövőnk is. Élet Istene, irgalmazz nekünk! Bocsásd meg gyűlölködéseinket, az irítséget, pártoskodást, lázadozást, gőgös öntörvényűséget, mások lenézését, az élet ellen elkövetett bűnöket, a sok millió magzat elhajtást, más népek megvetését, saját és mások testének, lelkének rombolását, nikotin, alkohol, drog és egyéb önpusztító szenvedélyek által. Bocsásd meg mindazt, amit itt most nem sorolhatunk fel. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben. Csoda, hogy élünk, itt vagyunk, bűnök, büntetések labirintusai, traumái után. Vétkeztünk magunk és mások ellen. Vétkeztek ellenünk is sokan. Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmez. Isten, áld meg a magyart jókedvel, bőséggel, megtéréssel, újjászületéssel. Add nekünk élő, igaz és irgalmas szavadat, hogy józanítson, jó útra térítsen. Törd meg az átkot népünk életében. Könyörülj gyermekeinken, ifjainkon, a közép nemzedéken és időseinken. Adj bölcsességet a világi és egyházi vezetőknek. Úgy ítsd meg a kereszténységet, hogy vállalja népünk felé a más által el nem végezhető szolgálatot. Áraszd ki életadó lelkedet népünkre, hazánkra. Áldj meg minket, Urunk, hogy áldottak legyünk, és áldást jelentsünk mások számára is. Amen.
1: Szeverény János imádságát Győri Gábor Dávid olvasta fel. Vége felé közeledő lélekhangolónkban Kondor Péter evangélikus püspök igehirdetését hallhatták, aki a harmadik protestáns sokadalom hálaadó Isten tiszteletén helyezte a szívekre, tegyünk mindent Isten dicsőségére életünk profán helyzeteiben, hétköznapjaiban is. Az istentisztelet hagyományosan a budavári evangélikus templomban került megrendezésre a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak szolgálatával augusztus 20-a előestéjén. A felvételt a szervező református közéleti és kulturális alapítvány készítette. A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora szólt, amelynek felvételeit meghallgathatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a missio.lutheran.hu webcímen. Keressék a lélekhangolót a Spotify-on is. Zárásként hallgatóinkat is bátorítjuk imádságra hazánkért, annak jelenéért, jövőjéért, békességes hétköznapjaiért. Erős vár a mi Istenünk!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Jelen pillanatban Ópusztaszeren vagyunk, Magyarok Országos Gyűlésén. Ezen belül a Gyógyító Falu nevezetű rendezvénysorozaton, és egy nagyon érdekes, izgalmas dolgot fogok bemutatni a rádió hallgatóinak. Tölgyesi György úrnak a sátrába vagyunk, aki el fogja kápráztatni a kedves hallgatókat. Tisztelt Tölgyesi úr, legyen kedves pár mondatban, ha bemutatkozni a rádió hallgatóknak.
1: Tölgyesi György, nyugdíjas, 75 éves, nyugdíjas elektronikai fejlesztő vagyok, aktív koromban plusz természetvédelmi tanácsadó is voltam az elektronikai fejlesztést, azt most is fenntartom magamnak, most is csinálom.
0: Nagyon helyes. Mik ezek a berendezések, amiket itt lehet látni? Itt a sarok sarkában a sátornak pislog egy zöld fény, egy piros fény, egy kék fény. Mit tud?
1: Elektronikai fejlesztők koromban elsősorban hő- és fénytechnikával foglalkoztam, ennek a fizikájával. Most pillanatnyilag itt szépség és egészség megőrzéssel kapcsolatos fénytechnikai készülékeimet látják, gyógyító és szépségmegőrző készülékeknek a fejlesztéseit látják. Ha látnák, az lenne a csodálatos, de most már én is módosítom, csak hallják, amit benne. És ha látnák, azt kellene mondanom, hogy ezekből a készülékekből, mert itt most 4 készüléket fogok bemutatni, ha lesz rá idő, önök, kedves hallgatók, az első néhány száz ember között vannak ma, nem Magyarországon, nem itt a faluban, hanem az egész világon. Ugyanis ezek a készülékeket még senki soha sehol nem látta, mert ezek friss fejlesztések.
0: Mit jelent az, hogy friss fejlesztés?
1: Friss fejlesztés. Az például, hogy itt van ez a 1 méter átmérő, 2 méter hosszú valami, amit úgy hívok, hogy polárium, a szoláriummal, hogy az emberek kicsit tudják, hova tegyék. Ez a készülék egy héttel ezelőtt még senki nem látta, még én se, mert csak a fejemben meg a tervrajzokon volt, de egy héttel ezelőtt raktam össze a MOGY, illetve a Gyógyító Falu tiszteletére, és most már látom, hogy az önök kedves rádióhallgatók tiszteletére is, hogy be tudjam mutatni, mert ezelőtt még ez most egy világújdonság, ez most bár technikai szinten nem szokták mondani, hogy ősbemutató, hanem inkább tánc vagy színdarabnál, de én mégis használom, ez egy abszolút ősbemutató. Ezt még senki nem látta.
0: Mit tud ez a berendezés? Miért fantasztikus ez a berendezés?
1: Hát kérem, most nem kis nehézséget okoz, de van egy kis gyakorlatom. Most az elmúlt 3 napban már sok emberrel beszéltem, megpróbálom rövidre fogni. A lényeg az, hogy polarizált fénnyel működik. A polarizált fénynek a gyógyító hatását ismerjük bizonyos polarizált fénnyel működő gyógylámpák, amelynek most nem mondom ki a nevét, mert úgy tudom, nem illik márka neveket mondani. Tehát polarizált fénnyel működik. Ami újdonság az, ami még soha nem volt a világon, voltak kísérletek egész testfelületnek a polarizált fénnyel történő besugárzására, de amire még soha senki nem tett kísérletet eddig, és ez a beadott találmányomnak is a tárgya, hogy a legtökéletesebb fényforrást, a napot használjuk fel, a nap fényét polarizáljuk, és így vezessük rá a teljes testfelületre. Ilyet még soha senki nem csinált eddig. Na most én spirituálisan gondolkodó ember vagyok, a forrás Jézus tanítványának határozom meg magamat, és azt mondom, hogy ezt bizony nekem tartogatták. Miért? Úgy gondolják, hogy 20 évvel ezelőtt kaptam ezt az ötletet egy hajnali meditáció során. Nem mondok imádkozást, mert akkor még a Dél-Magyarország legkeményebb ateistája voltam, úgy képzeljék el, mert 60 éves koromban tértem meg. Ezért nem mondhatom, hogy imádkozásba kaptam, agykontrollos programozás idején kaptam ezt. 15 évig az íróasztalomban voltak a tervei, és csak 2016-ban adtam be szabadalomnak. És gondolják a mai napig, még 2 héttel ezelőtt egy szabadalmi jogász barátom lefuttatott egy programot, hogy az egész világon megtalálható ez a két szó együtt, hogy polarizáció és napfény. Nem található meg. Innen tudom, hogy ezt spirituálisan, ezt nekem tartogatják a szellemvilág részéről, hogy ezt nekem kell megvalósítani, és most nagyon boldog vagyok azért is, mert most, hogy mondjam, megfeleltem annak a bizalomnak, hogy én nekem tartogatták ezt a dolgot hátra. Majd aztán, ha lesz ilyen kérdés, akkor megmondom, hogy mitől annyira más, mitől más minőség napfényt polarizálni, és mint egy mesterséges fényforrás polarizálni.
0: Egészen fantasztikus, amiket hallottunk idáig. Ha jól értelmezem, akkor a napfény és a polarizáció az benne van a szabadalmi szövegben. Egyetlen három mondatot szeretnék a világon a szabadalmakról beszélni, illetve elmondani. Alfred Ringer, amikor megvásárolta a varrógépet, mert ezt nem ő találta ki, bement a szabadalmi hivatalba, és levédette egy mondatba a szabadalmát, ami úgy nézett ki, hogy minden olyan varrásra szolgáló eszköz, ahol a tű foka a tű hegyén helyezkedik el, aláírás Alfred Ringer, gyerekek, lehet rajta gondolkodni. Ezt most csak úgy ötletnek mondtam el, hogy lehet, hogy módosítania kellene a szabadalmi leírását. Ha valami egy oldalnál több, vagy fél oldalnál, akkor az nem jó, abban már bele lehet kapaszkodni. Az egy-két mondatos szabadalmi szövegek, ez biztos, hogy a szabadalmi hivatalnak nem nagyon tették, át kell tudni verni, de innentől kezdve ez a magáé, és egyértelműen a magáé. Akkor térjünk vissza erre a berendezésre, hogy miért is jó a napfénynek a polarizálása, miben is fejti ez ki a hatását, és miért jobb, mint mondjuk egy 150-es tungsztrom-izónak a fényének a polarizálása.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, de javasolhatom, hogy előtte megpróbálom néhány mondatban összefoglalni, hát ha a hallgatók nincsenek még vele tisztában, hogy mitől jobb maga a polarizált fény, mitől hatásosabb, mint egy egyszerű, normál fényforrás, mondjuk egy halogénizó vagy a napfény. Mitől másabb? Egyáltalán, és utána majd elmondom, hogy utána mitől jobb egy polarizáció napfénnyel, mint egy eddig egy halogénnel, vagy azban például ledek vannak, az újabbakban ledek vannak polarizációban, régekben halogénizók voltak, és a világon először most a napfényt fogom felhasználni, és utána akkor válaszolok erre a kérdésére, hogy mitől jobb ez minden más eddiginél, fizikai paraméterei tekintetében is. Na most akkor arra kérem a hallgatókat, hogy mindenki képzeljen el a bal tenyerébe egy gyufásdoboz méretű vas kockát. A jobb kezébe képzeljen el egy gyufásdoboz méretű, tehát ugyanakkor a méretű mágnes kockát. Akik már tudják, azoknak jobb, ha elképzelnek ilyen úgynevezett földmágnes kockát, ami a hagyományos régi természetes mágneseknél több százszor, több ezerszor erősebbek. Az elektromos biciklikben, meg mostanában már minden komoly áramfejlesztő berendezésben, a szélkerekekben ilyenek vannak, ilyen neodin mágnesek vannak, tehát azok úgynevezett földmágnesek összehasonlíthatóan erősebbek. Most képzeljék el! Addig, amíg a bal kezükben lévő vasdarabnak hatása, értik ezt a szót, hogy mit jelent, hogy hatása nincs. Egyedül az van, hogy van most súlya, ha ráejtem most a nagylábam ujjára, eltörik. De ez a vasdarab csodálatos módon megmunkálható, mindent lehet bele csinálni. A vasúrsínektől kezdve mindent ebből csinálnak. De hatása nincs. Ugyanakkor elképzelnek most egy mágnest, az önöknek még a harcórákban is vannak mágnesek. A telefonok tele vannak mágnesekkel, a hangszóró, minden. Akkor az elektromos biciklik, az elektromos áramfejlesztők, a villanyvonatok, a szélerőművek. Hát gyakorlatilag elmondhatom, hogy reggelig lehetne sorolni azt, hogy mennyiféle hatás lehet kiváltani mágnessel. Tehát ha a vasdarabban semmit, akkor a mágnessal megszámlálhatatlan hatás lehet. De miért? Azért, mert a mágnes a vasdarabhoz képest, ami semleges hatásait illetően, a mágnes polarizált, van észak-déli pólusa. Nos, a fénnyel ugyanezt meg lehet csinálni. A fény, egy mesterséges fényforrás, legyen egy halogénizó, legyen tűz, vagy legyen a napfény magába. Ez úgynevezett semleges fény, bocsát ki, ami a fény maga rádió elektromágneses hullámzás. Ez azt jelenti, hogy az elektromos és a mágneses összetevők egymásra merőleges színusz lefolyású hullámformájában ezeknek. Én ezt most úgy mutatom, hogy a két tenyeremet egymásra merőlegesen helyezem, és így terjed az elektromágneses hullám. A fénypolarizációval, polarizátorokkal Én most ilyen polarizátor filmeket, hétrétegű polarizátor filmeket használok. Polarizációval az egyik összetevőt kiütjük. És ezáltal most azért volt semleges eddig a fény, mert a vízszintes és a függőleges összetevők egymást hatásaiba kiholtják. Abban a pillanatban, hogy a polarizátorral kiütöm, majd utána itt az uraknak mutatok egy polarizált napszemüveggel és a polarizált pajzssal kísérletet, hogy milyen az, amikor kiütjük az egyik, elfeketedik minden. Kiütjük az egyik összetevőt, abban a pillanatban polarizáltá válik. Lesz teteje, alja, lesz észak-dél, lesz pozitív, negatív pólusa. És ettől a pillanattól kezdve ez a polarizált fény a polarizált mágneshez hasonlóan megszámlálhatatlan biológiai hatást vált ki az élő szervezetek, legyen az állat, ember vagy növény. Egyszerűen megszámlálhatatlan. Azért mondom, hogy most még megszámlálhatatlan, mert még csak 30 év telt el a polarizált fény gyógyító hatásait illetően. De még most az elején tartunk, de már most 100-hoz közel klinikailag bizonyított esetben kifejti a gyógyító hatást. Legelsősorban az immunrendszere.
0: Pislogva hallgatom a előadását. Tájékoztatom a kedves hallgatókat, hogy elkezdtük itt a beszélgetésre. Több néző is csatlakozott hozzánk, és itt az egyik néző, aki itt a sátor mellett van, jelentve, hogy lennének kérdései. Egy pár mondatban, ha bemutatkozna a kedves hallgatóknak.
2: Én Ungvári Sándor vagyok, megtaláló, feltaláló, meg életkutató. És az lenne a kérdésem, hogy honnan tudjuk, hogy ez a polarizált fény, ez pozitív hatással van a szervezetünkre?
1: Semmi más bizonyíték nincs, mint az a 30 év. Most tudjuk jól, hogy a Földön leginkább elterjedt és legrégebben használt polarizált lámpa, ismét nem mondom, se a céget, se a márkát, nagyon-nagyon drágán adja a készülékét. Közel fél millió forintért ad egy olyan készüléket, ami nem bonyolultabb, mint a legegyszerűbb úti hajszárító. De ezért ez a cégnek kénytelen volt gondoskodni arról, hogy a legmesszebb menőbb, legszéleskörűbb klinikai vizsgálattal alátámasztva mondjon ki egy szót, hogy jó az égésisebbre, jó az aranyérre, jó az immunre. Minden egyes ilyen állítás, most közel 100 ilyen betegséget sorol föl, és mindegyik 6 pecséttel ellátott klinikai orvosi bizonylatokkal van alátámasztva, hogy igen, gyógyhatású orvosi eszközként is nyilván vannak a polarizált fényt tartva. Na most ahhoz képest, hogy én, aki márka nélküli vagyok egyelőre, mondhatnák azt, hogy az enyém biztos nem olyan jó, mint az a nagy márka. Elmondom a kedves hallgatóknak, hogy az, hogy egy polarizált fénnyel működő eszköz mennyire jó, az nem a fönti sarokban lévő márka, az csak a sznoboknak jelent valamit, hanem azt egy borzasztó egyszerű pár ezer forintos fizikai mérőműszerekkel mérhető, hogy ez tényleg polarizálja a fény, milyen mértékben polarizálja a fény, és ezáltal a fizikai paraméteri alapján összehasonlítható a legdrágább a 500 000 forintossal az enyém, ami ennek tört része. Tehát orvosi tapasztalatokkal van alátámasztva, ma már orvostechnikai eszköz, és ezt tudjuk, hogy nagy dolog, ha már valami orvostechnikai eszköz, nagyon-nagyon nehezen érhető ezzel ilyen másképp gondolkozó készülékekkel az orvosi eszközöknek.
2: Tehát nincs időbeli korlátja?
1: Amikor azt mondja ez a nagy cég, a nagy márka, hogy 4,5 percig használjuk erre és erre, akkor én ezt mondom a tapasztalatom alapján, azt mondom, hogy ezzel csak a saját fontosságát hangsúlyozza. Ugyanis az szintén orvosilag alá van támasztva, hogy nincs időkorlát, nincs mellékhatása a polarizált fénynek. Én például este fájok, csípőm, oda teszem magam mellé a lámpámat, 10 percen belül enyhül a fájdalom, nyilván nem gyógyul meg, ahhoz nagyon kéne magamat szeretni, hogy heteken keresztül kúraszerűen ott tartja, mint minden dolog kúraszerűen érvényes, de elmúlik. Általában éjfél után fölébredek, hogy ennyi, már elfelejtem, hogy miért is van ott. Tehát soha semmiféle mellékhatása nincs ennek a gyógy és szépségmegőrző. Majd fogom mondani, hogy mitől szépségmegőrző, mert így együtt használom egészség, szépség megőrzésre, ajánlatos, apolarizált fényhasználásra.
2: Köszönöm szépen.
0: Az előbb elhangzott, hogy tudom kontrollálni, hogy az a fény, amit kibocsájt a szerkezet, vagy a konkurens szerkezetek, egyetlen pontosan
1: polarizált.
0: Honnan tudom én ezt leellenőrizni? Esetleg a fizika órán, amit tanultunk, prizmával megtöröm a fényt, a normál fényt, akkor a szétválik. Létezik itt is ilyen prizmás megoldás? Akkor ezt hogyan tudom, hogy ez valóban polarizált fény?
1: Hát ehhez a következő van. Most nem fogják látni a kedves hallgatók, de én azt fogom itt bemutatni az uraknak, hogy a... Föl kell hozzá állnom.
0: Ezt, nem kell. Ezt, elhisszük.
1: Jó, jó. Tehát például elég hozzá egy polarizált napszemüveg, amit már lehet kapni 250 ezer forintért is, de 1500 forintért is, és pontosan azt mondom, hogy fizikai paramétereiben az 1500 forintos, ez ami a kezemben van az, polarizált szemüveg is ugyanolyan minőség, mint a 250 ezer forintos. Nos, ezzel a polarizált szemüveggel lehet kipróbálni. Tehát ha én egy polarizált szemüvegen átnézek egy polarizátorra és 90 fokba elfordítom, vagy 100%-osan átlátok rajta, vagy 0%-osan nem látok rajta. Abban az esetben az a polarizált lámpa, aminek egy polarizált napszemüveggel el tudom feketíteni a fényét, az tökéletes. Ha nem tudom elfeketíteni csak 75%-ba, akkor csak 75%-ba tökéletes. A másik erre alkalmas eszköz, ami már 5000 forintba kerül, az egy egyszerű fénymérő. Ezzel is meg lehet. Tehát polarizálom a fényt, akkor közel nulla fényt ad át, amikor nem polarizálom a fényt, elfordítom,

0: és gyertyát, meggyújtják, az pontosan egy lux.
1: Így van.
0: Honolulu-ba is, Budapesten is, mindenhol. Tehát, ez egy mértékegység, a fénynek a mértékegysége. Van-e arra valamilyen tapasztalat, orvosi tapasztalat, hogy akkor nem egy lux, hanem több lux alkalmazásával?
2: Én köszönöm a kérdést. Nem orvosi tapasztalatra megyek rá, hanem józan paraszti észre. Képzeljenek el önök, sötét, oltják le otthon a villanyt, vegyenek elő egy ilyen egyszerű kínai zseblámpát, ami LED-del működik, aminek állítható a fényereje. Na most, ha lehalkítják ezt a lámpát, vagy két zseblámpát használnak, egy gyengébbet, amivel úgy lehet látni, vagy egy olyan baromi erőset, ami tényleg kilométerre lehet világítani. Oltják le a villanyt, világítsák át a tenyerüket az ujjaink irányába. A gyenge fényjel egy ilyen halvány piros valamit fognak látni. Halvány módon, de átmegy egy kicsit a fény. Addig, amíg bekapcsolják az erős fényt, abban a pillanatban csontokerek fognak látszani. Tehát ez azt jelenti józan paraszti logikával, erősebb fényerővel még mélyebbre hatol be a fény. Ennyire egyszerű a magyarázat.
0: Létezik egy olyan gyógymód, hogy a lézeres, hát most nem teszem be a nevemet, egy ilyen zseblámpa jellegű szerkezet, polarizált. Tehát polarizált fényt, aki állítólag is energetizálja az embernek a szervezetét, illetve a szervezetét.
2: Igen, a lézerfény, valóban polarizált fény, meg úgynevezett koherens fény. Most ez olyankor használják, amikor nagyon pici sebb van, mert oda lehet koncentrálni ezt a fényt. Ugyanúgy, miután polarizált, ugyanazt el tudom mondani, de ha önök egy egyszerű kínai zseblámpa elé tesznek egy fényszűrőt, ugyanazt a hatást fogja 1-2000 forintért adni. Tehát ide betesz egy ilyen színszűrőt, ugyanazt a hatást fogja adni, miután polarizált. Ez most azért nagyon jó, mert nagyon-nagyon sokat lehet érteké. Akár egy napszendekből kivágott darabot rá, ez ugyanazt a hatást érje. Nagyon sok pénzt lehet kérni a lézeres dologért. Na most tudják meg, hogy ha nekem mondjuk köröm nagyságú, 1,5-2 négyzetcentiméteres területen hat egy polarizált fény, nyilvánvalóan, miután a polarizált fény fő hatás mechanizmusa a immunrendszer erősítésében mutatkozik meg, ezért ha nekem ekkora a felületem, akkor ennyire erősíti az immunrendszert, és most körülbelül mutatok 1 mm-t a két ujjam között, de ha ez a felület nagyobb, már 5 cm, vagy mint az egyik lámpám 10 cm átmérő, vagy mint a nappal működő polarizátorom A4-esnél is nagyobb átmérő, vagy mint a legnagyobb polarizátorom, amiért most az urak itt vannak, a rádióriport, amiért készült, 200x70 cm-es, tehát egy egész testfeletet. Most képzeljék el egyszerűen az arányosság elvén, hogy az 1 négyzetcentiméterhez képest 14 000 négyzetcentiméteren él bennünket a fény, akkor elgondolhatjátok annak, hogy mennyivel nagyobb az immunrendszerre gyakorolt a hatása. Ráadásul az előző félbe maradt kérdés alapján elmondom, hogy miért még nem csak a fényerő miatt, hanem a nap spektruma miatt is egyelőre beláthatatlan mélységbe ha tud lehatolni a napfénnyel működő polarizátor.
0: Egészen fantasztikus. Ha megismételném akkor, amit mondott, a hallgatók tudják hova tenni a kérdést. Egy ilyen lézeres, polarizált fény kibocsájtó szerkezet, az kb. 140-160 ezer forint. Ha viszont a családba a kis polihisztor unokának a kezében nyomnak egy valamilyen vedes zseblámpát, és hogy menjen be az első Ofotérbe, vásároljon egy polarizált
2: fényt. Ne oda a kínai piacra, mert ott Ofotérben drága.
0: A kínai piac olcsóban tud hozzávenni, körbevág egy ilyen körszeletet, bepattintja a zseblámpának a tetejére, akkor
2: tulajdonképpen
0: pilléregből, nem egészen pilléregből, másfél 2000 forintot össze tud rakni
2: egy polarizált lámpát, egy tökéletes polarizált, amivel apró sebeket
0: tudja, apró
2: fülét tudja a pici gyereknek a fülfájását, a szájába a szájsebet, a szúrt sebet, az égési sebet, pattanásokat le lehet vele pörkölni, tehát erről még nem beszéltünk, de lehet, hogy majd lesz időnk még arról is beszélni,
0: ez
2: hogy
0: mire... Ez a szépészethez tartozik?
2: Hogy?
0: A szépészethez tartozik, például
2: a pattanás, abban az esetben nyilvánvaló egy

0: betegségnek sorolható, de általában szépészeti problémát jelent. Földet képzelni egy tinédzser lánynak, akinek tele van az arca pattanással, az már szépészeti. És 2 hét az, amit a polarizált fénnyel 2 hét alatt én megígérem, 2 hét alatt el lepörköli úgy a pattanásokat, hogy soha nem jönnek vissza. Volt rá példám. Egy kislány nem tudott elmenni az érettségi bál, mert annyira pattanásos volt. Az édesanyja valahol olvasott rólam, hogy van ilyen készülékem, átrohant, pont volt egy ilyen készülékem, belehelyezte a bizalmat, mert olvasta annak a nagy cégnek, aki 10-szer annyira adta volna a lámpáját, a leírásába, hogy jó pattanásokra, szinte arra van kitalálva. Ezért bizalmat adott az én lámpámnak, vett egyet. 2 hét múlva fölhitt, hogy nem lehet ráismerni a lányára, megszűnt a pattanás, és a lány elment a nyitótáncot megtáncolni. Ilyen csodálatos visszajelzéseink vannak.
1: Egészen fantasztikus. Itt a háta mögött van egy olyan Polaris 7. Ez a szerkezete, micsoda, bemutatná a hallgatóknak ezt is?
0: Boldogan, de volt egy elmaradt kérdés. Nem haragszik, hogy ön ugye itt most miért a napfény, miért jobb a napfénnyel polarizálni?
1: Igen, az valóban egy elmaradt kérdés.
0: Ezt ha még megválaszolhatnám, akkor nyugodtan, mert ez egy más téma. Ezek holisztikus gyógyító eszközök. A polarizátorok azok csak gyógyító eszközök. De ezek, amit itt lát a polarizit, ez már holisztikus eszköz. Erre mondom, hogy a jövős, a szórólapomnak az a vezércíme, hogy készülékek a jövő spirituális kórházából ide teleportálva, most ez persze idézőjelve. Amit lát, ez egy más. Erről szerintem utána beszéljünk, ha a polarizációt...
1: Tényleg van, egyetértek vele, akkor ide rögtön kell a Pirenius, Galénius és Hippokratész, és ide kellene valahogyan...
0: Igen, Hippokratész, akinek az eredeti esküjéből manapság kihagyták a megelőzés szót. Most már nincs benne.
1: Akkor visszatérnék a kérdésre. Na és akkor miért a napfény sugara, amit jó polarizálni és gyógyhatással rendelkezik?
0: Három mindenki által ismert és de elképzelhető fizikai paraméterét fogom a napfénynek hangsúlyozni. Először is minden más mesterséges fényforrásnál nagyobb a fényerő. Most, ha kiviszünk egy fényverőt és teljesen derűs lenne az ég, akkor 100 000 lux-szal sugároz a nap. A polarizáció után ez a pontosan a felére csökkent, tehát még akkor is, most, ha napfénnyel működő polarizációs eszközt használok, 50 000 lux fénnyel tudok besugározni. Amiről az előbb már beszéltünk, hogy minél nagyobb ez a lux, ez 50 000 gyertyafényének megfelelő fényerővel sugároz. Ahhoz képest 10 000 luxon belül vannak az összes eddig ismert lámpáknak a fényerei. Tehát ez lényegesen nagyobb behatolási mélység. Na most két dolog határozza meg az élő szövetbe való behatolás mélységét, és nyugodtan mondhatom azt, ezek szerint a hatékonyságát is, mert mélyebben lévő szöveteket ér el, ezért mélyebben kifejtheti a hatását. Ez az egyik paraméter a fényerő, erről most beszéltem, hogy ez nagyobb minden más fényforrásnál. Ugyan mondjuk egy hegesztő, ívhegesztő eléri ezt, de azt nem tudjuk ugye így polarizálni, mert az körülményes lenne, hogy ívvel dolgozva meg. Tehát azt hagyjuk. De a hagyományos lámpák, halogén lámpák, LED lámpák és egyebek nem tudják ezt a fényerőt.
1: Kivéve a nyomdaiparban, azért ott vannak xenon fémhalogén lámpák. Én nagyon szívesen ajándékozok neked egy Timer 1 kW-osat, csak úgy próbaképpen.
0: Oké, ez a pajzs, amit itt a kezembe tartunk, A4-es méretű, óriási felületű, hatalmas gyógyhatású, valami 0 W energiafelhasználásra dolgozik. Ez nem kell. Az is egy nagyon nagy szempont, hogy ne használjunk föl energiát, hanem muszáj. Itt azért természetes energiával, a természetben megtalálható legtökéletesebb fényforrás, a napfényét használjuk polarizációra. A világon először, mondom, akik itt vannak a gyógyítófaluban, Opusztoszeren a világon, most először egyebek között az itt lévő urak is, először látnak ilyen készüléket, ilyen a világon, ebben a világkorszakban biztos nem volt. Lehet, hogy a Atlantis idején volt, nem tudom, de ebben a világkorszakban nem. A másik, ami a behatolási mélységet használja, és ezt minden cég megpróbálja kijátszani, idézőjel feltettem a 4 ujjamat, kijátszani, hogy azt mondják, hogy ő ugyan leddel dolgozik, de betett egy-két infraledet is, hogy legyen infratartalom. Tehát most kimondtam, az infratartalom nagyon befolyásolja a behatolási mélységet. Na most a mesterséges fényforrásokban szinte nincs, vagy alig van infratartalom. Amíg a napfény, most itt ugye kiütjük az UV-t, tehát abszolút UV-mentes, mert ezek a polarizátorok tartalmaznak UV-szűrőt, 400 nanométernél kezdődik, vagyis 0,4 mikrométernél a fényspektrum, és a látható fény az 400-tól kb. 650-ig látunk. De a napfényből, ami hasznosítható, 400 és 2000 nanométer, vagyis 0,4 és 2 mikrométer között jön be a fényspektrum, ami azt jelenti, hogy az infratartomány kétszer akkora, mint a látható tartomány a napból, és ezért egyszerűen beláthatatlan, hogy milyen mélységbe fog ez behatolni.
1: A természetből egy példát szeretnék mondani, a méhecskéknek a tájékozódása. A napfény szerint tájékozódnak a méhek elsős időben, hogyha korom sötét vihar felhők vannak, akkor is a napfény alapján, és valószínű, hogy ez az infratartomány, amit ők tudnak figyelni, a kis receptoraikkal, és ez alapján tudnak visszatalálni borús, esős időben is a kaptárjukba. Mit lehet erről tudni, erről a 2000 vagy 4000?
0: Igen, ez azt jelenti, hogy ez az infratartomány. Ezzel a hétköznapi életben úgy találkoznak velem, hogy az infratartomány elején, mondjuk 700-tól 900 nanométerig, vagyis 0,7-től 0,9 mikrométerig működnek az éjjellátó készülékek. Tehát amivel sötétben is látnak a vadászok. És ez fölött vannak azok már egy más jellegű infratartomány, de még az is, a hő kibocsátó infratartomány, ami mondjuk 900-tól 2000 nanométerig érvényes, ebben működnek a hőkamerák, amiket már manapság fényképezőgép méretben, meg ilyen ekkora telefon méretben is lehet kapni. A hőkamerák azok, amik működnek ebbe a tartományban. Na most a napfényben ez mind benne van, ez a tartomány. És ezért minden más, most elképzelünk valamit, hogy valaki készít, és készített valaki, aminek még a később, ha lesz időnk, nagy jelentősége lesz, hogy elmondjam, készített valaki egy ugyanilyen szerkezetet, egy fekvő szoláriumot alakított át úgy, hogy 1000 darab ledet épített bele, és teljes testfelületű besugárzásra, és több tucatot eladtott, nem csinálok belőle titkot, ez egy olyan magyar feltaláló nő, nem tudom szabad nevet mondani, vagy nem, aki eladni kényszerült az eredeti 30 évvel ezelőtti elsőként feltalált gyógyításra alkalmas polarizált lámpáját külföldre. Ő most megcsinálta ezt a fényágyat ledekkel. Most ez a fényágy ledekkel több tucat került eladásra Magyarországon és külföldön, és mind kivétel nélkül klinikákon van. Mármint orvostechnikai eszköz bizonyította azt, hogy ez nekem is fontos megerősítés volt, hogy a teljes felületen történő polarizált fényjel történő besugárzás hasznos dolog. Klinikai tapasztalatokkal van alátámasztva, hogy igen, korosztálytól függetlenül a fényképeken kisgyerekek vannak bent ebbe a fekvő szoláriumban, egész pici gyerekek, és ott bent játszadoznak meg minden. És több tucat betegséget gyógyítanak vele komoly klinikai tesztekkel alátámasztva, mármint orvostechnikai gyerekklinikán, szépségklinikán, általános klinikákon használják már ezt. Na most ehhez, most nem, nyilván nem ezt a terméket, de muszáj összehasonlítam olyan tekintetben, hogy most alkalmas arra ez az eszköznek a bemutatása, ami nagyon jó, és bizonyítottan tökéletesen működik. A nappal szemben, a nappal működő viszont a következő előnyökkel jár. Az, hogy ebbe a dologba, ezeknél a ledeknél nem lehetett megoldani a fény párhuzamosítását. A fény párhuzamosítása viszont feltétele annak, hogy a polarizáció létrejöjjön. Komoly optikákat építenek be a gyártók a polarizált fénnyel működő lámpaikba, hogy a polarizálásra alkalmassá tegyék a fényt párhuzamosításra. Itt ez nem megoldható. Ezért elég alacsony a polarizáció százaléka. És gondolják el, hogy a napból közel elméleti párhuzamossággal érkeznek a fénysugarak. 99,valahány%-osan párhuzamosan érkezik. Tehát a polarizáció első foka adott. Tehát állíthatom, hogy elérem majdnem az elméleti maximumot, a polarizációt. Tehát 98-99%-ot el tudom érni. A másik. A napnak a spektruma ugye 400-től 2000 nanométerig. Amíg ledekkel, csak a látható tartományba lehet elérni. Betettek egy pár infraledet is, azzal kiterjesztették körülbelül 0,9. De nem túl nagy, nem akkora fényerővel, valamennyire hatásos módon van benne infra is. De egyszerűen azt lehetetlen mesterséges eszközökkel elérni, hogy 400-től 2000-ig, tehát több infra tartomány legyen benne, mint látható. És a harmadik, ezekkel a ledekkel nem lehet elérni maximum 10.000 luxon belüli fényerőt. Míg a nappal 50.000 luxot érek el egy ugyanakkora felületen. És ezáltal állítom, hogy miután klinikailag bizonyított, hogy a teljes testfelületen történő polarizált fénnyel besugárzás, ez jó és üdvös dolog, áldás van rajta, de ha ezt felfokozzuk, beszorozzuk mondjuk 10-zel, akkor az annyival hatásosabb.
1: Ha jól értelmezem, akkor amit mondott a kedves hallgatóknak, ez azt jelenti, hogy ez a berendezés alkalmas arra, hogy gyógyhatást fejtsen ki a kedves kliensre, vagy a hallgatóra, vagy aki igénybe veszi, felhős időben is?
0: Csak nagyon-nagyon csökkentett mértékben. Most azt kell erre nekem mondanom, hogy strandolni is csak akkor megyünk le, ugye, hogyha süt a nap. Hát például ez is olyan, hogy, de vigasztásra elmondom, hogy európai viszonylatban Magyarország eléggé kedvező a napsütötte napok, órák arányában, tehát kell hozzá a nap, de ha már ilyen borongós idő, annyival csökken a hatásossága. Nyilvánvalóan a legjobban az 50.000 luxot akkor tudja, hogyha nagy a fényerő. De amíg ilyen fátyolosan süt a nap, már akkor már nem lesz olyan tökéletes a polarizáció, mert akkor már szóltabb fény érkezik, akkor lemegy a hatásossága olyan 96%-ra a polarizáció minőség lemegy. Hát nem lesz akkor a hatásos. Tiszta napfény, de hangsúlyozom, strandolni is napfénybe megyünk.
1: Ez kétségtelen így van, de ha jól értelmezem, a ledeknél, vagy a ledes eszközöknél mindig nagyságrendben kell jobb hatások.
0: Hát csak a fizikai paraméterek összehasonlítása alapján lehet erre következtetni. Tehát egyszerűen nagyobb az infratartalom, jobb a polarizáció, a napfény párhuzamossága mellett, és nagyobb a fényerő. Ez a három fizikai paraméter meghatározza a minőséget. A minőség különbséget. Ez egy más minőséget képvisel.
1: Bocsánat, erről még nem esett szó a riport alkalmával. Ha valaki meg akarja nézni ezt a berendezést és kipróbálni, hol tudja ezt megtenni?
0: Kettő darab prototípus készült el egyszerre most a MOD tiszteletére, tehát a Opusztaszeri rendezvény tiszteletére. Egyelőre kettő darab prototípus létezik belőle. A prototípusok legyártásába anyagi segítséget nyújtott egy barátom, őnála van az egyik, ő Győr mellett egy kis faluban dolgozik, a Kenés Zsolt barátom, a szórólapon már megtaláljátok az elérhetőségét, Nagy Szent János.
1: Téged, mint feltaláló, hol tudok utolérni?
0: 59 év után hagytam el az Alföldet, és most északon a Cserhát szívébe vagyok megtalálható. Egy nagyon pici kis 180 fős faluban, Széchenytől néhány kilométerre Bencúr falván, összesen 100 lakosú kis faluban, egy ilyen tanyaszerű, ott szeretnék létrehozni egy olyan kis gyógyító stúdiót, gyógyító műhelyt, ahol ezek a gyógyeszközeim szerepelnek. Most pillanatnyilag, most is működnek ezek a gyógyeszközeim ott, a prototípust ott fogom üzembe helyezni, de egyelőre lakásomon belül ott tudom majd szeretettel fogadni, ha előzetes megbeszélés alapján bárkit nagyon szívesen.
1: Milyen weboldal címen tudnak kutolérni?
0: Hát, itt van egy kis gond. A nagy média, és most nem mondok részleteket, néhány év sikeres működés után, hogy 400.000-en olvasták például a Lelkiségé és a Szakmai Lapomat, megszüntette a weboldalaimat, és most pillanatnyilag nincsen weboldalam még, mert még másikat nem készítettem. A Facebookon találtok meg leginkább a nevem alapján. ott most pillanatnyilag kénytelen vagyok mindent a Facebookon bemutatni, de ott igazából tényleg mindent bemutatok, és mindent részletesen láthattok, még videónkat is erről.
1: Tehát akkor, hogyha jól értelmezem, akkor Tölgyesi Gyulaki néven keresenek a Facebookon.
0: Egy fehér szakálú, fehér hajú,
1: az világos,
0: idős,
1: hogy ezeket az eszközöket? Tölgyesi György?
0: Tölgyesi György, és akkor a lapozzatok az idővonalamon, szinte csak ezt fogjátok látni, ezeket a gyógyeszközöket. Polaris, Polarium, Polaris Sun, meg ilyen nevekkel fogjátok látni ezeket a gyógyeszközöket, és nagyon részletes leírások vannak, nagyon sok fotó az alkalmazásról, meg ott megtaláltok. Egyelőre nem tudok, mondom, megszüntette a nagy mondat.
1: Megértettük teljes mértékben, köszönjük szépen, ennyi információ elég lesz. Még akkor egy pár mondatot, mert a műsoridőnk lassan lejár. Itt látom, hogy az egyik úriember akar kérdezni tőlünk valamit. Odaadnám a mikrofon, hogy legyen kedves pár mondatban mutatkozom be a hallgatóknak.
2: Én Vég Ferenc vagyok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, és érdekelne az, hogy különböző frekvenciájú fényekkel végeztél-e terápiát, és a különböző frekvenciák között történt-e valamilyen különböző eredményeket kaptál?
0: Szuper a kérdés, amennyiben nyilvánvalóan, most bocsáss meg, megelőlegezem neked, mert úgy tetted fel a kérdést, nyilvánvalóan a színekre gondolsz, különböző színek, a frekvenciák
2: igen,
0: alapján.
2: Igen.
0: Hát figyeljetek, kedves hallgatók, bocsánat, hogy letegezzek bent, koromnál fogva, ugye, ezek a bizonyos nagy cégek, akik gyártják ezeket a polarizált lámpákat, bizony árulnak hozzá színkészleteket. De eddig teljesen azt gondoltam, hogy ez csak kereskedelmi jellegű, mert ugye jó sok pénzt lehet a színszűrőkért még kérni, ami majdnem összemérhető a lámpák árával. És akkor azt mondják, hogy ha piros színnel erre a betegségre, zöld színnel arra a betegségre, lilával amarra a betegségre, stb. Ezt én csípőből alapból kiütöttem, mert azt mondtam, hogy ha nem 10 percig sugárzott be fehér fénnyel, hanem 12 percig, ugyanazt a néhány százalékos hatékonyság növelést elérem vele, tehát kidobott pénz a színek használata. Ezt most fölülbírálom, és bocsánatot kérek nyilvánosan mindenkitől, akinek eddig ezt így elmondtam. Ugyanis az egyik legnagyobb cég, aki forgalmazza ezeket a lámpákat, egy nem publikus oldalán olvastam, hogy miért is hatékonyabbak a színes polarizált fényű lámpák, hatékonyabbak miért, mint a fehérek. Na de itt áttértünk a holisztikus tartományba. Egyszerűen azért, mert az a kedves hallgató, aki már tovább tanult, és a gondolkodását ehhez igazította, és tudja, hogy vannak csakráink, energiaközpontjaink, vörös, narancs, sárga, zöld, kék, indigó, kék, ibolya csakráink vannak, ha az illető csakrához tartozó, például a torkunkon van a torokcsakra kékszínű, ha most minden egyes csakrához különböző szervek, egyebek között a pajzsmirigyünk a kékszínhez tartozik, ha ezeket a szerveket tudjuk betegnek, és ha ezeket a szerveket a csakrákhoz, a csakrák színivel világítjuk be, tehát azt a színszűrőt tesszük föl, vagy a legújabb lámpáink elektronikusan válthatók a színük, akkor ezért hatékonyabb, mert itt már átértünk a holisztikus gyógyítás, ahol a test, élek, szellem, ott már a csakráinkra, az energiai központjunkra, és Isten végtelen irgalmából kapott lehetőségeinkre bízzuk magunkat, és ezért hatékonyabbak, nem tudom, jó-e a válasz, kielégített a válasz, hatékonyabbak a különböző színűek, de a csakrák miatt.
2: Köszönöm szépen.
1: Van kérdés még? Kielégítő válasz?
2: Kielégített a válasz. Nagyon köszönöm.
1: A műsoridőnk közben lejárt. Még egy három mondatra átadom Tölgyesi György úrnak, a polarizált fényű gyógyítási rendszernek a feltalálójának a mikrofont, hogy búcsúzkodjon el a kedves hallgatóktól.
0: Először is végtelenül hálás szívvel köszönöm azt, hogy végighallgatátok ezt a műsort, és nem kapcsoltátok ki a harmadik mondatnál. Ez egy csodálatos. Elképzelek benneteket, hogy néztek úgy, mint az itteni 3-4 úr, akik itt vannak, végig a szememben néztek, ez mutatta, hogy szívből érdekli őket. És köszönöm nektek azt, hogy a készülékeimet úgy határozom meg, hogy Isten szeretetének mindent meggyógyítani és mindent megtisztítani képes energiájával működő készülékeim felé ilyen érdeklődést fejtettek ki. De egy búcsúzóval muszáj adnom nektek egy tanácsot kéretlenül. Az, hogy tudjátok meg, és most a saját pénztárcám ellen beszélek, mint egyes rétegnek, hallgatói rétegnek. Tudjátok meg, hogy mint egy fájdalomcsillapító, ezek az eszközök is, ha nem társulnak gondolkodás átalakítással, nem társulnak a betegségeket okozó lelki háttér földerítésével, csupán tüneti kezelést tudnak eredményezni, és utána a jövő héten vissza fognak jönni azok a problémáitok. Jöhettek vissza a kezelésre, ugyanúgy, ahogyha ha te a fejfájásod mindig fájdalomcsillapítóval nem fogsz meggyógyulni, legfeljebb tudsz dolgozni. Ezekkel is tudsz dolgozni, mert javítja a közérzetedet, hangulatodat, koncentráltan pihentet, de nem fog meggyógyítani, ahhoz a lelki hátteret tisztázni kell. Búcsúzóul, kedves hallgatók, nem azt mondom, hogy viszont hallásra, hanem viszont látásra. Ott a farmomon, hogy ismerkedjetek meg ezekkel a csodálatos isteni energiával működő eszközökkel, és váljon egészségetekre.
1: Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóim, búcsúzom önöktől. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A jó Isten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Fenyves Krisztián.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Közöny, Luchino Visconti, 1967. Az idegen, François Ozon, 2025.
1: A mű elején meghal egy anya, a végén meghal a fia, és a közepén egy arab.
2: A film egyszerre filozófiai dráma és nyugtalanító korrajz, amelyben Meursault hallgatása hangosabb minden vallomásnál. A Camus-i abszurdot nem magyarázza, hanem átélhetővé teszi az adaptáció, mely a közöny dermesztő csendjében kibontakozó látomássá válik arról, miként válik egy ember érzelmi távolsága és idegensége súlyosabb váddá, mint maga a gyilkosság.
0: Egy irodai alkalmazott belekeveredik egy bírósági perbe, melyet nem ért, és nem hajlandó a játék szabályai szerint játszani. Egy közömbös ember eltemeti anyját, barátnője lesz, és megöl egy arabot, ami miatt egy perben halálra ítélik.
1: Na, szóval adva van két regény és három filmfeldolgozás. Mi is ez a két regény? Hát az egyik Camus, nem tudom, 95 oldalas kisregénye, aminek nem is tudom mi a címe, Közöny egyrészt, másrészt most nemrég megjelent rendesen magyarul, Az idegen, erről beszéljünk két szót.
0: Jó, mentségünkre szolgáljon, hogy angolul is két címe van.
1: Igen. A másik regény pedig egy Kamel Daoud 2013-as regény, ami az arab szemszögéből nézi meg a történetet. És akkor van három filmfeldolgozás, tehát a 67-es film, van egy 2001-es török film, és ez a 2025-ös Ozon film, és ne felejtkezzünk el, az évre most nem vagyok biztos, 1978-as The Cure, Killing an Arab számról, ami egyébként ennek a filmnek, az utóbbi filmnek a záró akkordja, vagy hogy mondjam, a záró nótája.
0: Nem kis regényről van szó, ez a legolvasottabb francia regény jelenleg. A Le Temps a harmadik legjobb francia regénynek sorolta be, a Le Monde pedig a legjobb 20. századi regény minden regény közül.
1: Aha. Most a magyar címbe belekötöttem, tehát, hogy tényleg nonsense, azt hiszem 1948-as, ki is a fordító, Gyergyei Albert. Én szeretem ezt a régi vágású szöveget, de sokan úgy gondolták, hogy jobb lenne újra fordítani, és akkor ezért született 10 évvel ezelőtt egy új magyar fordítás. Na a lényeg, szóval ez a közöny, ez milyen cím? Tehát miért kell egy szóval lelőni az egész könyvnek a hangulatát? Bár sok mindenről szólhatna, ez olyan, mint ha azt mondanám, hogy mit tudom én, káosz, az legyen a címe a Mester és Margaritának, vagy szenvedély, annak Karanina, még ti is játszhatnátok. Emlék címe mondjuk a Szimbád jelehetne meg, de kiherélése a műnek, és ezt nem vetne érezték sokan, hogy akkor ideje újra gondolni ezt.
0: Angolul is két címe van, a The Stranger és a The Outsider, tehát a kívülálló és az idegen.
1: Nem tudom, hogy melyik filmet szeretjük jobban.
0: Hát jóval nagyobb film, Luchino Visconti 1967-es filmje természetesen.
1: Nem, Marcello Mastroianni, ezt sem mondanám egyébként.
0: Hatalmas színész, az persze más kérdés, hogy ebben a regényben egy átlagemberről van szó, tehát nagyon zavaró, hogy a világ legszebb férfia és a világ legférfiasabb férfia játsza őt a filmben, mintha ő egy mekkora...
1: Hát ez a csávó is jó csávó, férfias csávó, főleg francia szemmel, és a nő is a világ legszebb nője.
0: Benjamin Voisin játssza a 2025-ös változatban, és Rebecca Marder. Nekem egyik se nagyon föltűnő, ha már a nőt szóba hoztad, akkor Anna Karina,
1: igen,
0: egy gyönyörű nő. Tehát akkor ez ront valamit a hatásom, mert nem ez a pont ellentétes a mondani valójával a regénye.
1: Ó, igen, erről lehetne beszélni. A rendezőről tudjuk, hogy kiváló filmeket tud forgatni, 8 nő, mármint, hogy én most az Ozonról beszélek, igen, tehát 8 nő, vagy a swimming pool, az nem tudom magyarul, hogy lenne, vagy a házban, stb. Mindenképpen ki kéne emelni az operatőrt, a belga Manu Dacos, aki nem véletlen lett sokszor kiemelve, szerintem csodálatos, gyönyörű képei vannak. És a zenéről is két szót szólnék, biztos te is benne vagy a szenegáli születésű kuvaiti zenésznő Fatima El-Kwadiri.
0: Én azt remélem, hogy Krisztián hozott kottát is magával.
2: Így van.
1: De még annyit tennék hozzá.
2: Külön kurzusunk volt erről. Viccelek.
1: Jó, mert hogy próbáltam a zenét megfogalmazni, hogy milyen, és azt tetszett benne, hogy nem dallam alapú, és ilyen kulcs szavakat próbáltam összeszedni, hogy atonális, atmoszférikus, texturális filmzene, így kéne ezt mondani? És amikor ilyen hangulatot terem.
0: Igen. Azt hittem, hogy mindegyiknek alvetően.
1: Nem, ilyen bajós hangulata van, most az Idegen című filmnek a zenére gondolok, és atmoszférát is teremt, meg egy olyan hangulatot, amiből tudjuk, hogy ennek nem lesz jó vége.
2: Atonálisnak nem mondanám, akkor inkább Schönberg jut az ember eszébe, de ez az atmoszférikus, ez teljesen jól leírja.
1: És a texturális?
2: Mit értesz alatt?
1: Oké, okay, jó, oké. Okay.
0: Semmit.
1: Semmi értelme, hogy ebbe belemenjünk. És akkor nem tudom, ti most a regény felé akartok kanyarodni, vagy a filmek felé?
2: Szerintem az is nagyon érdekes, hogy Ozon most miért vesz elő 85 évvel a regény és 60 évvel a Visconti filmadaptáció után egy regényt, és készíti el a maga közöny átiratát, és akkor érdemes megnézni talán, hogy milyen újítások vannak, vagy milyen új hangsúlyok vannak, mert különböző interpretációkat, vagy különböző érzékenységeket mutatnak ezek az adaptációk. Eleve nagyon érdekes, hogy máshogy kezdődik a regény, és máshogy
1: ez hát itt Algériát látjuk, ilyen? Archív felvételek, és ilyen, mint a filmhíradók lennének, és látjuk pár kockával csak, de nekem egyébként pont a francia vívmányok is feltűntek, hogy ez milyen szép.
0: És a regény egyik híres mondatával kezdődik ez a film, de az nem a kezdő híres mondat, hanem a regény közepéből idemeli azt, hogy megöltem egy arabot. Így kezdődik.
1: Várjunk, utána vagyunk a börtönbe, és kérdezik a börtönben, az arabok egyébként, hogy mit, tehát megöltem egy arabot, és hát ott felmerül bennünk, hogy azért ez egy elég öngyilkos hozzáállás.
2: De ti is arra számítottatok, hogy utána ággyal kínálják, hogy nyugodtan feküdj le, pihenj meg, hát mit arabot, vigyázni fogunk rád.
0: Mi is arabok igen. vagyunk, te megöltél egyet, gyere, Isten hozat.
1: Azért nehéz ez a sztori elmesélve filmben, mert olyan, mintha egy naplót olvasnánk, és így a narrációnak van kiemelt szerepe.
0: Igen, amit mi helyettesít a filmben, ugye két dolog helyettesíthet, vagy egy narrátor, hála jó Istennek egyik film sem ezt alkalmazza, hát borzalmasan unalmas, és nagyon kevéssé filmes megoldás lenne, ha végig egy hangszöveggel a háttérben. Ha viszont nincs narrátor, akkor az arcát bámuljuk a főhős bácsinak, amire vagy van írva valami, vagy nincsen. A Master Elni, ahogy az előbb mondtam, az eleve egy túl burjánzó színész, tehát ő ezt a közönyt szerintem nem jól tudja közvetíteni. Voazin Benyámiről pedig semmilyen gondolatom nem volt eddig se, és most sem támad. Tehát ő meg olyan, mintha üres lenne, tehát akkor végül is kiürül ez a regény, ami egy nagy monológ, texturálisan.
1: Én elfogadtam, nekem közvetítette a csávó az utóbbi filmnek a főhős színésze ezt a Marceau-t.
0: Csak ugye nem azért ez a legnagyobb francia regény, mert mi a saját gondolatainkon gondolkodunk egy francia színész nézve, hanem azért, mert a Camus-nek egy sajátos nyelvtana van, befejezett jelenidőt használ végig, ami egészen zseniális, ez az legelső regénye. Tehát egy ilyen Voltaire óta a második új hang születik meg, és ezt kéne élveznünk, ez teljesen hiányzik a filmből.
2: Igen, tehát hogy a belső monológ hogyan jelenhet meg filmen, az egy kérdés. Filmes szemmel ti biztos, hogy jobban tudjátok, vagy éreznétek, hogy ez megvalósul-e. Én külső szemlélőként nem láttam azt, hogy a film olyan szempontból tudta volna adaptálni Camus-nek a regényét, hogy ezt a belső monológnak a vívódását és ezt az egzisztencialista befejezést elhozta volna, inkább egy személyesebb drámává vagy posztkoloniális kritikává alakította át, formálta át ezt a regényt, kisregényt.
1: Én nem éreztem ilyen kritikát benne, és amit így áthoz például, a magányát az elejétől fogva nagyon érezzük, a csendekkel, zajokkal, csöpögő csapokkal, és ami egyébként a regényben szerintem nem tűnik fel annyira az embernek, hogy a gyönyör, hogy mennyi pillanata van ennek a gyönyörnek, a nő szépsége, a táj, hát nem is tudom milyen jó szavakat, ez a sziklás, kékben varázsolt tenger, zárójel fekete-fehér filmet nézünk, az étkezések milyen központi szerepet töltenek be.
0: És hogy... A két nagy változás, akkor a 2025-es film, Krisztián már utalt rá, az egyrészt az arabok, másrészt a nők. Tehát az, hogy előre hozza ezt az egy mondatot, megöltem egy arabot, és a berak egy a regényben nem szereplő záróképet, az pont a arra síró. Mutat, hogy igen. Ezt a gyarmatosítás utáni állapotot próbálja aláhúzni, és akkor azt mondanánk, hogy a már idézett arab szerzőnek ez az arab szempontú továbbírása, ez benne van ebben a filmben. Én nekem most nagyon negatívnak tűnök, pedig én szeretem a regényt is, meg a két filmet is, csak azt akarom mondani, hogy a regény eleve azzal kritikus a gyarmatosítással szemben, hogy nem nevezi meg az arabokat, egyiknek se ad nevet. És azzal
1: de itt
0: kritikus...
1: Is csak a legvégén, de itt is csak a legvégén.
0: A Mohamed a legvégén, a nők előtte is nevet kapnak. És a... És a nők ráadásul beszélő szerephez jutnak, ami nincs a regényben. Nekem nincs bajom azzal, ha a nők beszélnek, csak sokkal erősebb a regénynek a gyarmati kritikája a nők elhallgattatásáról és az arabok névtelenségéről azáltal, hogy nem ad szót a nőknek, és nem ad nevet az araboknak. Ahogy ez a 2025-ös film ad nekik, ezzel elvesz a gyarmati kritikával.
1: Jó, én ezt nem éreztem annyira hangsúlyosnak, hogy most a kiderül a csajról, Raimondnak a barátnőjéről, vagy kitartottjáról, hogy mi a neve, ami D betűs arab.
0: A tárgyaláson megszólal.
2: Igen, Jamila megszólal a tárgyaláson, de szerintem ezek a finomságok mutatják, hogy ezt a hangsúlyt azért el akarta helyezni, és egyetértek Szabolcsal azzal kapcsolatban, hogy az elnyomás az jobban előjön akkor, hogyha tényleg névtelen marad, ilyen szempontból is megfosztják az emberi méltóságától, igen. Elnyomásban van, nem szólalhat meg egy per alatt, nem szólalhat meg a tárgyalás során, ezek mind új dolgok. Nem is biztos, hogy a rendezőnek az új gondolata. Bocsánat, nem is biztos, hogy a rendezőnek az új gondolata, hanem én gyanítom, hogy a 2013-as amúgy algíriai származású írónak, új vizsgálta Mörszújben című regényből veszi át, amúgy a nevet is, és az áldozat szemszöge ott nagyon hangsúlyossá válik, és ilyen szempontból egy újabb rétege jelenik meg a filmnek.
1: Értem én ezt nem éreztem ennyire hangsúly, tehát szerintem ez nem ront a műbefogadási értékén, szerintem nem az arabokról szól ez a film. Ez
0: na
1: egy...
0: de pont most árultad el. Nem az arabokról kéne szólni ennek
1: de nem
0: a
1: is
0: filmnek,
1: szól.
0: Nem őkének kéne
1: de
0: lenni
1: nem
0: az első és az utolsó, de
1: nem.
0: A utolsó mondatnak ez a koloniális elnyomás, és akkor szolgáltassunk neki igazságot, de hát itt nem akar senki igazságot szolgáltatni, hát ez az abszurd filozófiáról szól, arról, hogy nincs Isten és nincs igazság, akkor a rendező se akarjon igazságot szolgáltatni.
1: Jó, de szerintem itt most itt ezen fönnakadtál, vagy fönnakadtatok. Szerintem azért, mert ezzel a mondattal kezdő, hogy megöltem egy arabot, aztán utána elindul a történet. Szerintem inkább a csúcspontot heréli ki ezzel a jelenettel, amikor a gyilkosság megtörténik, mert számítunk már erre, de számomra nem osztott és nem szorzott ez a kezdés. Akkor már úgy is mondhatnám, hogy azzal, hogy láttuk Algéria gyönyörű városait, amiket a franciák építettek, vagy azzal pont, hogy indokoltá tette, vagy a francia gyarmati létet, vagy van egy jelenet, ahol egy pár kocka, ahol látjuk ezeket, egy kocka, ahol tiltakoznak az ottani franciák, hogy mi is franciák vagyunk, ővelük, ő irántuk egy szolidaritást érzünk. Ugye úgy hívják ezeket, hogy pied noirok, biztos ismeritek ezt a fogalmat.
0: Igen, a fekete lábúak. Van még egy csavar ebben, az, hogy ezt 1942-ben írja Albert Camus, mi történik akkor Franciaországban, gyarmatosítva van Németország által. A német hatóságok engedélyezik ennek a regénynek a kiadását, hiszen semmi közük hozzá fekete lábúak elnyomásáról szól az éppen megszállt franciák által. Ho-ho-ho, nyilván a német gyarmatosítás ellen is szól, hogy a németek hogyan bánnak a franciákkal. Akkor viszont megint, hogy mondjam, még egyel indokolatlanabb az arab vonal túlhangsúlyozása. Tehát ez egy náci ellenes pamflett is ez a mű.
1: Zárójel, akkor már, ha bedobtam, akkor olyan izgalmas a Cure-nak a 78-as száma, mert hogy
0: sokat
1: az
0: támadták, érte?
1: Nagyon kemény támadás érte, pedig az erre a filmre, meg erre a jelenetre utal.
0: Tehát a gyilkosság jelenet, mondtad, hogy elveszi az élét. Én szerintem a néző 99%-a azt tudja, hogy Albert Camus Közöny című regényéből készült legújabb filmnél meg fognak ölni
1: egy
0: arabot.
1: Akkor meg tök mindegy, hogy bejelentettük.
0: Hát nem, most az arab miatt beszéltük eddig, hogy miért ront az arab vonal túlhangsúlyozása, de nem ezért, nem csak ezért hozza előre, hanem a feszültség miatt. Tehát azt gondolja, hogy ha 25 percig egy anyját temető férfit nézünk a rohadt melegben, akkor meghalunk az unalomtól, de ha ott van a feszültség, hogy meg fog ölni egy arabot, akkor várjuk már, hogy tehát ez a suspense kezdődik el a nyitó
1: mondattal. Na, de indítsuk el a regényt is. Ott van a híres klasszikus első mondat, ma halt meg anyám.
0: De ha én várjál, vagy talán tegnap, nem is tudom pontosan.
1: Várjál, én úgy tudom, hogy ez már egy másik mondat, második mondat, vagy talán tegnap, nem is tudom pontosan, harmadik mondat, a menhelyből sürgönyözték, anyja meghalt, holnap temetik, tisztelet részvét, ebből nem derül ki, talán mégiscsak tegnap. És azért akarom ezt behozni, mert elképesztő erő van ebben a bekezdésben, és nagyon sokan egyébként ennek alapján úgy gondolják, hogy ez a csávó, ez milyen...
0: Közönyös.
1: Nem, több, mint rosszabb, mint a közönyös. Tehát a flegmának kéne valami olyan szavát kitalálni, ami már...
0: És aztán kiderül, hogy ezeknek az embereknek igaza van, hiszen ő 3 éve nem látogatta.
1: De most még ebben a jelenetben kiderül, hogy egy ilyen sürgönt kapott. Tehát ez a katonaságos halálhír közlő vicceket idézi. Tehát itt kiderül, hogy ő nem csak ő a közönyös, hanem az a világ
0: a
1: is,
0: rendszer.
1: Amiben... A rendszer is közönyös, elfogadom. A regény ugye 2 részből áll, és ugye említettem, végig E/1-ben szól. Mi azért felvett kérdéseket, hogy akkor mikor fogalmazza meg, elbeszélünk, melyik pillanatban. A halála pillanatában?
0: Jól mondod, tehát nem a halállal ér véget. A film az, mintha a halállal érne véget, de a regény az egy álommal ér véget.
1: És akkor megnézzük ezt a főhőst?
0: A két rész, az egyik az a gyilkossági vezetőút, a második fele pedig a tárgyalás.
1: Kihallgatás, vizsgálóbíró, ügyvéd, Isten, börtön. szóval, hogy ugye a főhősről azt tudjuk, hogy egyik kulcsmondata szóljon az ajánlat egy párizsi állásajánlatról, vagy szóljon a lehetőség egy párizsi állásajánlatról, vagy egy házassági tovább lépésről, nekem mindegy.
2: Igen, tehát az abszurd ember mintaképe.
1: De itt már abszurd ember?
0: Végig.
2: Végig. Tehát, hogy akár ha a regényt nézzük, akár egy filmet, tehát, hogy bemegyek egy arab börtönbe, és megöltem egy arabot, tehát egy ilyen flashback-kel kezdődik, ami szerintem alapjaiban véve egy újabb kontextusba helyezi a filmet, nem csak filmrendezői szempontból, hanem a hangsúlyok szempontjából is, azért, mert egy flashback-ké válik, aztán a végére újra bezáródik ez a kör, ami ezt a bezártságot mégiscsak, vagy a sors elkerülhetetlenségét mégiscsak jobban hangsúlyozza, míg a regény, mint mondjátok, egy belső monológ, egy lineáris felépítéssel indít, de mind a két mondat arra enged következtetni, hogy ez egy abszurd ember, az abszurd filozófiát követi, tehát a Camus filozófiában jelenik meg, egy értelmet kereső ember, és az értelmetlen világgal találkozik, és ebben milyen olyan feszültségek jelennek meg, hogy hogyan lehet ebben a világban értelmesen élni.
1: De akkor... ő ezt nem keresi. Ő leírja ezt a világot, és egy csomó mindent megfigyel. A végén érzem csak azt, tehát, hogy...
0: A boldogság igen, fontos de neki, az nem, elhangzik.
2: Egyrészt a boldogság, és akkor biztos Szabolcs fog a Sisyphos mítoszáról beszélni, igen. Ahol a boldogság hangsúlyossá válik, de hogy éppen ez szerintem egy másik hangsúly, ami eltolódik, hogy a regény végén Meursault teljesen megnyitja a szívét a gyöngéd közönyének, tehát egy katartikus büszke düvel záródik a regény, míg a filmben inkább beletörődötté és rezignáltá válik véleményem szerint, de akkor lehet, hogy Gyula vitatkozni fog vele.
1: Nem, az a rész, hogy ő mit keres, tehát ő van ebben az egész világban, amit akartam, talán mondtam is, hogy csomószor azt érezzük, hogy na ide mennénk nyaralni. Tehát ebbe a tájba ilyen ételeket ennénk, ez a látószög, még a börtönből is olyan jó a kilátás. és de hogy ő csak ezekben benne van, ami kicsit nekem furi volt.
0: Olyan, mintha Depp is lenne. Tehát ez az örömtelen ember, az öröm érzetre képtelen ember. Néhányan azt írják, hogy ez még a gyászának a része, tehát ugye ma halt meg anyám, és ő tényleg gyönyörű a táj, ő képtelen ezeket élvezni, még a jövőt is képtelen élvezni, hogy fölcsillan egy jó fizető állás Párizsban neki.
2: De csak, hogy összefoglaljuk, akkor úgy látjuk, hogy van egy egzisztencialista filozófiai példázat a film mögött, van egy gyarmati hangsúly, gyarmatosítás, elnyomás, és van egy pszichológiai értelmezés is, tehát hogyha nagyon bele akarjuk olvasni,
1: mindenképpen
2: emlékeztethet az autizmusra is, meg a depresszióra is, közömbös, kevés motivációt mutat, neki mindegy, akár a házasság gondolata is, nehezen fejezi ki magát, nem követi a társadalmi konvenciákat. Antiszociális szerintetek?
1: Vagy bizonyos szempontból. Abban az értelemben anti az a többiek ellen van, ő inkább csak így kivonulna.
2: Hát úgy, hogy megöl egy arabot.
1: Na, azt a helyzetet ott majd nézzük meg.
0: Változik egyet, igen.
1: Azt majd nézzük meg. Még az idegen szóba belekapcsolódnék, tehát, hogy idegen, kívülálló, ugye angol nevek is, olyan, mint hogyha mindenen kívül állna,
0: kívülálló
1: magán
0: ebben a világban,
1: kívül is, magán
0: igen.
1: kívül is.
0: Idegen ebben a társadalomban.
1: Viszont ami érdekes, és kicsit ellentmond ennek, ahogy megfigyeli magát, meg a világot, és már-már irreális nekem. Azt gondolnám, hogy aki ennyire meg tudja figyelni a világot meg önmagát, az nem lehet ilyen sivár érzelmű.
0: Jó, ez teljesen hiányzik a filmből. Te most a regényről mondtad.
1: De
0: fantasztikus...
1: nem, ez a regénynél is ott van a kérdésem.
0: Igen. A regénynél fantasztikus megfigyelések olvashatók, a filmben csak bambul. Tehát semmit nem figyel meg a környezetből.
1: Oké, okay. De nekem a regénynél is ott van ez a kérdés, hogy nem tudom összerakni ezt a kettőt.
0: A 1942 az nagy év volt Albert Camus-nak, akkor robban be az irodalomban, nem csak ezzel, hanem egy másik művével, a Sisyphos mítoszával. És a Sisyphos mítosza, filozófiai mű, az abszurd embert írja körül. Nem olyan könnyű érteni, és én nem is áltatom magam, hogy értem, hogy mi ez az abszurd ember. Maga a Sisyphos mítosza, az csak egy kétoldalas rész ebben a műben, föléleszti a görög mitológiát, Sisyphos tolja föl a követ, eddig értjük, megáll a hegytetőn, eddig is értjük, elmosolyodik, fantasztikus, aztán persze legördül a kő, ő pedig teljesen értelmetlenül hozza föl a következő követ, tehát az egész nincsen semmi értelme, abszurd, de van egy mosoly a hegytetőn.
1: De nem az egzisztencialista hős, az nem azt csinálja, hogy fogom magam, fölgörgetem, majd én gurítom le a hegyről. Na mindegy.
0: Ő okay. Így dönt, így választ, önmagát valósítja meg.
2: Adódik a kérdés, hogy Camus egzisztencialista volt? Mert amúgy nagyon érdekes, van egy 45-ös interjú, biztos ismeritek, ahol elhatárolódott amúgy például a Sartre-féle egzisztencializmustól is, megkülönböztetve ezt az abszurd filozófiai rendszert, és van ez a hármas abszurd műve, a Sisyphos mítosza, a Caligula is ide tartozik, illetve az idegen, egy abszurd életérzést mutat, ahol valóban azáltal válik hőssé Mörszó, akinek a szimbolikus nevéről azért majd még igen, beszéljünk, igen. Hogy...
1: Ez jelent valamit, ugye?
2: Igen. És ugye mindannyian beszélünk franciául, és ezt rögtön kihallottuk a nevéből.
0: De milyen jól beszélünk.
2: De hogy az is, akkor ha már idáig eljutottunk, akkor Camus 1955-ben Amerikában is kiadja a kisregényt, és ír egy előszót. Ami nagyon érdekes, mert 13 évvel később értelmezi valahogyan a saját írását, és ezt írja. Kendőzetlenül kimondja az igazságot, nem hajlandó álarcot húz,